0: Otájába, hol, ha nem a Szent Év nyitó eseménye. De mire ez ide eljutott, ennek ez az előzménye. Tehát az, hogy ennek olyan nagyon nagy sikere volt, és nagyon sok egyházi ember volt ott, a Habsburg lotaringiai Eduard volt a Szent Széki nagykövet. Jól beszél magyarul. És nagyon érdekes volt, mert mondta, hogy nagyon örül a Marcel kiállítás, mert ő tudja, hogy ki a Jankovics Marcel. Ugye ő nem Magyarországon született, nem Magyarországon él, de ő tudta. A kancellária palota igazgatója, egy elegáns, 50-es olasz professzor, mondta, hogy nagyon örül a Jankovics Marcel kiállításnak, mert ő a Gustav filmeken nőtt föl. Tehát Rómában megérkeztünk, úgyhogy mindenki tudta, ki a Jankovics Marcel. Magyarországon nem tudják, mert ugye Magyarországon nem a magyar kultúra része a Jankovics Marcel. Na most, hogy ennek a kiállításnak sorozata lett, ez is ugye a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek köszönhető, és Csák Jánosnak, aki akkor miniszter volt, és ennek a finanszírozását biztosította a Moholy Nagy Egyetemmel együtt. Tehát ez is hozzátartozik, hogy ez így történhetett, hogy megállta a helyét a kiállítás, az tényleg látszik. Nagyon nehéz mozgóképről álló kiállítást csinálni. De fontos az álló kiállítás, mert a filmkockák rögzülnek. És akkor másképp nézi már a filmet is, hogyha egyes kockát látott állóképben. És sokkal befogadóbbá válik, tehát ez a filmekről való kiállítások rendezésének egyik feladata, hogy rögzüljön a kép. És akkor ezután Székesfehérvár jelentkezett, és Székelyudvarhely. És ami most aktuális témánk, pedig a Biblia kiállításnak a apropója, hogy a Pannonia filmstúdióba állíthattuk föl. Ez volt az az épület, ahol Marci 1960-ban belépett fázisrajzoló gyakornoknak. És akkor abban az épületben most 2026-ban ott van a Jankovics Marcel kiállítás. Ez azt hiszem, hogy valóban a gondviselés.
1: Mit érzel a megnyitón, amikor a Vatikánban egyszerre csak találkozott a magyar kultúra és a keresztény egyetemes kultúra?
0: Magyarország azért valljuk be, hogy egy keresztény ország volt. Tudjuk, Szent István óta mi oda tartozunk, és ők mindig is úgy tekintettek ránk, csak aztán kapott a történelemtől egy pofont, de visszatért Európába. Marci Pannonhalmán érettségizett. Ugye Pannonhalmán kapta meg a kereszténységnek azt a középkori világát, ami aztán az egész életét meghatározta. Itt kapta meg spirituálisan a kereszténység élményét. Tehát neki a Biblia mindig is a legfontosabb volt, és nagyon sokat foglalkozott vele. Könyve jelent meg, ugye, mert a film nem készülhetett el, de ennek az munkálatairól szóló és a forgatókönyvek lapjairól az Akadémia kiadó kiadta ennek a el nem készült filmnek a történetét.
1: Többen azt mondták, hogy Jankovics Marcel képei hidat képeznek a hit és a művészet között. A Vatikán részéről is volt egy ilyen mondat, hogy az alkotásai a szépségen keresztül vezetnek a transzcendencia és a remény felé. Ön szerint tudatosan építette ezt a hidat, vagy ilyen volt a gondolkodása?
0: Alapvetően egy tudatos ember, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a világ megismerésének kétféle módja van, az intuíció és az értelem. Na most az intuíció az valóban a művészeteknek a tárháza, mert a művészeteken keresztül, de ez mindig, amióta a világ áll, a művészetek fejezik ki a belső világot. Tehát ez azt hiszem, hogy nem vagy-vagy, hanem természetes következménye. De aztán, hogy ő képileg, ez egy hatalmas műveltséggel rendelkező emberről beszélünk, tehát tényleg nagyon hűségesen törekedett is arra, hogy a korábbi évszázadok, évezredek felgyülemlett kulturális örökségét beépítse. Tehát itt nincs egy újbóli kitaláció, hogy nem törődünk azzal, mi volt az elődeinkkel. Ő ezt nagyon tudatosan építette föl. Ugye azt mondják, hogy megkérdeznek egy fát, hogy mitől olyan szép a koronád, a rombod, és azt mondja, hogy a gyökerektől. Marci ezt így tartotta, hogy valóban a gyökereink a legfontosabbak.
1: Milyen embernek látta a férjét, Jankovics Marcelt akkor, amikor a Biblián dolgozott? Más volt, mint akkor, amikor mondjuk a magyar népmeséken vagy a Toldin beszéltek otthon a Biblia filmről?
0: Az előbb ugye elhangzott a hit szó. A Marci nagyon hit magában. Ő úgy gondolta, és ezt nagyon komolyan is tartotta, hogy egy hatalmas tehetséget kapott. És ezt valamiért kapta, ennek célja van, és ezt neki teljesíteni kell. A hit volt az egész életének az alap. De azt hiszem, hogy minden művésznek. Nem tudok elképzelni olyan művészt, akiben nincs meg a hit önmagában, illetve abban, amit szándékozik elérni. Tehát ő neki nagyon mély hite volt, Isten hite, nagyon templomé volt, azáltal, hogy az Isten nekem adott valamit, tehát ő mindenhez, amihez hozzányúlt, ezzel a hittel vitte végig, hogy én megkaptam ezt, hogy végig tudom vinni.
1: Van valami szimbolikus abban, hogy ezt a kiállítást most ott, ahol Jankovics Marcell elkezdte a pályáját, és befejezte az utolsó filmjét, ott készítették el.
0: Igen, a Toldit.
1: Ha Jankovics Marcell most végig sétálna ezen a kiállításon, mit mondana?
0: Biztos, hogy elég tétellel töltené el, hiszen minden nap ezen a folyosón ment át. És ez egy nagyon fontos hely volt, ez a Pannonia Filmstúdió. Ez egy kivételes hely volt. Egy szellemi közösség volt. Nem állítom, hogy minden ember, mindegyik Isten hívő lett volna, de úgy éltek és úgy viselkedtek. Ők nem konkurenciát láttak egymásban, hanem egymás mellett dolgoztak. A Marci, amikor a János Vitéz filmet csinálta, akkor a Nep József, aki már híres nagy rendező volt, beállt neki animátor. Ternoszki Béla, Rófus Ferenc, ott dolgoztak vele. Rihli Zsolt, aki már nagy név volt. És mégis, amikor együtt csinálunk egy nagy dolgot, azt együtt csináljuk. Tehát a szellem keresztényi volt. Nem úgy hívták, mert nem volt mindenki keresztény.
1: Ön ma már ennek az életműnek az egyik legfontosabb gondozója. 2024-ben azt nyilatkozta, hogy a közös otthonunkban múzeumot szeretnék berendezni a férjem emlékére. Hol tart ez a terv most?
0: Az akkori politikának a Jankó és Marcell nem fért bele a magyar kultúrába. Ilyen egyszerű. Nem valósulhatott meg, mert nem kaptunk rá pénzt, mert nem volt fontos. Nagyon szomorú, hogy így van, bárhová megyünk a világban. Annecyban volt most a nagy animációs filmfesztivál. És ott egy négyszeres Oscar-díjas, Alfonso Cuarón nevű mexikói filmrendező vezette föl a Fehér Lófiát. A mexikói filmrendező tudja, Magyarországon nem fér be a magyar kultúrába a Jankovics Marcell. Nem baj, megcsináltam azért, mert hogy a támogatást nem kaptam ennek a háznak a megvalósulásához, a Sisyphus alapítványt, és megcsináltam a hagyatéknak a felmérését, 5140 leltári számom van.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy nem mondott le.
0: Nem mondtam le, de most ezt a fél archívumnak adtam át, vagy adom át, és viszik, és ők fogják megőrizni. Azt hittem, hogy én ott a házban megőrizhetem, nem. Nem baj, mert a Pannonia stúdió is, és a filmarchívum is mellém áll, és segít megőrizni ezeket a dolgokat. Annecyban csináltam egy Méri Gábor könyvkiadóval közösen Jankovics Marcell díjat. Annecy Filmfesztivál két nap múlva jelentkezett, hogy 2027-től ott átadhatom a Jankovics Marcell díjat. Ez persze Rádúj Györgynek is köszönhető, az ő segítsége nélkül ez nem sikerült volna, de akkor is ez is egy érdekes dolog, ugye? Hogy Annecynak azonnal kell, Magyarországnak nem kell.
1: Egy interjújában is említette már, hogy önnek fontos a fiatal animációs filmeseknek a felfedezése. Ebben hogyan tudna bekapcsolódni, és vannak erre tervei?
0: Annecyban, a filmfesztiválon, a Sisyphus Jankovics Marcell díj, ezt a perspektívák szekcióban fogják kiválasztani nemzetközi zsűri, hogy kinek adja át. Mert ugye az volt a kérés, hogy fiatal kapja, aki előtt még az élet. Tehát ők is megérezték azt, hogy a Jankovics Marcell, hogyha a nevét át akarjuk örökíteni, akkor azt egy ilyen díj és a fiataloknak kell adni. Mert Marci azt mondta, hogy 30 alatt még bármi lehet az emberből, 30 fölött már nem.
1: Ha egy fiatal most találkozna először Jankovics Marcellnek a nevével, mit mondana neki, miért menjen el a Pannonia Filmstúdióba megnézni ezt a kiállítást?
0: 1974-ben csinálta Marci a Sisyphus című filmjét, ami ugye a Sisyphus legenda, hogy föl kell tolni a követ. És ez egy 2,5 perces film. Bárkányi Péter csinálta a Jankovics Marcell díjat, és azt mondta most, fél évvel ezelőtt, hogy azért örül ennek a megbízásnak, mert 1974-ben ő fiatal szobrászként úgy gondolta, hogy a Marci őróla csinálta ezt a filmet. És hogy az ő élete akkor elhatározta, hogy ő így akar élni. És a Marci a Sisyphus filmet nagyon fontosnak is tartja. És amikor már idősebb volt, mert ugye 33 éves volt, amikor a filmet csinálta, visszagondolt a filmre, és akkor azt mondta, hogy a Sisyphus a küzdésről szól, hogy föl kell tolni a követ, és hogyha feltoltuk, akkor vissza kell jönni, és a következőt kell. És erre azt mondta, hogy és üzenem a fiataloknak, hogy amikor föltolta a könyvet, akkor méltóság teljesen kell lejönni.
2: Jankovics Marcell munkásságáról és a Biblia című kiállításról Rubovszky Évával, a művész özvegyével Kovács Éva Reveka beszélgetett. A tárlat október 21-éig Jankovics Marcell születésnapjáig ingyenesen látogatható, minden nap 9 és 17 óra között a Pannónia Filmstúdióban.

0: Régi új névvel, új időpontban és új programkoncepcióval várja az érdeklődőket a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A szervezők célja, hogy a gyökerekhez visszatérve egy nyitott, közvetlen eseménnyel gazdagítsák a térség kulturális életét, miközben házigazdaként hangulatos környezetben nyújtanak lehetőséget a megújuló filmes szakma és a közönség nyári találkozójára. A gazdag filmkínálatról és az ezeket kísérő izgalmas programokról Kolozsi László, a fesztivál művészeti vezetője beszélt bővebben, akit Szent Imrei Kristóf kérdezett elsőként arról, milyen út vezetett az idei megújuláshoz.
1: A Filmpiknik néven indult fesztivál, az a Balaton-Veszprém régiót próbálta egyébként így belehelyezni a filmes középpontba. Ez a Covid idején, tehát 2020-ban indult el, és akkor egy ilyen filmes találkozó hely volt maga a fesztivál, tehát az azt jelentette, hogy nagyon sok vendég volt, nagyon sok fellépő, és lehetett találkozni a nézőknek, a filmesekkel ezen a helyszínen, és akkor ez 3 évig ilyen filmpiknikként működött. Utána 2023-ban ugye volt az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém, és ennek a fesztiválnak és a szervezője az EKF, tehát hogy ez az Európa Kulturális Fővárosa cég volt, és olyan rendezvényeket, amiben filmek szerepeltek, ezeket az NFI, tehát a Nemzeti Filmintézet megkerülése nélkül nem lehetett szervezni. Itt belépett a Nemzeti Filmintézet, aminek akkori vezetősége egy nagyon sokat vitatott, díjkiosztó ünnepséggel terhelte meg ezt a filmpikniket. Ez volt az egészben az a balanszt, ami miatt egyébként a beszélgetések is elmaradoztak, vagy illetve sokkal kevesebb ilyen alkotókkal történő párbeszéd, meg kísérő program lett, hanem itt a fő fókusz egy olyan fajta díjkiosztón volt, ami egy nem jó érzést keltett mondjuk így a filmszakmában. Tehát eleve nagyon sokan úgy érezték, hogy kiszorultak a pálya szélére, nem is csinálhatnak filmeket, stb. És akkor ezért egy ilyen szakadás volt a szakmán belül, és ennek a szakadásnak az egyik szimbolikus eseménye ez a díjkiosztó ünnepség volt. És akkor, amikor most újra szerveztük ezt a fesztivált, akkor az első dolog volt az, hogy ezt a díjkiosztást, ezt levesszük róla, és visszaállítjuk azt a fajta filmpiknikes rendszert, ami egyébként tényleg a filmekre, meg az alkotókra, meg a beszélgetésekre fókuszál.
2: Igen, ha jól tudom, ön idén lett a Veszprém Balaton Filmpiknik művészeti vezetője, és ahogy ön is már utalt rá, hogy ennek keretében új alapokra kívánják helyezni a fesztivált, ez mi mindenben nyilvánul meg még azon kívül, hogy erre a bizonyos díjkiosztóra már nem kerül sor?
1: A kísérő rendezvények, illetve az, hogy tényleg nem filmszámlaszerű, premierekre fókuszáló esemény, hanem egy olyan esemény, ami a beszélgetéseket jelenti, a találkozásokat az alkotókkal, tehát hogy Veszprém meg a Balaton régió nagyon alkalmas arra, hogy egy olyan helyszín legyen, hogy mennek az emberek az utcán és találkozhatnak kedvenc színészeikkel, kedvenc rendezőikkel, beülhetnek egy vetítésre, ott meghallgathatnak velük beszélgetéseket, láthatnak olyan rövid filmeket, meg animációs filmeket, amit egyébként nem nagyon lehet máshol látni. Próbáltunk így széles merítést csinálni, tehát amikor az animációs és kisjáték filmekről beszélünk, akkor nagyon sok olyan film van, ami itt ezen az eseményen látható, és máshol nem is nagyon kapott helyet. És akkor a kísérőrendezvényeknél van nagyon sokféle olyan program, ami egy szélesebb rétegnek is érdekes lehet, például a filmzenéről folytatott beszélgetés, vagy az arról folytatott beszélgetés, hogy milyen elutasított filmterveik voltak azoknak az alkotóknak, akik egyébként kimaradtak így az NFI-nek a működése során. És akkor arról is beszélgetünk, hogy mit lehet majd beadni, milyen filmterveket lehet majd előszedni, és akkor lesz szó még a határhúzásról filmben, tehát hogy hogyan kell képviselni a saját érdekeiket színészeknek, alkotóknak, egy olyan erőteljes személyiséggel szemben, mint mondjuk egy rendező, akinek mondjuk eléggé nem jó híre van a szakmában, ahol a szempontból, hogy azt terjed el róla, hogy nem éppen konfliktus kerül.
2: Hogyan látja egyébként, hogy milyen helyzetben van jelenleg a magyar filmgyártás, milyen fő kihívásokkal szembesül, illetve milyen trendek figyelhetők meg a hazai filmiparban?
1: Hát most újraindul, tehát most majd, ha lesz új NFI vezetést, az Nemzeti Filmintézetnek új igazgatója lesz, lesznek döntőbizottságok, és elfogadhatnak filmterveket ismét, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz egyáltalán trend, lesz egy ilyen magyar filmes arculat, mert most jelen pillanatban egyébként talán pont az az érdekes, hogy az jelenti a magyar filmet, hogy nincs egy olyan egységes arculat, mint mondjuk a dán, vagy mondjuk a román filmnek, Tehát ha a Csendes barátot, mondjuk az Olasz Renato filmje a Minden csillag mellé tesszük, vagy oda tesszük akár a Szenvedélyes nőket, akkor így nagyon különböző színjátszást, nagyon különböző formátumot, nagyon sok különbséget lehetünk észre. És amíg az Árvát is hozzátesszük, hogy mondjuk még egy ilyen filmet, ugye ebből a nagyjátékfilmes programból, akkor látszik, hogy nem egy ilyen egységes kép alakul ki az emberben ezekről a filmekről, vagy a filmeknek nincs egy ilyen egységes arculata, mint mondjuk a román filmnek, hanem azt lehet látni, hogy ilyen nagyon önállóan alkotó, tehetséges alkotók vannak. De ugyanakkor, mivel szerintem a következő időszakban inkább a kisebb projekteket fogják eleinte átengedni, vagy azokat fogják támogatni, tehát nem több milliárdos projekteket, hanem mondjuk 3-tól 800 millió forintig terjedő összegből megcsinálható filmeket, ezért elképzelhető az, hogy lesz mégiscsak egy olyan fordulatos, amit egyébként bizonyos értelemben ezt remélem is, hogy lesz, ami egy picit a román filmhez közelíti a magyar filmet, tehát hogy a mi életünkről, a mi problémáinkról, hétköznapi helyzetekről szóló filmek készülhetnek el. És ezek egy kicsit olyanok, mint mondjuk a Moon Jiu nevű román filmesnek a mostanában sikeres alkotásai. Tehát, hogy nagyon szívszorítóak is tudnak lenni, viccesek is tudnak lenni, de hogy így felismeri magát a szereplőkben a néző.
2: Ha visszatérünk az idei filmpiknikre, mintegy 60 játék és dokumentumfilmmel, valamint ugyancsak bőséges kisjáték és animációs filmes válogatással készülnek Veszprémben és Balatonfüreden egyaránt, illetve amit szintén mindenképp meg kell említenünk, hogy több kiemelt jelentőségű évfordulóról is megemlékezik az idei filmpiknik.
1: Igen, tehát a filmpikniken mindig fontos az, hogy megemlékezünk azokról, akik az elmúlt évben eltávoztak a filmesek közül, tehát mondjuk lesz Tar Bélának a Kárhozat című filmje, illetve Scherer Péterről is megemlékezünk, valamint Herman Iréről, aki Dargai Attilának volt az alkotótársa. A programba ugye belekerült a Latinovics Zoltán miatt, akire megemlékezünk, az 5. Pecsét című film, tehát hogy lesznek ilyen régebbi filmek is, vagy nagyobb klasszikusok is, amik valamilyen személyhez, vagy valamilyen eseményhez kötődnek. És akkor ezek is olyan jó betítő helyeket kapnak itt a városban, mint a Hangvilla, vagy a Fotón, amik egyébként ilyen nagyon jó kis fesztivál légkört teremteni képes helyszínek.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy miért gondolja ideális helyszínnek akár Veszprémet, és ugye alapvetően a balatoni régiót egy filmpiknik megtartásához, és úgy alapvetően a film méltó megünnepléséhez.
1: Azért, mert a Veszprém-Balaton régió az így könnyen megközelíthető, tehát Budapestről sincs messze. Ugye augusztus utolsó hétvégéről beszélünk, még a nyaralók is lehet, hogy itt vannak, még nem kezdődik el az iskola, és itt vannak a borvidékek, tehát hogy a Balaton közelsége egy ilyen ideális helyszíné teszi, mert hogy nem csak a filmekkel lehet mondjuk este eltölteni az időt, hanem vannak más lehetőségek is. Veszprém ebből a szempontból egyébként egy ilyen kulturálisan elég gazdag város, és vannak nagyon jó helyszínek, tehát egy Balatonfüreden és a mozi, ez egy nagyon jó minőségű vetítésekre alkalmas, és egyébként Veszprémben is ezek a különböző kiemelt helyszínek, meg a beszélgetésekre kitalált nyárkert, ami ott a színház kertjében van, azok ilyen nagyon jó hangulatú helyszínek és helyek.
2: Igen, ha már a kerekasztal beszélgetéseket még említette, hogy ugye azt még nem említettük, hogy a miénk itt a film, a mostani fesztivál mottója, ennek jegyében pedig már korábban is volt arról szó azokról az aktuális és nagyon is fontos szakmai témákról, amelyeknek szintén fórumává válik az idei esemény, de esetleg talán még picit érdemes róluk bővebben beszélni, hogy mi mindenről lesz szó ezeken a beszélgetéseken.
1: Hát igen, amit említettem, tehát, hogy lesz ez a határátlépés, vagy határhúzás, akkor lesz a filmzenéről szó, akkor lesz ugye az elutasítottak, tehát, hogy miért utasítottak el filmterveket, erről egyébként izgalmas beszélgetéseket lehet folytatni, nem csak így a színpadon, vagy nem csak ilyen nyilvánosan. Grünwaldski Ferenc könyvének a bemutatója is lesz, tehát a Grünwaldski Ferenc, mint alkotó és nagy tanár egyébként, fontos személyisége volt a magyar filmnek, mint Jancsó Miklós operatőre és alkotótársa is, és róla két kötet is megjelent a Kijárat kiadó gondozásában, és akkor ezeket a könyveket is majd ott bemutatjuk ezen a helyszínen, és beszélgetünk a Grünwaldskinak a tanítványaival, tehát Gigor Attilával, illetve Cserhalmi Sárával, hogy milyen tanár volt, amikor az összefint tanított, mit lehetett tőle tanulni, milyen mesterségbeli fogásokat. Szóval, hogy vannak ilyen izgalmas beszélgetések, például az egyik egyébként a filmes újságírásról szól, annak a helyzetéről, hogy mennyiben változtatja meg a filmkritikát, a filmes szaksajtót, a mondjuk így influencer kultúra, tehát hogy mi lesz a magyar filmkritika sorsa, hogyha egyébként a különböző ilyen háromoldalas nagyobb tanulmányok helyett a 50 másodperces kis videók uralják majd el a filmkritikát.
2: Augusztus 27-e és 29-e között várja tehát a magyar filmek szerelmeseit az idei Veszprém Balaton filmpiknik, ahol több közönség találkozó, koncert és gyerekprogram is várja az érdeklődőket. Ezekről is akkor beszéljünk egy kicsit bővebben szerintem.
1: Itt a koncerteket úgy próbáltuk megszervezni, hogy kicsit a mi ízlésünket is tükrözze, tehát az együtteseknek többsége picit így a jazz és a pop határán vannak, és még nem annyira ismertek. Például a Brumiko nevű együttes, ami nekem ilyen személyes kedvencem volt, jön el, hogy játszon az új lemezükről, és ezek a tulajdonképpen ilyen kisebb formációk, vagy kvartettek, ezek nagyon így a jazz felé hajlanak, tehát hogy van valami nyáresti, őszelei hangulata ezeknek a zenéknek, meg zenészeknek, akiket erre a programra meghívtunk. És a gyerekprogram ugye az a szokásos NFI-s gyerekprogram, tehát hogy a Nemzeti Filmintézet mindig figyelt erre, hogy legyenek a gyerekeket beavató programjaik, amik egyébként ilyen játékokat, játékos filmkészítést és egyéb ilyen foglalkozásokat is jelentenek, tehát hogy ők így vesznek majd részt ezen, és próbálják a gyerekeket így a filmvilágába behozni.
2: Így zárásként, egyfajta ajánlásként mit mondana, mi az, ami a különlegességét adja a Veszprém Balaton filmpikniknek, ami lehet mondani, hogy megkülönbözteti őt más hazai filmes fesztiváloktól?
1: Azért is jó helyszín, és ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert hogy a világ nagy fesztiváljai, ilyen nemzeti fesztiválok, tehát a lengyelországi ugye az Gdíniában van, a cseh az Karlovivariban, az osztrák az Grazban, ilyen kisebb helyeken vannak, és hogy a film az, ami egyébként ilyen nyüzsgést hoz a városba ilyenkor, és Veszprém pont ez a város, hogy pont akkor a város egyébként, mint az említett városok, tehát hogy így ebből a szempontból egy ilyen fesztivál hangulat, tehát a film teszi fesztivál hangulatúvá a várost, és reméljük, hogy tényleg egy ilyen nagy nyüzsgés és egy nagy ünnep lesz ebből, és ennek az ünnepnek a középpontjában az idei magyar filmek állnak.
0: Kolozsi Lászlóval, a Veszprém Balaton filmpiknik művészeti vezetőjével, Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Az augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden megrendezendő fesztivál programjairól bővebben tájékozódhatnak a webfilmpiknik.hu oldalon.

0: Horváth Ria több mint 25 éve dolgozik pedagógusként és trénerként, miközben számtalan diáknak segített abban, hogy rátaláljon a tanulás örömére. Az Ötöst érő tanulási ötletek című könyve immár bővített és frissített tartalommal várja az olvasókat, valamint Balázs Andrea humoros illusztrációival. A szerzővel Szent Imrei Kristóf beszélget.
1: Már korábban beszélgettünk itt az Akvarell című műsorban az Ötöst érő tanulási ötletek című könyvedről, amely immár kibővített és frissített tartalommal elérhető diákok, szülők és természetesen a pedagógusok számára is. De mielőtt rátérnénk a könyvre és annak újdonságaira, először arról mesélj egy kicsit, hogy mi indított el azon az úton, hogy a tanulást nem csak feladatként, hanem élményként tálald a diákok számára.
2: Ezt mindenki saját tapasztalatból tudja, hogy azt szeretne inkább megtanulni, ami érdekli. Hát én ebből merítkezem, hogy szeressék azt, amit meg kell tanulni, úgyhogy én fordítva szoktam gondolkozni, hogy ne kötelező legyen, hanem valami élményt kapjanak a gyerekek. Egy játékkal, egy közös bevezetővel, egy közös gondolkodással. Én 19 éves korom óta tanítok, és úgy alakult, hogy akkor már lett egy harmadik osztályom, és hát bizony 9-10 év volt köztünk. Úgyhogy én akkor még tanultam, és úgy gondoltam, hogy azoknak a gyerekeknek, akik rám vannak bízva, mint tanítónénire, ne legyen olyan rossz élményük, mint annó nekem volt több tanárral kapcsolatban, hogy egyszerűen elvesztettem a fonalat, és nem volt kedvem tanulni például angolból, mert annyian voltunk egy csoportban, aki már tanult angolal, azokkal foglalkozott Judit néni, mi meg ott ültünk, és néztünk ki a fejünkből, hogy mi is történik. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha élmény és mindenki egy kicsit játékosan tanít, akkor a gyerekek is jobban megszeretik ezt a fajta kötelezettséget tulajdonképpen, de ha már szeretjük, akkor már nem is annyira kötelezettség lesz.
1: Úgy is mondhatjuk, hogy az Ötöst érő tanulási ötletek nem tankönyvnek, hanem inkább egyfajta élménykönyvnek tekinthető. Mit értsünk pontosan ez alatt, illetve röviden mondd el, hogy hogyan épül fel ez a könyv?
2: Tanulási tréningeket tartottam hosszú éveken keresztül, ez tulajdonképpen annak az anyaga, és itt is abból merítkeztem, hogy egy olyan élményt kapjanak, akik ezzel foglalkoznak, és olvassák, és velem együtt tanulják a tanulást, hogy szívesen foglalkozzanak vele majd otthon is. Különböző történeteket beleszőttem a saját életünkből, a gyerekeim életéből, kollégáim életéből, és mindig egy-egy témánál felhozom azt az aktuális kis történetet, amihez lehet kapcsolódni, ami már nem csak az a tanár beszélésén hallgatom, hanem egy

0: új frissített kiadásra térve, mi mindent ad hozzá a korábbi tippekhez, ötletekhez?
1: Rengeteg új kis illusztráció készült ehhez a könyvhöz is. Nagyon jól belesimította az eredeti könyvben az új dolgokat Balázs Andi, akinek nagyon hálás vagyok, hiszen minden könyvben együtt dolgoztunk. Például tanulási tesztet nagyon színesen jól megoldotta, hogy az valóban élmény legyen kitölteni. Aztán ugye az online tanuláshoz, a mesterséges intelligenciával való tanuláshoz is nagyon jó kis aranyos kis képeket készített, és hát az új történeteket is ezzel színezte.
0: Maradva a mesterséges intelligenciánál, mert ez mostanában egy eléggé közkedvelt témakörnek mondható, szerinted a digitális világ az megkönnyíti, vagy éppen megnehezíti a tanulást a diákok számára?
1: És most már egyre több gimnazista napi szinten használja a mesterséges intelligenciát, ami addig nem is baj, amíg az igazat hozza föl a mesterséges intelligencia, mert hogy az interneten minden megtalálható, nem minden információ, amit ott olvasunk, az igaz, úgyhogy szűrni kell, és ezt kell megtanítani a diákjainknak, hogy ne úgy fogadjanak el mindent, amit olvasnak vagy hallanak, hogy az igaz, hanem nézzék meg, hogy milyen forrásból merített épp az AI, és hogy nézzenek utána dolgoknak. Én például részt vettem egy képzésen, amin az volt az egyik feladata a ChatGPT-nek, hogy készítsen nekünk egy olyan órát Petőfi Sándor életéhez, ami érdekes, egy kicsit interaktív. Nagyon érdekes volt maga a feladat, amit készített 15-16 éves diákok részére, hogy nagykörösön ül Petőfi a kocsma asztalnál, és éppen 1846-ban milyen verset írhat. De aztán jöttek a képek. Azon egyáltalán nem Petőfi szerepelt, és a kor sem volt jó, hiszen egy 50-es férfi korabeli ruhában ült a kocsmában. Úgyhogy ha valakinek nem égett már a retinájába bele Petőfi Sándor képe, akkor az talán azt hihette, hogy az Petőfi Sándor. De hát ugye magyarok azok nem így vagyunk vele, mert hogy tudjuk, hogy milyen volt Petőfi. Tehát ezekre kell vigyázni, hogy vannak nagyon jó információk, de van bizony, ami hamis.
0: De azt lehet mondani abszolút, hogy nem csak a diákok, hanem gyakorlatilag bármilyen korosztály számára érdekes és hasznos lehet ez a könyv. Például, ha jól tudom, egy 74 éves olvasótól is érkezett visszajelzés.
1: Úgy van, mikor elolvasta a könyvet Marianna, akkor azt gondolta, hogy hú, hát neki most nagyon kedve lenne tanulni, és ezért beiratkozott egy számítástechnikai tanfolyamra, és el is végezte. És azóta rendszeresen ír is e-maileket, és használja a közösségi médiát is.
0: És alapvetően a felnőtteknek miért lehet igazán hasznos ez a könyv? Tehát mondjuk számítógépes ismereteket bővítheti, de mi mindenre lehet még jó ez a kötet?
1: Ugyanúgy mindenkinek jó, aki tanul, nem csak az alsós és felsős diákoknak, hanem akármit tanul az ember. Benne van most már ebben a könyvben az online tanulás is, úgyhogy akár főiskolásoknak, egyetemistáknak is jó, meg rengeteg trükk. Nem tudom, hogy te például ismered a Pomodoro módszert, hallottál-e már róla?
0: Még nem hallottam róla.
1: És nagyon szokták szeretni, azt szoktam megtanítani szinte az elsők között. Ez egy nagyon egyszerű módszer. Francesco Cirillo, egy olasz ember kísérletezte ezt ki. Csak annyi az egész, hogy 25 perc aktív tanulás, és utána 5 perc kütyümentes pihenés, és aztán megint 25 perc tanulás, mert hogy 25 percet tud az agy egy dologra odafigyelni, és sokkal jobb, hogyha írott dolgokból tanulunk, és én mindenkinek ajánlom, hogy igaz, hogy online van nagyon sok minden, de érdemes röviden mindent kijegyzetelni, hiszen az agyunk, amit leírunk, sokkal jobban megjegyzi.
0: És akkor ennek kapcsán szerintem megemlíthetjük azt is, hogy ugye van egy másik könyved, ami, ha jól tudom, díjat is nyert, az Uralom a mobilom című könyvedről van szó.
1: Ezt coachként írtam, és abban szeretnék segíteni mindenkinek, hogy egy kicsit tényleg be tudja osztani az idejét, és tudjon a mobilozás helyett mit csinálni, mert tartok tréningeket kamaszoknak is, és mindig az volt a kérdés, hogy de mit csináljunk a mobilozás helyett? Nagyon-nagyon nagy gyűjtemény van ebben a könyvben, hogy mi mindent lehet csinálni, és olyan jó volt, amikor Viki például átküldött egy olyan kis horgolt figurát, amit ő készített, a könyv inspirálta, megtanult a nagymamájától horgolni.
0: Ehhez a könyvhöz úgynevezett beszélgető kártyák is kapcsolódnak, ezekről is szerintem mesélj egy kicsit a hallgatóknak.
1: Igen, ezt is Balázs

0: Andival együtt készítettük el a grafikusommal, és kérdések vannak, és feladatok minden egyes kártyán, úgyhogy akár önállóan is egyedül is el lehet gondolkozni a saját média és telefon használatán az embernek, de ugyanúgy játszható párban, közösségben, osztályban, baráti társasággal is, és bizony nagyon jól végig lehet nézni, hogy milyen szokásaink vannak, amikre már nem is gondolunk szokásként, hiszen annyira az életünk része, hogy olyan tevékenység, amit tulajdonképpen már felülmúlta önmagát, és belefáradtunk, de mégis, mivel állandóan ezt csináljuk, egyszerűen nem találunk kiutat, és erre szeretnénk kiutat mutatni ezzel a kártyával is, hogy igen, ott az élet, és a valódi életet kell megélni.
1: Tényleg itt most nagyon sok mindent ajánlottunk, de akkor elsődlegesen padajáljuk bármilyen korosztály figyelmébe, hogy vegye a kezébe az Ötöstérő tanulási ötletek című könyvet, immáron kibővített, frissített kiadásban Horváth Riától, akinek ezúton köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt beszélgethettünk a Katolikus Rádió stúdiójában.
0: Én is köszönöm, és mindenkinek élményben gazdag jó tanulást kívánok a tanévre.
2: Horváth Ria pedagógussal és trénerrel Szent Imrei Kristóf beszélgetett az Ötöstérő tanulási ötletek című könyvéről, amely tehát immár bővített és frissített kiadásban olvasható gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy a tanulás valóban élmény és szórakozás lehessen.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben a Mezzoforte, a Mizár, valamint a Pete Project egy-egy felvétele szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Kedves hallgatóink, ezúttal sorozatunk első műsorát hallgathatják meg újra.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Tóth János András vagyok. Mától új periódikával jelentkezünk 4 hetente, melyben a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik elfogadják a katolikus egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Sorozatunk első részében először is néhány percben magáról az akadémiáról, annak történetéről és működéséről adunk egy vázlatos képet. Lázár Csabát hallják.
0: A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, későbbi ismertebb nevén Szent István Társulat, 1848. május 1-én kezdte meg nyilvános működését. Ez az alapvetően könyvkiadói profilú intézmény ma Magyarország legrégibb könyvkiadója. A társulat Kebelén belül Ipoly Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével ez a testület olyan jelentős tudományos tevékenységet tudott maga mögött, hogy 1915-ben Csernok János hercegprímás a hatékonyabb munka összefogására javasolta, a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át Szent István Akadémia néven önálló intézményé, melynek alapszabálya szerint fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek Magyarország prímása. Az 1915-ben létrejött, a Szent István Társulattal változatlanul szoros kapcsolatban maradó tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, kitűnő együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társaságokkal. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkori rektora Erdő Péter rendezte az újjászervezést kánonjogilag is, és készítette el az új alapszabályt. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét. Hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészettörténeti, jog- és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. Egy-egy osztályának rendes, tiszteleti és külső tagjai vannak. Osztályonként 3 tiszteleti és 50 rendes tagban korlátozva a létszámot. A külső tagok létszáma nincs korlátozva. Az akadémia rendes tagjává csak az választható, akit az akadémiának legalább 2 tagja ajánl, tiszteleti vagy külső taggá pedig tudományos vagy irodalmi érdemek alapján az választható, akit valamelyik osztály ajánl. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.

0: sorozatunk első beszélgető társa, Kuminec Géza professzor úr, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, korábbi másodelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Főtisztelendő Kuminec Géza atya, köszönöm, hogy időt szakított erre a beszélgetésre.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, szívesen állok rendelkezésre.
0: Műsorunk alcíme, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzott, hogy katolikus tudósoknak a tanúságtétele. Géza atyát szeretném az akadémiáról, az ahhoz és annak történetiségéhez való személyes kapcsolódásáról is kérdezni, a jelenről is persze, és biztos kitérünk majd a pályájára, a korábbi kánonjogi oktatói tevékenységre, a kutatási területeire, talán néhány kötetére, és természetesen a rektori egyetemi munkára, tulajdonképpen mindarra, amivel a keresztény világlátást, a keresztény társadalom építését szolgálja. De mindezek előtt az indulásról és az indítatásról szeretném kérdezni Géza atyát. Ha mondhatom így, Somogyország szülöttje, hogyan nőtt fel, és hogyan jött a papi hivatás?
1: Hát falusi gyermek vagyok igazából, és katolikus családból származom. Én napi minisztráns voltam 8. általános végéig, de utána kollégiumba kerültem, vidékre, gimnáziumba, hát ott bizonyen gyorsan szcientista lettem, és hát hátat fordítottam a vallásnak, és 20 éves voltam, amikor ráébredtem, hogy nem jó helyen vagyok, és akkor egy beszélgetés folyamán ötlött fel bennem, hogy hát nekem mégiscsak talán papnak kéne lennem. És akkor két évbe telt, míg küzdöttem magammal, amire fölbátorodtam, hogy hát visszakopogjam magamat, úgymond a katolikus egyházba. És hát így mondhatnám, hogy azok az atyák, akikkel találkoztam, megkönnyörültek rajtam, így fogalmaznám, és elfogadtak. A püspök atya is rögtön felvett a növendékei közé, szóval valami különleges élmény volt, ezt lehet élménynek mondani.
0: Azt gondolom, akkoriban még Somogy megye a veszprémi egyházmegyéhez tartozott, Géza atya valószínűleg akkor Veszprémbe került.
1: Igen, a veszprémi egyházmegyében, és akkor Paskai László volt a főpásztor, aki felvett a növendékei közé, csak aztán utána nekem rögtön menni kellett katonának.
0: És akkor a katonai évek azok megszakították a szemináriumi éveket, majd felszentelése után hogyan alakult a papi szolgálat?
1: A szentelésem után még 3 évig engem tanítattak. Tehát vissza kellett jönnöm ide a doktori évre, utána 2 év Róma, kánonjogi tanulmányok. Tehát ebben az akkori főpásztorom Szendi József és a jogász professzorom Erdő Péter volt a nagy támogatóm.
0: Akkor rögtön tudományos papi pályára lépett, ha mondhatom így.
1: Hát igen, mert hogy hazajöttem Rómából, akkor alapította újra Szendi püspök úr a veszprémi érseki hittudományi főiskolát, és engem oda rögtön a tanárok közé beválogatott, és hát nagyon sokféle feladatom volt ott a püspöki aulában is. Tehát voltam a püspök atyának sofőrje, titkára, szertartója, egyetemi lelkész. Ez 3 évig tartott, utána létre tudta hozni a szemináriumot Veszprémben. De egy kétféle szeminárium volt egyszerre, volt egy propedeutikus, és volt egy fölsőbb évesek külön épületben, külön napirenddel volt ez a két csapat. Tehát ez körülbelül 80-85 ember volt, és külön kellett a két csapatot kezelni, és akkor én ott spirituális is lettem a korábbi tanári munkáim mellett, úgyhogy ennyi embernek voltam 2 éven át a spirituálisa ottan.
0: Bár csak napjainkban fele ennyi papnövendék lenne.
1: Azért akkor ugye néhány egyházmegye nem küldte el az első éveseit, de a többiek mind elküldték. Tehát azért az egy csupa elsős csapat volt. Az első évfolyam 63-4 ember volt akkor.
0: folytatva a tudományos pályát, a Szent István Tudományos Akadémiát, a Szent István Társulat 1879-ben megalapított tudományos és irodalmi osztályából hívta létre Csernoch János herceg prímás 1915-ben. Az akadémia fővédője a mindenkori esztergom budapesti érsek, tehát napjainkban Erdő Péter bíboros úr, aki az elnöki tisztséget is betölti. Géza atya hogyan, mikor kapcsolódott be az akadémia munkájába, és mi az, amit az akadémia múltjából fontosnak tart kiemelni?
1: Én nagyon meglepetésszerűen kaptam a felkérést, hogy ide jöjjek, még Bolberis Pál professzor úr volt akkor a akadémia elnöke, és mondta azt, hogy hát valakik jelöltek engem, és addig nem is tudtam erről az akadémiáról, és hogy készítsek el egy székfoglaló előadást, és akkor meghatározták, hogy mikor lesz, és akkor tartani kellett egy ilyen előadást. Én akkor kapcsolódtam, mert talán 2008 táján lehetett ez. És a témám talán a lelki ismeret, a keresztény etika tükrébe, vagy valami efféle témát találtam akkor székfoglaló előadás témájául.
0: A saját munkássága is sokrétű, számos tankönyvet írt, és publikációival is szolgálja az akadémia célját, hogy katolikus tudósként legyen a társadalom javára. Legutóbbi írását például a Szent István Társulat jelentette meg, tudomány, tudományos közélet és tudománypolitika keresztény szemmel címmel a Pázmány könyvek sorozatban, de Géza atya korábbi publikációnak a címei is sokat mondanak. A 2025-ös a tudomány látóhatára és a tudósok, államférfiak felelőssége, katolikus szemmel címre gondolok, vagy a 2023-ban kiadott a vezetés művészete Krisztus iskolájában címre. Mi az, amit ezekből nekünk, laikusoknak kiemelne?
1: Hogy milyen témákat választottam, az többnyire az döntött el, hogy mi volt az a legfontosabb hivatal, amit az elöljáróim rám bíztak. Tehát volt idő, amikor papnevelő voltam, akkor olyan típusú munkákkal jelentkeztem. Most viszont hát az egyetem dolgait kell valamelyest hát igazgatnom. Hát itt kínálkozik a téma, hogy mitől katolikus egy egyetem. Hogyan kell egy katolikus egyetemen tevékenykedni, milyen tudományeszmény szolgálatában állnak a katolikus emberek, és hogy ez a tudományeszmény miért is marad mindig korszerű. Talán ezek voltak, és hát láthatjuk azt, hogy azért a magyar közéletben, a tudományos közéletben is nem mindig van igazi dialógus. Tehát azért azt szeretném elmondani, hogy mi tartozik a mi identitásunkhoz, mi hogyan látjuk és láttatjuk a világot, és hogy a katolikus tudományeszmény az egy, nem egy ideológikus, egy lehatároló, hanem a valódi valóságra igazán nyitott, egy holisztikus dolog. Mi mindenkivel, aki képes és alkalmas rá, valódi igazi párbeszédet akarunk folytatni. Tehát nem azt keressük más ember beszédében, hogy mi az, ami nem igaz, vagy mivel tudnánk fölbosszantani, hanem hát az igazság magvát, amit ő mond, azt próbáljuk megkeresni. Másik szempontunk az, hogy mi általában elolvassuk a nem katolikus tudósoknak, akár vallásos, akár nem vallásos, elolvassuk az írásait, és mindig az vezet bennünket, hogy mi az igazságnak a magva benne. Viszont azt is sajnálattal látjuk, hogy a mi írásainkat a nem katolikusok sokkal ritkábban szokták elolvasni. Márpedig igazi tudományos tárgyilagosságra csak akkor jutunk el, hogyha megismerjük azt a vizsgálandó valóságot, mit állítanak arról mások, és nem azt keressük, hogy hát ez ostobaság, hanem hogy mi az igazságnak a magva benne.
0: Egy lelkipásztori szemlélet jellemzi rektor úrnak a publikációit, illetve az előadásait. Volt is egy előadása, aminek emlékszem az volt a címe, hogy lehetséges-e hit és tudomány párbeszéde. Nyilván erre pozitív választ adott akkor is.
1: Hát minden tudományban van hit, és minden hitben van tudomány, hiszen ezek egymást, hogy mondjam, kölcsönösen jó esetben erősítő valóságok. Minden tudósnak megvan a maga világnézete, megvan a maga világképe, ami természetesen fejlődés képes, és fejlődnie is kell. És egy nagy feladata a tudósnak, hogy a szaktudományát egyre inkább úgy művelje, hogy meglássa, hogy más szaktudományokkal az milyen kapcsolatban van, és hogy milyen nagy egésznek a sziluettjét adja ez valamiképpen ki. Milyen irányban érdemes a valóságot vizsgálni, milyen titkok vannak, ugye a valóság azért titokzatos, és illúzió azt gondolni, hogy az ember egyszerre minden tudó lesz, soha nem lesz. Ezt ma a pszichológusok is mondják igazából.
0: A laikus hallgatóknak mit tudnánk elmondani arról a tudományeszményről, amit Géza atya is vall, illetve a Szent István Tudományos Akadémia fényében is milyen üzenetet domborítana ki a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak a tudomány és a hit szerves kapcsolatáról?
1: Jó esetben a hit és a tudomány egymást erősíti, de mind a kettőhez fel kell nőni. Miként az embernek is sokféle identitása van, amely megharcolandó feladat is. Tehát alapvetően férfinak, nőnek teremtettünk, megvan a szakmai identitásunk, kompetenciánk, és meg kell lennie nemzeti identitásunknak, meg kell lennie a vallási identitásunknak. Ezek nem automatikusan adatnak az embernek, hanem ehhez segítségre szorulunk, ugye nevelnek bennünket, szocializálnak bennünket, nyilván jó szocializáció, jó nevelés eredménye az a személyiség, aki majd aztán valóban birtokba veszi ezeket az identitásokat. Az igazi tudomány valóban segít bennünket, hogy emberebb emberek legyünk, miként az igaz hit is ebben segít bennünket, és ezek egymást támogatva teszik teljesebbé az életünket.
0: Ha jól emlékszem, a egyik nyilvános beszélgetésen azt mondta, hogy tudom, hogy hiszek, és hiszem, hogy tudok.
1: Szerintem nincs olyan tudás, amiben ne lenne hit, és nincs olyan hit, amiben ne lenne tudás. Ez a kettő kikerülhetetlenül ott van az ember életében, ugyanakkor mind a kettőnek örökös tisztulásra van valamiképpen szüksége.

0: Kedves hallgatóink, Kuminec Géza professzorral, a Szent István Tudományos Akadémia tagjával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorával beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Varga Ramona nevében is a szerkesztő Tóth János András.
1: Dogma vagy axióma? A Szent István Tudományos Akadémia tagjaival folytatott beszélgetés sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30, megismételjük korábbi műsorunkat. Vukán Györgyre, a Kossuth és Erkel Díja zongoraművész zeneszerzőre emlékezünk. 85. születési évfordulója alkalmából. Az elsősorban jazz kompozícióiról és interpretációiról ismert nagyszerű muzsikus kevésbé ismert oldalát, klasszikus szerzeményeit mutatjuk be néhány tételben. Hallgassák először a győri Bolero fúvós együttesnek ajánlott és általuk 2007-ben lemezre rögzített 3 táncot, szatirikus dal, császárkeringő, szalonzene.

Vogán György három tánca a Bolero fúvós együttes felvétele után. Hallgassák meg a zeneszerző 2000-ben komponált és Magyar Imre Lisztdíjas kürt művésznek ajánlott versenyművét. Közreműködik az Új Magyar Kamarazenekar Kovács János vezényletével.

0: Vokán György Kürt versenyével véget ért a dallamív. Szerzője 85. születési évfordulója alkalmából válogattunk klasszikus kompozícióiból. Szerkesztette Magyar Kornél.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra, vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk. Nyári időszakban vagyunk, ezért javaslom, hogy a mai adásunkban látogassunk el Debrecenbe, ahol Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgetek szakmája szeretetéről. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadása következik. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről az eseményről készítettünk riportokat. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgetek. Hogyan is lett önből idegenvezető? Véleményem szerint ez a szakma egy olyan szakma, amely egy varázslatos szakma, és szerintem sokakat érdekel.
4: Igen, nem mondanám, hogy rögtön ezt céloztam meg, hogy én majd idegenvezető szeretnék lenni, de a történet az onnan kezdődik, hogy én itt a Debreceni Egyetemen angol szakon tanultam, és már egyetemista koromban nyári munkát keresve belecsöppentem a turizmusba, ugyanis a helyi Turinform irodában dolgoztam ilyen nyári kisegítőként, majd miután megszereztem a diplomámat, volt olyan szerencsém, hogy ott főállásban is tudtak alkalmazni, és nekem annyira megtetszett ez a világ, hogy Debrecent ajánlhatom a városba érkező turistáknak. Úgy megtaláltak a különböző feladatok, hogy a turizmus maga, mint terület megtetszett, és az évek során nem csak én tanultam sok mindent a gyakorlatban, hanem mellett a kellő iskolákat is elvégeztem, mint turisztikai szakmenedzser, aztán később, mint idegenvezető. Aminek az ötlete pedig onnan jött, hogy megtaláltak olyan feladatok is engem a munkám során, hogy különböző újságíróknak, tévéstáboknak, forgatócsoportoknak kellett megmutatni Debrecent, illetve kalauzolni őket, segíteni az ő munkájukat, hogy mit érdemes megmutatni, miről mit érdemes mesélni. Emellett egyébként megtaláltak a polgármesteri hivatalból is, hogy a városba érkező VIP vendégeknek tartsak egy kis városnéző sétát, amin akkor még nagyon így megizzadtam, de rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, mert én mindig is szerettem egyébként emberekkel dolgozni, szeretek beszélgetni, meg is találom mindenkivel a közös hangot, és büszke debreceniként én nagyon szívesen mutatom meg nem csak VIP vendégeknek, hanem egyszerű turistáknak is a várost, úgyhogy így adódott a gondolat, hogy a kellő papírok birtokában egyébként erre egy nagyon klassz vállalkozást is lehet építeni, mert hogy nagyon kevés idegenvezető van Debrecenben, és akik vannak, azok is már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Én pedig próbáltam a magam picit fiatalosabb lendületével, kreatívabb módján kiépíteni egy olyan sétasorozatot, vagy olyan tematikus sétákat megkérdetni, ami egy új korosztályt is esetleg megszólíthat.
2: De kell azért ehhez egyfajta erős lokálpatriotizmus is. Egy hazaszeretet, egy város szeretet.
4: Így van, én nem fogalmaztam meg sosem magamban, hogy én ennyire erősen lokálpatrióta lennék. Ez szerintem adja magát. Én Debrecenben születtem, itt nőttem fel. Kisebb kitérőket tekintve mondjuk egy egyéves szegedi tartózkodást, illetve egy 9 hónapos angliai tartózkodást leszámítva, hogy világéletemben itt éltem Debrecenben. És ahogy a turizmussal foglalkoztam, úgy kezdtem el kicsit a város iránt is kutatni, illetve ahogy az egyes témákat megtaláltam, amikre mondjuk sétákat lehet építeni, úgy kezdtem el utána nézni Debrecen történetének, az egyes nevezetességeknek. És így egyik hozta a másikat. Úgyhogy ugye ez maga ez az idegenvezetői szakma, ez én úgy szoktam mondani, ez egy stand-up, tehát egy előadó művészet valahol, egy kommunikációs műfaj, nagyon nagy lokálpatriotizmust és emberszeretetet követel egyébként.
2: Beszéljünk akkor arról a bizonyos vállalkozásról, amelyet az évek során kiépített, mert ennek a vállalkozásnak vannak szolgáltatásai. Nos, milyen szolgáltatásokkal is várja ön a Debrecenbe érkezőket? Kezdjük például az úti tippekkel?
4: Így van. Ugye én Turinform irodában dolgoztam nagyon sokáig, tehát nagyon nagy a tapasztalatom abban, hogy aki Debrecenbe érkezik, az elsősorban mit keres. De nagyon jól tudom azt is, hogy nagyon sok olyan információhoz nem jutnak el egyébként a turisták, amit érdemes lenne egyébként megmutatni. Ez nyilván abból is fakad, hogy az ország második városában vagyunk, tehát rengeteg a látnivaló, rengeteg az érdekesség. Nekem van egy olyan célom, hogy így a mainstream látnivalók mellett, amit úgy nagyjából mindenki tud, hogy itt van református nagy templom, kollégium, egyetem, nagy erdő, meg van egy nagy fesztivál, aminek az a neve, hogy Debreceni Virágkarnevál, azért ezen túl is rengeteg érdekesség van a városban. Elég mondjuk a Piac utcán, Debrecen fő utcáján végigsétálni, és mindegyik épület mesélhetne. Tehát annyi rengeteg érdekes történet van. Úgyhogy én ezeket szeretem ilyen úti tippként a hozzám fordulóknak elmondani és megmutatni, meg nyilván erre épülő tematikus sétákra is invitálni mindenkit, aki arra nyitott.
2: Mert hogy városnéző sétákat is szervez.
4: Így van, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy a városnéző sétákra nem csak Debrecenen kívüli érdeklődők vannak, hanem nagy arányban debreceniek egyébként, akiknek hál' Istennek sikerül felnyitni a szemüket arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel, mert hogy azok között az épületek között, meg azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, ott rengeteg érdekesség van, elég mondjuk egy emléktáblára gondolni, egy érdekesebb épületre gondolni, de lehet ez akár mondjuk valamiféle növény, fa vagy bokor is, amihez valamilyen nagyon érdekes anekdota kapcsolódik.
2: Ha például arra gondolunk, hogy megbeszéli két ember, hogy találkozzunk például a fűvészkertnél, akkor találkoznak és tudják, hogy hol a fűvészkert, de lehet, hogy azt már kevesen tudják, hogy mitől fűvészkert a fűvészkert.
4: Így van, itt egy pici kis helyesbítést tennék, fűvészkert ma már nincsen, már Debreceni Egyetem botanikus kertjének hívunk, és teljesen máshol van, mint ahol annó hagyományosan egyébként ez a fűvészkert volt, de nem állunk messze az igazságtól, mert Fűvészkert utca a mai napig van, és nagyon kevesen tudják egyébként helyiek is, hogy ennek mi az apropója, ugyanis az a tér, ahol ma a város híres múzeum, a Déri Múzeum található, az azelőtti téren Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hozott létre annó egy fűvészkertet, aminek az volt a célja, hogy a közelben található református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítse. Ezt a fűvészkertet akkor számolták fel, vagy pontosabban költöztették el, amikor Déri Frigyes Debrecennek adományoztam hatalmas gyűjteményét, és azt a teret vagy telket jelölték ki, hogy majd ott fognak egy arra méltó múzeumi épületet építeni, úgyhogy 1928-ban nyitott meg, immár a Debreceni Egyetem főépülete mögött a botanikus kert, aminek az alapja ez a diószegi Fazekas Mihály által alapított fűvészkert volt. Ennek köszönhetően van a Déri tér, illetve a Déri múzeum közelében egy fűvészkert utca.
2: Ha most arra kérném, hogy mondjon nekem érdekességeket Debrecennel kapcsolatosan, akkor lehet, hogy napestig tartana ez a riport, de ha egy-két különlegességre kérném szépen, érdekességre, amelyet még valóban a debreceniek sem tudnak. Debreceni érdekességként akkor milyen érdekességeket emelhetnénk ki?
4: Ha már itt említettük a fűvészkertet és a botanikus kertet, akkor a botanika az például egy olyan dolog, amire nagyon kevesen asszociálnak szerintem, hogyha Debrecenre gondolnak, bár a nagy erdőt azért így mindenki meg szokta említeni, tehát ez a gyönyörű természeti közeg, ami az első természetvédelmi terület egyébként Magyarországnak, 1939-ben egyes számmal vezették fel, mint természetvédelmi területet, ezt ugye mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy a Ludas Matyiról híres Fazekas Mihály, az nagyon szerette a botanikát, nagyon szerette a növényeket, és nem csak a fűvészkert megalapítása, hanem az első magyar nyelven íródott fűvészkönyv is hozzá kapcsolódik, de időben egy picit még régebbre utazunk, Mélius Juhász Péter volt az, aki megszervezte a Magyar Református Egyházat, aki szintén nagyon szerette a botanikát, és ő is írt egy herbáriumot, tehát gyakorlatilag Mélius Juhász Péter püspök, illetve egyházszervező tevékenysége mellett nagyon sokat tett azért, hogy Debrecen és Debrecen környékének a növényvilágát megismerhessük, illetve azt katalogizálja. A botanika úgy is kapcsolódik egyébként most a Debrecenhez, hogy a Déri téren található egy gyönyörű szép kocsányos tölgy, több mint 100 éves, amit egyébként az év fája versenyben is jelöltek, és ott van a top 10-ben. mert hogy nem csak látványában impozáns ez a fa, de gyakorlatilag tanúja volt itt rengeteg mindennek, ami Debrecenben az elmúlt több mint 100 évben lezajlott, többek között annak, hogy felépült ott mellette ez a gyönyörű neobarokk múzeumi épület, a Déri Múzeum. Tanúja volt annak, ahogy a bombázások során 1944-ben mondjuk megsérült a debreceni református nagy templom épülete, de nyilván tanúja volt annak, ahogy maga a város az évszázad során rengeteget változott, rengeteget fejlődött és szépült.
2: És találhatók még régi szép patinás épületek? Tehát, hogyha nem csak a járdát és az utcaképet nézzük, hanem feltekintünk az épületek homlokzatára, akkor látunk még szép régi debreceni épületeket és házakat?
4: Természetesen, hát végig sétálunk Debrecen fő utcáján, akkor gyönyörű szép kereskedőházak szegélyezik az utcát. Hagyományosan Debrecen fő utcáján, a Piac utcán tartották a híres debreceni vásárokat több mint 300 éven keresztül, úgyhogy nem véletlen, hogy a legimpozánsabb vagy a legpatinásabb épületek a mai napig ott találhatóak, ugyanis azok a kereskedők, akik mondjuk a 19. század közepén Debrecenbe betelepültek, előszeretettel nyitottak a fő utcán üzletet maguknak, megvették a telket, ami már lerobbantabb állapotában voltak épületek is, azoknak a helyén építették fel a saját kis üzlethelyiségüket, épületüket, aminek az alsó szintje volt az üzlethelyiség, ami lehetett mondjuk gyógyszertár, vegyes kereskedés, porcelán kereskedés, vaskereskedés, és még sorolhatnám, a felső szinten pedig a család lakott. Egyébként Debrecen híres szülötte Szabó Magda, az ő felmenői, Arikő család szintén Debrecen fő utcáján vásárolt telket, az úgynevezett lábas házat, ami mellett később a Rikkelház is felépült, és az ő, ha jól tudom, ők nagyapja úgy vásárolta meg ezt a telket, hogy lábbal lemérte az utca hosszát, és az utca közepén lévő telket vásárolta meg, ugye jó kereskedő lévén, hogy majd ő ott fog fűszerkereskedést nyitni, és ez olyannyira sikeresnek minősült, hogy ez a bolt, ez nagyon legendássá vált, többek között, mint Petőfi Sándor is, illetve Kazinczy Ferenc is megfordult ott.

0: Beszéltünk már Debrecen nevezetességeiről, főbb látványosságairól, részben említést tettünk neves debreceniekről, Fazekas Mihály, Szabó Magda, vagy éppen Térei János, na de kik kapcsolódtak még a városhoz nevezetes és közismert emberekként?
1: Aki a város szülötte, és híres, az muszáj róla megemlékeznünk, az Csokonai Vitéz Mihály, akinek egyébként egykori iskolájában, a református kollégiumban külön kis emlékszobát is kialakítottak, de hát Debrecenben tanult többek között a kollégiumban Móricz Zsigmond, Arany János, Ady Endre, Horthy Miklós, a Tisza családból többen, Szabó Lőrinc, Debrecenben élt egy ideig Tóth Árpád, az ő édesapja, Tóth András például egy nagyon híres szobrászművész volt, akinek az alkotásai több debreceni patinás épületet is díszítenek, de ez csak néhány a sorból, és akik ideiglenesen kötöttek Debrecenhez, de nem Debrecen szülöttei, hát nem kell messzire mennünk, Kossuth Lajos is itt él Debrecenben többek között a családjával, itt választották őt kormányzóvá, itt olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, de jár Debrecenben többek között Széchenyi is, Deák Ferenc, Veselényi, Nagy Imre, Helmut Kohl, kancellár, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám.
0: Valóban szép neves sor, mind-mind kötöttek így vagy úgy Debrecen városához.
1: Még egy dolgot itt megemlítenék, ha már Kossuth Lajos neve felmerült, és szó volt egyébként a botanikáról, és egy nagyon kedves történet vagy anekdota, amit én nagyon szeretek mesélni, szinte minden városnéző sétámon. Kossuth Lajos a Városháza épületében lakott egyébként a családjával, és annak ellenére, hogy egy nagyon elfoglalt ember volt, ugye nagyon lekötötték a közügyek, illetve a politika, azért állítólag minden nap szánt legalább egy órácskát arra, hogy megismerje a várost, úgyhogy minden nap egy órát elment sétálni a városban, és egy ilyen séta alkalmával említette meg, hogy nagyon nagy szomorúságára nem nagyon jut ki a nagy erdőre, pedig ő nagyon szereti a virágokat, nagyon szeretik a növényeket, és amikor ezt meghallották az ő debreceni kísérői, egy házigazdái, barátai, akkor elmondták neki, hogy egyébként ott a Városházához közel, vagy nem olyan messze található egy fűvészkert. Úgyhogy Kossuth Lajost elvitték a fűvészkertbe, aminek nagyon örült, és amikor kérdezték, hogy milyen virágot szeret, akkor mondta, hogy hát ő szereti a rózsát, az ibolyát, de gyakorlatilag minden évszaknak a saját virágait, és innentől kezdve a fűvészkerti látogatása után a fűvészkertnek a vezetője minden nap 2 csokor virágot küldetett neki, egyet a Kossuth Lajos íróasztalára, a másikat pedig a család otthonában. Úgyhogy egy ilyen kedves kis anekdota is kapcsolódik Kossuth Lajoshoz, aki egyébként nagyon szerette Debrecent, és nagyon jól is érezte itt magát. Nem véletlenül jegyezték fel egyébként itt Debrecenben róla, hogy a magyarok Mózese.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy még ilyen kis anekdotával is tudtuk színesíteni a mai beszélgetésünket. Debrecen közvetlen környezetében található Hortobágy. Ez az ország rész is, véleményem szerint egy legendákkal, hagyományokkal teli látványosság.
1: Így van, én szerelmes vagyok a Hortobágyba. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 100%-ig belvárosi lány vagyok, tehát egy belvárosi gangos bérházban nőttem fel, és gyakorlatilag éltem világéletemben, és ma már minden alkalmat megragadok, hogy amikor ki tudok jutni Hortobágyra, részben szabadidős célra, részben úgy, hogy vendégeket viszek ki, mert nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy Hortobágyon nincsen semmi, tehát egy hatalmas sík terület, és nagyon sokan nem értik, hogy mit lehet ott nézni. Most is volt például a múlt héten 2 vendégem, akiknek segítettem leszervezni egy hortobágyi kirándulást, és utána vissza is jöttek hozzám, nagyon szépen megköszönték, és ők is csodálkoztak rajta, tatabányiak voltak egyébként, hogy nem tudták, hogy mit lehet ott nézni ezen a Hortobágyon, de hogy hát folyamatosan kattintgatták a fényképezőgépet, mert a békésen legelésző szürke marhagúja, a ménesnek a gyönyörű nónius lovai, eleve ez az elterülő, végtelenbe nyúló hortobágyi puszta, amin a szél úgy mozgatja a füvet, mint hogyha tengeren lennénk, vagy ez a csillagos égbolt park, amit mondjuk este lehet csodálni, aminek a segítségével egyébként a hortobágyi pásztorok ugyanúgy tájékozottak, mint a tengeren a matrózok mondjuk. Ez mind-mind csak néhány abból a kultúrából, ami ennyire különlegessé teszi szerintem a Hortobágyot, úgyhogy azok az évezredes pásztorhagyományok, ez az ökoszisztéma, hogy minden mindennel összefügg, az ember az állattal, a természettel. Ez egy olyan dolog, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ott van, amikor kimegy a természetbe, és pár óra múlva érzi azt a lecsendesedést, azt a megnyugvást, amit szerintem csak ott lehet, és amire szerintem én úgy gondolom egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek.
0: Láthatunk még gémes kutakat is a Hortobágyon?
1: Természetesen, ahogy egyébként a 33-as úton, mikor közelítjük meg Hortobágyot, hogyha azon haladunk, akkor ahogy már belépünk erre a tájegységre, már egy gémes kút köszönt bennünket, hogy beléptünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, és természetesen ezeket a gémes kutakat a mai napig használják itatásra. Úgyhogy van olyan program lehetőség egyébként Hortobágyon, amikor az ember kint alszik a pusztában, egy félig nyitott hodályban, és ébresztő óra helyett a ménes érkezése ébreszti, akik mennek a gémes kúthoz, ahol a csikós segít nekik az itatásban, úgyhogy fantasztikus. Egyébként régen ezekkel a gémes kutakkal még kommunikáltak is egymással, ezt ilyen pusztai telegráfnak hívták, mert hogy attól függően, hogy a gém, ez a hatalmas bot, ez éppen hogy állt, az bizonyos dolgokat vagy üzeneteket jelentett, úgyhogy így lehetett például a nagy messzi távolba üzenni azt, hogy elkészült a vacsora, vagy elkészült az ebéd, vagy éppen pandúr van a környéken. Úgyhogy ez szintén egy nagyon izgalmas része ennek a hortobágyi kultúrának.
0: De jó önt hallgatni, és az a csodálatos az egészben, hogy mindezt egy olyan hölgy mondja nekünk, aki egy gangos udvarban, a belváros kellős közepén, a belváros szívében nőtt fel. De olyan lelkesedéssel beszél ezekről a tájegységekről, hogy valóban azt érzi az ember, nekem ezt meg kell néznem, nekem ezt látnom és tapasztalnom kell.
1: Így van, én mindenkit szeretettel várok, de az én mondhatni azt így kicsit ilyen nagy zolva misszióm, az az, hogy akár Debrecenben vagyunk, akár nem, mindenki járjon egy picit nyitottabb szemmel a saját otthonában is, tehát turistáskodjunk otthon, ez lehet, hogy most még időszerű, de szerintem méltánytalanul keveset tudnak az emberek a lakóhelyükről, pedig amikor valahova elutaznak, akkor utána olvasnak, rengeteget fényképeznek, akár olyan dolgokat is, ami a saját lakókörnyezetükben is megtalálható, úgyhogy lehet, hogy elég csak kinézni mondjuk az ablakon, és egy picit rácsodálkozni arra az épületre vagy utcára, ami bennünket körülvesz. Én nagyon szeretem a Hortobágyot, szeretem Debrecent is ilyen turista szemmel felfedezni, de elég csak kinézni azon az ablakon, ahol én rengeteget megfordulok, és már csodálatos épületekre látok rá. Így fedeztem fel többek között például a Sajó Istvánnak a munkásságát is, aki a magyarországi Art Deco-nak megkerülhetetlen alakja, és az az utca, ahol én lakok, ott lakott ő is, és én mindig is tudtam, hogy ott van egy Sajó István által tervezett épület, de amikor ezt rajtam kívül kezdték mások is nálam jóval komolyabb szakemberek, művészet, történészek, építészek felfedezni, akkor csodálkoztam, hogy úristen, én ilyen környezetben nőttem fel, és akkor eszméltem fel, hogy ja, igen, az én közvetlen lakókörnyezetem is mennyire sokat nyomott alattban, hogy az én szememet is felnyissa a város szépségei, meg úgy egyáltalán a világ szépségei iránt, amit egyébként így ugyanúgy csodálok, mint hogyha elutaznék a világ másik tájára. Sokkal jobban segített egyébként az én világlátásomban az, hogy utazok. Abban segített, hogy én még jobban ráeszméljek azokra a csodákra, amik engem körülvesznek.
0: Még női túrái is vannak? Olyan úti tippek, olyan városnéző séták, amelyek női szemmel mutatják be a női szempontból érdekes látványosságokat a városban?
1: Igen, nagyon jól rátapintott a lényegre. Az én egyik kis szerelem gyerekem, ez a női városnéző séta, amit én még először 2019-ben csináltam meg. Nőnapra valahogy így kipattant a fejemből, hogy kellene egy olyan sétát csinálni, ami a Debrecenhez kötődő nőket mutatja be, mert ugye, ha Debrecenre gondolunk, Szabó Magdától eltekintve általában csak olyan hírességek jutnak eszünkbe, akik férfiak. De ugye van ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Úgyhogy amikor például Kossuth Lajosra gondolunk, vagy Petőfi Sándorra gondolunk, akkor egy kicsit utána járunk, olyan női alakokra bukkanhatunk, és nem csak a költő vagy politikus feleségekre gondolva, akik nagyon-nagyon izgalmas témával szolgáltatnak egy ilyen városnéző sétához, és természetesen ezeknek a nőknek a sora is évről évre bővül, de az én városnéző, női városnéző sétámon előtérbe kerül Szendrei Júlia, többek között a Petőfi Sándornak a felesége, illetve az özvegye, aki itt él Debrecenben, itt szülte meg a Zoltán fiát, akit egyébként itt keresztelt meg Debrecenben. Kossuth Lajosnak a felesége, a Meszlényi Terézia szintén itt élt Debrecenben a három gyermekükkel. Kossuth Lajosnak a nagyon szeretett kishúga, Kossuth Zsuzsanna szintén Debrecenben élt. De vannak még olyan kevésbé ismert női alakok, mint például a Svetics Mátyásné, aki nagyon szép házasságban élt a férjével, de három gyermeküket veszítették el nagyon fiatalon, és a hagyatékukból az ő végrendeletüknek megfelelően egy katolikus leánynevelő intézetet hoztak létre. De Debrecenhez kötődik például a Fahidi Éva, holokauszt túlélő, holokauszt aktivista, akit nagyon sokan még mindig nem ismernek, de ő Debrecenben született, és Debrecenből deportálták az egész családjával együtt, és egy fantasztikus nő, vagy például a Gályarabok emlékoszlopát, ami a Debrecenből elhurcolt protestáns lelkipásztorok emlékére épült, ezt szintén egy debreceni asszony, egy özvegyasszony, Hegyi Mihályné emelte, és ez csak néhány azok közül, akikről érdemes egyébként megemlékezni egy ilyen város nézősíten, és akkor még a Debrecenhez kötődő költőnőkről nem is beszéltünk.
0: Mi az elérhetősége az ön honlapjának? Milyen elérhetőségeken tudhatnak meg többet azok, akikben így riportunk kapcsán felkeltettük az érdeklődést Debrecen városa iránt?
1: Én anno, amikor ezt az egész idegenvezetői vállalkozást elindítottam, szerettem volna valami jól megfogható brandet létrehozni, mert az, hogy Erdei Nóra idegenvezető, ez annyira nem hangzik trendin. Úgyhogy én elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az én vállalkozásomnak a célja, és gyakorlatilag azt fogalmaztam meg, hogy én szeretek mindenkit egy jó barátként vagy házigazdaként kézen fogni, és helyiként megmutatni neki a várost, úgyhogy mivel én szerettem volna a nemzetközi porondra is kilépni, azaz nem csak magyar, hanem külföldi turistákat is megcélozni, Explore Debrecen with a local by your side, azaz fedezd fel Debrecent egy helyi segítségével, fantázia nevet adtam ennek a vállalkozásnak, ami aztán rövidült idővel arra, hogy Explore Debrecen, fedezd fel Debrecent, úgyhogy ezen a néven lehet rám találni, de én úgy gondolom, hogy aki városnézős sétákra rákeres, városnézés, idegenvezetés Debrecen, előbb-utóbb valószínűleg majd így belebotlik az én nevembe.
0: És ha már a nevet említjük, akkor beszélgetésünk végén megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amiről olyan lelkesedéssel beszél, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
1: Az, hogy emberekkel dolgozhatok. Maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok. Tehát ezekből az emberi találkozásokból, ezek ilyen oda-vissza találkozások, tehát nem csak én próbálok adni tudást, élményt, város szeretetet, lokál patriotizmust, hanem én is nagyon sokat kapok vissza. Ahogy említettem, ez egyébként ez picit olyan, mint egy stand-up, vagy egy színészet. Én meg tudom érteni azokat a színészeket, akik mindig mondják, hogy izgulnak színpadra lépés előtt. Én legalább olyan lámpalázzal szoktam néha egyébként vendégekhez menni, és amikor ott vagyok, akkor mint akin benyomnak egy gombot, így elkezdem mondani, és megszűnik tér és idő, és csak arra koncentrálok, hogy felkeltsem a város iránt a lelkesedést, és hogy megmutassam azt, hogy miért jó itt élni, miért jó ide látogatni.
0: Hát ez sikerült, véleményem szerint. Így fejezzük be akkor a mai beszélgetésünket, és köszönöm meg Erdei Nóra turisztikai szakembernek, idegenvezetőnek a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen mindenkit szeretettel várok Debrecenben, magánemberként is, idegenvezetőként egyaránt.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
3: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Lefőzlek néven idén is megrendezte a legfárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről az eseményről hallanak riportokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A lefőzlek Gönci Baraclekvár főző versenyről Szabó László, Gönci plébániai kormányzót kérdezzük.
1: Lefőzlek néven indítottak és rendeztek ma lekvárfőző versenyt, barack lekvárfőző versenyt természetesen itt Göncön. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
2: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egyik kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó szentmise után történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
1: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
2: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
1: Errefelé egyébként úgy mondják, hogy lefőzik a lekvárt, tehát azért is lett ez a neve.
2: Nem kifejezetten ez a kifejezés erről, hogy lefőzlek. Itt nyilván ebben egy ilyen szójáték is volt, amikor jött az ötlet, és kicsit így is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy a másikat is, de nyilván itt nem egy ilyen nagy versengésről van szó, hanem egy ilyen egészséges rivalizálásról, illetve amit én észrevettem, hogy nagyon sokszor a csapatok tagjai is egymástól tanulnak különböző praktikákat, fortélyokat, döbbenetes látni azt, hogy mennyiféleképpen lehet elkészíteni a lekvárt. Tehát erre az egyes csapattagok bizonyára már elmesélték, hogy ki hogyan főzi, milyen praktikát alkalmaz.
1: Igen, valaki mondta, hogy darabolja, valaki ledarálja a barackot, és ki mennyi cukrot tesz hozzá, azt is igen, itt elmondták. Az idei versenyre hány csapat nevezett, mely filiákból, egyházközségekből neveztek?
2: Az idén 6 csapat indult a versenyen, 4 a helyi közösségből, és 2 pedig a filiákból, Kéked, illetve Zsóita egyházközségekből.
1: És az is nagyon fontos, már itt megkérdeztem a fánknak a receptjét is az egyik asszonytól, aki sütötte a fánkot, hogy itt a plébánia területén konyhájában pedig olyan ételeket sütnek, amivel a frissen kifőzött baraclekvárt lehet kóstolni.
2: Hát így van, ez is hozzá tartozik az ebédhez, amit általában mindig valamilyen ebéd követ, mikor vége befejezik a főzést, a lekvárnak a megfőzését általában valamilyen tartalmasabb ebéddel készülünk, és hát ehhez egy ilyen kis desszertnek sütötték mostan a fánkot.
0: Idén 6 csapat nevezett be a barack lekvár főzőversenyre. 4 a Gönci egyházközségből, 1 pedig a kékedi és a zsuitai filiákból. Szarkáné Novák Csillát, a Gönci egyházközség tagját kérdezzük.
1: Milyen múltra tekint itt vissza ez a lekvárfőző verseny, és önöknek mit jelent, mint egyházközségi tagoknak, hogy van ilyen rendezvény?
3: Hát évről évre várjuk már a lekvárfőzést, amikor atya kihirdeti a misén, hogy következő héten lekvárfőzés, akkor már mi készülünk erre, készítjük a barackot, előző nap ledaráljuk, becukrozzuk, hogy következő nap itt fent a parókián megfőzhessük. Díjnyertes lekvárt.
1: És önök most hány kilóból főzték?
3: 5 kilóból főztünk ezen az éven lekvárt.
1: És kifejezetten csak a gönci barack fajtát főzik?
3: Kifejezetten csak azt főztük most. Azt a fajtát szedtük le, mert szerintünk abból készül a legfinomabb barack lekvár.
1: Az ízvilágra tudom, hogy nehéz elmondani, de mégis az milyen ízvilágú barack?
3: Hát az ízvilágát meghatározza a Zempléni hegységnek a barnás földanyaga, és ilyen savanykás, édes ízvilága van, és szerintem az nagyon közre játszik, hogy itt a lankánkon nevelkednek ezek a fák, és érnek be a barackok, meg az embereknek a gondoskodása adja meg a barasznak az ízét.
1: Igen, most nem nagyon volt eső ebben az évben. Ilyenkor itt locsolják egyébként a barackosokat, mert mifelénk ugye elég kicsik voltak a barackok.
3: Igen, a gazdák igyekeznek locsolni ilyenkor, hogy azért szép legyen a barack. El tudják adni.
1: És hogyha ez a gönci barack édeskésebb, akkor kevesebb cukor kell a lekvárhoz is?
3: Van benne azért zamat is, van benne egy kis savanyú íz is, és én kifejezetten éveken keresztül 1 kiló barackhoz fél kiló cukrot szoktam rakni.
1: Az egyházközség életében

0: a Baraszlekvárt. Mindenkinek külön elkészített üvegje van, aki indul a versenyen, de nem biztos, hogy mi lekvárunkat kínáljuk ezen az alkalmon. Megkóstolják a egyházközség tagjai, és szavaznak, hogy hány a számú lekvár ízlet a legjobban, és kapnak egy nagy fakanalat ezért, amire éveken keresztül szalagokat raknak, és megörökítik, hogy melyik évbe kinyerte a lekvárfőzést.
1: Akkor ezt a fakanalat adják is tovább évről évre?
0: Igen, igen, igen. Évről évre adjuk át. Az atya szokta átadni a nyertes csapatnak, és ők készítették el rá a szallagot.
1: És a gyerekek is játszanak itt a plébánia udvarán, ők is szoktak zsűrizni, szeretik a lekvárt?
0: Persze, már alig várják, legfőképpen ők alig várják, hogy vége legyen a szentmisének, és megkóstolhassák a lekvárokat.
1: Ön milyen lekváros süteményeket szokott sütni?
0: Én baraszt lekvárosat szoktam sütni, sokat, de a kedvencem, amit Kocsisné Ágitól kaptam receptet, 5 tojásból készül, 25 deka rámával, 25 deka cukorral, 25 deka liszttel. Ezt egy kevert tészta, és ennek a tetejére hámozott barackot, sárga barackot teszünk, megsütjük, és kiváló.

0: A kékedifília egyháztanács tagjai 20 kiló sárga barackból főztek lekvárt, mondta el Gyulászyné Patrik Katalin.
1: Minden évben szokott lenni ez a lekvárfőző verseny, és akkor mindig itt vagyunk.
2: Igen, és barackból főzik természetesen itt a lekvárt egy nagy üstben. Milyen fajta barackból és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
1: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, megpucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, meg

0: Toljuk, ha rosszat, rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőződik.
1: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
0: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
1: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
0: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányér a próbát, és akkor úgy.
1: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
0: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
1: És ezt a nagy fokonálnak nevezett eszközt,
0: ez a szilvalekváró főző inkább, de mi ezzel szoktuk főzni, de van nagy fakanalunk is, hoztuk, mert nem tudtuk, hogy mit vagy hogy.
1: Ide jöhetünk egy kicsit közelebb. Körülbelül mennyi ideig kell ezt így főzni, gondolom van már azért?
0: 3 órát kell biztosan.
1: És akkor inkább egy ilyen keményebb, vagy hígabb lekvár lesz ebből?
0: Hát, ahogy hűl ki, úgy sűrűsödik be jobban.
1: És van valami speciális sütemény, amit az önök környékén ilyen lekvárral készítenek?
0: Hát én szoktam egy ilyen zsíros lapokat sütök, 3-at, és baracklekvárral megtöltöm, és ilyen citromos mászt teszek a tetejére.
2: Varga Tamás a Zsújtai Filia képviseletében főzte Gönci barackból a lekvárt.
3: Mi 10 kiló barackból főzünk, jelen pillanatban lekvárt. Ugye a kollégina elmondta, mi sem hámozzuk, vagy héjazzuk meg a barackot, az egy különleges plusz ízt ad neki. Először főzzük a barackot, és akkor később rakjuk hozzá cukrot, amivel összefőzzük, besűrítjük.
1: De önök is ledarálják, vagy csak feldarabolják?
3: Mi is ledaráljuk. Egy kicsit apróbra kerül így a héja, és akkor nem annyira gátolja meg az étkezésben, úgymond, vagy okoz problémát az étkezés során a héj.
1: És honnan látja, hogy már jó, és majd lehet szedni az üvegbe?
3: Ilyen nagyobb fakanállal kavargatjuk, és akkor így felemelve, függőlegesre fordítva látjuk, hogy hirtelen lefolyik, illetve már amikor elkezd sűrűsödni, akkor úgy bevonja a fakanalat, kevésbé híg, és amikor már úgy nehezebben vonódik le a kanáról, akkor már tudjuk, hogy jó, és lehet üvegezni.
1: Akkor ezt még azért kell kavargatni, még, ahogy én látom.
3: Még igen, kicsit később is érkeztünk, így kell egy kis idő még hozzá.
1: És az önök környékén van valamilyen speciális sütemény, amihez ezt a lekvárt használják?
3: Mostanság ugye a túros béleshez is szoktunk baracklekvárt használni, és akkor jobban kiemeli a túrónak az ízét, és egy kicsit jellegzetesebbé teszi.
1: És kifejezetten a gönci baracból főzik, vagy más fajtából is szokták önök főzni, akár otthon is, családi körben?
3: Igen, mi ragaszkodunk a göncihez, a hagyományhoz, hogy mi is a gönciből főzzük, a gönci baracból.
2: A baracklekvárok kóstolója és zsűrizése vasárnap a Szent Mise után volt Göncön. A vak bírálat alapján a hívekből álló zsűri a legfinomabbnak, a Koncsol Mihalik Zsuzsanna és a Koncsol Zsuzsa Gönci páros lekvárját találta. A lekvárfőzés után ebéddel és lekvárral fogyasztható finomságokkal látták vendégül az egyházközség tagjait. A fánkot Koncsol Mihalik Zsuzsanna sütötte.
1: Itt beszélgetünk Göncön a plébánia épületében, kint készül a frissen szedett baracból az új baracklekvár, és itt pedig az egyházközség tagjai bent a plébánia konyháján szorgoskodnak, hogy különböző desszerteket készítsenek, amihez természetesen a baracklekvár illik. Már nagyon-nagyon sok minifánkot itt kisütöttek. Mi ennek a minifánknak a receptje?
4: A minifánkot úgy készítjük, hogy 140 dl lisztet használtunk fel hozzá, 6 dl tejet, 6 dekagram mélesztőt, 10 pópozott tevőkanál porcukrot tettünk bele, felolvasztottunk hozzá 16 dekagram margarint, tettünk bele 2 tojást, amit egészben használtunk fel, továbbá 6 olyan tojást, aminek csak a sárgáját tettük bele a tésztába. Egy kevés rumaromával és vaníliaromával is ízesítettük, illetve egy pici sóval, hogy kiemeljük az édes ízeket. Ezután ezt napraforgó olajban sütöttük ki.
1: Mennyi ideig pihentették a tésztát, kelesztették?
4: A tésztát körülbelül egy olyan fél órát kelesztettük először, utána körülbelül 2-2,5 cm vastagságúra kinyújtottuk, kiszaggattuk, majd ezután még egy olyan 10-15 percet hagytuk pihenni, ezután bőolajba kisütöttük.
1: És ahogy figyeltem itt a sütési folyamatot, nem fedő alatt sütötték, milyen módon sütik?
4: Nem fedő alatt sütöttük. Nekünk az a technikánk erre, hogy a kicsit megbőrösödött tetejével lefelé tesszük bele az olajba, és megvárjuk, amíg átfordul magától, ettől lesz egy kicsit szalagos a fánk.
1: És ugye ezek kicsike kis fánkok, akkor ezt pogácsa szaggatóval szaggatják?
4: Igen, ez most azzal volt szaggatva, direkt arra törekedtünk, hogy kis falatnyi fánkok legyenek.
1: Igen, itt előbb számoltam, mennyi lett ennyi lisztből.
4: Körülbelül 140 darab lett.
1: Igen, és ahogy megkóstoltuk, egyébként nagyon-nagyon könnyű a tésztája.
4: Igen, nagyon szeretjük ezt a receptet, mert tényleg nagyon jó állagú kis fánkokat lehet vele elérni.
1: Milyen desszert fog még itt készülni a frissen főzött gönci barackleklekvárhoz?
4: Úgy döntöttünk, hogy még egy adag palacsintát is kisütünk. Szerintünk a fánk, illetve a palacsinta az, ami a legjobban élik egy lekvárhoz, amivel meg tudja koronázni igazán ezt az egész rendezvényt.
1: Igen, ugye ennek a rendezvénynek Lefőzlek, Gönci Barack lekvárfőző verseny a neve, itt a plébános atya évek óta szervezi. Önnek, mint az egyház község tagjának, hogy mi a véleménye erről a rendezvényről, várják már gondolom azért évről évre?
4: Igen, várjuk évről évre. Szerintem nagyon jó kis közösségépítő program ez. Tudunk beszélgetni, ismerkedni esetleg olyan tagokkal, akik nemrég csatlakoztak az egyház közösséghez, illetve azok, akik már régebb óta tagjai, közöttük is fenntartja a kapcsolatot.
1: És ha jól tudom, hát persze nem csak desszert készül, hanem lesz valami főétel is. Itt még rotyog valami a gáztűzhelyen.
4: Sertéspörkölt és burgonya lesz még hozzá, igen, hogy ne csak az édes ízek domináljanak.
1: És akkor akik reggel elkezdték a lekvárt főzni, akkor ők is gondolom így ebédidőtájára akkor elkészülnek, és közös étkezés lesz?
4: Így van, reméljük, hogy mindenkinek sikerül befejezni addigra a lekvárfőzést. Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy adag kóstoló lekvár is kerül kiszedésre. Majd ezután ezeket külön fogjuk címkézni, hogy titkos szavazásra fogjuk majd későbbiekben bocsájtani.

0: Kedves hallgatóink, a Lefőzlek lekvárfőző versenyről hallottak összeállítást, amelyet a Gönczi Egyházközség szervezett július 25-én. Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
1: A nap imája.

Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, értelmet, hogy megismerjelek, szeretetet, hogy keresselek, bölcsességet, hogy megtaláljalak, beszédet, ami neked tetsző, kitartást, ami bizalommal várakozik rád, és reményt, ami végül átölel téged. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: az etnofil muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Rendkívüli kritikus helyzet alakult ki az Élővíz csatorna teljes szakaszán. A hetek óta tartó csapadékmentes forró időjárás és a körösök rendkívül alacsony vízhozama miatt megindult a halpusztulás. Gyulán már több mint 100 kg elpusztult halat kellett kiemelni a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai vízátvezetéssel és oxigéndúsító gépekkel próbálják menteni a menthetőt, de a tartós megoldást csak az eső hozhatja meg. A körösök vízgyűjtő területén évek óta komoly csapadékhiány tapasztalható. Az idei nyár azonban példátlan kihívás elé állította a szakembereket. A fehér és a fekete körös határszelvényeiben a vízhozam gyakorlatilag nullára csökkent, emiatt az élővíz csatorna természetes utánpótlása szinte teljesen megszűnt. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a vízfolyás ne álljon le. Lúci Gergely, a kövízi igazgatója elmondta, a helyzet kezelésére már hetekkel ezelőtt rendkívüli intézkedéseket vezettek be. A gyulai duzzasztóhoz telepített szivattyúval másodpercenként 5-600 liter plusz vizet emelnek át az élővíz csatornába. Mivel a fekete-körös vízhozama is drasztikusan lecsökkent, a békési duzzasztónál már két ütemben telepítettek szivattyúkat, sőt újabb berendezések beállításáról is intézkedtek, ismertette az igazgató. Lúci Gergely hozzátette. Tulajdonképpen egy együttműködő vízgazdálkodási rendszernek köszönhetően már javarész tiszai víz folyik a csatornában. A kiskörei és tiszalőki duzzasztók vizét a nagykunsági és keleti főcsatorna szállítja a térségbe, ezt emelik át több lépcsőben Gyula, Békés Csaba és Békés irányába. A meleg tápanyagban dús vízben az oldott oxigén szintje kritikus szintre csökkent, ami miatt a halak elkezdtek pipálni. A szakemberek folyamatosan monitorozzák a vízminőséget, és kérték az érintett önkormányzatokat, hogy a szökőkutakat üzemeltessék sűrűbben és hosszabb ideig a levegőztetés érdekében. Emellett a vízügy két úszó munkagépre szerelt szivattyúval porlasztja a vizet a csatornán, hogy oxigént juttasson a vízbe. Ennek ellenére a probléma már érezteti hatását. Nemes Attila Károly, a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége ügyvezeti igazgatója kiemelte. A gyulai szakaszon a hivatásos halőrök már mintegy 150 g elpusztult haltetemet emeltek ki. Elsőként az oxigénigényes fajok, mint a csuka vagy a süllő kezdenek pusztulni, majd a keszekfélék következnek. Békés Csabán jelenleg csak kritikus a helyzet, de Békésen is tapasztaltak már elhullást, és a következő napokban további problémákra számítanak, mondta Nemes Attila Károly. A KEHESZ ügyvezetője nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a kábult oxigénhiány miatt pipáló vagy a part szélére húzódó halakat szigorúan tilos és törvénytelen bármilyen eszközzel, merítőhálóval, vasvillával, horoggal kiszedni. Ez orrfalászatnak, illetve szabálysértésnek minősül, és komoly eljárást van maga után. A szakember szót ejtett a csatorna túlzott vízi növény borítottságáról is. Mint mondta, a korábbi években a nagytestű amúrok biológiai úton gyérítették a hínárt és a békalencsét, ám mivel az amúr idegenhonos fajnak számít, hatályos jogszabályok értelmében természetes vizekbe, így az élővíz csatornába a telepítés már nem engedélyezett. A vízügyi és horgászati szakemberek egyetértenek abban, hogy a meglévő rendszerből ennél több vizet átvezetni már nem lehet, hiszen a Tisza vízkészletei is véglegesek. A meteorológiai előrejelzések és a határon túli hegyvidéki vízgyűjtők állapota sem biztató. A talaj annyira kiszáradt, hogy egy hirtelen nagyobb zápor sem érne el a folyómedrekig. A szakemberek várakozásai szerint a vízhiányos állapot akár őszig, szeptember-októberig is eltarthat, és érdemi változást kizárólag a hegyvidéki vízgyűjtőkön hulló, tartós és elnyújtott csapadék hozhat. Az elmúlt napok és hetek leginkább a kánikuláról és az aszályról szóltak Magyarországon. A gazdák, gazdálkodók is megsínylették ezt az időszakot. Herceg Tibor napraforgót, árpát és búzát termel, de megpróbálkozott a kukoricával is, azonban az idei év csapadék szegénysége minden növényüket tönkretette. A tavaszi kalászosok még tudtak keveset produkálni, de a legtöbb helyen már ott is minimálisra csökkent a termés. A gazdák, gazdálkodók mindannyian nagyon rossz helyzetben vannak a szárazság és a vízhiány miatt. Még bíztak benne egy hónappal ezelőtt,
hogy talán a napraforgó még túléli és kibírja augusztus 20-áig, de sajnos nem. Többeknek ez a dátum azért volt fontos, hogy a következő aratásig legalább egy kis termésük legyen, de augusztus 7-8 körül ebben a hőségben sajnos a napraforgó is megadta magát. Ha most a napokban vagy a közeljövőben esne az eső, ezeken a növényeken már nem segít. A csapadéknak innentől abban lenne fontos szerepe, hogy az őszi vetéseket segítse. Jelenleg a túlérésért kell küzdeniük, egyelőre nem látnak konkrét megoldást arra, hogy mi jöhet a közeljövőben, mihez érdemes hozzáfogni, hogy értelmes és gazdaságos termelést tudjanak folytatni az őszi vetésekkel, mondta Herceg Tibor egyéni gazdálkodó. Szinte minden szabályt megszegve pattant motorra a fiatal, akit a minap elítéltek az orosházi járásbíróságon. Jármű önkényes elvétele, eltiltás hatája alatti járművezetés, valamint ittas járművezetés miatt ugyancsak felelősségre vonták. A Békésmegyei Főügyészség közleményében megosztották, mik az előzmények, pontosan mi történt. A fiatalt az orosházi járásbíróságon 2024. novemberében jármű önkényes elvétele és más bűncselekmény miatt 2 évre, majd 2025. szeptemberében eltiltás hatája alatti járművezetés és más bűncselekmények miatt 3 évre eltiltották a járművezetéstől. Azaz január 23-án, amikor motorra pattant, 2 eltiltás is hatályban volt vele szemben. Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen probléma. Egy családapácai kocsmában szeszes italt fogyasztott, majd átment egy másik szórakozóhelyre, ahol csatlakozott barátaihoz. Egyik ismerőse megmutatta neki a motorját, majd megengedte neki, hogy álló helyzetben felüljön rá. Nem csak felült a motorra, hanem azt be is indította és elindult vele, majd lassítás nélkül neki ment a szemközti ingatlan kerítésének. A balesetben a csanádapácai fiatal 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, a motorban és az ingatlan kerítésében pedig anyagi kár keletkezett. Az orosházi járási ügyészség a vádirat alapján 9 nap elzárásra és 4 év közötti járművezetéstől eltiltásra ítélte jogerősen a 19 éves férfit. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Győr, Kecskemét és Szent Gotthárd mellé Debrecen és Szeged is felzárkózik a meghatározó járműipari központok közé, az egyik szakportál szerint, írja De Hír. Néhány év alatt látványosan átalakult Magyarország autóipari térképe. Győr, Kecskemét és Szent Gotthárd mellé Debrecen és Szeged is felzárkózik a meghatározó járműipari központok közé, miközben az országban gyártott termékek köre is változik, írja az autopro.hu. A portál szerint a hagyományos autó- és motorgyártás mellé elektromos hajtások, akkumulátorok és új generációs villanyautók érkeznek, 2026 pedig több nagy beruházás esetében is fordulópontot hozott. Mint írják, a változás 2026-ban különösen látványossá vált, Kecskeméten új gyártóterületekkel bővült a Mercedes-Benz üzeme, Győrben megkezdődött egy új generációs elektromos hajtás sorozat gyártása, Debrecen pedig a BMW és az akkumulátoripari beruházások révén gyakorlatilag a semmiből vált az ország egyik legfontosabb autóipari központjává. Mindeközben Szegeden a BYD európai terjeszkedésének egyik kulcsfontosságú bázisa épül. A portál szerint Debrecen ennek talán a legjobb példája. A BMW beruházásával egy teljesen új autóipari központ jött létre, amelyet eleve az elektromos korszak követelményeihez igazítottak. A gyár szerepet túlmutat egy újabb magyarországi összeszerelő üzemen, hiszen a Neue Klasse modellgeneráció gyártásával Debrecen a BMW technológiai átalakulásának egyik fontos helyszínévé vált. Elfogadták a minisztériumban a debreceni kezdeményezést, három új szak is létrejön a magyar felsőoktatásban, jelentette be augusztus 10-én az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, értesült a Civis Hír. A biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak bevezetését a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Célja olyan szakemberek felkészítése, akik biotechnológiai gyártási, kutatási, innovációs és oktatási területen vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képes szakszerűen támogatni a szakmai munkát, valamint megfelelő alapokkal rendelkeznek a továbbtanuláshoz. A képzés során a hallgatók átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a biotechnológia, a molekuláris biológia, a mikrobiológia, a genetika, a biokémia, az analitikai kémia és a bioanalitika területén, valamint megismerik a gyógyszer, ipari és környezeti biotechnológia alapvető eljárásait, képessé válnak laboratóriumi kísérletek megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére, egyszerűbb géntechnológiai, elválasztástechnikai és bioanalitikai módszerek alkalmazására, valamint korszerű informatikai eszközök használatára, szerepel az indoklásban. Két szakot, az ökológiai gazdálkodást és a redukciós szakember mesterképzést a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezte. A vízművel közös csavarral menti meg Debrecen növényeit az önkormányzat, értesült a De Hír. A vízkorlátozás visszavonásáig a vízmű nem ivóvíz minőségű, de öntözési célra alkalmas minőségű, úgynevezett technológiai vizet biztosít a növényállomány locsolása céljából. Ahogy arról nemrég beszámolt a lap, Paplászló polgármester augusztus 3-ától visszavonásig első fokozatú vízkorlátozást rendelt el a Debreceni Vízmű ZRT szakmai javaslatára, így 6 és 22 óra között tilos a többi között a közparkok, házi kertek, tömlős locsolása és az automata öntözőberendezések működtetése is. Az önkormányzat ennek megfelelően gondoskodik a park fenntartási munkálatokról, tudatta közleményében a hivatal. Mint írják, a polgármester hivatal szakemberei folyamatosan monitorozzák és értékelik a közterületi növényzet állapotát. A tartósan fennálló csapadékhiányos időszak és az elrendelt vízkorlátozás miatt a települési zöld vagyon megőrzése érdekében a debreceni vízművel alternatív megoldást dolgoztak ki. A vízmű nem ivóvíz minőségű, de öntözési célra alkalmas minőségű, úgynevezett technológiai vizet biztosít a növényállomány locsolása céljából. Így az ivóvizet használó öntözéstől eltérően időbeli korlátozás nélkül, de természetesen az öntözendő növények igényeihez igazodva tudják végezni a közterületek növényzetének folyamatos kézi locsolását. Ezt a vizet a vízmű telepeiről a parkfenntartási vállalkozók szivattyúkkal, tartálykocsikba emelik át, és tömlővel locsolják ki a növényekre.
A Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban Szepes annó falu a farkasok földjén címmel. A tálat abból a több mint 2000 régészeti objektumból válogat, amelyet a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 2024 között végzett ásatásokon találtak, adta hírül az MT. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója elmondta, hogy az elmúlt időszak régészeti feltárásai átírták azt, amit a szakemberek korábban gondoltak Debrecen és külterületének múltjáról, a neolitikumtól a középkorig. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar régészet most is az anyaggyűjtés időszakát éri, a beruházásokhoz kapcsolódva. A nagy mennyiségű lelet, amelyet találnak, két síkon jelent kihívást a szakma számára, az egyik a sok adat, a másik, hogy a tárgyi forrást hogyan kezeljék. A régészet ma a lakóhelyhez való kötődést erősítheti, ezért lenne fontos minél inkább a társadalmasítás. Kiemelte, hogy egyre kevesebb tárlat nyílik régészeti anyagokból, ezért a mostani alkalom egy ünnepi pillanat. A január végéig látható kiállításban láthatók a többi között állati maradványok, köztük egy farkasé is, valamint edények és apró fémtárgyak. A tava olyat készül bemutatni, ami kilép a megszokott keretek közül a debreceni virágkarneválon, tudta meg a HAON. A tava egy varázslatos tündérkertbe invitálja a debreceni virágkarnevál közönségét, ahol a teljes élet nem is olyan titkos összetevői elevenednek meg. A HAON stábja pedig beleshetett a kulisszák mögé. Hiszünk abban, hogy a kiegyensúlyozott élet alapja az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a tudatos egészségmegőrzés, a szellemi és lelki feltöltődés, valamint az emberi kapcsolatok ereje. Ezt a gondolatot jeleníti meg az idei virágkocsink, amely egy mesebeli kerté változik a karnevál idejére, tudta meg a debreceni teva képviselőitől a lap. A különleges kompozícióban a Piruett Táncstúdió tehetséges táncosai keltenek életre olyan értékeket, mint a zene szeretete, a mozgás öröme és az egészséges táplálkozás fontossága. A kert minden szeglete a benne elhelyezkedő tündérlakokkal a harmonikus, egészséges és örömteli élet egy-egy fontos elemét idézik meg. Az idei teva virágkocsi különlegessége, hogy a tündérkert túlnő a virágkocsi határain, kilép a megszokott keretek közül, és a Nagyerdei stadion mellett a debreceni virágkarnevál egyik legkülönlegesebb fotóhelyszíneként kell életre. Ismét használható több debreceni busz megálló, tudta meg a Civishír. Befejeződtek az útépítési munkálatok a Füredi úton a BEM tér elnevezésű autóbusz megállóhelyek környezetében, ezért augusztus 11-én kedden üzemkezdettől a 21, 23, 52 E autóbuszok és a 973-as éjszakai járatok újra a megállóhelyek érintésével közlekednek. A Burgundia utca elnevezésű megállóhely környezetében a távhőfelújítási munkálatok értek véget, így augusztus 11-én kedden üzemkezdettől a Zégner tér irányába közlekedő 3-as, 3A jelzésű trolibuszok, a Tégláskert utca, Széna tér, Bajk András utca irányába közlekedő 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH jelzésű autóbuszok, valamint a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Megújult útvonalon várja a kerékpárosokat a debreceni virágkarnevál Scheffler Night Ride-ja, hívta fel rá a figyelmet közleményében a szervező. Mint írták, az elmúlt évek egyik legsikeresebb karneváli közösségi programja, a Night Ride idén meghosszabbított útvonallal várja a résztvevőket, olvasható a HAON-on. A Scheffler Night Ride népszerűsége évről évre folyamatosan növekszik, egyre többen csatlakoznak a látványos esti felvonuláshoz, amely mára a debreceni virágkarnevál egyik legkedveltebb közösségi eseményévé vált. A tavalyi rendezvényt követően sokan jelezték, hogy hosszabb felvonulást szeretnének, ugyanakkor a sok gyermek miatt mégsem túl hosszút, ezért az idei Night Ride útvonala csak nem a duplájára bővült a tavalyihoz képest. Az utolsó láncem amerikai erőcsatárral vált teljessé a Deac kerete, tudatta a klub. Brandon Horvát személyében megtalálták a negyedik idegen légióst is a Deac kosárlabda csapatában. A 27 éves 208 cm-es amerikai erőcsatár egyetemi éveit követően a francia másodosztályban kezdte meg profi karrierjét, majd Belgiumba igazolt a Basic Fit Brussels csapatába, ahol közel 12 pontot és 7 lepattanót átlagolt, a 3 pontosokat pedig 37%-os hatékonysággal értékesítette. Ezt követően Németországban a Bros Baskets Bamberg csapatában folytatta karrierjét, majd megfordult a litván Gargždu Gargždai együttesében is. Az előző kiírást a Nitra Blue Wings gárdájánál zárta, mérkőzésenként 14 ponttal és 7 lepattanóval segítette bronzéremhez csapatát a szlovák ligában. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 17.000 négyzetméteren 340 kiállító várja majd a látogatókat a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon Debrecenben. A kiállításnak 34 éve a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampusza ad otthont. Vaszkó László vásárigazgató szerint a 35. Farmer Expo célja az, hogy olyan találkozási pontot biztosítsanak, ahol a mezőgazdaság szereplői megoszthatják tapasztalataikat egymással, továbbá megismerhetik a legújabb termelési megoldásokat, és együtt kereshetik az ágazat jövőjét meghatározó válaszokat. A közös gondolkodásnak is fontos teret adnak a kiállítás szakmai programjai, amelyek a mezőgazdaság legaktuálisabb kérdéseit állítják középpontba. A szakemberek a többi között a klímaváltozás hatásaira, a termelési kockázatok csökkentésére, a versenyképesség megőrzésére, valamint az egyes ágazatok előtt álló stratégiai kihívásokra keresik a választ. A szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között tartják. A beharangozó sajtótájékoztatón Vaszkó László, vásárigazgató a következőket mondta el.
1: Milyen tapasztalatot hoz ez a 35 év? Egyrészt hozza azt, hogy minden év más. Minden évben másról kell, vagy másról beszéltünk. Az első Farmer Expo igazán arról beszéltünk, hogy mi lesz a földdel. Kié lesz, hogy alakul. Még a második évben is az volt a központi kérdés, hogy jó, de és akkor a földdel mi lesz? Majd utána változtak, hogyan kezdjünk hozzá tudományt bevonni. Majd az uniós csatlakozás körül időszakban egyáltalán majd két éven keresztül központi kérdés az volt, hogy hogyan is kell az agráriumnak erre felkészülni. Mik lesznek a támogatási lehetőségek és a támogatásokat hogyan kell igényelni. Emlékszem rá, hogy kimondott workshopokat szerveztünk gazdálkodóknak, hogy egy ilyen kérdőívet, hogyan kell kitölteni, és egyáltalán hogyan kell, hogy minél hatékonyabb lehessen, hogyan kell megcsinálni a nyilvántartását, a térképvázlatukat hogyan kell beszerezni. Tehát itt nagyon érdekes dolgok. Majd ugye menet közben változnak az idők, és elérkezünk a mostani időszakra, ami egy furcsaonál különleges kihívása a magyar agráriumnak. Ez már ugye pár éve érzi az ágazat, hogy itt valami új változást kell, van szükség. Ugye az első kérdés a éghajlatváltozás. Erre valamilyen választ kell adni. Miután több száz éve nem adott jó választ a magyar gazdasági vagy politikai elit. Ugye az első Duna-Tisza csatorna ötlet 1824-ben készült. 1824-ben felvetették, hogy kellene egy Duna-Tisza csatorna. A vásárhelyi tervnek része volt a Duna-Tisza csatorna, nem valósult. És vízügyi beruházás, pedig utoljára a régióban, nagyobb vízügyi beruházás utoljára 1956-ban ért véget, majd volt egy kisebb, itt a Derecskei beruházás, de valóban az nagyobb vízügyi beruházás, ami arról szólna, hogy a régiót vízzel el kell látni, az nem történik meg. Nemrég volt egy konferencia, ott elhangzott, hogy a Magyarországon megkeletkező vízmennyiség 75%-a a Dunántúlon keletkezik meg, és a Magyarországon felhasználásra váró vízmennyiség 75% az Alföldön. Pár éve volt a Farmer Expo-n egy előadó, ELTE Meteorológiai Intézetétől volt egy fiatal srác, ő például azt mutatta be, hogy 100 éve vett gorcső alá, és 100 év alatt egyszer sem volt olyan helyzet, hogy a Duna és a Tisza egyszerre áradjon. Tehát ez még vízügyi kérdés.
0: A szakkiállításról még több információt találhat és olvashat a farmerexpo.hu weboldalon. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Josh Benson felvételét hallották. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. És a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm nyerveig. 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után, közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvőhelyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Családi programokkal, koncertekkel és fényparkkal várják az érdeklődőket augusztus 20-án a Margit-szigeten. Közölték hétfőn a szervezők az MTI-vel. Délelőtt cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, valamint kreatív foglalkozások lesznek. Délután 4 órától koncertek kezdődnek, mások mellett a Quimby színpadra lép. Sötétedés után a Rózsakertben mintegy 15 magyar és külföldi művész fényinstallációiból nyílik fénykert. Az ünnepség sorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági Doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézus tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepélyes megáldását szeptember 8-án tartják a Doroszlói Szentkútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Hazánk időjárásáról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik a felhőtakaró. Záporok leginkább a Dunántúlon lehetnek. A szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból

0: 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfói apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli úrangyala imádságot, és beszédében a kánaáni asszony erős hitéről emlékezett, aki nem magán

0: magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves füvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szent Atya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhessen Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkozta, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra a vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítványait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. Kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk,
1: Siamo Chiesa di Gesù Cristo,
0: egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkáról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
0: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
1: Rinnovo il mio appello.
0: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás, az igazságos és tartós béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
1: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castel Gandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Szlaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoklat számos részvevőjére.
2: Leo pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leo a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leo pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a harmadik nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Öleljétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leo a Monterrey-i találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
0: 14. Leo pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leo pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásába küldött részvittáviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyház és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leo pápa mindenható Isten szerető irgalmára bíz az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
2: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az Augustovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösségérzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régióbeli Lipnica-Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teréza mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert. És mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálizból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek, idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz. És sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasznagurába.
0: A lengyelországi Konottopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konotópie falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztof Vetkovszky püspök, a helyi Wrocławek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbadán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizonya magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizonya szobrának építését Román Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszky szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konotópia kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizonya szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalmas szűzanyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szűzanya szobrának üzenetéről szólt a Vetkoszki püspök ezentúl 14. Leópápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őrá, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konotópia új kegyhelyén most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság füzanyja Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajul és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szigeti tekintetést és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az isteni irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Wrocławeki egyházmegyében, annak Świnice-Warszkie falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkoszki püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Román Karkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szűzanya szobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szűzanya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét, közölte hétfő délután a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdu Hajnalka vezető hivatali főtanácsos az MTI érdeklődésére. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. És a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunoágba másodpercenként 2 cm nyerveig. 18 lengyel sérült már hazaszállítható az M3-as autópályán vasárnap történt buszbaleset után, közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház az MTI-vel. A Nyíregyházán ápoltak többsége könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, de egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Hazatérésük módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison, közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományokat. Családi programokkal, koncertekkel és fényparkkal várják az érdeklődőket augusztus 20-án a Margit-szigeten. Közölték hétfőn a szervezők az MTI-vel. Délelőtt cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, valamint kreatív foglalkozások lesznek. Délután 4 órától koncertek kezdődnek, mások mellett a Quimby színpadra lép. Sötétedés után a Rózsakertben mintegy 15 magyar és külföldi művész fényinstallációiból nyílik fénykert. Az ünnepség sorozat részletes programja a www.augusztus20.hu oldalon érhető el. 165 év után először restaurálták teljes körűen a vajdasági Doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézus tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepélyes megáldását szeptember 8-án tartják a Doroszlói Szentkútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Hazánk időjárásáról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik a felhőtakaró. Záporok leginkább a Dunántúlon lehetnek. A szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Júko Siokava és Sif András. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

királynő nem csupán birodalmán belül uralkodik, hanem a külső ellenséggel szemben is megvédi országa határait. A királynő fontos tulajdonsága, hogy megfelelően ki tudja jelölni a határokat. Ez sok nő számára nehézséget okoz, attól félve, hogyha határokat húz, nem fogják szeretni. Egyedül érzi magát, és lehet, hogy senki nem keresi őt. A királynő azonban képes korlátokat szabni, és jól érzi magát a birodalmában. Szívesen fogad vendégeket, de nem szorul rájuk. Azzal, hogy meghúzom a határaimat, nem veszítem el a másik embert. Sokkal inkább a kapcsolódás lehetőségét teremtem meg. A korlátok nélküli ember szétfolyik, nincsenek körvonalai. Mindent beenged magába. Nem lehet érzékelni, hogy ki is ő valójában. Csak olyan nővel lehet kapcsolatot teremteni, aki harmóniában van önmagával, aki egyértelműen kijelöli a határokat. Így a kapcsolat is egyértelművé válik. Nem kell attól tartani, hogy a másik elveszi az erőmet. A királynő nem tolakszik be a birodalmamba. Hagyja, hogy az legyek, aki vagyok. Tiszteli méltóságomat. Miért olyan nehéz meghúzni a határainkat? Mert egyfelől attól félünk, hogy egyedül maradunk. Másrészt pedig attól, hogy megsebezzük a másikat, és akkor már nem fog szeretni minket. Egy nő arról beszélt, hogy nehezen jön ki az édesanyjával. Gyakran agresszív az anyjával, mert mindig sok elvárást támaszt vele szemben. Azt mondtam neki, hogy az édesanyjának lehetnek elvárásai, ám azt ő maga dönti el, hogy mennyire akar és tud megfelelni azoknak. Agresszivitása nem pusztán édesanyja felé irányult, hanem végeredményben önmaga felé. Nem mert elhatárolódni az elvárásoktól, mert azt akarta, hogy édesanyja szeresse őt. Mindenben a kedvébe akart járni. Érezte azonban, hogy nem megy, túl sokat követel magától. Mivel nem volt meg a belső szabadsága ahhoz, hogy ki tudja jelölni a határokat, agresszív lett az édesanyjával szemben. Úgy gondolta, hogy anyja elvárásai miatt van ebben a siralmas helyzetben. A királynő nem így reagál. Észleli anyja elvárásait, és átgondolja, hogy milyen mértékben akar megfelelni azoknak. Olyan gyakran és annyi időre látogatja meg édesanyját, ahogy ő jónak látja. Nem hagyja, hogy bűntudatot keltve anyja arra kényszerítse, hogy megsértse a saját határait. A bűntudatkeltés ugyanis a hatalom gyakorlásának kifinomult módja. Azzal, hogy az anya bűntudatot ébreszt benne, messze átlépve a maga határait, belegázol a lánya szívébe, aki természetesen sosem egészen bizonyos abban, hogy mindent jól csinál-e. Aki királynőként uralkodik a házában, észleli az efféle hibáztatást, de nem engedi, hogy behatoljon a szívébe. Gyakori, hogy idősödve az anya azt közvetíti felnőtt lánya felé, hogy az élete nem úgy alakult, ahogy szerette volna. A lány ezért úgy érzi, hogy most neki kell megmutatnia édesanyjának, hogy az életnek vannak szép oldalai is. Ez azonban rengeteg energiájába kerül, és érzi, hogy anyja ezt nem fogadja el, és nem akarja vállalni a felelősséget saját életének alakulásáért. A lánynak ilyenkor a benne lévő királynőre van szüksége, hogy meghagyja az anyának élete alakulásának felelősségét. Együtt érez vele. Megérti, hogy sok minden nehéz volt, és most is az. De rávezeti édesanyját arra, hogy felmérje, mi az, amit ő maga meg tudna tenni azért, hogy jobban érezze magát. A királynő felelősséget vállal önmagáért, a másik embert pedig az önmaga iránti felelősségre vezeti. A szemináriumokon résztvevő nők örömmel fedezik fel magukban a királynőt. Jó hatással van rájuk, ha királynőként járkálhatnak. Örülnek szépségüknek és méltóságuknak. Ilyenkor megváltozik a légkör. Kihúzzák magukat, felfedezik a bennük lévő erőt. Előfordul, hogy egyikük kézen fog egy másik nőt, és együtt sétálnak a teremben. A királynőnek nincs szüksége arra, hogy értéktelennek tartson másokat. Sőt, örül a másik nő méltóságának és erejének, hogy ő is részese a királynői létnek. A királynő egyik ősképe a szépség. A királynő szép, vonzó nő. Kedvét leli a szépségében. Tisztában van vele, sugárzik belőle. Nem rejtegeti, megmutatja szépségét. Nem azért teszi szépén magát, hogy megcsodálják őt, hanem mert örül saját szépségének, mert olyan ragyogás árad belőle, amely mindenkinek javára van.
szépséget áraszt maga körül, így mások életét is szebbé teszi. A királynő szépségének nincs köze a szépségideálhoz, amellyel a társadalom ámít. Az igazi szépség a harmóniából fakad. Ha a nő összhangban van önmagával, szépséget sugároz. A nők örülnek a királynőnek. Mindamellett sokan bevallják, hogy nem igazán ismerik a királynő képét. Valakinek egy eszményképet jelent. Az egyik szemináriumi csoportban azt mondta egy hölgy, hogy neki egyáltalán nem célja, hogy királynő legyen, mert nem szeret mindig a középpontban lenni. Vagyis számára a királynő olyan valaki, aki mindig a középpontban van, és ő erre egyáltalán nem vágyik. Mások úgy látják, hogy a királynő nem olyan személy, aki mindig a középpontban akar lenni, hanem olyan nő, aki megtalálta önmaga középpontját. A királynőnek nincs szüksége pózokra. Egyszerűen jelen van. Erőt és világosságot áraszt. Így kerül a középpontba. S ennek tud örülni. Nem esik nehezére, sőt, kedvét leli abban, hogy másokat a középpont köré vonz, elindítva őket a saját középpontjuk felé. A királynőnek nem kell törnie magát, hogy kisugárzása legyen. Árad belőle. Sem arra törekednie, hogy tekintélyt szerezzen magának, hisz magában hordozza. Tudatában van mindennek, és örül neki. Ami belőle árad, környezetére is átragyog, örömet és életkedvet fakasztva. Minden archetipikus képnek vannak árny oldalai. A királynői a zsarnok. Depressziótól szenvedő nők néha az egész családjukon zsarnokoskodnak. Mindenkinek hozzájuk kell igazodnia. Betegségüket fegyverként használják, ami ellen igen nehéz védekezni. Míg az amazonok íjjal és nyíllal harcoltak, addig a királynő méltóságukat fel nem ismerő nők gyakran sérüléseiket vagy betegségüket is használják fegyverként. Férjük, gyerekeik nagyon nehéz helyzetben vannak a betegség fegyverével szemben. Betegségükkel ugyanis lelkiismeret furdalást gerjesztenek a másik emberben, és rossz lelkiismerettel nem lehet küzdeni. A királynő azonban, ha szenvedésben van része, bátran elfogadja, és növekszik általa. A bennünk lévő királynő a szenvedésben tudja megmutatni lelki nagyságát. A királynő negatív oldalát olyan nők képviselik, akik nincsenek tudatában önönméltóságuknak. Az önmagukkal elégedetlen nők elégedetlenségükkel uralkodnak a környezetük felett. Ezt olvashatjuk az Ószövetségben. Jobb lakni a háztető sarkán, mint házártos asszonnyal egy házban. Annak érdekében, hogy a nő meg tudjon szabadulni ettől a negatív képtől, amely sok vicc tárgya, a benne lévő királynőt kell segítségül hívnia. Az a nő, aki felismerte a bensőjében lakozó királynőt, tisztában van önönméltóságával és erejével, és ez sugárzik belőle. A királynő archetipikus másik negatív változata a domina, aki mindenbe beleszól, aki valósággal rátelepszik a környezetére. Van, hogy a férfi gyengéje hívja elő a nő eldomináns oldalát, máskor a nő már eleve magában hordozza ezt a tulajdonságot. Mindent kontroll alatt és kézben akar tartani, nem tűri a kritikát. Mindennek az ő akarata szerint kell történnie. Az igazi királynő azonban úgy uralkodik, hogy nem telepszik rá a környezetére. Erős, anélkül, hogy elvenné mások erejét. Jelen van, de nem szorít sarokba másokat. A királynő felemeli a másik embert, segítve, hogy a másik is felismerje a maga királyméltóságát.

0: Sonora Hungarica Consort felvétele szólt. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket, főpíreink röviden. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Eljárás indult az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőri ellen. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, írja az MTI. Az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért alapítvánnyal közösen szervez véradást. Augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett buszvezetője ellen. Közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A szerkesztőt hallják.
3: Őrizetbe vették az M3-as autópályán vasárnap hajnalban balesetet szenvedett lengyel zarándok busz sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a vezető feltehetően elaludt. A balesetben 12 ember meghalt. Az Országos Mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára és Egerbe szállították. Miskolcon 9 sérültet láttak el, közülük 2-t súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek. Az MTI információi szerint mindkettőjüket meg kell műteni. Egy gerincsérültet megfigyelés alatt tartanak, állapota viszont lehetővé teszi a továbbszállítást. Egerbe 10 sérültet ápolnak, valamennyien stabil állapotban vannak. A Debrecenbe vitt 6 sérült közül a legidősebb a mentőben életét vesztette. Egy combcsonttörést szenvedett fiatalembert vasárnap megműtöttek, egy másik beteget gerinc csigolya törés miatt hétfőn operáltak. 2 könnyebb sérült hétfőn hazatérhetett Lengyelországba. Nyíregyházán 18 lengyel sérült állapota már lehetővé teszi a hazaszállítást. Többségük könnyebb sérüléseket, köztük töréseket és zúzódásokat szenvedett. Magyar és lengyel szakemberek közösen döntenek arról, kik utazhatnak haza és kiknek van még szükségük kórházi ellátásra. 2 varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház már készen áll a buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölték a lengyel hatóságok. A lengyel légimentő szolgálat is készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Lengyelország köszönetet mondott Magyarországnak a segítségnyújtásért.
0: Szolidaritását fejezi ki és felajánlott a szakmai közreműködését a hatóságoknak az M3-ason történt buszbaleset után a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testülete. A szervezet hétfőn közölte szigorúbb ellenőrzéseket javasol a hasonló tragédiák megelőzésére. Kockázati tényezőként említette a sofőr fáradtságát, az útszakasz monotonitását, valamint az utasokkal teli turistabuszok borulékonyságát, ha elhagyják az úttestet. A szervezet javasolja a biztonságot növelő technológiák, köztük a vezetőfigyelő, valamint a vészhelyzeti sávtartó és megállító rendszerek bevezetését a régebbi típusú buszoknál is. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításai ellen benyújtott Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén. Elsősorban hatáskör hiányára hivatkozva, írja az MTI. Az ellenzéki pártszövetség 3 rendelkezést támadott meg. kifogásolta Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők választhatóságára bevezetett időkorlátot, valamint azt, hogy ismét 70 évben határozták meg az alkotmánybírók felső korhatárát. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem honlapján. Azt írták, egy bokros területen az ajnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és egy fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak az Agyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán a vízügyi szakemberek, közölte hétfőn honlapján a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyón túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek eszközökkel is segítik. A munkába önkéntesek is bekapcsolódtak, akik a Jászberényi duzzasztónál a szakemberekkel közösen vesztek részt a kár elhárításban. Az igazgatóság szerint vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős vízgazdálkodás mindannyiunk közös ügye. Jótékonysági programmal segíti a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet augusztus 27-én a budapesti Millenárison. Közölte hétfőn a szervezet az MTI-vel. Az ingyenes piknik mozin levetítik a Futni mentem című magyar filmet, és a szereplőkkel is találkozhat a közönség. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek keretében idén 2000 fejlesztő óra támogatására várják az adományt.

0: teljes körűen a vajdasági doroszlói Szent Kút Mária szobrát, írta hétfőn a Magyar Kurír. A gyermek Jézust tartó Szűz Mária kőszobrát augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére. A szakemberek az eredeti színezést és aranyozást is feltárták, valamint kijavították a korábbi sérüléseket. Az 1861-ben felállított kegyszobor ünnepies megáldását szeptember 8-án tartják a doroszlói Szent Kútnál. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt, közölte a légi kikötő üzemeltetője hétfőn. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt lezárták a catániai repülőtér két szektorát. Óránként csak 10 repülőgépet fogadnak. Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát. Szicíliában 4 légi kikötő működik, de a nemzetközi forgalmat Catania és Palermo bonyolítja le. A vulkán augusztus 7-e óta ismét aktív. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, miközben az ukrán erők oroszországi katonai és hadipari célpontokat támadtak. Kijev szerint Moszkva már legalább 10 új drónbázist épített ki az ukrán és belarusz határ közelében. Nyíri Kata jelenti.
1: 128 támadó drónt indított Oroszország Ukrajna ellen hétfőre virradóra. Az ukrán légierő közlése szerint a légvédelem 106 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 14 helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Herszonban 2 ember megsebesült, amikor az orosz erők a Korabelnyi kerületben egy mikrobuszt és egy menetrend szerinti kisbuszt támadtak. Kramatorszkban pedig 2 ember életét vesztette, 2 pedig megsebesültek az éjszakai orosz támadásban. Közben az ukrán vezérkar szerint az ukrán erők a megszállt Krimben egy orosz támadó drónraktárt és előkészítő indító helyet, valamint több drón irányító eszközt is eltaláltak. A közlés szerint a célpontok között az Orion drón irányító állomása is szerepelt. Az ukrán vezérkar egy másik közlése szerint az oroszországi Rosztovi területen található Kamenszki üzem 2 robbanóanyagokat és lőportgyártó műhelye megsemmisült, további 4 pedig megrongálódott. A létesítmény az orosz hadipar számára rakétaüzemanyagokhoz és robbanóanyagokhoz kapcsolódó termékeket állít elő. Közben egy brit vizsgálat szerint Oroszország legalább 10 új vagy kibővített katonai bázist hozott létre Ukrajna és Belarusz határának közelében, ahonnan újabb sugárhajtású drónok tömeges indítására készülhet. A cél az ukrán légvédelem folyamatos túlterhelése lehet. Ukrajnában gazdasági és energetikai szempontból is komoly nyomás nehezedik az országra. A Naftogáz csoport létesítményeit az elmúlt egy hétben 13 alkalommal érte orosz támadás, 2026 eleje óta pedig már 293 támadást regisztráltak a vállalat objektumai ellen. Egy másik gazdasági ügyben a kárpátaljai hatóságok illegális andezit kitermelést számoltak fel. A nyomozás szerint mintegy 417 ezer köbméter ásványi anyagot termeltek ki szabálytalanul, az államot ért kár pedig csaknem 950 millió hrivnyára becsülik. Az ügyben egy megyei képviselő is további 3 személy is érintett.
0: A francia miniszterelnök több mint 100 millió eurós újjáépítési programot jelentett be az erdőtüzek által sújtott megyéknek. Írja az MTI. Gironde megyében július végén egy óriási tűz több mint 40 ezer hektárt égetett fel. Ez volt a legnagyobb kiterjedésű erdőtűz Franciaországban 1949 óta. Ugyanebben az erdőtűzben 3700 hektár égett le, a szomszédos Lan megyében, ahol az elmúlt hétvégén egy újabb tűz 1700 hektárt pusztított el. Csaknem 450 ház, épület és vállalat vált a lángok martalékává ezekben a tűzvészekben. Több mint 10 éve épül, de év végére elkészülhet a Radnóti hőerőmű, amelytől azt remélik, hogy termelése révén elindulhatnak azon az úton, amelyen fölöslegessé válik az áramimport. Gáspár Sándor tudósít.
2: A több mint 10 éve épülő Radnóti hőerőmű befejezését prioritásként kell kezelni, jelentette ki Ilié Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök hétfőn Nagyváradon. Ez az első fontos lépés, hogy Romániának ne kelljen áramot importálnia. Az Agerpress hírügynökség az ügyvivő kormányfőre hivatkozva közölte, miszerint a Romgáz, a romániai állami gázvállalat vezetése vállalta, hogy az év végére befejezik a több mint 90%-ban elkészült erőművet. Bolozsán több más erőmű befejezését is gyorsítani akarja, köztük az 1000 megawattnál nagyobb teljesítményű maros-németi gázerőmű.

0: nevét. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, az új létesítmények üzembe helyezéséig Románia továbbra is import áramra szorul, de ezt követően ismét exportőrré válhat. Kitért az energiatároló kapacitások fejlesztésének fontosságára is, amelyek mérsékelhetik a szél- és napenergia termelés ingadozásának hálózati hatásait. Úgy véli, az új prosumerek hálózati csatlakoztatását akkumulátoros tárolók felszereléséhez kellene kötni. A nukleáris energia kapcsán leszögezte. Ez jelenleg Románia áramtermelésének mintegy 20%-át adja. Viszont a vízellátás biztosító beruházások is szükségesek. Az ügyvivő miniszterelnök úgy becsülte, hogy 2-3 éven belül enyhülhetnek az energiarendszer problémái, és csökkenhetnek az energiaárak is. Maros megyében a Radnóti hőerőmű 1967-ben kezdett 800 megawatt kapacitással termelni. 2016-ban kezdték korszerűsíteni. A kívülálló számára furcsa, hogy csak 430 megawattra tervezik az új kapacitást. Ezzel különben gyakorlatilag már el is készültek az építők, szerelők. Az új, immár másodjára meghosszabbított határidőre történő üzembehelyezéstől függ további uniós eurómilliók sorsa a helyreállítások erőmű fejezetében.
1: Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban arra figyelmeztette Ománt, hogy amerikai katonai csapással nézhet szembe, ha akadályozza az Egyesült Államok hormúzi szorossal kapcsolatos lépéseit. A fenyegetésen arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a hormúzi szorosról. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Jelentősen bővül az esti és az éjszakai kínálat is. A tűzijáték után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiója felé. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást Budapest elővárosába és a vidéki nagyvárosokba. A menetrendek az online felületeken, valamint a mávcsoport.hu per nemzeti ünnep oldalon tekinthetők meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Kivétel csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. Jó hír a Lajos-Mizsei vonalon utazóknak, hogy már csak holnap estig kell pótlóbuszra szállniuk. Csütörtöktől ismét a teljes vonalon a megszokott menetrend szerint járnak a Lajos-Mizsei S21-es vonatok. Ugyancsak szerdáig a H8-as hév csak az Örs vezértere és Kistarcsa között jár. Kistarcsa és Gödöllő között többféle, különböző viszonylatú pótlóbusz is közlekedik. A H9-es csömöri hévet a korlátozás nem érinti. Folytatódik a ceglédi fővonal karbantartása. Az S50-es vonatok fővárosi végállomása a Kőbánya-Kispestre került át. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. Újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc-Tiszaújváros vasútvonalon. Szeptember 1-től a korábbinál sűrűbben, a pótlóbuszoknál gyorsabb eljutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai Intercity-khez. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható. Északkeleten szakadozik a felhőtakaró. A szelecsok felé élénk, erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Főpirenk még egyszer, röviden. Országos véradó napot tartanak a hosszú hétvégén. Eljárás indult az M3-ason balesetet szenvedett busz sofőri ellen. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
5: 2026. augusztus 18-a, kedd van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Ilona és Reinald nevű hallgatóinkat. Ma Öd Szent Jánosra, a 17. század francia szentjére emlékezünk. 1623-ban teljesen a nép misszióknak szentelte magát, s több mint 40 évig szinte kizárólag ezzel foglalkozott. Egyszerű, közvetlen stílusával, amellyel világos tanítást közvetített, nagy hatást váltott ki a nép körében. 1926. augusztus 18-án kezdődött Budapesten a magyar kezdeményezésre megrendezett első úszó Európa-bajnokság. Erre az alkalomra készült el a császár úszoda 50 méteres nyitott medencéje. Az első kontinens viadalon csak férfiak vettek részt. Úszás, műugrás és vízilabda versenyek voltak a császár medence több tízezer szurkolója előtt. Az első úszó Európa-bajnokságon a 100 méteres gyorsúszás első magyar kontinens érmét dr. Bárány István nyerte, és vízilabdában is a magyar csapat nyerte a tornát. 1971. augusztus 18-án megkezdte adását a Magyar Televízió kísérleti második műsora. Budapesten 2001. augusztus 18-án ünnepélyes keretek között újra avatták a felújított Hősök terét, s a milleniumi emlékmű megszépült szobrait. 1861-ben e napon született Bolza Pál, gróf, botanikus, természettudós, a Szarvasi Arborétum tervezője és kialakítója. 1886. augusztus 18-án született Abonyi István, sakkozó, szakíró, kiváló levelező sakkozó, a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója. Ugyancsak ma 140 éve jött-e világra Szittya Emil, költő, író, festő, művészetkritikus, a magyar és nemzetközi avantgárd egyik legrejtélyesebb alakja. 1896. augusztus 18-án született Lazíciusz Gyula, posztumusz Kossuth Díjas nyelvész, nyelvjáráskutató, irodalomtörténész, akadémikus. Az általános nyelvészet a fonetika és fonológia kérdései mellett a nyelvjárás kutatás európai előzményeivel és magyar hátterével is foglalkozott. Ugyancsak 130 éve született Jendrassik Lóránd, orvos, fiziológus, az orvostudomány doktora. A klinikai gyakorlatban hasznosítható laboratóriumi és mikrokémiai módszereket dolgozott ki, fotometriás eljárásokat vezetett be, valamint megindította a klinikai kémiai metódusok szabványosítását. 1901. augusztus 18-án született Kolozsváron Kolozsvári Gábor, zoológus, paleontológus, akadémikus. Kutatási területe kiterjedt a pókok, kaszáspókok és kacsalábú rákok vizsgálatára. 1911. augusztus 18-án született Dán Klára, Amerikában élt matematikus, mérnök, informatikus. A világ első programozóinak egyikeként matematikai problémák megoldásához járult hozzá. Az időjárás előrejelzésével foglalkozó meteorológusokat tanította programozásra. Ő írta az előszót Neumann Jánosnak a Silliman előadások keretében 1958-ban megjelent posztumusz művéhez. 100 éve született Simon Albert, karnagy, zenetudós, érdemes művész, az új zenei stúdió és a zenekari műhely alapítója. 95 éves lenne, és fél éve nincs köztünk Keleti Éva, Kossuth, Balázs Béla és Prima Primissima díjas fotoriporter, Táncsics Mihály díjas újságíró, érdemes és kiváló művész, a magyar fotográfia nagyasszonya, a színházi fényképezés iskola teremtője. 90 éves lenne Robert Redford, Oscar díjas, amerikai rendező, színész, producer, a Sundance Film Fesztivál alapítója. Neve a Mezitlába Parkban nagy sikerű Broadway előadást követően vált ismerté. Emlékezetes filmje többek között a Mezitlába Parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Nagy Balhé, a Nagy Gatsby, valamint a Távol Afrikától. 1986-ban e napon halt meg Benjamin László, kétszeres Kossuth és József Attila díjas költő. Költészetének alaphangját kezdetben a munkás mozgalomhoz való tartozása határozta meg, később azonban leszámolt az illúzióival.
4: A multidézőt Szikora József készítette.
6: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj, ámen.

Kedves hallgatóink, hamarosan Szentmisét közvetítünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, ma 5 Szent János áldozópap emléknapja van. Ezt a mai szentmisét elhunyt Annáért, elhunyt Istvánért, valamint élő és elhunyt családtagokért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent János áldozópapnak azt a hivatást adtad, hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát hirdesse. Add, hogy példája nyomán és útmutatása szerint ismeretedben gyarapodjunk, és az evangélium világosságához hűségesek legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekiel prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, vidd hírül Tirusz királyának szavamat, mivel hogy szíved gőgös és felfúvalkodott, s azt mondtad, Isten vagyok, és isteni trónon ülök a tenger közepén, holott ember vagy, nem Isten, csak gőgös szíved tette Istenné magát. Azt hiszed, bölcsebb vagy, mint Dániel, s előtted nincs titok. Nagy bölcsességgel, okossággal vagyont szereztél magadnak. Kincstáraidban sok ezüstöt, aranyat halmoztál fel. Nagy bölcsességeddel és kereskedő ügyességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és szíved felfúvalkodott, mivel meggazdagodtál. Ezért így szól most az Úr, az Isten. Mivel hogy nagy gőgödben Istennek képzelted magadat, ezért a legerősebb pogány hadakat hozom reád. Ezeknek kardja megnyírválja majd ékes bölcsességedet, és véget vet fényűzésednek. A sírba döntenek, csúful lemészárolnak tégedet. Így pusztulsz el trónodon, a tenger közepén. Vajon mondod-e a kard gyilkosaidnak, Isten vagyok én? Holott bizony, ember vagy, és nem Isten a te gyilkosaid kezében. Úgy halsz meg, mint valami hitetlen pogány. És mindez így lesz, ezt én mondom, az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A tanítványok igen elképedtek, hogy vajon akkor ki üdvözülhet. Az ő szempontjukból logikus is, hiszen abban az időben a kultuszra fordított pénz az részben szükséges volt. Ahhoz, hogy áldozatokat tudjanak bemutatni, ahhoz szükség volt valamekkora gazdagságra. Ahhoz, hogy el tudjanak zarándokolni a templomba, akár évente, ahhoz szükség volt valamekkora gazdagságra, akár hogyha csak azt nézzük időre, de az utazás közben nagyon kiszolgáltatott az ember, az utazásban pénzre is. Meg hát nyilván akkor ott Jeruzsálemben szállásra. Szóval szükség volt valamekkora gazdagságra. Ráadásul, hogyha az ember korrekt módon lesz gazdag, akkor az alapvetően szorgalommal társul. És az Isten ismeretben is, az Isten kapcsolatban is a szorgalom, ez egy alapvetően fontos dolog. Ahhoz, hogy valaki sok időt tudjon tölteni az Istennel, vagy sok időt fordítson az Istenre, ahhoz szorgalom kell. A különbség, ami Jézus számára, hát Jézusnak szúrja a szemét, az abban rejlik, hogy ez a szorgalom, ez mire irányul. Akkor, hogyha önmagában csak a pénzre, vagy önmagában csak a jutalomra, akkor abból már világosan látszik, hogy ez nem Istenre irányul. És ez a nehézsége Jézusnak a gazdagokkal, hogy ők egy idő után elkezdenek a pénz köré élni, hogy az ő életük a pénz körül forog. Nekünk is azért vannak sok ilyen jellegű dolgaink, akár hogyha csak a telefonunkra gondolunk, akár a számítógépünkre, valamilyen olyan dologra, ami körül élünk, ami elvonja a figyelmünket, az életünket, akár Jézustól, akár a többi személytől. Szóval ez az, ami a nehézséget adja Jézusnak, és aztán, amikor Péter megkérdezi, hogy mi lesz a jutalmunk, kicsit akkor Péter is a jutalom köré feszíti a figyelmét. Szóval Péter megkérdezi, mi lesz a jutalmunk, akkor Jézus azt mondja, hogy a jutalmatok nem lesz más, mint maga az életetek. Az, hogy velem együtt lehettek. Mi mindenünket elhagytunk és követtünk téged, és egész nap, minden nap, egész héten, a hét minden napján, egész hónapban tulajdonképpen Jézussal voltak az apostolok. És a jutalmuk is ez lesz, hogy vele lehetnek majd akkor, amikor új eget és új földet teremt a világ megújulásakor.

0: Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg iránta a gyermeki ragaszkodásunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessük rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Anna és István testvérünkről, aki már elköltözött ebből a világból. Kérünk téged, hallgass meg.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egészen a Szent Egyházja.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent János ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsájtó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent János ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó hallhat, és meggyógyul az ember.

0: Imádkozzunk azokkal, akik nem tudnak szent áldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Boldog a szolga, akit az Úr, amikor megérkezik, ébren talál. Bizony mondom nektek, rábízza mindenét. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, hogy akik Szent János ünnepét megüljük, add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hálája.

0: csak hallgatók, bízom, Uram, csöndbe.
1: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A szent misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség az M3-as autópályán balesetet szenvedett busz sofőrje ellen. A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrség sajtóreferense az MTI-vel közölte, a vezetőt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet, amelyben 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta a szakmai közreműködését a hatóságoknak az M3-ason történt buszbaleset után a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A szervezet hétfőn közölte, szigorúbb ellenőrzéseket javasol a hasonló tragédiák megelőzésére. Kockázati tényezőként említette a sofőr fáradtságát, az útszakasz monotonitását, valamint az utasokkal teli turistabuszok borulékonyságát, ha elhagyják az úttestet. A szervezet javasolja a biztonságot növelő technológiák, köztük a vezetőfigyelő, valamint a vészhelyzeti sávtartó és megállító rendszerek bevezetését a régebbi típusú buszoknál is. Folyamatos az átvilágítás a megújuló közmédiában, több dolgozót már mentesítettek a munkavégzés alól, közölte hétfőn a Duna Média Szolgáltató az MTI-vel. A teljes körű vizsgálat gazdasági és jogi kérdésekre, valamint a korábbi működésben aktív szerepet vállalókra is kiterjed. A közlemény szerint már döntöttek az MTI vezetőiről, továbbá a rádió és a televízió egyes munkavállalóiról is. A társaság szerint az intézkedések nem akadályozzák a napi feladatok ellátását. Dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, a bemutatót 2027 első felére tervezik, írta a Filmhu. A Pignicki Réka rendezésében készülő Orbán és én című alkotást vasárnap mutatták be a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán. A személyes hangvételű film Orbán Viktor politikai átalakulását vizsgálja, és azt, hogyan változott demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A dokumentumfilm a magyarországi politikai megosztottsággal is foglalkozik. Augusztus 17-én hosszan tartó türelemmel viselt betegség után életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipolya Váci egyházmegye papja, korábbi ciszterci szerzetes, írja a Magyar Kurír. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán, Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a ciszterci rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2023-tól nézsai plébános volt. Temetéséről később rendelkeznek. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, záporok leginkább arra felé lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Jelentősen bővül az esti és az éjszakai kínálat is. A tűzi játék után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiója felé. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást Budapest elővárosába és a vidéki nagyvárosokba. A menetrendek az online felületeken, valamint a mavcsoport.hu/nemzeti ünnep oldalon tekinthetők meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Kivétel csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. Jó hír a Lajos-Mizsei vonalon utazóknak, hogy már csak holnap estig kell pótlóbusz

0: Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai Intercity-hez. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Lapszemle. A ciszjordániai palesztinok elleni erőszak azonnali beszüntetését sürgette 14. Leó pápa vasárnap. Foglalta össze a Magyar Hírlap a pápa beszédét. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy tegyen konkrét lépéseket a két állami megoldás előmozdítására, amely szerinte igazságos és tartós békét teremthet. A pápa felszólalása idején egyre több támadásról érkezett jelentés izraeli telepesek részéről. ENSZ adatok szerint 2026 első felében több mint 2200 palesztin telepítettek ki vagy kényszerítettek otthona elhagyására a telepesek erőszakos fellépése és egyéb korlátozások miatt. Szabadság, szívóság és szeretet, ezt a három gondolatot ajánlotta a fiatalok figyelmébe Fábri Kornél püspök a katolikus zenei tábor vasárnapi záró szent miséjén Balatonszemesen, írta a hétfőn a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti segédpüspök homíliájában hangsúlyozta, Isten nem az érdemeink, hanem a belévetett hitünk szerint hallgatja meg imáinkat. Arra buzdított, hogy szabadság idején is erősítsük hitünket, kitartóan imádkozzunk és Isten szeretetét adjuk tovább másoknak. Az MKPK ifjúsági bizottságának hivatalos programjaként augusztus 9-e és 16-a között rendezték meg a Kazetta katolikus zenei tábort Balatonszemesen. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál, írja a Portfólió az MT nyomán. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a holland közegészségügyi intézet hétfőn. A véradó a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: augusztus 18-a kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Technikai munkatárs Urbán Péter, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 7 óra 50 perckor a Dicsérjük Szent László királyt című dokumentumfilm rendezőjével korábban készült beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Bíró Aurél történész főlevéltárost Tóth János András kérdezte, ebből következik most egy rövid részlet.
5: Először a Szűz Mária ábrázolás fogott meg engem, és hát ezt valamilyen szinten le kellett szűkítenem, hogy melyik témában induljak el, és így jött a vexillológia, a zászlótan iránti érdeklődésem 2004-2005 körül, amikor kezdetben egyedül, majd később a szerzőtársammal, Seremetyev Pap Jánossal kezdtük feldolgozni ezeket.
1: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a mai házunk táján ajánlója következik, Ezt követően

8-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük. Végül 8 óra 45 perckor az Agrárvilágot hallgathatják meg, hírek a mezőgazdaságból. Várja Önöket a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt.

0: Kedves hallgatóink, egy dokumentumfilmet szeretnénk figyelmükbe ajánlani, melynek címe Dicsérjük Szent László királyt. Szent László daliás termetű, erőskezű lovak király volt, aki szigorú törvényeket hozott, és leszámolt az ország külső és belső ellenségeivel. Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, legendáját templomok falára festették. Most a Bújdosó Erika Ágnessel, a dokumentumfilm rendezőjével korábban készített anyagunkból hallanak egy rövid részletet.
1: Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztérium játékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg, és én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. És Hidán Csaba történésznek a gondolata, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Tehát, hogy erről történelmi feljegyzések vannak. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket, fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szentté. De azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk. Én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem. És ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket, nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kund mögött ott ül a leány, a Kund vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt három nyílvesző van a levegőben, az a három nyílvesző megáll a levegőben. Nem találja őt el, a három nyílvesző megáll a levegőben. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyílvesszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyílvessző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Tehát ezt a jelenetet napsütésben kellett fölvegyük. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe botond, egész nap 30 kiló vasban szerepelt, és a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre menni az áridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap. A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte.
0: Az elmúlt percekben Bújdosó Erika Ágnest, a Dicsérjük Szent László királyt című dokumentumfilm rendezőjét hallották, az interjút Kékes Jenikő készítette. A dokumentumfilm legközelebbi vetítési időpontjai augusztus 18-án 17 óra 30 perckor a Kiskunhalasi Filmszínházban, augusztus 20-án 16 órakor Máté Szalkán a Zukor Adolf Filmszínházban, valamint szintén augusztus 20-án a Balatonfüredi Balaton moziban.

0: A Válaszút zenekar felvételei szóltak.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megszünteti az egyes fokozatú vízkorlátozás Debrecenben az önkormányzat kedd 6 órától a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára, tudatta hétfőn a Városháza az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a korlátozásról még augusztus 3-án döntött a debreceni önkormányzat. A hőségriadó idején bevezetett intézkedés célja a folyamatos és zavartalan ivóvízellátás biztosítása volt. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ezzel a mottóval rendezték meg augusztus 11-től 15-ig az idei Csíksomlyói ifjúsági találkozót. Nagy boldogasszony ünnepén a program záró szentmiséjét Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök celebrálta. A szentbeszédet Kerekes László segédpüspök mondta. A szervezők arra buzdítják a fiatalokat, találkozzunk jövőre augusztus 17-én. Három kiállítás mutatja be a magyar és román nyelven a 130 éve született Márton Áron püspök életművét, szellemi-lelki örökségét a kolozsvári magyar napok keretében, írta meg a Krónika. Erdély nagy püspökének boldoggá avatásáért szent misét mutattak be a Szent Mihály templomban. A továbbiakban több kolozsvári erdélyi esemény is illeszkedik a romániai Márton Áron emlékévhez. Márton Áron életművét, hitét és szellemiségét kétnyelvű magyar és román szöveggel, valamint archív fotókkal ellátott pannók mutatják be az érdeklődőknek. László Attila főesperes plébános felidézte Márton Áron püspök gondolatait, miszerint a hit az egész létet érintő döntés, amely nem adódik magától és nem is marad fenn magától. Hinni annyi, mint hűségesnek lenni Istenhez és önmagunkhoz, és bízni a jóságban akkor is, amikor az ellenkezőjét tapasztaljuk. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A Pannonhalmi bencés szerzetes közösség a háromnapos Arcus Temporum fesztivál során arra hívja az érdeklődőket, hogy ők is lépjenek be az Úr szolgálatának iskolájába a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás segítségével. Spányi Antal, a székesfehérvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában Nagy Boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én a kegyhelyen szolgáló papsággal, vendégpapokkal együtt. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, a szelet sokfelé élénk időnként erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Az Omega felvétele után a reggeli riport következik. 8 óra 8 perc van. Nagyboldogasszony ünnepe után Szent István király ünnepe előtt három vaskos, gazdagon illusztrált kötetről hallhatnak, mely a zászlóinkon látható Szűz Mária ábrázolásokat mutatja be az elmúlt bő fél évezredben. A Szűz Mária ábrázolások a magyar katonai, templomi, cserkész és céhes zászlókon külön egységekben kerülnek ismertetésre. A könyvek egyik szerzőjét, Bíró Aurél történész főlevéltárost, aki több budai római katolikus egyház község és plébánia történetét is megírta, Tóth János András kérdezte először is arról, hogy hogyan kezdődött ez a gyűjtő munka.
1: Először a Szűz Mária ábrázolás fogott meg engem, és hát ezt valamilyen szinten le kellett szűkítenem, hogy melyik témában induljak el, és így jött a vexillológia, a zászlótan iránti érdeklődésem 2004-2005 körül, amikor kezdetben egyedül, majd később a szerzőtársammal, Seremetyev Pap Jánossal kezdtük feldolgozni ezeket.
2: Seremetyev Pap János ugye restaurátor művész, tehát ő a képzőművészet felől közelített.
1: És ráadásul nagyon otthon van az ortodoxiában is, tehát így kiegészítettük egymást, és körülbelül ilyen 400 darab zászló gyűlt össze, ezek főleg ugye fizikálisan, tehát körbejártam a múzeumokat, a templomokat, az iskolákat, egyéb cserkész otthonokat, és ezekről fotó leírás készült, és utána már csak ezeket tematikailag szét kellett bontani. Utána jöttek a felkérések, előadást tartani, kiállítás szervezés, Magyar Sionban jelentek meg tanulmányok, aztán végül pedig kötet formájában látott napvilágot.
2: Gyönyörű ez a három kötet, ugye piros-fehér-zöld ennek is a színe. Az első kötet a katonai zászlókról szól, és 1508-tól datálódik. Gondolom, hogy akkor ez a legrégebbi.
1: Nagy valószínűséggel igen, legalábbis ez nem fizikális, ez egy leírás szerint, amikor a gyermek Lajost megkoronázzák, és akkor a velencei követ azt látja, hogy a királyi zászlón az angyali üdvözlégy Máriáját vélte felfedezni. De valószínű, hogy már Mátyás király zászlóin is lehetett. Igaz, ez csak egy tanulmányban vetődött fel, de ahogy látjuk, hogy a numizmatikában ismét visszakerült Szűz anya a pénzérmékre, valószínű, hogy ez a további mai segédtudományokon is párhuzamosan jelenhetett meg.
2: Ugye alapjában a katonai zászlókról fontos tudni, hogy milyen jelentőségük volt a harcokban, talán ez manapság már nem annyira köztudott.
1: Hát sajnos nem, ugye a kommunizmus ezt teljesen kiverte a fejekből, de azt mondhatjuk, hogy talán már a dualizmus idején is volt egy visszaesés, tehát már maga a zászló szentelés nem kapott akkora teret, mint a Horthy korszakban, és érdekes, hogy egyfajta reneszánsz alakult ki 1919-től, tehát például a nemzeti hadseregnek is a zászlóját az Adravec püspök atya szentelte föl, és azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a fővezér, ugye Horthy Miklós, a későbbi kormányzó, ugye református volt, de hát a tisztikar, illetve Horthy felesége, majd a későbbi felsőháznak a tagjai azért főleg katolikusok voltak. Tehát ez egy nagyon fontos rituálé volt már talán a középkortól is, egy-egy zászlószentelés. Ez egy központi kérdés volt, hogy a zászló a hadsereg számára szintén egyfajta irányt mutató volt, hiszen lehetett látni, hogy az adott hadtestnek hova kellett állnia. Ha ez felborult, akkor gyakorlatilag egy csata kimenetele is azonnal megváltozhatott. Tehát a zászlóknak igenis fontos szerepe volt a hadtudományban, ha nem is mint harcoló félként jelent meg, de fontos tájékoztatópont volt, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy itt ezek vallásos emberekről van szó, és ezért volt egyfajta szakrális jelképe.
2: Ezek a zászlók egytől egyig szentelmények, és ugye maga a zászlós is gyakran az életét adta a harcban a zászlóért, tehát ennek nagy jelentősége volt. Ha föllapozzuk a kötetet, rengeteg zászló van itt, de egyet-kettőt emeljünk ki, amin esetleg látszik, hogy megviselte egyik-másik harc, vagy nagyon különleges, persze mindegyik különleges, de a különlegesek között is érdekes.
1: Igen, sokféle zászló van, látunk olyanokat, és ugye ez elsősorban a gyűjtés a hadtörténeti múzeumból, hiszen katonai zászlókról van szó, tehát a hadtörténeti múzeum mellett egy-kettő még a Nemzeti Múzeumból is előkerült. Hát talán ami nagyon szakadtá válhatott, azok talán a Pest vármegyei nemesi felkelésnek a zászlói, de lehetnek akár a kiegyezés utáni zászlók, tehát a birodalmi zászlók, tehát a császári és királyi zászlók, de a Horthy korszakból is van egy-két olyan zászló, ami bizony rossz állapotban van. Ami viszont talán érdekesség, az a különböző ábrázolásmód. Nekem talán a magyarok nagyasszonya ábrázolás talán a legérdekesebb.
2: És gondolom, hogy ez a leggyakoribb is.
1: Az egyik, igen, az egyik leggyakoribb. Azért azt ne felejtsük el, hogy a Habsburgok idején is volt egy erős Mária kultusz, ráadásul ugye ők is, akár már Lipót császár is ugye felajánlja Magyarországot a török kiverése folyamán a szűzanyának, tehát egy folyamatos felajánlások vannak, ha nem is teljes, de vannak akár még részlegesek is, 1896-ban, és a 20. század végén is ugye a bíboros urunk is tesz egy felajánlást, tehát folyamatos felajánlások vannak, és nyilvánvaló, hogy ez a zászlókon is tovább élt ez az erős magyar hagyomány, hogy megjelennek a magyar színek, megjelenik Szent István palástja, a Szent Korona, a magyar címerpajzs, a koronázási jelvények, és ráadásul 19-20. Század fordulóján már egy olyan ábrázolási mód is megjelenik, amikor a Szent Koronában látunk egy Mária ábrázolást, ez Révai Péter koronaőr munkájára vetíthető vissza, azt nem mondom, hogy ő helyes oldalon jelenik meg, de igyekeztek ezt így elhelyezni.
2: A Máriás zászlóknak az eredete nyilván onnan származik, bármint a katonai Máriás zászlóknak az eredete, hogy Szent István Szűz Máriának ajánlotta föl az országot. Mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, tudtam meg Bíró Aurél történésztől, hogy egy különleges helyzete van ebben Magyarországnak, olyan tekintetben is, hogy egyáltalán katonai zászlókon szabad volt a magyaroknak Szűz Máriát ábrázolni.
1: Igen, habár azt is tudjuk, hogy más népeknek is, országoknak is volt Mária ábrázolása, de itt konkrétan magyarok nagyasszonya ábrázolásról van szó. De például, ha az 1396-os nikápolyi csatát vesszük, ugye amikor Zsigmond a török ellen vezeti a hadjáratot, akkor a franciák például egy Márián zászlóval vonultak hadba. De a magyarok nagyasszony ábrázolástán abban is különleges, hogy igen, tehát gyakorlatilag ez valószínűleg pápai engedéllyel történhetett, hogy a magyarság számára egy ilyen különleges ábrázolás, hiszen Jézus Krisztus édesanyjáról van szó, aki Szent István halálakor lesz Magyarország királynője, ő az égi királynőnk, és egyébként ez az ábrázolási mód, tehát a korona fölajánlás, a Mária ábrázoláson belül egy megint egy egyedi ábrázolási forma, hiszen sokszor egy templomot látunk, ahol az Ag idős Szent István letérdel az oltár előtt, és az oltár előtt, ez valószínűleg a székesfehérvári Mária templom, ahol az idős Szent István fölajánlja Szűz anyának a Szent Koronát és a koronázási ékszereket, amit Szűz Mária elfogad, és ezt az egész cselekményt a gyermek Jézus, ugye áldóan ezt az egészet megáldja. Én azt gondolom, hogy ilyen a katolicizmusban vagy a keleti kereszténységben nem igazán látható. Legalábbis én nem tudok róla. És nekem annó Szilárdfi Zoltán atya hívta föl a figyelmemet, hogy van nagyon ritka olyan ábrázolás, és ez zászlókon is megjelenik, amikor Szent István király a fiát is felajánlja, tehát nem csak a Szent Koronát, hanem a fiát is, és ez a kettős felajánlás, hiszen ezt így térben és időben mondjuk ez kicsit így nehéz lenne elhelyezni, de a krónikákból is tudjuk, hogy amikor a német birodalom betör Magyarországra, akkor is 1031 körül Szent István ismét az ország védelmét Szűz Mária kezébe tette le. Tehát így talán érthetőbb, hogy mi is ez a kettős felajánlás.
0: Bíró Aurél és Seremetyev pap János Szűz Mária ábrázolású katonai zászlók 1508-1945 című kötetéről Tóth János András kérdezte a történész szerzőt. Bíró Aurellal jövő kedden ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést a zászlógyűjtemény további két kötetéről.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 8 óra 22 perc. Az idei év tragikus történelmi eseményre emlékeztet minket, ugyanis augusztus 29-én lesz a Mohácsi Vész 500. évfordulója. Rövidesen kezdődő műsorunk hősének, a Bakonyi Poroszkálók kapitányának, dr. Csepin Péternek és csapatának természetesen ott a helye. Tomori Pál lovasságát jelenítik majd meg az ünnepélyes megemlékezésen, amelynek a Pécsi Janus Pannonius Múzeum lesz a főrendezője. Most egy rövid részlet következik a 9 órakor kezdődő Házunk táján című műsorunkból.
5: Maradjunk egy pillanatra még ennél az örkénytábori nevelési technikánál, amit édesanyád jelképezett a családban.
6: Hát a csendrend fegyelem. Talán így lehet jellemezni. És amire megtanított, hogy ez alól csibészsége hogyan lehet kedvesen kibújni. Tehát nekem a seregbe se voltak azért ilyen gondjai, mert ahhoz is elég előképzettséggel mentem. Sajnos Szilárd fiamnak ezt tudom ilyenkor mondani, amikor ő kezdi el ezeket a trükköket, hogy ne próbálkozzon, mert én már tehát kétszer annyi idős vagyok, vagy többször, mint ő, és már az összes trükkét próbáltam, meg némelyike buktam is le.
5: Édesapád volt a szelidebb lélek a családban?
6: Hát apám inkább a munkásabb volt. Neki az jutott, hogy húzza az igát. Hát a férfiak háttérbe szorultak szerintem abban az időben, tehát amikor én gyerekeskedtem. Tehát nem az apák vitték a játszótérre a gyerekeket, hanem az anyák vagy a harciasabb nagymamák, úgyhogy az apáknak az a szerep jutott, hogy ők mennek és dolgoznak és hozzák haza a zsákmányt, jelképes zsákmányt, tehát a pénzt.
5: A gimnázium milyen volt?
6: Imádtam minden pillanatát, tehát én ide jártam Várpolotára, nagyon jó osztályközösségem volt, csak 8-an voltunk fiúk, 20-an lányok, tehát azért, és a magyar lányok azok gyönyörűek, úgyhogy itt tanultam meg szeretni a szépet, elfogadni a szépet, meg vonzódni hozzá. Mai napig imádom, amikor osztálytalálkozónk van.
5: Erről szólt a gimnázium, és mondjuk tanulni is lehetett valamit ott?
6: Hát lehetett, azért nagyon sokunkat felvettek főiskolára vagy egyetemre már akkor is. És a gimnázium az egy szabadabb dolog volt, mint egy szakmunkás képző, vagy egy szakközépiskola. Ugye nekünk nem kellett menni nyári gyakorlatra, úgyhogy anyukám így elküldött építőtáborba, amit nagyon szerettem, és nem volt olyan két hetes építőtábor, amiből engem egy hét után ne távolítottak volna el bármilyen vélt vagy valós indokkal. Úgyhogy én ezeket így éltem meg, hogy az egy nagyon szép dolog, de hát egy hétig is. Tehát ki lehet nagyon gyorsan ezeket a dolgokat maxolni. De hát aztán utána múltak az évek, és úgy gondoltam, hogy saját utamat el kell kezdeni, és akkor szamarat vásároltam, mert lóra még nem telt, és elkezdtem bejárni azt a világot, amit gyerekként a térképeken láttam. Úgyhogy Európát én nagyrészt nyerekből ismertem meg, azzal a léptékkel, amit a mai napig azt mondanám, hogy ez az, amivel lehet látni, meg ismerettségeket szerezni, tehát napi 50 kilométereket megtéve. Világi jó életem volt, úgyhogy nem is nagyon cserélni, mert senkiére. Tehát 8 nagyobb út van mögöttem, meg jó pár tucat kisebb, tehát a kisebbeket ilyen pár száz kilométeresre mondjuk, a nagyobbak pedig mindegyik ilyen 6-8-10 ezer kilométeres volt. Bejártam, tehát nagyrészt Európát, hazajöttem a Tien-Sánnak a lábától, tehát a kazak-mongol kínai határtól, eljutottam az Atlanti-óceánig, a Földközi-tenger vidékét végig mentem, tehát az Argónak a története, az Aranyapjút most olvasom Flórának, és tehát a térképek alapján szinte mindenhol jártam ott, ahol Jászónék jártak az Argóval. Hát a rosszul megválasztott olvasmányok ugye félreviszhetik az embert, úgyhogy tehát én ezt az utat nyomtam. Tehát az egyetem miatt egy picit ez megállt egy 5 évre, tehát ilyen kisebb utakon voltunk, mint például Tavajlen Horvátországban, a Szinnyi Alkára lovagoltunk le, előtte a Balaton felvidéket lovagoltuk, 19-ben vagy 20-ban voltunk egy országot átszelő túrán, tehát azért minden évben van valami, amit a csapattal megteszünk, egy hétig vagy két hétig nyerekbe vagyunk egymással, de aztán a hosszabb utak azok lehet, hogy most jönnek majd megint, mert az egyetemen végeztem, gyerekek nőnek, akár még maguktól is tudnak nőni, úgyhogy apa néha fél évre nyerekbe szállhat.
4: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A Pannonhalmi bencés szerzetes közösség a háromnapos Arcus Temporum fesztivál során arra hívja az érdeklődőket, hogy ők is lépjenek be az Úr szolgálatának iskolájába a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás segítségével. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be szentmisét a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Bazilikában Nagy Boldogasszony ünnepén augusztus 15-én a kegyhelyen szolgáló papsággal, vendégpapokkal együtt. Ezen az alkalmon köszöntötték az egyházközség hívei, lelkipásztori kisegítői, munkatársai, valamint Bodajk város vezetői a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Az ünnepi szentmise elején Reményik Sándor csendes csodák versével és virággal köszöntötte Spányi Antal megyés püspököt a Bodajki egyházközség egyik hittanosa. A hívek és a képviselőtestület nevében Kovács János elnök köszönte meg a főpásztor támogatását, amellyel a Bodajki kegyhely lelki központtá kiemelt zarándok helyé válhatott. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, a szelet sokfelé élénk időnként erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, ezért csak egy sáv járható, illetve a híd járdáit is lezárták, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Battyányi tér között szállítja az utasokat, mely sűrűben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között jár. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Ma és holnap a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik, az 51-es pótlóbusz pedig módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár, a 2-es villamos sűrűbben közlekedik. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. A ciszjordániai palesztinok elleni erőszak azonnali beszüntetését sürgette 14. Leó pápa vasárnap. Foglalta össze a Magyar Hírlap a pápa beszédét. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy tegyen konkrét lépéseket a két állami megoldás előmozdítására, amely szerinte igazságos és tartós békét teremthet. A pápa felszólalása idején egyre több támadásról érkezett jelentés izraeli telepesek részéről. ENSZ adatok szerint 2026 első felében több mint 2200 palesztin telepítettek ki vagy kényszerítettek otthona elhagyására a telepesek erőszakos fellépése és egyéb korlátozások miatt. Szabadság, szívóság és szeretet, ezt a három gondolatot ajánlotta a fiatalok figyelmébe Fábri Kornél püspök a katolikus zenei tábor vasárnapi záró szentmiséjén Balatonszemesen, írta a hétfőn a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti segédpüspök homíliájában hangsúlyozta, Isten nem az érdemeink, hanem a belévetett hitünk szerint hallgatja meg imáinkat. Arra buzdított, hogy szabadság idején is erősítsük hitünket, kitartóan imádkozzunk és Isten szeretetét adjuk tovább másoknak. Az MKPK Ifjúsági Bizottságának hivatalos programjaként augusztus 9-e és 16-a között rendezték meg a Kazetta katolikus zenei tábort Balatonszemesen. Nyugat-nílusi vírus okozta fertőzést mutattak ki egy holland véradónál, írja a Portfólió az MT nyomán. 6 év óta ez az első ilyen eset az országban, közölte a holland közegészségügyi intézet hétfőn. A véradó a hatóságok szerint feltehetően Hollandiában fertőződött meg a vírussal, mivel a közelmúltban nem járt külföldön. A tájékoztatás szerint a vírussal megfertőződött emberek mintegy 80%-a tünetmentes, ugyanakkor az esetek körülbelül 1%-ában idegrendszeri problémák alakulnak ki, főként az 50 év feletti immungyenge embereknél. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
6: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban szólunk rádiónk legújabb hangjátékáról, a csütörtöki varázsdoboz két Jezsó Ákos meséjéről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális programkínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig sümegre invitáljuk Önöket a Püspöki Palota Mennyei Ügyek című állandó kiállítására. A tárlat a sümegi rokokó épület múltját és annak létrehívójának, a török hódoltság utáni magyar újjászületés legnagyobb hatású veszprémi püspökének, Padányi bíró Mártonnak az életművét mutatja be, akinek életrajzát Kései utóda, Mincenti bíboros, még Pem József néven zalaegerszegi plébánosként írta meg. A helyszínen sümegi Kata tárlatvezetővel beszélgettünk, előjáróban itt ebből a felvételünkből adunk egy részletet.
7: Viszont az ő személy

0: szombaton fáradhatatlan munkálkodásának. Ő egy újjáépítő püspök volt. A romjaiból építette újra az egyházmegyét. Mind szó szerint értelemben, tehát az épületek, a plébániák, a templomok, az iskolák tekintetében, 200 templomot épített vagy újított meg az egyházmegyében. Tehát nagyon jó az épületek tekintetében is a statisztikája, de mind az egyház szervezet szempontjából. Tehát a katolikus megújulásnak ő egy élharcosa, egy fáradhatatlan, tevékeny. Egy olyan ember, aki az életét tette fel erre, és valóban, ha ő nem lett volna, akkor most nem ilyen állapotban lenne az egyházmegye, és ezt látják a püspök utódok, és erőt meríthetnek az ő lendületéből és fáradhatatlanul.
1: Sümegi Kata tárlatvezetőt hallották. A vele készített teljes riportunkat a sümegi püspöki palotában, valamint rádiós mesetárunknak, a varázsdoboznak az ajánlóját és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarelben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
2: A mai Akvarelt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Joan Baez felvétele szólt. Következik az Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Minden eddiginél korábban megkapják a gazdák a közvetlen agrártámogatások 75%-át, az utalások pénteken kezdődtek meg, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, azért döntöttek így, hogy a gazdáknak ebben az aszályos esztendőben se legyenek pénzügyi gondjaik, ki tudják fizetni a növényvédőszereket, a takarmányokat, az energiát és a munkabéreket. Országszerte hatalmas mezőgazdasági károkat, komoly terméskieséseket okoz az idei aszály. Somogyban az átlagosnál valamivel talán jobb a helyzet, mondja Pongrácz Máté somodori gazda.
2: Az aszály a tavasz és a őszivetésűek is országos szintű hatással volt. Somogy az őszivetésűeknél kicsit még jobban járt, valamennyi termés és minőségveszteség itt is megtörtént, de hozzánk még elértek az esők. Ettől függetlenül egy 5-10%-os veszteség biztos volt mennyiségben, minőségben meg mindenki, ahogy tudta, úgy abszolválta a kérdést. Egész mezőgazdaságnak egyre inkább figyelem kell, be kell vennie, hogy július-augusztus az egy nagyon aszályos időszak kezd lenni, pedig július az egyik legcsapadékosabb hónap volt régebben, és hatalmas hőhullámok is vannak. A napraforgónál beltartalmi értékeit tekintve még nem látjuk, hogy mi lesz, mennyire befolyásolja. Jelenleg száradnak fel a napraforgók. Ez, hogy most azt fogja eredményezni, hogy az aratás korábbra jön, vagy mennyiségi veszteséget is okoz, nem lehet még előre megmondani, legalábbis Somogyban, én most Somogy megyéről beszélek elsősorban, a kukoricák rengeteg helyen már száradnak föl, ott biztos a mennyiségi veszteség. Mezőgazdaságnak át kell állnia az olyan fajtákra, amik július végére már a szemtelítődés befejezik, és egy kora augusztusi aratást megcélozni.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke Madarász Zoltán szerint a klímaváltozás okozta tartós szárazság a vármegyében is egyre nagyobb teret hódít magának.
3: Mindenki menjen ki a udvarra, utcára és nézzen körül. Tehát látható az, hogy a füvek kisültek, a növények szenvednek. Tudjuk jól azt, hogy augusztusban, Somogyban is legfeljebb helyenként volt olyan, hogy némi minimális eső esett. Sajnos júliustól pont ugyanezt mondhatjuk el. Azonban, ha egy kicsit jobban körülnézünk a világban, akkor épp ma beszélgettem egy kedves ismerősömmel, akinek a lánya Angliában él, és ugye hát Angliában általában úgy születnek az emberek, hogy amikor megszületik, mindjárt a kezébe is adnak egy esernyőt. Na most júliusban a hírek szerint Angliában sem volt eső, és konkrétan megtiltották ott is a gyepek locsolását, és ugyanez a helyzet több más európai országban is ugyanígy áll. Ha egy kicsit a saját vidékünkre gondolunk, ugye a korábbi esztendőkben is én azt mondtam, hogy észak-kelet-délnyugati irányban Somogy szét van szakadva, tehát az észak-keleti régió, Siófok, Tab térsége volt az, ami sokkal inkább hajazott az Alföldre, míg a délnyugati drávavölgyi területek meg inkább csapadékosak voltak, inkább valóban volt eső. Sajnos az a terület, ami az aszályos száraz rész, ez jelentősen húzódik délnyugati irányba is, tehát most már nem mondhatjuk azt a megye egyetlen területére se, hogy ne lenne aszály, nagyon komoly és súlyos aszály.
1: Az érdekvédő szerint ez is oka annak, hogy jó néhány szántóföldi kultúra jövedelmezősége évről évre csökken. Ennek is köszönhető, hogy a kukorica somogyi vetés területe 8-10 év alatt a felére esett vissza.
3: Őszi kalászos, illetve a kalászos gabonák aratása befejeződött. Ott már konkrétumok vannak, tehát árpából nagyjából 5,8 tonna volt a somogyi átlag, az országos átlaghoz képest ez még mindig jónak mondható, azonban a fedezeti pontot nem biztos, hogy eléri, tehát nem biztos, hogy a gazdák, akik árpát vetettek, ők nem fizettek rá erre. Búzából 5,4 tonna volt a somogyi átlag, ez az országos ilyen 4,5 körül van, tehát ahhoz képest még mindig nem voltak túl rosszak, de hát ezt hiába mondjuk annak a gazdatársnak, akinek az üzemi eredménye meg masszív ráfizetés volt. Sajnos úgy állunk, hogy már az őszi kalászosok sem feltétlenül tudták hozni a jövedelmezőségüket. A kukoricák siralmasak, valószínűleg nem véletlen, hogy Somogyban is 8-10 év alatt a kukorica vetés területe a az nagyjából a felére esett vissza. Sokkal kevesebb kukoricát vetnek a gazdatársak, és itt valóban szörnyű az, ahogy amilyen állapotban vannak. Tehát kényszerérett, eleve a virágzáskor sem volt csapadék, amikor azokban a fenofázisokban sem volt csapadék, amikor komoly vízre lett volna a növénynek szüksége. Ez látszik a csövek számán, illetve a csöveken lévő szemek számán, meg hát azok is kényszerérettek lesznek, gyengék, föl vannak égve, el vannak sülve.
1: Beindították a 100 évesnél idősebb gépeket a közelmúltban a Balatonboglári Magyar Gép és Dutra Múzeumban. A magángyűjtemény tulajdonosa Molnár Balázs.
4: Ez már a múzeum hagyománya, hogy a Magyar Gép és Dutra Múzeum udvarán minden nyári hónapban egyszer a 100 évnél idősebb gépeket üzemközben mutatom be, amiből az egyik legelső indított gépünk egy gőzgép 1908-ból, majd ezt követte egy Pesát és Roth benzinmotor 1910-ből, majd a harmadik, ami a múzeum legidősebb benzinmotorja 1907-ből, egy Ganz állóhengeres motor, és a nap sztár vendége, amit a legtöbb vendég vár, hogy a Magyarországon egyedülálló 35.900 köbcentis Nikózon malommotort is üzemközben mutattam be vendégeimnek. A Magyar Gép és Dutra Múzeum udvarán 26 darab Dutra van, ennek elődje a Hoffer traktor, itt van nálam egy G35-ös 1949-ből, és itt van a Dutra utódja, a Rábos Tiger 1983.
1: A különleges gépbemutatóra rengetegen voltak kíváncsiak, Barcel Sándor például családjával érkezett.
5: Barcel Sándor vagyok. Itt nyaron voltam Boglárnál, és kíváncsiságban a gyerekeket elhoztunk, úgymond a régi gépeket bemutatni nekik, amit ők nem igen láttak még. Meg már nekünk is újdonság az, és sok minden, főleg ez a gőzgép indítás, és tök kezdve minden, mert azért nem minden nap, mindnap lássa ezt az ember.
1: A rendkívüli aszályhelyzetben a siló kukoricánál is lehetőség nyílik indokolt esetben a betakarítást követő utólagos kárbejelentésre. Az Agrártárca tájékoztatása szerint az új szabályozás a további termésveszteség elkerülése érdekében elengedi a 15 napos várakozási időt. Ennek feltétele egy nyilatkozat arról, hogy a gazda, az arányos termelői felelősségvállalás és a szakszerű művelési kötelezettség teljesítése érdekében járt el így.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink! Mai zenés napköszöntünk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint technikai munkatársam Urbán Péter nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az elmúlt percekben az Abba és Pálinkás Gergely felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Három kiállítás mutatja be magyar és román nyelven a 130 éve született Márton Áron püspök életművét, szellemi-lelki örökségét a kolozsvári Magyar Napok keretében, írta meg a Krónika. Erdély nagy püspökének boldoggá avatásáért szent misét mutattak be a Szent Mihály templomban. A továbbiakban több kolozsvári, erdélyi esemény is illeszkedik a romániai Márton Áron emlékéhez. Márton Áron életművét, hitét és szellemiségét kétnyelvű, magyar és román szöveggel és archív fotókkal ellátott pannók mutatják be az érdeklődőknek. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő, befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadótermet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállítótermet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében. Öt koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A Pannonhalmi Bencés szerzetes közösség háromnapos Arcus Temporum fesztivál során arra hívja az érdeklődőket, hogy ők is lépjenek be az Úr szolgálatának iskolájába, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás segítségével. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egésznapos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. Mint írják, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság által szervezett rendezvény gondolatisága szorosan kapcsolódik a skanzen törekvéseihez. A múzeum kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a hagyományos tudás mai hasznosíthatóságával. A nemzeti ünnepen a múzeumba való belépés minden látogató számára ingyenes. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, a szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Május 21, megindulunk. A Sasok földjére, a honvédelem napján. A sólymok, az oroszlánok, a vatkanok, a hiénák, a keselyük, a páviánok, a bakonyt indokolatlanul szétlövők földjéről a Balkánra. A miértet korábban leírtam, amikor soha nem érdekelt. Írja Huszáros nonchalance-szal Csepin Péter, a bakonyi poroszkálók hírneves kapitánya. Az ő élete iskola példája annak, hogyan formálja a lovas kultúra a jellemet, hogyan lehet beépíteni a sokgyermekes család életébe mindazt, ami megőrzendő, átadandó az utánunk következőknek. Különleges életút, önellátásra berendezett tanyáján lovai, állatai között vágtázza végig az életét. Az ő élete tanúbizonyságul szolgál egy olyan világban, ahol egyre távolabb löknek minket hagyományainktól. A ló szeretete, a lovas kultúra ápolása, a magyarság egyik legfontosabb hagyománya, öröksége. Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók hagyományőrző és sportegyesület elnöke kétszer kapta meg a honvédelemért bronzfokozatú kitüntetést. 7 nagy lovas expedíció vezetője, több mint 50 ezer kilométer tett meg eddig lóháton. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola tüzérszakán kezdte felsőfokú tanulmányait, amelyet aztán megszakított. Az olasz, a spanyol, a francia, az arab, az angol, az orosz, a török és a német nyelv ismeretében jeleskedik. A Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat és a Várpalota városáért érdemérem kitüntetettje Csepin Péter. Hát magamat most végighallgatva azt gondolom, hogy talán elég lett volna annyit mondanom, a magyar lóra termett, Csepin Péter pedig magyar ember. Nála jártam látogatóban. Kövesdi Zsuzsa, a szerkesztő köszönti Önöket. Csepin Pétert én azt hiszem, hogy megszülni sokkal könnyebb lehetett, mint nevelni. Autodidakta lévén eléggé sajátságos utat jártál végig.
1: Ha ezzel anyukámat méltattuk, akkor teljesen igazad van, viszont a nevelést is vállalták, tehát le a kalappal előttük, úgyhogy bármit csináltam utána az életben, igaz volt rá, hogy nehéz kiképzés, könnyű háború. Tehát aki anyukámnak a Grundausbildungján átesett, az bármit. Tehát mint egy jutasi őrmester, így tudnám így jellemezni, viszont felkészített az életre, tehát innentől kezdve nincsenek meglepetések. Tehát amikor az Elite Challenge-et megcsináltam 46 évesen, akkor is anyukámnak kellett megköszönöm, tehát az, hogy rohamlövészek ordítanak veled, az ekkor már semmit nem jelentett. Sőt, szinte simogatta az ember lelkét, és úgy gondolt, oh, végre otthon vagyok. Természetesen, hogy megharagudjon anyukám emiatt, de van benne némi igazság. Pedig nem voltunk 25-en testvérek, 2 voltunk a hugommal, tehát nagyon sokan unokatestvérek, mert apukám még ugye 5 voltak, úgyhogy így elég nagy családban nőttem föl, és utána én is törekedtem arra, hogy nekem sem tehát egy kém legyen, hanem nekem is van 4 gyermekem, úgyhogy ők is így nőnek föl, meg plusz az unokatestvérek, tehát majdnem ugyanazt a családmodellt visszük tovább, mint amit mi kaptunk annak idején. A neveltetéshez az is hozzátartozik, hogy anyukám még vitték akkoriban a birkacsárdát, ami a határtól talán Budapest felé a 3. ilyen megállási lehetőség és étkezési lehetőség volt, és az azért egész biztos hátteret tudott nyújtani az embernek, úgyhogy nekem nem kellett azon gondolkodnom, hogy valamilyen szakiskolát végezzek el, úgyhogy én gimnáziumba mentem, utána katonai főiskolára, aztán a seregtől egy picit eltávolodtam, majd visszakanyarodtam jó párszor, vén fejjel meg beiratkoztam a jogra, amit tavaly végeztem el, tettem rá az utolsó sikeres záróvizsgát is. Nem adták nagyon könnyen, és azóta se szoktam meg, hogy így mutatkozzak be.
0: Maradjunk egy pillanatra még ennél az örkénytábori nevelési technikánál, amit édesanyád jelképezett a családban. Mit jelentett ez?
1: Hát a csendrend fegyelem. Talán így lehet jellemezni, és amire megtanított, hogy ezzel a csibészséggel hogyan lehet kedvesen kibújni. Tehát nekem a seregbe se voltak azért ilyen gondjai, mert ahhoz is elég előképzettséggel mentem. Sajnos Szilárd fiamnak ezt tudom ilyenkor mondani, amikor ő kezdi el ezeket a trükköket, hogy ne próbálkozzon, mert én már tehát 2-szer annyi idős vagyok, vagy többször, mint ő, és már az összes trükkét próbáltam, meg némelyikkel buktam is le.
0: Édesapád volt a szelidebb lélek a családban?
1: Hát apám inkább a munkásabb volt. Neki az jutott, hogy húzza az igát. Hát a férfiak háttérbe szorultak szerintem abban az időben, tehát amikor én gyerekeskedtem. Tehát nem az apák vitték a játszótérre a gyerekeket, hanem az anyák vagy a harciasabb nagymamák. Úgyhogy az apáknak az a szerep jutott, hogy ők mennek és dolgoznak és hozzák haza a zsákmányt, jelképes zsákmányt, tehát a pénzt.
0: A gimnázium milyen volt?
1: Imádtam minden pillanatát. Tehát én ide jártam Várpolotára, nagyon jó osztályközösségem volt, csak 8-an voltunk fiúk, 20-an lányok, tehát azért, és a magyar lányok azok gyönyörűek, úgyhogy itt tanultam meg szeretni a szépet, elfogadni a szépet, meg vonzódni hozzá. A mai napig imádom, amikor osztálytalálkozónk van.
0: Erről szólt a gimnázium, és mondjuk tanulni is lehetett valamit ott?
1: Hát lehetett, azért nagyon sokunkat felvettek főiskolára vagy egyetemre már akkor is. Tehát, és a gimnázium az egy szabadabb dolog volt, mint egy szakmunkás képző, vagy egy szakközépiskola. Ugye nekünk nem kellett menni nyári gyakorlatra, úgyhogy anyukám így elküldött építőtáborba, amit nagyon szerettem, és nem volt olyan 2 hetes építőtábor, amiből engem 1 hét után ne távolítottak volna el bármilyen vélt vagy valós indokkal. Úgyhogy én ezeket így éltem meg, hogy az egy nagyon szép dolog, de hát 1 hétig is. Tehát ki lehet nagyon gyorsan ezeket a dolgokat maxolni. De hát aztán utána múltak az évek, és úgy gondoltam, hogy saját utamat el kell kezdeni, és akkor szamarat vásároltam, mert lóra még nem telt, és elkezdtem bejárni azt a világot, amit gyerekként a térképeken láttam. Úgyhogy Európát én nagyrészt nyerekből ismertem meg, azzal a léptékkel, amit a mai napig azt mondanám, hogy ez az, amivel lehet látni, meg ismeretségeket szerezni, tehát napi 50 kilométereket megtéve egy világi jó életem volt, úgyhogy nem is nagyon cserélném el senkiére. Tehát 8 nagyobb út van mögöttem, meg jó pár tucat kisebb, tehát a kisebbeket ilyen pár 100 kilométeresre mondjuk, a nagyobbak pedig mindegyik ilyen 6-8-10 ezer kilométeres volt. Bejártam, tehát nagyrészt Európát, hazajöttem a Tien-Sánnak a lábától, tehát a kazak-mongol kínai határtól, eljutottam az Atlanti-óceánig, a Földközi-tenger vidékét végig mentem, tehát az Argónak a történet, az Aranyapjút most olvasom Flórának, és tehát a térképek alapján szinte mindenhol jártam ott, ahol Jászónék jártak az Argóval. Hát a rosszul megválasztott olvasmányok ugye félreviszhetik az embert, úgyhogy tehát én ezt az utat nyomtam. Tehát az egyetem miatt egy picit ez megállt egy 5 évre, tehát ilyen kisebb utakon voltunk, mint például Tavajlen. Horvátországban a Szinnyi Alkára lovagoltunk le, előtte a Balaton felvidéket lovagoltuk, 19-ben vagy 20-ban voltunk egy országot átszelő túrán, tehát azért minden évben van valami, amit a csapattal megteszünk, egy hétig vagy 2 hétig nyerekbe vagyunk egymással, de aztán a hosszabb utak azok lehet, hogy most jönnek majd megint, mert az egyetemen végeztem, gyerekek nőnek, akár még maguktól is tudnak nőni, úgyhogy apa néha fél évre nyerekbe szállhat.
0: Jól emlékszem, hogy az egyetem úgy került szóba, hogy elindultál Várpalota polgármesterségért, és akkor valaki mondta, hogy de hát még doktorátusod sincs, és akkor hip-hop. Jogi hát
1: volt benne ilyen is, már a mostani polgármesternek sincsen doktorátusa, meg az előtte lévőnek, meg az előtti lévőnek se nagyon volt, meg nem hiszem, hogy ez követelmény lenne, de igen, volt, aki így fölhozta ezt, hogy még csak egy doktorátus sincs, mondom, akkor viszont szerezzünk egyet, és ugye tehát nem rejtőregénybe élünk teljessége, hogy ezt valamilyen kártyajátékon szerezze meg az ember, be kellett ülni az iskolapadba és rengeteget tanulni. Többet vesztettem vele egyébként, mint amennyit nyertem szerintem. Rengeteg időmet emésztette föl, hát 6 év volt, mire abszolváltam, és a záróvizsgák letétel az megint csak igénybe vett egy 1,5 évet, úgyhogy annak, aki nappali tagozaton megy el, biztos, hogy sokkal könnyebb, és a jog az szerintem fontos, hiszen bármilyen új kormány keletkezik, az az első, hogy legitimálja a saját működését, akkor elkezd törvényt alkotni. Tehát mindenképpen szükség van erre, viszont nagyon nagy különbség van a jogszerűség meg az igazságosság között. Tehát lehet valami jogszerű, de abszolút nem igazságos. Úgyhogy én inkább az igazságot keresem, és a mániám az, hogy a billentsünk az arányokon a normalitás irányába. Hogy kinek mi a normalitás, azt mindig ő határozza meg. Tehát mindig az, aki nyilatkozik, az az origó ebben a dologban. Tehát ami nekem normális, nem biztos, hogy mindenkinek az is. De hát a véleményünket megvállalni kell. Ez a világ, ami körülvesz most minket, és mindenkinek azt súlykolja, hogy legyél egyedi, meg legyen saját véleményed, ez nagyon sokszor azért súlykolja ezt, hogy külön válassza az embereket egymástól, tehát leválassza a családról a tagjait, a barátokról, mert hogyha vannak barátaid, meg családod, akkor nem kell 4 mosógépet venned, hanem elég egy. Tehát nem használsz annyi energiát, nem fizetsz annyi részletet. Míg vannak baráti közösségek, addig lehet, hogy elég lesz 1 betonkeverő, mert fölépítjük nálad a házat, aztán a barátomnál, aztán nálam, majd visszük tovább. De hogyha mindenki le van választva a többiről, akkor venni kell 25 darab betonkeverőt, majd a végén persze el fog az rohadni a kert végébe, meg kerülgetjük 20 éven keresztül, meg próbáljuk beültetni Leanderrel, de nem viszi el róla a fókuszt.
0: Csepin Péter elindult a polgármesteri székért Várpalotán, és dr. Csepin Péter meg nem. Miért?
1: Hát mert közben azért megjött az esze hozzá, hogy egy teljességgel tönkretett, kirabolt városnak a polgármesterének lenni, ami önként dalolva választotta ezt az utat, hogy még most is. Egyébként nem olyan nagy forral nyert az a polgármester asszony, aki ellen én is mentem, egy 53%-kal, természetesen, tehát 53%-kal nyert, a teljesen ismeretlenségből hazajövő fiatalember az 47%-ot kapott, azért ez nem egy holdra is látható nyereség, főleg úgy, hogy nagyon sokan, mivel reménytelennek tartották az egészet, mondjuk egy 50% nem is ment el szavazni. Csak hogyha ez folyamatosan így fog működni, akkor egy idő után meg fog bolondulni az ország, vagy szerintem egy picit már meg is bolondult, tehát olyan mély keserűségbe taszították az embereket, és senkinek nincsen kedve kihúzni a fejét a zsebéből.
0: Voltak az olvasmányok, jött a gimnázium, majd a katonai iskola. Következett ez az őrkénytábori nevelésből a katonai iskola, vagy miből?
1: Hát én mindenképpen azt kerestem volna meg benne, amit az én ideáljaim utat bejártak. De aztán ezt bőven 40 évvel, vagy 20 évvel azután, hogy a katonai főiskolával találkoztam, azután találtam meg csak ezt emberekbe. Tehát amikor már olyanokkal beszélgethettem, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint én. Tehát akik hittek abban, hogy azért a család fontos, a haza fontos, a szeretet fontos, és ezt nem csak mondjuk, hanem tesszük. Mert olyan, hogy hangzatosan csínybe vinni szavakat, az nincs olyan év, vagy évtized, vagy 2-3 év, főleg választások előtt, hogy ezt ne tennék tönkre ezeknek a szavaknak az értékét. Mint említettem, ugye lóháton mentem, és ott van időt beszélgetni emberekkel. És akkor találkozol ugyanilyen gondolatokkal, és megnyugszol, hogy azért nem vagy egyedül a világban, bár ezt súlykolják, hogy tehát légy önmagad, mert megérdemled, meg neked is jár, most már férfiaknak ugye a kávéidő, mint a hölgyeknek az én idő, illetve a párkapcsolatoknak a legnagyobb problémája most az, hogy nem töltöttünk minőségi időt együtt, de másik időt se, mert ott van a telefonja, mind a kettő azt nézi, és kívülről vár egy megoldást. Ahelyett, hogy leülnének, és azt mondják, figyelj ide, én szeretnék veled reggelizni. Mi lenne, 10 perccel hamarabb kelnénk föl? Én meg szeretném, hogyha segítenél a mosogatásba. Oké. De nem ez van, hanem nézi az idézeteket a telefonján, hogy ó, és egy percet se pazarolj arra, aki nem mosogat veled együtt. Jó, te meg ne pazarolj arra időt, aki nem csinál neked kávét. De és akkor így, aha, szóval így, és akkor menjünk szét. És fölteszi, hogy bonyolult kapcsolatban vele, vagy nélkül, most már nélkül, pedig előtte a legnagyobb szerelem volt. Tehát, hogy álságos lett az egész, tehát egy színház az egész világ, ugye mondták, és színész benne minden férfi és nő, csak most mindenkiből rendezőt is csináltak, nem csak mellékszereplőt. Csak úgy rendeznek, hogy nem értenek hozzá. És hogyha valamit úgy teszel, hogy abból káosz lesz. És ebbe a káoszba viszont azok, akik átlátják, olyan szépen ellavíroznak. És akkor neked egy idő után nem lesz olyan, hogy fölteszed majd a következő képet a következő nyaralásról, mert nem fogsz tudni elmenni nyaralni. Ő meg nem teszi föl, mert hülye lenne föltenni. Ő megy helyetted 4-szer, akár a következő hónapban is. Ha ezt hagyjuk, hát gyerekek, hát a vétkesek közt szinkos aki néma. Tehát nálam sokkal okosabb emberek ragadtak már tollat és írták le ezeket. Miért nem figyelünk oda rájuk? A legnagyobb probléma az, amikor maguk a bűnösök írnak föl ilyen mondatokat. Te meg bólogasz, hogy hogy megmondta? Jaj, de jó. Hála Istennek, vannak még ilyen emberek. Köszönjük szépen, igen.
0: 4 gyermeked van, 2 itt látható most.
1: Flóra 7, Balú 3. Szilárd 16, Réka 14 lesz.
0: Mit akarsz nekik átadni? Mi a legfontosabb?
1: Hát én legszívesebben földet adnék nekik, meg lehetőséget arra, hogy műveljék. Meg annak a tudományát, hogy abból hogyan lehet étel. Tehát a következő pár évnek nem az lesz a problémája, hogy most elektromos autóval mászkálunk, vagy nem mászkálunk, mert meg kell tanulni majd megint gyalog menni. Esetleg vízért. Tehát itt az óriási probléma lesz, tehát hogyha nem iszunk, meg az állataink nem isznak, az ki fog pusztulni, és természetesen hiszek annak is, aki azt mondja, hogy olyat nem eszik meg, akinek anyukája van, az az ő dolga. Viszont tehát nekem gumos zápfogam van, én szeretem a húst, és el is fogyasztom. Tehát szabadon tartom az állatokat, természetük szerint tartom az állatokat, mondjuk jelentettek is fel ezért, tehát jött ki azért hozzám főállatorvos, hogy ilyen bejelentés érkezett hozzá, hogy a lovaim szőrösek, és kínyukba a füvet eszik. Tehát ilyen világot élünk, de nem ez a normalitás. Viszont egyiket se láttam még télen mondjuk följön egy bálaszélát gurgat, vagy hoztam a lovaknak szénát, vagy a nyulaknak hoztam egy kis vizet, vagy tehát még ilyet nem láttam. De azt, hogy adjatok pénzt, mert itt megmentettünk egy hatlábú pókot, és szükség lenne neki csípőoperációra, 467 milliárd forint, és tolják az emberek ebbe bele a pénzt, hogy itt van egy csiga fedél nélkül, akkor dobjunk össze neki valamit. Mert jó, tehát biztos, hogy ezeknek az embereknek is kell valami az ég egyet a világon, hogyha már egymással nem tudnak törődni, meg ugyanúgy a hajléktalant átlépik a bolt előtt, és nem hoznak ki neki egy zsemlét sem, de szerencsétlen csípőficamos pókot, azt meg kell menteni. És különben is hol a gazdi? Teszik fel akár egy kóborló hiénára is Afrikába, hogy gazdi gyere érte. Vagy a vaddisz, ezt a vadkant kiengedte ide ki. És azonnal jöjjön érte a vadász, meg bárki. Tehát mindig felelőst keresnek, holott ez az ország, ahol felelősségre vonás nélkül lehet bármit megcsinálni. Most már szerintem 1989 óta nem volt felelősségre vonás. Pedig akkor megígérték, hogy lesz, és akkor tiszta lapokkal indulunk. Csak ugye ide mindenki odaül az asztalhoz, csak aki már ott ül, az pókerezik. A többiek meg ultizni akarnak. Az ultihoz kell egy kis ész. Ott be kell mondani, hogy mit fogok játszani. Póker? Jó, matematika. De aki játsza ezt a játékot, az mind pókert játszik. Tehát egy idő után vagy leszoksz az ultiról, és pókerezni kezded, vagy fölöslegesen játszol. Két különböző kártya.

0: Jelentem, ismét itt vagyunk, vendégünkkel, dr. Cseppin Péterrel.
1: Még gyorsan visszatérek a nevelésre, mert azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az utolsó nemzedék, az mondjuk a szüleink nemzedéke, amelyik még követelményekkel állt elénk, és úgymond poroszosan nevelt. Volt rend, fegyelem, nem könyörögtek, hanem volt egy tólig. Van ez most is nálad?
2: Hát azért bizonyos határok vannak, tehát azért sokkal lazábban fogom őket, mint ahogy minket fogtak, de ha azt mondom, hogy nem, az legyen nem. Tehát azt ne kelljen megmagyarázni. Tehát hogyha én azt mondom, tehát ne nyúj hozzá, az valószínű, hogy ennek van oka, vagy forró, vagy festékes, olajos, bármi. Tehát azért ne nyúj, tehát ne kelljen ezt mindig elmagyarázni az egészet. Tehát evidenciákat nem kell magyarázni szerintem. És a sparhelde se nyúlunk bele, lehet, hogy nagyon szépen lobog benne tűz, de nem kell belőle kivenni a parazsot, mert meg fogja égetni a kezedet. Tehát nem arra a hőfokra van beállítva a bőröd. Ha ezt mind elmagyarázom, addigra már 4-5 baleset megtörténik a lakásban. Tehát fiúgyerek az nem hiszi el, hogy valami kemény addig, amíg le nem fejeli, és ott nincs a nyoma a fején. És igaz, hogy virtus vulnere viret, tehát septől diszlik vitéz, de azért nem kell 25 kiló raktapasznak lenni egy gyereken a nyár végére, le lehet ezt élni úgy is, hogy mondjuk kettővel megússzuk. És nem azért, mert drága a raktapasz, hanem azért, mert tehát ne legyenek ilyen mikrosérülései se. Tehát, de természetesen, hogyha pocsol, az engem nem érdekel, hogyha belefekszik a sárba, feküdjön bele a sárba, legfeljebb azt mondom neki, hogy ott van víz, és akkor most ki. Tehát ne anyádat terheld ezzel az, hogy te nem tiszteled a szabályokat, fiam, hanem akkor tessék, a dolgoknak vannak következménye. Ezt teszed, ez lesz belőle. Ha pedig ezt, akkor tessék, lehet belőle akár jutalom is. Mert a következő csak az lesz, hogy füttyent egyet, és anyának ki kell találni, hogy na vajon mit akar a gyerek. És hogyha nem diós pisztácia krémes palacsintát csinál, akkor kitört a hisztéria. És a hisztériának, a gyermeki hisztériának a szülő az oka, az okozója. És akkor ne tüneti kezelésnek menjünk neki, hanem okozati kezelésnek próbáljuk meg, hogy felfedni, hogy mi lehet a háttérben a gond. És akkor, ha a gyökerétől kezeljük az egészet, akkor valószínű, hogy ez meg fog változni, úgyhogy mindenki a hasznos tagja lehet a családnak. És ha normális család van, akkor normális társadalom van. Beteg családból beteg társadalom lesz. Lehet ezt súlykolni, lehet ezt szeretettel is. Tehát ahogy kérdezted, hogy mi van, inkább a szeretet az, ami a nevelő erő nálunk. Hát ugyanúgy nevelnek bennünket a gyerekek is. Apám soha nem mondta azt, hogy valamit elszúrt volna, hanem nekünk kellett kitalálni azt, hogy jó, most nem lettünk lecseszve, akkor ez jó. Az se a normális véglet, de az se, amikor teljesen szabadjára engedjük, hogy hát szabadság, egyenlőség, testvériség. Tehát nincs, az állatvilágban sincsen ilyen. Tehát a lovak között, hogyha a csikó cseszteti a többit, akkor előbb-utóbb az anyja fogja kizárni a csapatból, és mivel csapatosan élő állat, szeretne visszajönni a csapatot. De az addig nem engedi vissza, amíg be nem mutatja, hogy jó, bocsánat, túlélénk voltam, meg lehetne bocsátani. És akkor azt mondja, hogy oké, gyere vissza. Ugyanígy, tehát nálunk is. Tehát a legnagyobb büntetés az, amikor kirakjuk az ajtó elé. Jó, nem a mínusz 25 fokba, még mielőtt elindulna, bárhonnan értem egy ilyen gyerekmentő kommandó, hanem jó, tehát ha nem tudsz normálisan enni az asztalnál, akkor nem eszel az asztalnál, viszont a mi ételünket, meg a mi étkezősünket nem bontathatod föl, vagy nem rongálhatod, tehát nálunk nagyon fontos a reggeli, az ebéd, vacsora, tehát ez mindig rituálé. Ritkán van együtt a család, legalább az étkezéseknél legyünk együtt. És abban nincsen ilyen, hogy ha én 8-kor szeretnék enni, ő 10-kor, a harmadik meg 4-1-kor, nem. Tehát ha anya elkiáltja magát, hogy reggeli, akkor van reggeli. És amikor azt mondja, hogy ebéd, akkor ebéd. De például anyukámnál a vasárnap ebéd a mai napig működő dolog, hát ott ül 10-20 ember az asztal körül. Nagyon hálások vagyunk érte, hogy még mindig van vasárnap ebéd. Anyámnál nincsen ilyen, hogy valaki telefonozik az ebédnél. Tehát le kell tenni, aztán majd utána, amikor vége van az ebédnek, és senki nem áll föl, amíg az utolsó föl nem áll. Tehát ezek lehet, hogy nagyon-nagyon durva szabályoknak tűnik, de betarthatóak is. Tehát ettől család egy család.
1: Egy életmodellben nőnek bele, olvasol nekik minden nap.
2: Igen.
1: Milyen alapon válogatsz? Magyar irodalmat, világirodalmat, a nyelvekre indítod el őket, tehát mi a legfontosabb?
2: Hát a mindegyiknek a saját szintjére, de Szilárdot is rajta kapjuk, hogy ő még mindig hallgatja a meséket esténként, amikor itt kint alszik. Ugye két nagyobb gyerek úgy van, hogy egy hetet benne a városban, egy hetet kint, vagy pedig több hetet benne a városban, aztán a nyarat velünk töltik, tehát ez ilyen rugalmas. Tehát ha a saját kultúrkörödből is veszel, tehát akár a magyar népmeséket, akkor az gyerek az egy ilyen kis védőburokkal megy neki a világnak. Még, hogyha odaadod elé a telefont, és egy teljesen amerikai gyerekre szabott világot lát, abból nem fog a saját kultúrájából semmit fölfogni. És az nagyon fontos lenne. Tehát ugyanúgy akár a Kacor királyt megismerni, vagy a Vitéz huszárnak a történetét, aki szembeszáll a Fincse szemű kutyával. Tehát ezek legyenek benne azért, fordulatban is legyenek benne, és utána pedig az irodalmat is, így, hogy tehát mind magyar irodalom, mind pedig világirodalom, mert ma már mind boldog-boldogtalan ír. Tehát elolcsósodott ez is, ugyanúgy, ahogy az egész világ egy picit azzal, hogy mindenki tud utazni, a tömegturizmus az tönkretett helyeket. Tehát most már vannak a világnak olyan volt turista központjai, ahol egyszerűen nem bírják elviselni a turistákat, és nem is szeretik őket. Tehát megértem azok után, hogy a turisták tömegével oda mennek, zajonganak, van még olyan is belőle, aki tehát nem a helyi ételeket, italokat fogyasztja, hanem megkeresi az ottani gyors étteremláncot. Mi a francnak utazik?
1: A mai világ most már arról szól, hogy uniformizálódjunk, mert így könnyebben kezelhetők vagyunk, így jobban le is lehet nyúlni azt, amink van. A sajátságaink megtartása, a magyar kultúra, az, amiben fölnőttünk, az mennyiben adható át, mennyire tud megmaradni? Hogy tudunk ellenállni annak, hogy elsöpörjék az egészet?
2: Én olyan helyre nem megyek be vásárolni, ahol kereskedelmi rádió szól, vagy pedig villanycigány zene. Tehát meg lehet ezért bélyegezni, hogy azt mondom, hogy villanycigány, tehát ez nem az, amire még a huszártisztek mulattak. Ez egy lebutított ritmus, és nem a mi ritmusunk. Nem a cigányságnak a hibája, hanem azoké, akik kihasználják őket.
1: Fontos, hogy megtartsuk magunkat, vagy olcsóbb beleolvadni abba a masszába, amit ma Európa jelent?
2: Biztos, hogy olcsóbb lenne beleolvadni, de azért Európa az nagyon színes. Tehát ez a színesség ez nem azt jelenti, tehát mint amelyik irányba elvitték, mert ugye, hogyha valaki homoszexuális, és ő ezt felvállalja, biztos, hogy nem fogják őket megkövezni. Na de hogyha ezt napi rendszeressége 25-ször verik az orrod alá, az, hogy na de te miért nem mondod azt, hogy ez a normalitás, akkor könyörgöm, tehát azért az éremnek két oldala van, számodra ez a normalitás, számomra nem, ezzel nem kell összevesznünk, én nem foglak téged megkeresni, vegzálni vagy bántani azért, mert neked nem ez a normalitás, de én kérem a saját szabad döntésemet tiszteletben tartani, hogy tehát én például a nőket szeretem, azért ne legyek megbélyegezve. Tehát ne kelljen nekem egy kanosszát járnom, hogy na de ezt miért mertem kimondani. De ezért könyörgöm, azért ne legyen egy pedofil fölvonulás a házam előtt, hogy dobálják be az ablakaimat, hogy én megbélyegzem őket. Nem, csak azt mondtam, hogy én személy szerint nem, és a szabadság, ugye van negatív szabadság is, az is szabadság, hogyha nem kell megtennem azt, amit én nem akarok, és hogyha én ezt nem akarom ünnepelni, akkor ne legyen kötelező számomra. Ugyanúgy, mint 80-as évek végén, tehát a Szovjetuniót ünnepelni kellett, hogy lerohantak minket, és együtt énekelni velük. Tehát azért végig erőszakolták Magyarországot. Ami szintén a háborús doktrinában benne van, hogy hát ne érezzék magukat jól, és akkor mindenkiben legyen egy kis orosz gén is, vagy szovjet, bármelyik kaukázusi gén is, mire a következő generáció felnő. De azért az pofátlanság elvárni tőlünk az, hogy együtt énekeljünk, mondjuk azon a napon, amikor belépnek a Kárpát-medencébe. Tehát ugyanúgy, mint hogy a törökökkel együtt ünnepelni a 1526-os Mohácsi csatának az emlékét, tehát legnagyobb Törökország, tehát azért könyörgöm. És te, aki az áldozat volt, nyújtsák kezed neki, és mondasz, hogy hát ugyanannak a bolygónak vagyunk a lakói. Valami oka biztos neki is, ott persze, hogy volt. Lustaság, kapzsiság, irítség, persze. Csak ezt ne ünnepeljük.
1: Engem egyszer, mikor török irodalommal is foglalkoztam egy kicsit, meghívtak a török nagykövetségre augusztus 29-én nemzeti ünnepre. És akkor, hát mondom, de kedvesek, de és akkor végig gondoltam, ez a Mohács. Mondom, mi van? És akkor aztán mondtam, hogy nagyon köszönöm a viszontlátásra. A katonaiskola mit jelentett? Csalódást-e, így már örkény szellemiségéből nézve, vagy nem?
2: Nagyon nagy csalódás volt, igen. Rettentően. Én tüzérszakra iratkoztam be, ugye, mert Várpalota a tüzérség mekkája volt. Az első fél évem az csodálatos volt, majd utána politikai oktatások is voltak. És mondom, förtem, hát ez nem ilyen lovat akartam.
1: Hányban?
2: Ez 1989. Úgy mentem el felvételizni, hogy elvtársként, aztán lettem bajtárs, és úrként szereltem lett. Tehát, mintha egybe lejátszották volna velem az első világháborút, a tanácsköztársaságot, második világháborút, és utána még örüljünk is egymásnak. És ugyanazok a szereplők parolit váltottak. És a sereggel a mai napig ugyanilyen kapcsolatom van, ugye én lelkes katona vagyok, de szerintem a Magyar Honvédség a 176 éve beteg. Tehát rengeteg barátom van bent a mai napig katonaként, de tehát itt is a herdálás folyik, hogy a jó katonákat azokat nyomjuk ki a rendszerből. Nincsen rájuk szükség. Voltam tartalékosként lent a határon is, ugye mivel több nyelvet ismerek, vagy beszélek, anyanyelvi szinten is párat, erre ráírták a papíromra, hogy feladat ellátásához nyelvismeret nem szükségeltetik. A határon persze, hát ott minek nyelvismeret. Ez is olyan, hogy tehát aki tud nálunk úszni, azt elküldik repülni. Akinek nincs tériszonya, tudna repülni, az menjen búvárnak, vagy evezzen. Tehát nincs itt figyelembe véve semmi. Tehát ez egy játék a számokkal. Tehát az is, hogy a területvédelmi tartalékosok, vagy a műveleti tartalékosok, én műveleti tartalékos voltam 2011-től 18-ig, förtelen volt, tehát semmit nem változott 30 év alatt a sereg. Tehát egy olyan, mint amikor beleszeretsz kamaszként egy nőbe, és hú, az sikerül meghívni moziba. Csak ott kiderül, hogy egy picit rossz a lehelete, meg csámpás. És amikor összejöttök, bevallja, hogy már van három gyereke mástól. És akkor jó, körülnézel máshol, éled az életedet, majd megint meglátod a hirdetéseit, és tette, vagy ír magáról egy könyvet, és na, megint fölmelegszik a kapcsolat, felveszed vele, beszélgettek, kiderül, hogy művelt, tehát három nyelven beszél, csodálatosan néz ki, legjobban tartja magát, majdnem elhiteti veled, hogy 25 éves. És megint összejöttök, és kiderül, hogy jó, 25-nek hazudt magát, de 72 egyébként, meg átműtette magát fiúvá. Ez a tapasztalat a magyar honvédsége. Ez a mizéria is, hogy aki nem oltatja be magát, az nem katona, meg az meghat. Tehát gondolkodóra nincsen szüksége. Tehát tapasztalt tiszteket dobálgatta ki az ablakon. Most meg mindenfelé keresik a tartalékosokat. Tehát mire gondolnak? Tehát egyik nap még stopp háború, más gyere a seregbe.
1: A régi katonatisztek akkor már nyilván kihaltak, amikor már semmiféle módon nem vehettek.
2: Mondjuk a filozófia tanárunk a főiskolán, de ő még egy régi vágás volt. Tehát ha belegondolunk abba, hogy akik 45-ben voltak olyan 35 év körüliek, azok az én korosztályomat már nem tanították. De olyanok lehettek, akik még velük beszélgettek, és mondjuk vitték tovább ezt a vezérfonat, csak ezt tűzzel vassal írtották. Hát gondolj bele, hogy olyan könyvek nem is jelenhettek meg, mondjuk Máder Spak Viktorról nem nagyon jelent, de 2014-ben vagy 16-ban jelent meg először könyv róla. Tehát ezt ilyen családi legendáriumból tudtad, hogy volt ilyen.
1: Azon gondolkodom végig, hogy nálad jellegzetesen individuálisabb, egyénibb, önállóbb, természetű férfiút nem is nagyon ismer az ember, és hogy akkor miért választottál egy olyan pályát, ahol azért a gleichschaltolás, ugye az egyformára nyírás az alap.
2: Mert ugye ez a romanticizmus, hogy az ember más lát bele, mint ami valójában. Tehát azért mégiscsak, hát hogyha úgy nősz fel, hogy te huszár szeretnél lenni, vagy ejtőernyős szeretnél lenni, vagy kommandós szeretnél lenni, akkor tehát ezt hol próbálhatod meg? Ott náluk. De kiderül, hogy akik ott huszárok, na, azok nem huszárok. Tehát nem az volt, mint ami rá volt. Tehát más volt a reklám, és más volt a termék. Tehát teljesen más vártál lehet tőle. És aztán utána képzed magadat tovább. Tehát futsz, elmész olyan helyekre, ahol tanulhatsz, ejtőernyőzni, búvárkodni, tehát és akkor ezt így magánba megcsinálod. Picit drágább, de effektívebb, és a végén azt mondod, hogy hát végül is teljes életet éltem eddig, úgyhogy elégedett vagyok vele. Tehát amit szerettem volna, azt próbáltam, amit ebből ki lehetett hozni, azt kihoztam, ráadásul úgy, hogy nem vagy végig megkötve.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bakonyi Poroszkálók kapitányával, Csepin Péterrel. Hogy ítéltek meg téged katonaként a katonaiskolában?
1: Hát a szüleim azért kaptak egy köszönő levelet is, hogy micsoda fiút neveltek a hazának, tehát így visszaemlékezem rá. Kiemelt ösztöndíjas voltam, tehát nem a tanulással volt gondom, hanem egy idő után így, amikor kezded átlátni, tehát azért az első pár hónap az rózsaszín köd, tehát a honvédség iránt érzett szerelem az nem bomlott le annyira gyorsan, meg hát ezért is mentem vissza aztán tartalékosnak is, meg mai napig a kadét nevelésben benn vagyunk, a Honvéd Kadét Elite Challenge verziójában foglalkozunk a gyerekekkel, meg felnőttekkel is, tehát az Elite Challenge révén, tehát annyira el nem váltam én a honvédségtől, csak éppen nincsen meg az a kötöttség, ami annyira bebetonozottá tenni, és ugye én mindig azt tanultam, hogy a huszár az annak rugalmasnak kell lennie. Tehát a huszár szellemiség az bennünk megmaradt. Tehát éppen ezért nem tudunk beállni abba a sorba, hogy akkor vonalharcászatban a huszár az rohamozzon, mert nem erre van kitalálva.
0: Hanem mire?
1: Erőszakos felderítés. Ez huszárnak ez volt a feladata évszázadokon keresztül. Oda megy, kis egysége, megtámadja, káoszt okoz és eltűnik. És szerintem a magyar katona az 1526 óta erre van kitalálva, tehát túlélésre játszunk. A másik az, hogy a mai napig egy magyar katona szerintem a felettesével és a felszerelésével vívja meg a legnagyobb csatáit, nem az ellenfeleivel. És a legtöbb katonát íróasztal mellől veszítjük el, nem harctéren. Tehát ott dől el, hogy milyen pecsét kerül rá a papírjára.
0: Én azon gondolkodtam sokáig, hogy annyira individualista nép vagyunk. Tehát mindenki úgy indul nagyjából az egyénileg az életnek, hogy én megteremtem a magam világát, én nem sorolok be, ha nem muszáj, és mégis valószínűleg azokban a vészterhes időkben, amikor igazán veszély következik, annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, hogy a saját világunkat megteremtjük, mégis össze tudunk állni csapattá, és tudunk egymásért harcolni.
1: Hát mindenképpen persze, hát a kötelességtudat szintén benne van a romantikus irodalomban, úgyhogy ez is rögzül az emberben. Tehát valószínű, hogy ezért bújtam bele a mundérba másodszor, meg harmadszor is. Tehát mert amikor szükség volt rá, de én nem vagyok parádéra alkalmas, tehát effektívebbek vagyunk ennél. Hát mint ahogy Ungár Sternbergre mondták, hogy háborúba nélkülözhetetlen, békében elviselhetetlen. A báró Ungár Sternberg.
0: És egy híres huszár volt?
1: Hát igen, kommunista írtónak hívták, hogy volt benne egy ilyen radar, hogy a kommunistákat észrevette. Írtotta is őket rendesen. Icipici magyar szál is van a történetben, tehát már mint az ő felmenői között. Azt is mondták róla, hogy a lámának a reinkarnációja, de írtotta a vörösöket.
0: Tehát egyenként képesek vagyunk a saját világunkat létrehozni, nagyon nehezen állunk össze, ugye, hogyha pártot alapítunk, akkor hárman, négy, ötöt is megteremtünk, de a vészhelyzetek, azok azért hibátlanul összehoztak minket, és...
1: Hát azért van, rengeteg példánk van a történelmünkön. Különben nem is lennénk szerintem már. Tehát elveszett volna a nyelvünk, elveszett volna a kultúránknak az egészet. Tehát tény, hogy van olyan réteg itt, aki tehát a könnyebb felé megy, és azt a zenét hallgatja. Tehát van, aki ezt szereti, ezt imádja, mert tehát természetesen vannak olyanok is, akik nem akarnak gondolkodni, mert az marha nagy terheket ró az emberre. Tehát az belefacsorodik a szíve, tehát

0: megjelenik a közösségi médián, az van. Az egy létező dolog. És nem néz mögé, mert ugye milyen kontroll lehetőség van a kezébe? Semmi. Mert a mellette lévő két embernek a telefonján is ez megjelenik. Ja, hát ha háromszor ez van, akkor biztos, hogy igaz. És aki manipulálni akar, az miért ne használna fel ezeket a lehetőségeket? Úgyhogy ez változott a nagyszüleink idejében. Nem arról szólt az élet, hogy hova megyünk nyaralni, telelni, hova megyünk pihenni. Kőkeményen arról szólt, hogy akkor túl fogjuk élni a telet. És ezt a képességet azért nagyon sokat elvesztették, hogy tehát, hogyha mondjuk egy nyulat le kéne ütni és megnyúzni, akkor 10-ből 9 ember az ott állna, hogy na de hát annak a nyuszinak nincsenek jogai, nem lehet, hogy éppen nősülés előtt áll. És inkább éhen halna egy szőrös nyúl mellett, és lehet, hogy egy répát se húznak ki, mert nem akarom hallgatni a sikolyát a szüleinek. Tehát eljutunk egy idő után ide. A másik pedig teljesen érzéketlen társadalmiak, totálisan hagyja, hogy mellette lévő ember az fölbukik, és nem nézi meg, hogy az mondjuk azért a cotton szagú a lehelete, mert cukorbeteg, vagy azért, mert teljességgel ittas. Egyszerűbb átlépni. És majd izgulunk azon, hogy vajon a nyuszi az megkapta a szavazati jogát, hogy akkor legközelebb majd most a nyulat vagy a vakondokat küldjük el Brüsszelbe.
1: A katonai vonal lényegében megmaradt az életedben. Téged úgy ismer Magyarországon mindenki, meg hát azért a körülöttünk levő országokban is, határon túli saját területeinken is, hogy katonaként ezt a virtust képviselve végiglovagoltátok Kazahsztánt, elmentetek az északi országokba, volt nagy határkerülés, mentek Szinybe, hogyha hívnak titeket. Igazából hozzájön ehhez a saját gazdaság megteremtése, a gyerekek, tehát körülbelül ennyi, jól látom én?
0: Hát több kéne.
1: Nem.
0: Legyenek egészségesek a gyerekek, és akkor minden rendben van. Mert ha ők nem lennének egészségesek, dög mindegy, hogy milyen vagyonod van. Pillanat alatt tolod rá az egészet.
1: Van még valami, amiről nem beszéltünk, és ez a 4 könyv, ami itt előttem van. Ez egy sorozat, képileg is gyönyörűen épül föl. Ez egy olyan plusz az életedben, amire azt hiszem senki nem számított az előzmények alapján.
0: Mármint, hogy tudok írni? Hát, tehát ugye, amikor a Csúcska elment a Lomonoszov Egyetemre, és mondta, hogy írónak jelentkezik, akkor kérdezték tőle, hogy olvasott-e mondjuk Solohovot. Solohovot nem olvastam. Dostojevszkit? Kit? Dostojevszkit. Őt se olvastam. Akkor mondjuk Szolzsenyicint? Mit csoda? Szolzsenyicint? Szolzsenyicint? Na, végképp nem olvastam. Tehát akkor hogy próbál meg írónak jelentkezni? Hát miért írónak jelentkeztem? Nem olvasónak. És tehát én ugye rengeteget olvastam, és utána jött az, hogy elkezdtem írni. Uh-huh. És ez a kettő nem biztos, hogy következik egymásból, de hogyha sokat olvasol, akkor nem lesz annyira nehéz. Ővele kezdődik a lakásunk ott Pariban.
1: Ja, igen. Hát,
0: ez az első olyan útunk, amit papírra vetettem, amikor Törökországba ment. Ez egy Arany János idézet, az Örökség című, és úgy gondoltam, hogy ez annyira erős ez a vers, tehát ha már irodalommal foglalkozunk, akkor hát az én könyvem is visszairányítja, tehát nem kell Arany Jánosnak reklám, de hát ez a generáció már nem ismeri, és akkor mindegyik könyvnek az Arany János sorainak a többes szám első személybe raktuk át a mondatait, tehát így lett lakásunk volt paripáknak, hát a vetett ágyunk kemény nyerekkába, és aludtunk vélmocska volt a nyergen, jártunk éjjel-nappal sok nehéz fegyverben, úgyhogy nagyon nehéz lesz majd az ötödik könyvet megírni, hogy mi legyen vajon a címe, de hát, ha össze tudom magamat kapni, mert múltkor már volt egy ilyen gondolatom, hogy akkor elkezdem írni a kisebb utaknak is a történetét, egy ilyen anekdótás könyvet összerakni, amik az elmúlt években megtörténtek velünk. Az ne legyen ennyire informatív, inkább szórakoztató legyen.
1: Ezek is szórakoztatóak, ha ezt hozzátehetem. Rengeteg történet van benne, és az is, ahogy a rokonokat megismeritek, és ahogy ezt tudjátok kezelni szeretettel, de azért néha nehezen elviselve.
0: Hát egy pici kritika azért kell az életbe. Tehát a kritika az nem mindig rossz indalútú. Tehát az, ahogy vélemény formálsz, ez nem mindig olyannak kell lenni, mint ami ma egyébként dívik, hogy tehát nem tudod azt mondani, hogy ez nekem per pillanat személy szerint nem tetszik. Tehát ezt nem tudják kimondani az emberek. Csak hogy na ez ocsmány, ez elviselhetetlen, tarthatatlan, na ez aztán vérlázító. Miért lenne az a jogban, amit először tanultunk, az, hogy onnan 6-os, innen 9-es, mind a kettőnknek igaza van. Az első könyv az a törökországi útunk, amikor Rodostóba mentünk le, ez 79 napnak a történetét a Balkánon át foglalja magába. Ez nagyon fiatalok voltunk, ez 2003-as történet, akkor raktuk le az első köveket is a kőfalba, amit itt most látsz. Azóta körbe záródott a kőfal, elmúlt 21 év. A következő az, amikor lementünk Santiago de Compostellába, két szamár húzta szekérrel és lóháton. A harmadik könyv, amikor Kazasztánba kirepültünk, és onnan hazalovagoltunk, a negyedik pedig, amikor szintén innen indulva fölmentünk Skandináviába, és úgy tértünk haza. Tehát ez

10 év munkásságát öleli föl. Ugye az első könyv az 2003-ról szól, a harmadik 2012-ről. Elég aktív 10 éven volt nyerekben. Aztán utána, ahogy a gyerekek elkezdtek születni, akkor egy picit visszafogtam magamat, majd az egyetem, és most lesz majd az az idő, amikor újra lóra kell szállnom, mert Szardínia szigete nagyon-nagyon érdekel.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bakonyi Poroszkálók kapitányával, Csepin Péterrel.
1: Minek alapján választott ki az utakat?
2: Hát azért ezek az útvonalak azok, ahol magyar lovas katona, vagy hírnök, hírvivő, felderítő bármikor járt. Ez alapján választottam ezeket. Tehát ezek azok az útvonalak, amire a kalandozásokat mondjuk, vagy ahogy tehát nálunk mondják, amikor megérkezünk a Kárpát-medencébe, újra megérkezünk a Kárpát-medencébe, és megnézzük, hogy Attila öröksége merre van el szóra itt Európában, és nagyrészt ezeket az útvonalakat jártuk be. Amúgy egyre nehezebb dolgunk van, tehát Európa az abban tekintetben, hogy biciklivel lehet, hogy pár éve jobban járható volt, mint lóval, hát egy 10 év múlva lehet, hogy lóval jobban járható lesz, mint autóval. Amilyen irányba haladunk, tehát nekem most a kedvencem a Balkán. Tehát a tavalyi útunk, hogy mentünk lefelé Szinybe, tehát az még teljesen emberi volt, hogy mindenhol megkérdezték, hogy honnan jössz, hova mész, gyere, egyél egy picikét, vagy itt van egy darab szalonna, itt van egy hideg sör. Volt, hogy rendőrjárőr hozott nekünk hideg sört. Tehát az a civilizáció. Nem az, amikor Németországban is zsebből fotóznak le, hogy ne kelljen megkérdezni, hogy ki vagy, hol vagy. Vagy például tehát Lengyelországban, amikor nap mint nap megállítottak, és a lengyelek úgy gondolták, hogyha nem biztosítanak számunkra aznap valahol szállást egy ismerősnél, hát akkor megette a fene a lengyel-magyar barátságot. De Horvátországban, tehát ami nagyon tetszik nekem, és Vióval ma reggel beszélgettünk erről, hogy az önazonosság. Tehát ha Magyarországon önazonos próbálsz lenni, akkor nem tudod, hogy mihez tarts önazonosnak. Tehát nemzeti vagy, akkor már fideszes vagy. Ha keresztény vagy, akkor egy inkvizítor vagy. Ha liberális vagy, akkor egy átműtött kvárbaba vagy. Ha elfogadó vagy, akkor pedig annyira toleráns vagy, hogy a lovaidat szabadon engeded, szarvassá változol, és úgy járod be a környéket. A horvátoknál úgy van önazonosság, hogy mi ott nem találtunk egy ilyen 20 000-es városkába, 200 000 ember között nem volt agresszió. És egy olyan hangulatba, ahol tehát zene, étel, ital, sütemény, és a süteményt utána fölváltja az italt, tehát ital, de ott aztán semmi olyat nem látta, hogy valaki rosszul néz a másikra, tehát ott egy 309 éves hagyományt tartanak, és dög mindegy, hogy ki van kormányon. Tehát nálunk 4 évente kidobálnák őket a temetőből. Angliában az összes király ugyanabban a templomban van eltemetve. Nálunk ilyen nincsen. Hát nálunk fél évente istent kell váltani. Tehát fél évente változik a hajó iránya.
1: Ez az önazonosság vágya, ez azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb vágy, ami a mi életünket is megtarthatná, nem? Ott nem mondja senki, hogy horvát kocmán megint?
2: Abszolút nem mondják. De azért nálunk ez, tehát annyira túl tudjuk tolni, és a hagyományőrzők is túl szokták tolni, tehát hogy itt, ahogy a Tóth Zoli mondta, hogy nincs az a kakaspörkölt, a legjobb kakaspörkölt, amit egy maréknyi rókaszarral el ne lehetne cseszni. Tehát valakinek a zsebében mindig van egy kis rókaszar. Tehát, hogy ez honnan jött ez a fűszerhez való ragaszkodás. De ha ezt el tudnánk hagyni, akkor azért én tudnék olyan kakaspörköltet főzni, hogy mindenki megnyalná a tízujját. Tök mindegy, balkezes, jobbkezes, csak a lábával eszik, szürcsöli, nem szürcsöli, csak nem lehet ezt megtalálni, hogy csak legyen végre egy ilyen kakaspörkölt. Felőre meheti kanállal, nem zavar. Sőt, magam is azzal lenném, hogyha nökedlivel van. Hol, mi kéne még, hogy ide föl tudjunk nőni? Hogy ezt a magasságot végre elérjük. Tehát ahhoz katasztrófa kell, mert ha megnézed, igen, akkor nálunk, tehát hogyha bárhol a világon cunami volt, vagy gyerekek leragadtak barlangba, hogyha katasztrófa helyzetben, az elsők között érnek oda magyarok. Tehát ez hihetetlen jó lelkű nép. Ha bárhol mész és jól köszönsz be, akkor már tehát azt mondják, hogy ja, szevasz, gyere, üljél be. Nálunk nincsen olyan, hogy valamit kérsz és elutasítanak. Tehát Magyarországon, amilyen a fén az adjon Isten, olyan fogadj is, teljességen működik. De amikor nem is látják egymást, de acsarognak, tehát ez förtelem. Tehát azért, hogy itt mindenki acsarkodik a másikra. Tehát ezért a hangulatért, ezért a közhangulatért felelős mindenki, aki ott van. Tehát aki ezt kiszolgálja, az mind bűnös ebben, az mind vétkes. Tehát hogyha valaki nem azt mondja, hogy álljunk már meg, lehetnénk emberiek is. Miért nem úgy oldjuk meg? Mert hangzatos szavak itt aztán vannak, cselekedetek. Tehát én nem azt nézem, amit mondanak, amit tesznek. Tehát nem bocsóválja a kutya a farkát, hogyha közbe harap. Igen. Az a kutya harap.
1: Igen, az a tapasztalatom, hogy hihetetlenül kiéhezett mindenki a jó szóra, a kedvességre, tehát olyan gesztusokra, amelyek tulajdonképpen természetesek, de nincs. Igen. És ha van, akkor megnyílik a világ előtt, tehát eléd teszik mindenüket, szívüket, lelküket, és minden jó lesz, és tulajdonképpen így lenne érdemes csak élni végül is.
2: Tehát teljességgel egyetértek. Hogyha itt bárki egy olyan dolgot hozna a felszínre, tehát az emberekből kihozná a jót, tehát az tarolna. De politikai választásokon is tarolna. Tehát olyan húrokat pengetne meg, És már én is gondolkodom rajta, hogy ha ezen nem lehet változtatni, akkor bejegyeztetünk egy pártot, és azt mondjuk, hogy akkor tessék. És megígérem azt, hogy 6 év múlva ott hagyjuk az egészet, és visszamegyünk az Eke szarva mellé. Tehát nem a meggazdagodás lenne a lényege, hanem az, hogy adjunk már az embereknek legalább reményt. Tehát Pandora szerencéjéből is, tehát amikor fölnyitott, és mindenki szaladt belőle, rácsapta a fedelét, a remény maradt meg egyedül benne. Legalább azt ne vegyék el tőlünk, mert az elmúlt pár évben az még a reményt is eltüntették. Tehát 5 évvel ezelőtt igen, azt hittem, hogy itt minden normális rend működik. De aztán látom, hogy megy tönkre ez is, az is megy tönkre. Azt megbüntették, ő elvált, ő elhagyta. Hullik szét minden. Hát nem vesszük észre az apró jeleket. Hát.
1: Mi az, ami a leginkább összetarthatna minket? Ahol nincs mese, ahol biztos, hogy összetartozunk.
2: Tartsuk távol a róka fenekét az asztaltól. Fel kell tudni ismerni a rókát. A róka hiába mondja, hogy ő drogkereső kutya, vagy vakvezető kutya. Ha nem ismerjük föl, hogy róka, akkor azért a hiba bennünk is benne van. És nem a kis herceg rókája.
1: Meg hogyha gesztust teszünk valaki felé. Ez a magyar lélekben benne van ez. Olvastam az Urambátyám országa című könyvben, Makai írta, hogy volt a magyaroknak egy régi szokás, amitől a vendégszeretet hírünk úgy elterjedt, hogy elfogták a vendéget. Tehát ment az úton egy hintó, és kinéztek, elfogták, behurcolták, és egy hétig traktálták, etették, itatták, és valami teljesen abszurd történet, de ez így működött, és boldogan távozott, és vitte a hírét. Tehát van bennünk valami olyan varázserő, amit hogyha hagyunk kifutni a kezünkből, vagy nem tudom, tehát hogyha nem ebbe az irányba megyünk el, akkor vége mindennek.
2: Mi, ahova külföldre megyünk, általában imádnak minket egy fél órán belül. Mert azt, tehát, hogy micsoda vidám brigád, milyen magával ragadó, meg, tehát ilyeneket hallunk állandóan vissza, és ahol jártunk már oda, visszahívnak minket. És nem kényszerből, hanem azért, mert azt mondják, hogy tehát a rendezvénynek a színfoltjai vagyunk mi is. Tehát teljesen más ruházat, teljesen más nyelv, valami azonosság azért van. Tehát a rezgés szám az ugyanaz, és ugyanígy Szardínián szeretnek bennünket lenni, a horvátoknál szeretnek, a szerbek szerettek bennünket, a törökök. Tehát nem volt olyan hely, ahol megfordultunk, és ne fordultak volna felénk azzal, hogy mikor jöttek már legközelebb, mert olyan hangulatot csináltatok, és ez nem kell. Ital, nem kell hozzá hangos zene, hanem egyszerűen csak ott vagy, és adod magadat. Idehaza meg egyből megkapod a negatív kritikát rá, hogy ójjaj, tehát fél hagyomány. Na, az a dolmán se úgy lett varva, hogy hol töltekor nyálazott lencérnával, tehát mert van ez a változat is. Aztán van az a fele, aki még 2022-24 nyarán még úgy néz ki, mint ahogy már 2003-ban nem szerettünk volna kinézni. Tehát ugyanúgy végigmennek ezek a stációkon, tehát hogy ez a két véglet, hogy ez nem lehetne valahol középen ebből valamit csinálni, tehát förtelem.
1: Lehet, hogy ezzel a huszár szellemiséggel kellene valamit kezdeni, hogy ez egy olyan mindenkiben, hol látensen, hol fölbugyogva létező valami. A találékonyság, a humor, a lendület.
2: Hát ha pártot alapítok, annak az lesz a neve, hogy minden hatalmat a könnyű lovasságnak. És hogy elmondatunk az, hogy dögött a kútba, csóvált a tetőre. Ebben minden benne van lendület, ha magyarnak katasztrófa kell, akkor tessék itt egy kis katasztrófa, utána lehet segíteni. Tehát Tomba Balázs mesélt, hogy múltkor elvitte a pajtájuknak, az édesapja pajtájának a tetejét a szél, és mire kiérkeztek volna a segítség, mármint ő feltette, hogy barátok tudnak eljönni segíteni, visszapakolni a pajta tetejét, a falu maga megoldotta, mert erre volt szükség. Tehát nem ott ájvékoltak, vagy óbégattak a nagy halom szemét kupac tetejé, hogy jaj, hát mikor küld ide majd valaki segíteni. Önerőből megoldották. Nálunk a legnagyobb gond az, hogy tehát az önerős segítséget így megpróbálják lefékezni, hogy na, hát majd, várjuk meg. Hát ugyanez, amikor azt mondják, hogy tehát minek termelnék bármit? Hát bemész a boltba, azt megveszed, és ott nem kell görnyedni, nem kell fölkelni, nem kell locsolni, nem kell etetni. Persze, ez tény, csak nem is ugyanaz a minőség. Se a tojás, se a paradicsom, semmi. És megéri néha az a pici befektetett munka. Biztos, hogy nem leszel belőle gazdag, csak amit keresel, azt nem is gyógyszerre kell majd költeni a végén. Lehet, hogy egy hosszú életű leszel, és majd ilyen saját kérése 110 évesen szívlapáttal vernek agyon a rokonaid, mert te mondod, hogy most ez így, tehát így elég, egy ilyen másik inkarnációt kipróbálni.
1: Cseppin Péter, doktor Cseppin Péter, van remény?
2: Hát Pandora szerencéjében is az maradt meg utoljára. De remény mindig van, persze. Hát ha az se lenne, hát na az az önfeladás. Remény van.
1: Megpróbáljuk.
2: Kénytelenek vagyunk.
0: Vendége voltam dr. Csepin Péternek, sok kalandos végúti könyv szerzőjének, a Bakonyi Poroszkáló kapitányának, most pedig mi láttuk őt vendégül. Nevében is elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa. Viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egésznapos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. Mint írják, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság által szervezett rendezvény gondolatisága szorosan kapcsolódik a skanzen törekvéseihez. A múzeum kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a hagyományos tudás mai hasznosíthatóságával. A nemzeti ünnepen a múzeumba való belépés minden látogató számára ingyenes. Ünnepi Szent Mise a Szent Mihály Főszékes Egyházban, különleges zenei élmények, Szent István túra és interaktív múzeumi foglalkozások Gizella nyomában, kiállítások. Így várja a látogatókat az államalapítás ünnepén és az azt követő hétvégén, augusztus 20-a és 23-a között a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed. Az ünnepi Szent Mise, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be, augusztus 20-án 10 óra 30-kor kezdődik a Szent Mihály Főszékes Egyházban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított későbarokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadótermet, zenei kutatótermet, a nyomtatványok és dokumentumok állagmegőrzését szolgáló klimatizált raktárakat, kiállítótermet, valamint iskolai csoportok fogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében. Három kiállítás mutatja be magyar és román nyelven a 130 éve született Márton Áron püspök életművét, szellemi, lelki örökségét a kolozsvári magyar napok keretében, írta meg a Krónika. Erdély nagy püspökének boldoggá avatásáért Szent Misét mutattak be a Szent Mihály templomban. A továbbiakban több kolozsvári, erdélyi esemény is illeszkedik a romániai Márton Áron emlékévhez. Márton Áron életművét, hitét és szellemiségét kétnyelvű, magyar és román szöveggel és archív fotókkal ellátott pannók mutatják be az érdeklődőknek. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, a szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Fenyő Miklós énekelt. 10:08. Következik a ténykérdés. Beindította a turizmust, megszólította a hitükben kétkedőket, és minden eddigi rekordot megdöntött a Totus Tuus kiállítás. Szent II. János Pál pápa személye, szellemisége és tárgyi hagyatéka először és egyben utoljára látható ebben a teljességében. A szeptember 27-ig látogatható tárlat kurátorát, Tóth Norbertet Takács Bence kérdezte.
1: Még közel egy hónapig látogatható a kiállítás. Vendégem Tóth Norbert, a kiállítás kurátora. Tisztelettel köszöntöm. Mi mondható el a látogatottságról? Látható-e már számadatok?
2: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sikeres a kiállítás. Nagyon sokan keresik a tárlatot, ugye most fél időn vagyunk túl. Nem csak Magyarországról, Kárpát-medencéből is sok vendég érkezik, és hát jellemzően sok a lengyel zarándok, de épp úgy Olaszországból és Európa más részeiről is érkeztek már csoportok.
1: Az elmondható, hogy ez beindított egyfajta turizmust is a térségben?
2: Igen, én azt gondolom, hogy Székesfehérvár egy nagyon fontos város a turizmus szempontjából Magyarországon, és ez erősíti ezt a tendenciát, ez a kiállítás is, de hát most következnek a királyi napok, aminek nagyon nagy a látogatottsága, szóval itt egy pezsgő kulturális élet van a városban.
1: Áruljon el nekünk egy titkot, persze, ha van ilyen. Mi az a tárgyi emlék, ami a legkedvesebb, vagy legmegdöbbentőbb az ide látogatók számára?
2: Ugye 200 eredeti tárgy érkezett, talán biztos mondhatom, hogy a világ egyik legnagyobb második János Pál pápa kiállítása ez a tárlat, ez 6 hónap alatt készült, és 100-an dolgoztak rajta. 4 nagy lengyel múzeum adja a törzsanyagot, de emellett a világ minden részéről, Egyesült Államoktól, Olaszországig érkeztek tárgyak. Apácarendektől, gyűjteményekből, sok-sok helyről. Ha nagyon ki kell emelni, akkor van egy pápa mobil, ami az Egyesült Államokba való apostoli útján használt a Szent Atya. Aztán számos reverenda van, az egyik legelső papitól az egyik legutolsó pápaig, és hát van egy tárgy, ami különleges, nem a Szent Atyához közvetlenül kötődő tárgy, ez pedig a csíksomjói kegyszobornak egy hiteles másolata, amelyet Zsivis bíboros, ugye ő volt a Szent Atyának a titkára, aztán később Lengyelország bíborosa, aki meg is áldott, és egy kápolnát alakítottunk ki a kiállításon.
1: Említette, hogy mekkora összefogás volt itt a háttérben a tárgyi gyűjtést illetően. A szellemi horizontra is tekintsünk majd, de a tárgyinál elég volt a hívószó, és hirtelen előkerültek innen-onnan tárgyak, vagy volt egy célzott listájuk, hogy mit szeretnének beszerezni a Szent Atya életéből.
2: Amikor megkerestük a Szent II. János Pál pápa szanktuáriumot, központot a ötletünkkel, az elképzelésünkkel, nem gondoltuk, hogy ekkora összefogás lesz. Ruboszki Éva, aki a kiállításnak szerkesztője, végig a folyamatban arról beszéltünk, hogy a gondviselés valahogy a szárnyaira vett bennünket, mert sorra jöttek azok a felkínálások, azok a lehetőségek, amivel nem számoltunk, úgyhogy egy fantasztikus anyag gyűlt össze. De én azt gondolom, hogy mindenki fontos 2 nevet a 100-ból megemlíteni, vagy talán 3-at. Katarzyna Korzenoszka asszony, a társkurátorom, ő a II. János Pál pápa múzeum, Krakói múzeumnak az igazgatója, és hát volt egy nagy szellemi mentorunk, Tamás Sopa atya, aki ennek a szanktuáriumnak a vezetője, olyan személy, aki mindig elvégzi a aprólékos munkákat, ő pedig Sárba Katalin asszony, aki az operatív vezetője a kiállításnak.
1: Azt mondanám, hogy akkor csoda, hogy létrejött a tárlat, hogyha ilyen sokan kellett, hogy egyezőséget mutassanak, vagy rosszul feltételezem?
2: Vannak olyan eszmék, olyan szellemiség, ami túl jutott bennünket ezeken a napi küzdelmeken. Én azt gondolom, hogy mindenki átszellemülten lelkesedéssel, és boldogan készítette ezt a kiállítást. Ugye én 16 országban dolgoztam az elmúlt évtizedekben, több száz kiállításon, és ez valahogy kiemelkedő volt, mert valahogy úgy megemelte az ember lelkét, egy picit a föld fölött jártunk, amikor a Szent Atyának a életével, történelmével, gyakorolt hatásával, szakrális tartalmával dolgozhattunk. Isteni áldás volt ez.
1: Tárgyi emlékeken túl, mint említettem, a szellemi is nagyon fontos. Ebben kik voltak azok, akik muníciót adtak, kik voltak azok a hivatalos leírattal bírók, akik a Szent Atyára közelebbről ráláthattak.
2: A kiállításnál az nagyon fontos szempont volt, hogy nem csak a hívőkhöz szóljunk, hanem keressük meg megszólítsuk a nem hívőket, illetve a keresőket is. Ezért a kiállításnak a szerkezete olyan, hogy a szakrális tartalom mellett egy erős történelmi korszakot bemutató, felmutató jellege is van, és hát van nagyon sok olyan üzenet, amit hagyományos módon, vagy kronológiailag, vagy narrációval nehéz elmondani, itt művészi eszközöket használtunk. Több mint 50 kortárs alkotónak a munkái találhatók meg a tárlaton belül. Azért engedje meg, hogy megemlítsem a léptéket, hogy hogy fért ennyi minden bele.
1: Hát bizony. Ez egész Székesfehérvár kellett akkor már.
2: Igen, igen, hát itt van egy fantasztikus múzeum, a Ajdani Rendház épület, a főépület. Ez 18 teremben, 1800 négyzetméteren valósult meg ez a kiállítás.
1: A szellemi vonatkozásban Magyarország feltételezem jelentős szerepet képvisel, már csak a Szent Atya látogatásait illetően és az itt elhangzott mondatokat illetően is. Ezek is gondolom helyet kaptak a tárlaton.
2: Persze, mindenképpen, ugye 91-ben és 96-ban látogatott ide a Szent Atya, és minden egyes helyszínen, ahol volt, onnan érkeztek tárgyak, üzenetek, gondolatok, ezek megjelennek a kiállításon. De egy picit lényebbre is nyúltunk, mert ugye a Hajdani Magyar Királyságnak volt egy jellegzetessége, egy olyan ország volt, egy olyan királyság volt, ahol sok nemzetiség élt együtt, és ahogy szokták volt mondani, a többségi nemzet anyanyelvén tanította a nemzettársait, nem asszimilált. Mi ezt a szellemiséget, gondolatiságot akartuk többek között visszaadni a kiállításon, ezért egy 11 nyelven hozzáférhető audioguide a kiállításon, tehát hangos tárlatvezetés, ugye az okostelefonnal, vagy akinek nincsen tablettel tudja megtenni, pont azért, mert hogy a kiállításnak van egy második üzenete, vagy második tartalma, és a Szent Atya élet és töltemre gyakorolt hatása mellett, az pedig a Mária kultusz. És hogyha valamit összeköt bennünket Közép-Európában, és egy közös identitás alap, egy közös múlt is, talán egy közös jövőkép is, az pont a Mária kultusz. De ezt tapasztaljuk is a kiállításban, hogy tényleg jönnek mindenhonnan, és ezt értékelik, ezt a sok nyelvűségét a tárlatnak.
1: Nagyon fontos mondatot mondott, hogy az úton levőket, vagy éppen az utat keresőket is megkívánják szólítani, amire pont szerintem Szent Atyának a egész életútja mondjuk nagyon szépen ráilleszthető. Mi az, amit ők leginkább hazavisznek? Tehát tapasztalta olyat, hogy valaki úgy tért be, hogy nem volt jobb programom, gondoltam, megnézem, és a végén egyszer csak van egy felismerés, mint a Kosztolányi Hajnali Részegség című versének a végén, hogy mégiscsak valami nagy úrnak a vendégei voltunk, vagyunk.
2: Többen megjegyezték a kiállításon, hogy ez olyan, mint egy zarándoklat. Valahol ezt az analógiát alkalmaztuk is, tényleg egy ilyen zarándokúton megyünk végig ezen a méterben is nagyon hosszú kiállításon, a 18 termen át, és hát amit én személyesen megtapasztaltam, 4 olyan eset volt, amikor valaki úgy jött be, hogy ő ott tőle az egyház és a szakralitás és minden ilyesmi az idegen volt, sőt, ilyen tartózkodóan. De érdekelte ez a dolog. És a végén megkönnyezte. És azt mondta, hogy valami megérintette őt, és most már úgy egészen másképp áll a dolgokhoz. Sok mindenkinek láttam könyvbe lábadni a szemét a kiállítás végére. Tehát a katarzis megérkezett, a Szentlélek munkál. A legutolsó terem, a 18. egyébként pont erről szól. Arról szól, ugye van a Szent Atyának az egyik utolsó írás, ez 2002-ben írt, és 2003-ban jelent meg, római triptihon, amikor azzal foglalkozik, hogy mi van a fizikai elmúlás után. De azt mondja, hogy ennek van értelme. Mert elkezdődik egy új út, ami a Szentlélek által Krisztushoz vezet. És itt ez nagyon sok embert megérint, nagyon sok embernek a lelkét eléri, és nagyon sok olyan katarzis pillanat van, nagyon sok olyan hatás, ami az engem is megindít.
1: Mi lesz a tárlat sorsa? Hiszen itt összeálltak sokan, egy fantasztikus munkával, egy fantasztikus kiállítást rendeztek, amely feltételezem én nem baj, hogyha még több országba eljut, még több, akár kisebb részletekbe, de még több helyen be tud mutatkozni.
2: Igen, hát ez a kiállítás itt egyszer látható, ez máshol nem lesz. Egyrészt olyan szerződéseket kötöttünk, amelyek erre az időszakra szólnak. Másrészt nagyon sok szerződése, nagyon sok helyről érkezett, és hát ugye, mint említettem, nagyon sok olyan tárgy van, amit egyetlen egyszer engedtek ki Lengyelországból, és ehhez mindhez Gyűvis Bíborosnak a hozzájárulás engedélye kellett, amit nagy-nagy szorgalommal és lelkesedéssel Tomas Sopa atya járt ki. És azt mondták, hogy na jó, hát akkor legyen egyszer. Egyszer lehet, hogy minden akkor így összehozzuk egy helyre, és akkor egy teljességében mutassuk be ezt a kiállítást. Tehát teljességében többet nem látható, valószínűleg itt ez az a hely, ahol megtekinthető. Azonban vannak a kiállításnak olyan részei, amire már bejelentkeztek. Többek között van egy 39 alkotásból álló Mária sorozat, Mária sorozat, ez kortárs, 39 kortárs alkotónak a munkái. Terveink szerint Krakóba megy, ott ez kiállítva, pont a Szent II. János Pál pápa szanktuáriumba, központba, II. János Pál pápa életének a fő múzeumában. De hát Rómába is készülünk vinni, hogy oda visszajáró vendégek vagyunk évek óta a Szent Székhez is, meg a Római Magyar Akadémiára is. És hát magyar helyszínek is jelentkeztek, úgyhogy nincs vége ezzel. Ez a nagy kiállítás, ami tényleg nagyon kevés múzeum tud befogadni, mert akkora léptékű, ez szeptember 27-ig itt látható.
1: Tóth Norbertnek hálásan köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, mint ahogy kedves hallgatóinknak is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Minden eddigi rekordot megdöntött a Totus Tuus kiállítás Székesfehérváron. A Szent II. János Pál pápa személyét, szellemiségét és tárgyi hagyatékát bemutató tárlat szeptember 27-ig látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében. Tóth Norberttel, a kiállítás kurátorával Takács Bence beszélgetett.
3: Pater Noster, pies in cherry.

II. János Pál pápát hallották. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, most a délutáni kerengő ajánlója következik. Hol tart ma a világ vezető hatalma? Hogy valósulnak meg az elnöki ígéretek? Mit hozott és mit vitt a perzsa kaland, aminek még nincs is vége? És hogyan alakulnak a magyar-amerikai kapcsolatok? Mi lesz a NATO-val? A vendég Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, az Amerika Kutatási Program vezetője. Mit visz és mit hozhat az euró bevezetése, mikor állhat rá készen a gazdaság? A műsor második felében a vendég Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Kedves hallgatóink, Sályi András számít figyelmükre a ma 17 órai hírek után kezdődő kerengőben.

0: A mezzo forte zenélt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A csodaszarvas.

Hol volt, hol nem volt, messze keleten volt. Volt egy híres, hatalmas fejedelem. Tudom, hallottátok hírét, nevét. Nimród volt a neve. Ennek előtte sok ezer esztendővel élt ez a Nimród. De híre fennmaradt. Mert Nimród volt az apja Hunornak és Magyarnak, annak a két dali szép vitéznek, akiknek maradvái a hunok és magyarok. Tudjátok-e, miről volt híres Nimród fejedelem? Arról, hogy abban az időben, de még azelőtt is, de még azután is, nem volt emberfia, aki úgy értse s úgy szeresse a vadászatot, mint ő. Így hallottam én a nagyapámtól. A nagyapám is a nagyapjától. Reggel, ha fölkelt, s eligazgatta országának mindenféle dolgát, nyakába vetette a nyilát, fölkapott a paripájára, vágtatott, mint a sebes szél, még annál is sebesebben, hegyeken, völgyeken, árkombokron keresztül, s lóhátról lőtte le a repülő madarat. Amely madárra ő ráfogta a nyilát, nem énekelt, nem röpült az többé. Nimród egymagában szeretett vadászni, de amint a fiai egy kicsit fölcseperedtek, vitte ezeket is magával. Különösen a két idősebb, Hunor és Magyar, mindig ott nyargaltak az oldalán, s próbálgatták ők is röptében lelőni a madarakat. Hey! Volt nagy örömben Nimród, mikor látta, hogy apja fia mind a kettő, Hunor is, Magyar is. Nagy ritkán, ha elhibáztak egy-egy madarat. S mondta is Nimród magában nem egyszer. Még külön vadászok lesznek ezek a fiúk, ha embernyi emberré nevekedtek. Örült ezen az öreg Nimród. Hadd legyenek különbek a fiai, mint ő. Hadd menjen hírük hetet hét országon is túl. Telt múlt az idő, Hunor és Magyar nagy erős legényekké, deli szép vitézekké cseperedtek, hogy Nimródnak, ha rájuk tekintett, nevetett mind a két szeme a nagy szívbéli örömtől. Gondolta magában Nimród, na, ezeket a fiúkat már a maguk szárnyára is ereszthetem. Hadd lakjanak külön sátorban, akkor menjenek vadászni, amikor kedvük tartja, s ott járjanak, ahová a szívük húzza. Mondta is a fiainak. Édes gyermekeim, én már öreg ember vagyok, nem vihetlek mindig vadászatra, amikor nektek tetszenék. Lakjatok ezentúl külön sátorban. Adok annyi földet, annyi erdőt, annyi lovat, ökröt, s mindenféle jószágot, hogy élhettek gond nélkül. S ha majd behunyom a szememet, tiétek lesz az ország. Osszátok meg a földjét, gondját egymás közt becsületesen. Megköszönték a fiúk édesapjuk nagy jó akaratját. Másnap kiköltözködének a szülői sátorból, és egy szép lankás dombnak a tetején, egymástól nem messze, két sátrat üttetének fel, és ottan megtelepedének cselédjeikkel. Eleinte csak a sátraktól nem messze jártak vadászni, de később mind messzibb-messzibb elkalandozának, hanem azért estére mindig hazakerekedtek. Aztán beszóltak az édesapjukhoz, elmesélték, hol merre jártak, hány vadat lőttek, hányat hibáztak el. De egy este, mikor éppen a lobogó tűz körül ültek, s falatoztak, megszólalt Hunor, és azt mondá az öccsének. Te magyar, egyet mondok, kettő lesz belőle. Mondjad, Hunor bátyám, én örömest hallgatom, mert tőled még mindig csak jót hallottam.
az a mondandó, magyar öcsém, hogy holnap reggel induljunk hosszabb útra. Nézzük meg, mi van az országunk határán túl. Hát, ha ott még több a vad, nagyobbak a folyók, s több a hal. Nézzük meg! Már régen forgatom én is ezt a fejemben, mondá magyar. Csak ajangottam elé mondani. Itt már ismerünk minden bokrot, erdőnek, mezőnek, minden zegét, zugát. Talán azt is tudjuk, hány bölény, medve, szarvas, hány sas, sólyom, s egyéb madár van az erdeinkben. No, azt könnyen számon tarthatjuk, mert erősen fogyatkoznak a vadak. Ami igaz, igaz. Az édesapánk sok vadat lelőtt. De még mink is. Megegyeztek, hogy pitymallatkor indulnak, mégpedig nyugat felé. Magukkal visznek 50-50 legényt, a legerősebbeket, a legbátrabbakat, s vissza sem jőnek, míg a hó le nem szakad. Pitymallatkor csak ugyan fölkerekedtek, s útközben vadászgatván mentek, mendegéltek elébb-elébb. Ahol az éjszaka meglepte őket, ott szállást vertek, meghaltak, s reggel ismét tovább mentek. Már rég túl voltak az országuk határán, s minél tovább mentek, annál jobban tetszett erdőmező. Szemmel be nem lephető, végtelen nagy rónaságon vitt keresztül útjuk, s közbe-közbe rengeteg erdőségekbe jutottak, melyek tele voltanak vadakkal. Hé, ez kellett nekik. Itt aztán volt mire vadászni. Szerették volna, ha most itt volna az édesapjuk is. Hadd látná, mi tenger vad van itt. Bizonyosan kedvet kapna megint a vadászatra. Meg is sokallották már, annyi volt a vad. Bölénybikák, szarvasok, őzek ott legelésztek a tisztásokon, nem bántották. Jobban esett, ha egy-egy vadat külön vehettek üldözőbe. Azután elcsatongoltak reggeltől estélig. Hanem egyszer láttak aztán egy olyan vadat, amilyet még soha. Egy szarvas volt, amilyen csodaszépet még emberi szem nem látott. A két ágas-bogas szarva össze volt fonódva, s lebegett a feje fölött, mint egy koszorú. A két szeme feketén lett, ragyogott, mint a fekete gyémánt. A derek a karcsú, hajlékony, mint a lengő nátszál. A lába vékony, s szaladván nem látszott érinteni a földet. Nézd, öcsém, magyar! Csodaszép egy szarvas! Kiáltott Hunor. Csodaszép, csodaszép! Kiáltott magyar is. Még nem láttam ehhez hasonlatost. Utána! Szaladott a csodaszép szarvas, mint a sebes szélvész. Utána Hunor és magyar, s velük 100 deli legény. Tisztásról sűrűbe, sűrűből tisztásra, hegyeken föl, vizeken keresztül. Hol eltűnt, hol felbukkant a csodaszép szarvas?

eltűnt az ingoványos helyen, a sűrű nádas rejtekében. Ide már nem követhették. Ott vesznének mindannyian. Bizonyosan ott veszett a csodaszép szarvas is. De ha a csodaszép szarvast meg sem is foghatták, elvezette őket ez olyan szép földre, amilyet még nem láttak. Egy szépséges szép sziget volt ez, körös körül, ameddig a szemük elért, erdők és folyóvizek. Övig gázoltak a fűben, virágban. Nagy terebélyes fák adtak pompás gyümölcsöt és enyhe árnyékot. A vizeknek színén kicsiny és nagy halaknak ezrei úszkáltak, s játszadoztak a napverő fényében. Beszeretnék itt maradni örökre, mondá Hunor áradozó szívvel. Hát te öcsém magyar? Én is, bátyám, én is. De vajon mit szól majd az édesapánk? Az igaz. Holnap visszamegyünk, s tanácsát kérjük. Másnap csak ugyan felszedelőzködtek, s indultak vissza az édesapjuk országába. Visszatérőben csak annyi vadat ejtettek el, amennyire szükségük volt ebédre, vacsorára. 7 nap s 7 éjjel tartott az útjuk. Csak most látták, milyen messze elkalandoztak hazúrról. Az öreg Nimród sátrában feküdt, mikor beléptek. Szomorú volt, nagyon szomorú. Gyönge hangon kérdezte: hol voltatok 2x7 napja s éjje, hogy nem láttalak, pedig érzem, hogy nem sokáig élek? Mondá Hunor: bocsáss meg, édes jó apám, vadászkedvünk messze vitt, de lásd, visszajöttünk elmondani, hogy találtunk egy szép, nagyon szép országot, ahol megtelepedni nagy kedvünk volna mindkettőnknek. És az én országom nem kelti néktek? Kérdé Nimród bánatosan. Apám, szólt most magyar, van neked rajtunk kívül még több fiad is. Hadd legyen ez az ország az övék. Add ránk áldásodat, s ereszt szabadjára 2 idősebb fiadat. Nimród szeme könnyel telék meg, s remegő hangon szólt: gyertek hát, térdeljetek elém, hadd teszem fejetekre reszkető kezemet. Letérdeltek a fiúk, s az öreg megáldá: eredjetek, az Isten vezéreljen, áldás, szerencse kísérjen, amerre jártok. Ezt mondá Nimród, s homlokon csókolá Hunort és magyart. Még egyszer megpihent rajtuk tekintete, aztán behunyt a szemét, s Hunor és magyar karjai közt nemes lelkét kilehelé. Meghalt Nimród. Fiai eltemették nagy pompával. Hunor és magyar a temetés után útra keltek, s testvéreiknek hagyván az országot, mentek, mendegéltek a ma csodaszép sziget felé. 7 nap s 7 éjjel tartott az út most is, és mikor megérkeztek, leborultak a földre, s hálát rebegtek az Istennek, áldották a csodaszarvast, melyet gyönyörű vidékre csalta, csalogatta őket. Már több napja voltak a szép szigeten, és csodálkoztak, hogy a maguk emberein kívül más embert nem látnak. Azt mondta Hunor: öcsém, nézzünk szépen!

0: figyel. Hát, ha találunk valami lelkes állatra is.
1: Jól van, bátyám. Menjünk.
0: Fölkerekedtek a száz vitézzel. Sokáig kalandoztak. Csatangoltak a nagy rónaságon.
1: Hát, egyszer mit látnak? Szemük, szájuk elállott a nagy csodálkozástól. Egy nagy csapat leány. Egyik szebb a másnál.
0: Ott táncolt karikába körbe egy csörgedező forrásnak a tövén.
1: Szépen összefogóztak. Lehettek százan, ha nem többen. És úgy keringtek körbe. Középen pedig két leány lejtett. De olyan szép mind a kettő, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem.
0: Hunor és Magyar összenéztek.
2: A többi vitézek sem különben.
1: Nem szóltak semmit, de azért tudták, hogy egyet gondolnak mind.
0: Egyszeribe közrefogták a táncoló leányokat. Kiki egy-egy leányt fölkapott a nyergébes, azzal úsgyi neki, vesd el magad! Elvágtattak sebes szélnél sebesebben.
3: Hunor és Magyar azt a két leányt kapták föl a nyergükbe, akik a kör közepén táncoltak.
0: Mikor a sátrukhoz értek, ott szép gyöngéden leemelték a leányokat a nyeregből, és bevitték a sátrukba. Aközben magukhoz tértek a leányok is.
1: Reszkedtek a félelemtől,
0: de Hunor és Magyar olyan szép szavakkal engesztelték, vígasztalták, hogy lassanként neki bátorodtak. S nem is bánták, hogy elrabolta őket ez a két deli szép fiú.
1: De a többi leány sem bánta.
0: Hunor és Magyar csak most tudták meg, hogy az a két leány, akit ők elraboltak, az alánok fejedelmének, Dúlnak a leánya.
1: Annál jobb.
0: Fejedelmi vérből való feleségük lesz hát.
1: De a leányok is örültek, mikor megtudták, hogy a világhíres Nimród fiai veszik őket feleségül.
0: Mondta Hunor az ő párjának.
1: Te az enyém, én a tied. Ásó kapa válasszon el minket.
0: Mondta Magyar is az ő választottjának.
1: Te az enyém, én a tied, ásókapa válasszon el minket.
0: Visszamondták a lányok is ezt szóról szóra.
1: Ez volt az ő esküjük. Még aznap nagy lakodalmat laktak.
0: Egyszerre volt a lakodalma Hunornak és Magyarnak, s száz vitézüknek.
1: Az Isten megáldotta Frigyüket, s szaporodtak ivadékról ivadékra.
0: Idők múltán már nem volt elég a szép sziget Hunor és Magyar nemzetségének. Tovább kellett vándorolniok. Új hazát, nagyobbat kellett keresniük. Annyira elszaporodtak Hunok és Magyarok. Merre mentek? Hová jutottak? Elmondom nektek később.

Elhangzott a csodaszarvas magyar monda Benedek Elek gyűjtéséből. Felolvasta Hirtling István, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: válasz róla. Az elmúlt percekben Mikola Péter felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be. Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke kedden a közösségi oldalán. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán a www.közhang.hu regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egésznapos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. Mint írják, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság által szervezett rendezvény gondolatisága szorosan kapcsolódik a Skanzen törekvéseihez. A múzeum kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a hagyományos tudás mai hasznosíthatóságával. A negyed évszázados rendezvénysorozat történetét felidéző kiállítás megnyitójával és egy határokat átívelő koprodukcióban megvalósult színházi előadással megkezdődött hétfőn a 25. Párciumi Magyar Napok rendezvénysorozata a Szatmár Németi Északi Színházban. A Párciumi Magyar Napok 25 évét tárgyi emlékekkel és emlékezetes fotókkal bemutató kiállítás a rendezvény sorozat teljes időtartama alatt megtekinthető előadások előtt és a szünetekben a színház előterében. A rendezvény sorozat programja a párciuminapok.ro honlapon és a közösségi médiában is elérhető. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, záporok leginkább arra felé lesznek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a hangoló. 1750. augusztus 18-án született Antonio Salieri olasz zeneszerző. Mai összeállításunkban az ő művei csendülnek fel. Elsőként hallgassák meg Variazioni sulla Foglia di Spagna című darabját a Moldáv Nemzeti Szimfonikusok előadásában.

Antonio Salieri Variazioni sulla Foglia di Spagna című darabját a Moldáv Nemzeti Szimfonikusok előadásában hallották. Most hallgassák meg Salieri B-dur zongora versenyét, Andreas Steyer és a Concerto Köln előadásában.

Salieri B-dur zongora versenyét Andreas Steyer és a Concerto Köln előadásában hallották. Befejezésként hallgassanak meg két koncert áriát Diana Damreau előadásában.

0: Salieri Kublai, Grancán és Frei Barbari című áriáját Diana Damrau énekelte. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyalak köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani időszak, közölte a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján kedden. Sinka Edit azt mondta, tudja, a változás félelmeket kelt, de az mindenki érdekeit szolgálja. A változtatások elvei közül kiemelte, hogy a jövőben az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést fogja a jövőben garantálni. Egységesen érvényesítik, hogy a vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, valamint a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnökek kedden a közösségi oldalán. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán a www.közhang.hu regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozással foglalkozó cégek a gazdasági versenyhivatal 2026-ban lezárt eljárásainak eredményeként. A vizsgált vállalkozások által meghatározott fogyasztói edukációs intézkedések és társadalmi kampányok jelentős hatással lehetnek a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra, társadalmi szemléletre, illetve a PET palackok magyarországi újrahasznosítására is. Tájékoztatta az MTI-t kedden a GVH. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki abból az országos felmérésből, amelyet az NMS közvéleménykutató intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. A telefonhasználat korlátozását Andrej Babiš kormányfő és Robert Plaga oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, úgy az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Három kiállítás mutatja be magyar és román nyelven a 130 éve született Márton Áron püspök életművét, szellemi-lelki örökségét a kolozsvári Magyar Napok keretében, írta meg a Krónika. A továbbiakban több kolozsvári, erdélyi esemény is illeszkedik a romániai Márton Áron emlékévhez. Márton Áron életművét, hitét és szellemiségét kétnyelvű magyar és román szöveggel és archív fotókkal ellátott pannók mutatják be az érdeklődőknek. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, a szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 23-tól a 30. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. A Szent Atya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a 3. mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szent Atya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfói apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli urangyala imádságot, és beszédében a kánaánű asszony erős hitéről emlékedett, aki nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves füvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szent Atya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhessen Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkoztak, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítványait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. Kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk,
2: Siamo Chiesa di Gesù Cristo,
1: egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkánról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Angelus Domini, nunciavit Marie.
1: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
2: Rinnovo il mio appello.
1: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás az igazságos és tartós béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
2: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castel Gandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Szlaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoklat számos részvevőjére.
3: Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leó a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leó pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a harmadik nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Ölejétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leó a Monterrey-i találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
1: 14. Leó pápa részvétt távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött részvitt táviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyház és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leó pápa mindenható Isten szerető irgalmára bízza az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
3: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az augusztovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösség érzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régió beli Lipnica Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teresa mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert, és mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálizból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek. Idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz, és sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasnagurába.
1: A lengyelországi Konottopje közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konottopje falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztóf Vetkovszky püspök, a helyi Wrocławek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbodán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizonya magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizonya szobrának építését Román Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszky szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konottopje kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizonya szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalmas szizonyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szizonya szobrának üzenetéről szólt a Vetkovszky püspök ezentúl 14. Leó pápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őrá, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konottopje új kegyhelyén most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság szizonya Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajol és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szigeti tekintetést és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az isteni irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Wrocławeki egyházmegyében, annak Świnice-Warszkie falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkovszky püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Román Kárkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szizonya szobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szizonya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai Guzsolyasunkban a Rezeda Népzenei Együttes felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban a Rezeda népzenei együttes felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Közölte, a tűzijáték előtt és után nagy lezárások lesznek, zárva lesz a Lánchíd, az Erzsébet híd, a Margit híd, tehát a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. De hogy ne csak a budapesti fiatalok élvezhessék a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után, újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, hév az ország minden tájára. Minden szükséges információ elérhető a MÁV csoport és a BKK honlapján. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban, közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az MTI-vel. Az este 6-kor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke kedden a közösségi oldalán. A videóban elmondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán a www.közhang.hu regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozással foglalkozó cégek a gazdasági versenyhivatal 2026-ban lezárt eljárásainak eredményeként. A vizsgált vállalkozások által meghatározott fogyasztói edukációs intézkedések és társadalmi kampányok jelentős hatással lehetnek a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra, társadalmi szemléletre, illetve a PET palackok magyarországi újrahasznosítására is. Tájékoztatta az MTI-t kedden a GVH. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki abból az országos felmérésből, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. A telefonhasználat korlátozását Andrej Babiš kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, úgy az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, záporok leginkább arrafelé lehetnek, de a Dunántúlon is számíthatunk helyenként esőre, záporra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
3: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai napon, azaz augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepe van a katolikus egyházban. Ezen apropóból hallgassák szeretettel a most következő riportomat. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Varga Ottóné Magdikát. 20 év alatt 20 ruha készült el, 20 viselet készült el, melyet a Mátraverebély Szentkóti szűzanyán csodálhattak meg a zarándokok és az odalátogatók. Nos, honnan is jött az Ön személyes életében a szűzanya iránt így nagy tisztelet, hála és szeretet? Mennyire kell visszamennünk a történelemben és az időben?
6: A történelemben és az időben egészen gyerekkoromba kell visszamenni. 9-10 éves koromban voltam először Mátraverebély Szentkúton az anyai nagyapámmal. És erről két élményem van. Az egyik az, hogy 5 kilométer gyalogolni kellett, mert nagyapa azt mondta, hogy az igazi zarándoklat az hozzájárul azzal, hogy gyalog kell megközelíteni a kegyhelyet, és a vonattól 5 kilométert gyalog kellett megtenni, és vissza is ugyanúgy mentünk, de akkor egy kitaposott gyalogút volt, tehát mindenki ugyanígy járt. És amikor beértünk a bazilikába, akkor én megláttam ezt a szobrot, ami gyönyörű, szép bordó ruhába volt, és én elámultam ezen, hogy milyen gyönyörű ruhája van a szűzanyának, mert én már gyerekkoromban is nagyon vonzódtam a ruhákhoz. Az édesanyám tudott varni, varogatott is a faluba egy pár asszonynak. Tehát így a kézi munka szeretetem is nagyon nagy volt, mert anyu korán mindenre meg akart tanítani, és meg is tanított. Sőt, egész pici koromban, 2,5 éves voltam, amikor az első saját magam által választott játék vasaló volt, nem pedig baba. És anyukám nem akarta megvenni, mert nagyon sokba került, de én kiharcoltam, mert én vele akartam vasalni. És sikerült is, a vasaló mai napig megvan, ha felmelegítjük, a tűzhelyen lehet vele vasalni. Tehát nekem ez a varrás utáni vonzódásom kisgyerekkorom óta megvan, és nagyon szerettem, és nagyon-nagyon tudtam nagyon fiatalon kézi munkázni. Hímzést, horgolás, kötést, az később tanultam meg. De egyébként minden hímzés technikai feladatokat hamar elláttam. Na és akkor 15 éves voltam, amikor következő zarándoklatom volt Szentkútnál, az a faluból volt egy ilyen közös zarándoklat. Egy tisztelendő úr volt velünk, meg egy pár fiatal, meg egy pár hívő asszony. És akkor hát én vártam, hogy megyek a szűzanya elé, sőt, azzal a szándékkal mentem, hogy imádkozzak azért, hogy jó varrónő legyek. És amikor megláttam, jé, hát ez a szobor még ugyanabban a ruhában van, amiben én kisgyerek koromban láttam. Hát itt nincs másik ruha. Na és akkor azt mondtam, na ha én megtanulok várni, majd én varrok még egyet, hogy legyen több is. És akkor ezzel a ígérettel, hogy úgy mondjam, jöttem haza, de ezt az ígéretet elfelejtettem. Én egy tinédzser fiatal voltam, aki a divatot nagyon szerette. 15 éves koromban már az első menyasszonyi ruhát megvartam, minden barátnőmnek vartam. Mire leszakmunkás vizsgáztam, nekem annyi munkám volt a szakmunkás vizsga után, hogy alig láttam ki a munkából.
5: Szóval elfelejtette az ígéretét, és hogyan emlékezett vissza rá, vagy mi volt az a pont, mi volt az a momentum, ami miatt aztán újra megfogalmazódott önben az, hogy jó lenne ruhát varni a szűzanyának?
6: Hát ez évek teltek el, tehát a kommunista rendszerben egy kicsit mindenki visszavette a egyházi életét, ez nem szégyen, ez így volt. Kevesebbet jártunk templomba. Közben én nekem lett egy udvarlóm, aki jelenleg a férjem. A férjem nagyon vallásos volt. ő volt az az egyedüli fiú Ipoly Tarnócon szerintem, aki mindig elment a templomba. És hát ez fontos, hogy a párja ilyen legyen az embernek, mert az én családom is nagyon Isten szerető volt. A nagynéném a Mihálygyergi templomban harangozók voltak évtizedeken keresztül, tehát mélyvallású volt, főleg a női szakasz mélyvallású volt. Tehát én az Isten szeretetet megörököltem a családom belül is, és a férjem, hogy ilyen volt, az nekem nagyon örültem. Tehát én Istennel való kapcsolatom a gyerekkorom óta tartottam, hogy ezt el tudjam mondani. Nekem időnként szükségem volt a gyónásra, és mindig megoldottam valahol a gyónásomat. És ez nekem jó volt. És a férjem, hogy ilyen vallásos lett, ez nem, hogy nekem rossz lett volna, nem jobb lett. És akkor többet elmentünk Szentkúthoz. Volt autója, és akkor egy évben, egyszer, két évenként, ahogy alakult, elmentünk. És érdekes, hogy éveken át nem jutott ez eszembe. És hát kellett hozzá rossz események is, tehát halálesetek, amik tragikusan érintettek bennünket. Fiatalon meghalt az anyósom, 60 évesen, hirtelen, meghalt egy csógornőm, meghalt az édesapám, sokan meghaltak, nagyszülők, mindenki. Az ember ezt megpróbálta feldolgozni, belenyugodni, és akkor egyszer egy alkalommal, akkor már 43 éves voltam, amikor Szentkútnál voltunk, eszembe jutott, hogy hoppá, ezt az ígéretet még én nem teljesítettem meg, mert még ez a szobor mindig ugyanabban a ruhában van.
7: Tehát egy szentkúti kirándulás alkalmával, vagy zarándoklat alkalmával ébredt arra rá, hogy a szobor még mindig ugyanabban a ruhában van.
6: Igen, amit addig is láttam, de akkor valahogy nem foglalkoztam vele, de akkor ott nagyon eszembe jutott. És akkor mondtam a férjemnek, hogy én megpróbálok várni. Na ehhez az is hozzájárult, hogy volt egy menyasszonyom, ugye mivel ezzel foglalkoztam, hogy menyasszonyi ruhákat vártam, aki Mátravéravei Szentkúton a templomban minisztrálgatott. És ennek a kislánynak és az édesanyjának elmondtam, hogy mi a tervem. Na hát ők elújságolták ott Szentkúton, és amikor legközelebb elmentünk, azt láttam, hogy a szűzanyának van egy új ruhája. Hát ennek nagyon megörültem, hogy másnak is eszébe jutott, mondtam, na akkor én ezt a konkurencia harcot inkább nem vállalom, én nem csinálok egy újabbat, csak hagyd legyen végre egy másik ruha is. Se nem minősítettem soha senki munkáját, örültem, ennek lezártam magamba. És akkor, hát így mondtam a férjemnek, most elkövettem azt a hibát, amit tudok, hogy nem szabad, hogy elmondtam a tervemet. Mert én, vannak dolgok, három dolog van, amiről nem beszélek, ebből az egyik az, amit következőleg csinálni akarok. Tehát ezt megtanultam, hogy ezt tényleg komolyan kell innentől fogva venni. Hogy úgy mondjam, elvetettem ezt a tervet, hogy én várjak egy ruhát a Szentkúti Szűzanya szobornak. Telt egy kis idő, amikor 1999. április 8-ára viradóra, nagyon fáradt voltam, rengeteg munkám volt, és mikor elaludtam, vagy elszenderedtem, lett egy látomásom. Megjelent előttem egy gyönyörű nő fényességbe, aki nagyon-nagyon mosolygott rám. És én felriadtam, mert ez egy olyan különlegesség volt, hogy én ezt tudtam, hogy a Szűz Mária. Férjemet felköltöttem. Apa, képzeld el, a Szűz Máriával álmodtam, rám nevetett kedvesen. Nem is tudom elmondani, nagyon-nagyon megijedtem ettől a látomástól. És akkor azt mondtam, ez azért van, hogy én nem csináltam meg, amit megígértem. Én megyek holnap Szentkútra, ha feladják, ha nem, várok egy ruhát, én minden ígéretemet teljesítettem az életembe, ezt se fogom kihagyni.
7: Megszólalt önben a lelkiismeret.
6: Igen. Igen, és akkor nagyon nehezen nyugodtam meg, mondta a férjem, aludjunk, majd reggel megbeszéljünk. Reggel megbeszéltük, a férjem azt mondta, anya, nem szabad. Ennek így nekiugrani. Ez nem lesz olyan, mint te szeretnéd. Itt a rengeteg munka. Vagy a munka nem fog menni, vagy ez nem lesz olyan. Ez megfontoltan, úgy, ahogy szoktál mindent. Gondold át, miért szeretnél, mikor a munka is úgy engedi, és igazat adtam a férjemnek, de azon a nyáron, mivel az esküvői szezon nyáron van, nagyon sok munka volt, így elhúzódott ősz folyamáig. És csodálatos volt, mert október 8-án hívtam fel Palkó Julián atyát, az akkori kegyhelyigazgatót, és elmondtam neki, hogy szeretnék egy ilyen ruhát készíteni a szűzanyának, hogy lehet-e. És Julián atya nagyon kedvesen fogadta, és nagyon örült neki. Azt mondta nekem, hogy szeretné, hogyha a szűzanyát megillető ruhát készítenék a szobornak.
7: És milyen lett ez a ruha? Az a bizonyos első ruha, ami elkészült?
6: Hát mivel ugye egész nyaron tényleg gondolkoztam ezen, hogy milyen legyen, akkor volt divat a gyöngyözött menyasszonyi ruha, tehát ilyen apró gyöngyökkel, és akkor úgy gondoltam, teklagyöngyök volt, tehát teklagyöngyös divat volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én, mintha a szűzanya menyasszony lenne, egy a mostani divat szerint megoldok egy ilyen szűzanyának egy fehér ruhát, mivel ugye ez kevés van neki, meg gondoltam, hogy az több ünnepre kellene feladni, akkor várok egy ilyet. És mikor Julián atya mondta, hogy menjek el majd egy szombati napon, és akkor fognak adni ilyen ruhadarabot, amit elhozhatok. És akkor ezt meg is tettem, és kaptam egy ruhadarabot, amit elhozhattam, sőt kettőt kaptam, mert megkaptam a bordó ruhát és a legrégebbit, mert amit oda akartak adni, azt én annyira kicsinek találtam, hogy én meg voltam győződve róla, hogy ez nem jó a szoborra. Az nagyon kicsi, ha ahhoz várom, mivel a szobrot onnan le nem tudtuk hozni akkor, az nem lesz jó. És hazahoztam ezeket a ruhákat, akkor elkezdtem keresni, hogy hol találnék erről a szoborról képet. És a nagymama, aki a férjem nagymamája, nagyon vallásos asszonyka volt, világirendi ferences volt, és őnek is sok ilyen szentkép volt összegyűjtögetve az ima könyveibe. És csodával határos módon mind a két ruháról találtam képet, és valóban nagyon kicsi volt az, amit szerettek volna adni, nagyon ki volt belőle a szűzanyácska lába, meg mindenhol, tehát ilyen kurta volt, és a bordó ruhával is megláttam, hogy mit kell igazítani. És a két kép alapján és a megadott darabok alapján én elkészítettem egy ruhát.
7: Milyen színű volt az a ruha?
6: Fehér színű volt, fehér gyöngyökkel, csipkékkel, és 1999. december 18-án öltöztettük először, amikor a szobor lekerült a helyéről, és aki öltöztetni szokta, Margitka kicsavarozta a szűzanya testéből a kis Jézust, akkor levetette a ruháját, és a kis mesztelen dedet a kezembe adta. Azt mondta, itt van, ezt te öltöztesd. És én nekem kezembe adtak egy kisbabát. Na, nekem sose volt gyerekem. Tehát én ott megkaptam ezt az érzést, hogy ez mi lehet, amikor egy nőnek a gyerekét a kezébe teszik, és én minden porcikámba elkezdtem ott remegni, amit sose fogok elfelejteni, meg azok se, akik láttak, mert mindenki megjegyezte, hogy mi van. Én azt hiszem, hogy ott elindult valami, hitem erősebb lett, nem tudom. És akkor szépen ezt a kis Jézust, ezt felöltöztettem. És akkor Margitka szűzanyát is így összecsavarozta ő, és felvitték a helyére. Meghatározó volt az életemben.

0: És azóta hány és hány ruhadarab elkészült már ennek a bizonyos Szentkúti szűzanyának és a kisded Jézusnak? Hogyan jöttek aztán az ötletek? Jó, az első ruhadarab elkészült, az első ruha megszületett, boldog volt ön abban a bizonyos pillanatban és utána. De aztán mi inspirálta arra, hogy újabb és újabb ruhákat varjon?
1: Na, valóban én csak egy ruhát szerettem volna a szűzanyának, egy ruhát. De amikor ez elkészült, ott a Julián atya rögtön mondta, hogy lenne még itt másik munka is. Mert azt is meg kéne csinálni, ha vállalom a tabernákulum kibélelését, mivel az oltár több száz éves volt, és az nagyon tönkre volt menve. És én boldogan megcsináltam már akkor karácsonyra. És akkor azt hittem, hogy soha többet nem megyek Szentkúthoz, vagy ha megyek is, csak ritkán zarándokolni. Tehát én letudtam azt, amit ígértem. De nem így alakult, mert későbbiek során szóltak, hogy el tudok-e menni. És amikor elmentem, akkor... Tehát szóba került, hogy a régi ruha helyére, a bordó helyére is jó lenne egy új. Én ezt én felkérésnek éreztem. És akkor én, hogy úgy mondjam, kérés nélkül pünkösdre megcsináltam az új bordó ruhát. De ez már, amikor ez elkészült, akkor rögtön azt gondoltam, hogy én ezt már legközelebb, ha csinálok még egyet, ezt nem így fogom csinálni. Én csinálok egy új szabás mintát, hát én tudok ennek a szobornak szabni is. Hát minek csinálok én úgy valamit, ahogy tudom, hogy nem jó van. Hát ilyen, hogy úgy csinálta valaki valamikor, de én ezen változtathatok. És ezt így hangot adtam neki, hogyha most ezt elrontottam, mert ez nem úgy kellett volna, mint, hanem, és akkor mondta Julián, hogy hát akkor miért nem csináltam úgy? Hát mert nem mertem, mondta nyugodtan. És akkor utána, hogy ő mondta, hogy ő már szeretne is egy másik feladatot adni, hogy magyar ruha lenne jó a szűzanyának. Mert hogy milyen jó lenne egy szép magyar ruha, amiben felöltöztetnénk. Mondtam, miért gondolatja? Hát ő ezt nem tudja, mert ehhez ő nem ért, ezt rám bízza. Na, rengeteg irodalmat vettem, hogy mi legyen, milyen magyar ruha legyen, hogy ne legyen névviselet, hogy ne kötődjön senkihez se, de mégis magyar legyen. És akkor jött az ötletem, hogy valamikor nekem anyukám várt ilyen kis magyar ruhát, egész kicsi koromba, rakott szoknya, zöld kötény, nemzeti szín szallag a fehér szoknyán, piros mellény, arany díszítése, fehér blúz, hogy egy ilyet kéne csinálni. Hát ez milyen klassz lenne. Na, amikor ezt elmondtam, hát akkor rögtön azt mondta ott valaki, hogy én akkor parasztot akarok csinálni a szűzanyából. Na, mondom, ezt ha meg fogom kapni, akkor én ennek a kegyhelynek leviszem az értékét. Én ilyet nem akarok. Hazajöttem egy kedves vendégemtől, ajándékba kaptam egy könyvet, ami a Szűz Mária tiszteletről és az európai szűzanya szobrokról szól. És a kegyhelyekről, vagy Mária, hát én különleges, nevezetes Mária szobrokról. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy Franciaországban van olyan szobor, egy nagyobb szobor, tehát nem ilyen kicsi, mint a miénk, hanem egy eredeti szobor, ami úgy van megformálva, hogy a francia népi paraszti viseletben van a szűzanya. Na, azt gondoltam, na, ha a parasztot mertek csinálni a szűzanyából a franciákat, mit ő nem mernénk mi is rádni, hiszen ő is egy falusi lány volt. Hát én nem parasztot csinálok belőle, én is falusi lány vagyok, modern vagyok mindenbe, ügyes is vagyok, és én is felvettem a egyszerű ruhát. Én ezt megpróbálom, lesz, ami lesz. És akkor közben az jutott eszembe, hogy ne írja szó a ház elejét, várok egy úri magyarost is. És egyszerre készült a kettő. És az úri magyaros hernyósejem anyagból készült.
0: Ez az úri magyaros?
1: Bordó alapon, aranyzsinórral és fehér újja van a ruhának. És tehát ez a hernyósejem, ez egy olyan csodálatos anyag, hogy én ilyenből sose vártam, csak ennek a szobornak vettem, mivel ez rendkívül drága. De erre nem sajnáltam rá a pénzt. És mikor életemben először vártam ebből az anyagból, elsírtam magam, hogy én ilyen anyagból várhatok, mert az úgy állt, ahogy én akartam. Tehát nekem mind szakmailag volt egy nagyon nagy élmény, és én boldog voltam, hogy ezt megcsinálhattam, főleg úgy, hogy iskolában még annak idején ötös kaptam abból, mikor a hernyósejemből feleltem, mert én még azt is megtanultam, hogy 2000 éve már a kínaiak ezt gyártották, mert kínaiak kezdték el ezt gyártani. És boldog voltam, hogy én nekem ez az élményem, megmaradt későbbiek során is, és ezt megvalósíthattam ilyen idős koromban.
0: Mit szóltak ahhoz a bizonyos magyaros szűzanya ruhához?
1: Az egyik legnagyobb sikert a magyaros szűzanya aratta, és még mai napig is sokan mondják, hogy ezt szeretik a legjobban, bár nagyon egyszerű, tényleg. Tehát egyszerű fazon megcsinálni nem volt egyszerű a szobor, amivel rakott szoknya, és a szoborra két részes borzasztó nehéz volt várni, de jó lett. Jobb lett, mint gondoltam. Ezt tényleg azt mondom, hogy az Isten vezette a kezemet, mert ezt nem is tudom, hogy hogy sikerült úgy. Olyan nagyon nagy sikere lett, hogy a Szentkuti szűzanya szobrát valóban szoborba öntötték, és ez a kicsi szobor megvásárolható a kegyhelyen, amit haza is vihet mindenki. És arról nem beszélve, hogy mikor magyarok nagyasszonyakor ebbe öltöztettük a szűzanyát, akkor megtudtuk ott, hogy nemzetkegyhelyévé fogják majd avatni Szentkutat.
0: Köszönöm szépen önnek a példákat, hogy megemlítettünk néhány példát a ruhák közül. Az évek alatt akkor összesen hány viselete készült el a szűzanyának?
1: 20 ruha készült el, de ez nem azt jelenti, hogy minden épe egy, hanem volt mikor három is, volt mikor egy se. Tehát ez valamitől mindig függött, hogy mitől magam se tudom. Volt olyan, amikor a hímzőgépet megtanultam, a számítógép vezérlésű hímzést megtanultam azért, hogy ennek a szobornak és az egyházi munkáimnak hímezni tudjak géppel. Ez nem megy hamarabb, mint a kézi hímzés, mert itt a tervezés tart tovább. Azt úgy éri meg, hogyha tervez az ember egy mintát, és akkor az több ezer példányba hímezi. Tehát így éri meg a géppel. Ugyanakkor géppel gyönyörűen lehet hímezni. Nehéz, de gyönyörű. És én ezt szerettem volna megtanulni, és úgy alakult az életem, hogy teljesült az a vágyam, hogy lett egy ilyen gépem, és beültem 50 évesen a számítógépes tanfolyamra, és megtanultam a számítógépnek a használatát nagyon komolyan, és megtanultam a hímző szoftver használatát, sőt, megtanultam a hímzéstervezést, és ezt szívesen csinálom.

0: Beszélgetésünk apropóját is az a kiállítás adja, amely most jelenleg is látható Mátra Verebély Szentkúton. 20 év alatt 20 ruha készült el. Meddig látható ez a tárlat?
1: Ez egy állandó kiállítás az én tudomásom szerint, mert nagyon sokan keresték, hogy hol lehetne megtekinteni a szűzanya többi ruháját. Hát ugye ez a randoklat az azt jelenti, hogy egy évben egyszer megy el oda valaki. Tehát a ruha különböző liturgia szempontjából öltöztetjük, 10-szer öltöztetjük egy évbe. Tehát, hogyha többször szeretnék látni, 10-szer kéne elmenni minden évbe, és nem egy évben, hanem 2-szer. És régóta felvetődött a kérdés, hogy hogy lehetne ezt megoldani, vagy hova tudnánk eltenni. És most a felújítás után a fogadó épületbe meg tudták úgy oldani, hogy ilyen vitrinekbe kirakták 5 vitrinbe 10 darab ruhát, és akkor ez kívülről látható, van egy olyan fólia rajta, ami a fénytől visszaverő, tehát hogy nem fog elkoszolódani, és nem fog elszíneződni a napsugárra, és akkor így kívülről megtekinthetők ezek a ruhák, és időközönként majd cserélgetjük, hogy mindegyik ott legyen. Tehát így lényegében 10 darab ruhát, sőt a 11-et a szűzanya szobrocskán meg lehet látni. És így azért az emberek jobban képbe lesznek, és akkor meg tudják nézni ezt.
0: A látogatása ingyenes.
1: Igen.
0: És mondjuk el azt is, hogy hol is található ez a bizonyos Mátra Verebély Szentkút. Most lehet, hogy a kedves hallgatók azt mondják, hogy miért teszem én fel ezt a kérdést, hiszen mindenki tudja, de a beszélgetésre készülve ön azt mondta, hogy Nógrád megyében, Heves megyében és talán Borsodabaúj-Zemplén megyében tudják, de vannak olyan országrészek, ahol nem ismerik, vagy ahol nem hallottak még erről a kegyhelyről.
1: Igen, ez biztos, hogy így van, mert amikor a Kossuth Rádióban volt velem egy műsor, és ahol beszéltem a Szenthelyről, utána rengeteg visszajelzést kaptam, hogy nem is hallottak erről. Hát a nemzetünk egy helye. Azért mindannyiunknak a szívünkön kéne ezt viselni, mert itt nem arról szól ez a kegyhely, hogy én odavarrom a ruhát, hanem arról szól, hogy 800 éve megjelent a szűzanya. Különnek nézte, én azt mondom, minden népnél akkor a magyar, mikor itt megjelent, és szeretett volna valami örömet okozni nekünk, és az örömet nem csak azzal akarta okozni, hogy meggyógyított egy néma gyereket, és beszélni tudott, hanem azzal, hogy ez a szent hely olyan kisugárzást kapott, hogy az odatérő emberek letehetik a terhüket, sőt, elmehetnek megköszönni azt, ha valamit megköszönnek az életnek, az isteni szeretetnek, aki segítette őket. Tehát én azt mondom, hogy mikor én oda elmentem, mindig megkönnyebbülve jöttem haza. Na most én ugyanezt hallottam olyan emberektől, akik még nem is hívők, hogy ennek a helynek van kisugárzása. Akkor én merem ezt remélni, hogy ez tényleg így van. Tehát én fontosnak tartom azt, hogy jobb világ legyen, úgy lesz jobb világ, hogyha az embereknek könnyebb lesz valamilyen szempontból az életük. Ebbe az elanyagiasodott világba arra van szükség, hogy ezt valahol megértsük. Hogy nekem valaki egyszer beírta az emlékkönyvembe, mert gyerekkoromban volt egy emlékkönyvem, ne követelj többet a sorstól, mit megadott magától, ez a tartós boldogság titka. És én mindent elfelejtettem jóformán, ami ebbe a könyvbe benne van, pedig benne van, sőt a könyv el is veszett, mert nincs meg, de ezt a mondatot nem. Tehát, hogy valahonnan úgy térjünk haza Szentkúttól, hogy ez mindannyiunknak meglegyen, és én szívből kívánom minden magyar embernek, hogy ez így legyen. Én minden magyar emberé minden nap imámat felajánlom. Magyarországi, a vezetőjért, a palócokért külön, a Szentkútra ellátogatókért, és én azt szeretném, hogy Európa szívébe levő kegyhelyünk, Európa kegyhelye legyen, és innen mindenki, aki ide eljön, itt mindenki megerősödve térjen haza. Jók és rosszak egyaránt, mert mindenfélék vagyunk, hol ilyenek, hol olyanok. És jó legyen ez az életünkben, hogy valamit találjunk, és aki egyszer oda elmegy, mindenki azt mondja, hogy még egyszer elmegy, akkor valami csak van. A 800 éves fennállás bizonyítja azt, hogy nem egyes emberek munkája, egyes emberek hozzáállása tartsa fel ezt a kegyhelyet, hanem a sok-sok embernek az odazarándoklata tartotta fel. Mindig volt rendszer, aki megújította. Tehát valakinek mindig fontos volt. Volt egy vendégem, aki Fatima környékére ment férhez, és elmondta nekem, hogy gyönyörű Szentkút, és nagyon örül, hogy megismert engem, de elmondja nekem, hogy Fatima milyen csodálatos dolgokkal rendelkezik, hogy mennyi építmény, hogy ott az egy fantasztikus, hogy úgy lenne jó, hogy Szentkút is úgy lenne. Mondtam neki, Isten segítsége velünk van, de mégiscsak rangbízta ezt a világot, hogy mi formáljuk. Tehát itt, akik oda megyünk, meg akik a környezetünkbe élünk, fontosnak tartom, hogy támogassak, mert volt, aki azt mondta, hogy ó, az erdőbe adták azt a sok pénzt, hogy felújítsak. Nem az erdőbe adtak. A kegyhelyre adtak, ahol sok-sok ember meglelte azt, ami hiányzott az életéből. Vagy le tudta tenni terhét, nem tudom. De valamiért oda nagyon sokan eljárnak.
0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön egy mélyen vallásos hívő ember, és érdekelnek bennünket a kulisszatitkok. Mit érez akkor, amikor varja ezeket a bizonyos ruhákat? Mi fogalmazódik meg önben? És egyáltalán milyen érzés utána a kész ruhadarabot ráadni a szűzanyára és a kisdedre? Mit gondol és mit érez akkor, abban a megszentelt pillanatban?
1: Na most a mélyen vallásosságról azt szeretném mondani, hogy mikor mondják nekem, hogy én nem vagyok olyan, mint te, olyan mély vallású, de én bennem is ott van az Isten szeretet, mindig elmosolygom magam. Mert ez a mély vallásosság, ez úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok harccal jár. Tehát olyan is van, hogy nem tudok imádkozni. Sokféle van. Olyan is van, hogy elmondom a hiszek egyet, hogy hiszek-e benne. Ellenőrzöm magamat. És volt olyan, amikor sokszor megakadtam egy résznél, és azt gondoltam magamban, nem igaz, hogy én ebben nem hiszek. És akkor rájöttem, hogy ez azért akadok ott meg, hogy itt kell erősítenem a kapcsolatomat. Tehát a mély vallásosság azt jelenti, hogy Isten szeretet ott van a lelkemben, én mélyen hiszek abba, hogy Jézus Krisztus szűzanya által jött a világra, Isten fia volt, és hogy elküldte nekünk a szent lelket, és az, hogy örökké lesz élet, és hiszek abba, hogy a katolikus egyház az mindig fenn fog állni, hogy az kövekre van építve. És ez az, ahol meg kell erősíteni azt, amit megtud az ember.
0: Ön nem a Szűz Mária szobrának készíti ezeket a ruhákat, ruhakölteményeket, hanem a szűzanyának. Egyfajta imádság ez öntől a szűzanya felé?
1: Én Isten dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére, egyházunk javára és az emberek örömére készítem ezeket a ruhákat. A szolgálatom anyagiak nélküli, ez is nagyon fontos, nem azért van anyagiak nélküli, mert a bőröm alatt is pénz van, hanem azért, mert úgy oldom meg, hogy lemondok dolgokról, inkább a szűzanyának várok egy ruhát, mint magamnak, amúgy is van magamnak ruha. Sehova nem járok utazni, tehát nem voltunk még üdülni soha a férjemmel, nász úton se voltunk, csak Szentkúthoz utazunk. És én amire kíváncsi vagyok, azt megnézem a tévébe, rádióba, de én nem azt mondom, hogy ilyen legyen minden ember, de én ilyen vagyok, és én nekem jó így. Tehát valaki megkérdezte tőlem olyan régen, hogy mégis mi lenne az, amit kérnék, hogy nekem legyen az életembe, akkor azt mondtam, hogy egy szabad hónap, amikor reggel felkelek, akkor kézimunkát hasszak az ágyba, még jó esik, utána főzek egy jót, és akkor folytathassam ott, ahol abba hagytam, leülhessek a számítógéphez, ott tervezhessek egy jót, megnézzem a híreket, fejtsek egy rejtvényt, esetleg olvassak egy kicsit. Ilyen egy hónap, és senki ne zavarjon semmivel, hogy mi történt. Tehát egy nyugalmas hónap. Ezt szeretném ennek ellenére, hogy én tulajdonképpen mindig ezt csinálom, de mégse ezt. Tehát olyan nagyon szabad valamit.
0: És még arról beszéljen nekünk, hogy mit érez akkor, amikor az egyik ruhát leveszi a szoborról, a másik ruhát ráadja, amikor öltözteti a szobrot. Van annak akkor egy varázsa, egy olyan különleges milliója?
1: Hát először is, mikor a szobrot öltöztetjük, az nagyon izgalmas, mert a szobor egy magas helyen van. Ahová úgy tudok menni, hogy a szobor előtt levő kis emelvényre, oltár rocskára rátesznek egy emelvényt, egy létrás emelvényt, de arra is csak úgy tudok rálépni, hogy egy székről. Tehát ezt mindig fogják, hogy el ne csúszson, erre felmegyek, akkor kinyitom az ajtót, leveszem a szűzanyának a koronáit, azt leadogatom, leveszem a szobrot, lehozom három lépcsőn, leveszik tőlem, és akkor lejövök én. Tehát ez egy izgalmas folyamat, addig semmire nem tudok gondolni, csak arra, hogy mikor felérek, vetek egy keresztet. Amikor felöltöztetem a szobrot, számtalanszor gondoltam, hogy fogok kérni magamnak valamit.
0: És sikerült?
1: Ne.
0: Mert mindig, akkor mindig elfelejti, vagy akkor nem az a fontos?
1: Az a fontos, hogy a szobor jó legyen elkészítve. És még így is úgy érzem, hogy nem figyelek sokszor eléggé oda, és valóban van olyan, amikor nem úgy figyelek oda, mert egy gombot elfelejtek begombolni, ha túl vagy van valamilyen. Tehát oda kell rá figyelni. Szépen felöltöztetni, rendbe tenni, azon felül mindig van valaki, aki ott van körülöttünk. Tehát ez is eltereli a figyelmet. De viszont, amikor felviszem, soha nem felejtem el, hogy megkérjem, hogy vigyázzon Szentkútra és az odalátogatókra. Ez az érdekes részemre. Ez az egy kérésem kezdettől fogva megvan.
0: Ezt sosem felejti el.
1: És nem régen volt olyan, hogy kértem valamit, azt nem mondom el, hogy mit. És mikor lejöttem, rettenetesen megszégyeltem magam. Mondom, édes szűzanyám, én olyat kértem most tőled, amit én nyugodtan megvehetek magamnak. Igaz, hogy sajnálom érte a pénzt, de nyugodtan megvehetek, és most képzeljék el, hogy én ezt megkaptam valakitől, ajándékba. De én ilyen kéréseket nem akarok, ilyeneket fontosabbnak tartom azt, hogy a szent céloké imádkozzak, ha egyáltalán kérek valamit, akkor ne ilyen piti dolgokra kérjek, amit magamnak is megvehetek, hanem olyat kérek a szűzanyától, ami egy komoly dolog, hogy az emberek menjenek oda, hogy mindenki jó érezze magát, hogy boldog legyen. Egy fiatalember egyszer írt egy levelet, ezt már többször elmondtam, interneten. Vártam egy ruhát, és az soha nem, mikor megvártam, se tetszett igazán. Utána hazahoztam, kigyöngyöztem, utána még csináltam vele valamit, nem volt az igazi. Aztán, amikor úgy éreztem, hogy ez most elérte a formát, megörültem neki. És valóban egy fiatal ember írt egy levelet. Megírta, hogy egyetemista, és megköszöni nekem, hogy ilyen gyönyörűséges, szép ruhába öltöztettem fel a Szentkúti Szűz Mária szobrot, mert ő, mikor bement a templomba, és nem volt ott senki, egyedül volt, meglátta a mennybe felvett szűzanyát, ő ezt nem tudta eddig elképzelni. És ő ezt nagyon köszöni nekem. És elmondta, hogy legírta, hogy a vizsgája sikeréjé ment el imádkozni. És sikerült is neki a vizsga, mert később azt is megírta. És ez annyira meghatott engem, hogy egy férfi ember, aki ráadásul egyetemista is, tehát nem is egy buta ember, egy Istenbe bízó ember, ilyet lemert írni nekem, csodálatos volt.
0: Valóban ezek a visszajelzések, az igazi visszajelzések is, ezekért a visszajelzésekért is érdemes akkor ezt csinálni. Sőt, munkájához hozzátartozik és sokoldalúságához, hogy más liturgiához is szükséges kiegészítőket is vart az évek során. Sőt, azt olvasom önről, hogy a római katolikus anyaszenthegyház tagja vagyok, az evangélium szerinti életre tettem örök fogadalmat, Assisi Szent Ferenc nyomdokain.
1: Igen. Világi rendi ferencesek voltunk a férjemmel, nem tudunk azok lenni most, mert a környezetünkben nincsen világi rend, mert a Széchenyi csoporthoz tartoztunk, de ott megszűnt, mert nagyon sokan elhaláloztak, kevesen voltak, és megszűnt ez a közösség, és itt egy közösséghez kell tartozni, tehát olyan nincs, hogy valaki magába világi rendi. Csak olyan van, hogy egy közösséghez tartozik. Most lehetne távolabbi közösségekhez tartozni, de én ezt helytelennek tartom. Mert én 50 kilométerre lakok Szentkúthoz. Én ezt csak a férjem segítségével tudom ellátni ezt a szolgálatot, mert én vezetni se tudok. Hogy most még egy másik irányba levő közösségbe, mert oda el kéne többször menni. Mert annak az lenne a lényege. Így az evangéliumi életre tett fogadalmat csak úgy tudom megélni, hogy megpróbálom itthon. De a Szent Ferenc nyomdokai az mindig megmaradnak, mert amikor az életét elolvastam, és amikor azt olvastam, hogy Szent Ferenc, mikor az apja forgatózott neki, visszaadott mindenét, nagyon-nagyon a szívembe zártam, és azt mondtam, hogy én is így szeretnék élni, mindentől megszabadulva, minden forgatózástól, mindentől szabadon, azt csinálni, amit akarok. De én mondhatom, hogy azért így élek.

0: Riportunk elsődleges célja most az, hogy a mátraverevi szentkúti szűzanyáról és a szűzanyának készített ruhákról beszéljünk, de azért mondjuk el, hogy sokoldalúságához az is hozzátartozik, hogy ön eredetileg, ahogy már említette is, varrónő, sőt, mestere a szakmának.
1: Kézműves címet is kapta.
0: Kézműves címmel is rendelkezik, és menyasszonyi ruhákat is készít és var.
1: Igen. Már több mint 30 éve foglalkozok esküvői ruhák készítésével, kölcsönzésével. Nagyon-nagyon sok boldog menyasszonynak adtam ruhát, és indítottam el az életbe, ami nagyon nagy örömem. 10 évig Budapesten dolgoztam egy nagy kölcsönzőnek. Hát sajnos a környezetemben nagyon kevés esküvő van. De most már nekem az a kevés menyasszony is elég, mivel nyugdíjas vagyok. A nyugdíj mellett már nem is tudok annyit dolgozni, meg a szolgálatellátása mellett sem. De nagyon kevés esküvő van a környezetemben, fiatalok kevesen vannak, sok az idős, és esküvő jóformán alig van. De még megkeresnek azért, akik szeretnének, tehát akik bíznak bennem, akik nem gondolják azt, hogy ó, ez az asszony, ez már csak a szűzanyának van ruhákat, ez nem is tudja a divatot, akik ismernek engem, azok megkeresnek a divatot. Nagyon tudom, mindig is nagyon tudtam, és tudni fogom, még élek, mert a lelkemben ez is benne van. És a divat, meg azt, hogy én, mint mondják, szenteskedő, azt mondhatják, hogy szenteskedő, csak azt nem mondják, hogy álszent vagyok. A szenteskedés, meg a divatkövetés, a modernség, az egyáltalán nem tolja el egymást, hanem egymást segíti. Az egyházi munka nem visszahúzó, az erőt adó, az Istenbe vetett hit. Hát én úgy készítek el minden ruhát, hogy azt szeretném, hogy itt mindenki boldog legyen. Van, akinek nem tudom teljesíteni a kívánságát, mert a női lelkek nagyon-nagyon nagy dolgok, mert mikor egy nő nem tetszik magának, bizony nagyon nehéz ott igazságot tenni. Tehát sokszor gondolom, hogy a szobornak könnyebb várni.
0: És a szobornak már készül a következő ruhadarabja is. Azt említette a beszélgetésben és a beszélgetésre készülve, hogy nem szereti előre elárulni, hogy mi is a következő munka, vagy milyen lesz az a következő munka. Nem kérem, hogy akkor most mondja ezt el nekünk, bár ha elmondja, akkor köszönöm. Szóval akkor milyen lesz ez a következő ruhadarabja a mátraverevi szentkúti szűzanyának?
1: Mivel ez nem titok, mivel ezt rendszeresen csinálom, tehát ez nem olyan, hogy a részleteiben nem mondom el, de azt el tudom mondani, hogy zöld színű lesz aranyjal hímezve, és biztos, hogy szép lesz ez is. A szűzanya, hogy úgy mondjam, Szentkútnál az erdő királynéje is, mert ugye ott van az erdőbe, és nem volt zöld ruha, viszont a liturgia szerint ez fontos lenne, és ez az időszak zöld liturgia alapján megy, tehát zöld ruhában vannak az atyák. Ez is fontos, hogy olyankor adjuk rá. Most a nyári hónapokban is van olyan, hogy zöld liturgia van, de viszont akkor vannak a

0: Maria ünnepek, ilyenkor a szobrot viszont fehérbe szoktuk, vagy aranyba szoktuk öltöztetni. Ezért azt hiszem, hogy ez a legjobb alkalom lesz, hogy magyarok nagyasszonya után fogjuk ebbe a zöld ruhába öltöztetni a szűzanyácskát.
1: És akkor jelenleg fehér és arany ruhában van?
0: Most fehér a sok gyöngyös ruhában van, amit több hónapon át keresztül készítettem. Ez nagyon szívemhez nőtt ez a ruha, nem azt mondom, hogy ez a legkedvesebb, de mert olyan nincs, hanem azt mondom, hogy ez alatt mélyült el a hitem, mikor ezt a ruhát vártam, ami most a szobrom van, és még ma gondolkodtam azon, hogy milyen érdekes, hogy nagyon-nagyon sok fontos esemény akkor történt, mikor ez a ruha volt a szűzanyán.
1: Mármint az életében, az ön személyes életében fontos esemény, vagy az...
0: Szentkút életében. Szentkút életében. És ez nagyon-nagyon nagy dolog.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Elgondolkodott már azon, és megfogalmazta önmagának, hogy az a bizonyos fogadalom valósággá vált, a fogadalmát be tudta tartani, és ez a bizonyos fogadalom, ami elindította önt ezen a szép szolgálaton, mi jelenti ennek a szépségét az ön számára? Megfogalmazta ezt már magának?
0: Hát nekem ebbe a szolgálatba nem az a fontos most, hogy én vártam a ruhákat, azt ott vannak kiállítva, mint sokan azt gondolják. Nekem ebbe a szolgálatba az a fontos, hogy én az életbe kaptam egy szép feladatot, és én nem érzem hiába valónak az életemet így. Nekem ez a fontos, hogy akármi történik, életem nagy részét leéltem, és ez a 20 év megszépítette az életünket, de nagyon sok nehézség is volt benne. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy ilyen egyenesen kitaposott út volt. Nagyon-nagyon sok nehézség volt, és sok próbatétel volt, hogy én ezt a szolgálatomat megtartom-e azok közepette. Magyarán próbatételeket kaptam, hatalmasakat. És én megköszönöm a Jóistennek, hogy mindig erőt adott, hogy ezen túl tudtam lépni.
1: Varga Ottóné Magdikának, aki a Mátraverevé Szentkúti szűzanya, öltözékét, ruháját is varja. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom, valamint a szűzanya oltalmát.
0: Köszönöm szépen, és én mindenkinek, aki hallgatja ezt a műsort, ugyanezt kívánom viszont, hogy a szűzanya vegye oltalmába. Aki hívő az, aki nem hívő, az meg gondolkodjon el rajta, és olvassa el a hittankönyvet, vagy valamit, amit én is elolvastam annak idején, mikor a hitem megerősödött, és ezt a feladatot, ezt a szolgálat ellátását elkezdtem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Fogolyán Kristóf és Mérei Anna felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban, közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az MTI-vel. Az este 6-kor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Közölte, a tűzijáték előtt és után nagy lezárások lesznek, zárva lesz a Lánchíd, az Erzsébet híd, a Margit híd, tehát a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. De hogy ne csak a budapesti fiatalok élvezhessék a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után, újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, hév az ország minden tájára. Minden szükséges információ elérhető a MÁV csoport és a BKK honlapján. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke kedden a közösségi oldalán. A videóban elmondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán a www.közhang.hu regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozással foglalkozó cégek a gazdasági versenyhivatal 2026-ban lezárt eljárásainak eredményeként. A vizsgált vállalkozások által meghatározott fogyasztói edukációs intézkedések és társadalmi kampányok jelentős hatással lehetnek a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra, társadalmi szemléletre, illetve a PET palackok magyarországi újrahasznosítására is. Tájékoztatta az MTI-t kedden a GVH. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki abból az országos felmérésből, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. A telefonhasználat korlátozását Andrej Babiš kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, úgy az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Végül a várható időjárásról. Kedden nyugat felől további felhősödés várható, záporok leginkább arrafelé lehetnek, de a Dunántúlon is számíthatunk helyenként esőre, záporra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Tizennégy óra 4 perc. Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a kedves és szép lányokat, akik a mai műsorban vendégeim. Mondom elsősorban Halász Rékát, a kiváló szervezőt, a Góbé zenekar és a Boglárt csodálatos tábor, immár hetedszer rendezik meg, de mindjárt elmesél róla mindent. És itt van egy másik kedves hölgy, egy remek énekesnő, aki szintén a Boglárton is játszik, a Pontosz zenekarral, Afrodité, úgyhogy vele is lesz egy műsor és Pontosz zenekarral is, de a két lány együtt van velem, hiszen egy család, és bárki mesélhet bármelyikük műsor részében. Szervusztok, szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kedves Réka, akkor te vagy az első sorbani befutó a mai Hangáriumban. A Góbé muzsika nem véletlenül szólt, és szól majd a beszélgetés után is, hiszen a Boglárt Fesztivál házigazdája az egyébként is rendszeres vendégem, csodálatos egyedülálló Góbé zenekar. De most inkább természetesen a fesztiválról, ha már megnyertem a szervezőt, aki Egervári Matyival kettesben viszi a vállán ezt a csodálatos eseményt, amely ugye nem csak fesztivál, népzenekar, és a világzene jegyében ugye fesztivál, kurzus, zeneipari fórum, showcase, akármit is jelent. Úgyhogy mesélj róla mindent. Mi lesz ott a augusztus 26-tól 29-ig?
1: 26-tól 30-ig,
0: bocsánat.
1: Igen, a Balatonparton szoktuk megrendezni Balatonbogláron ezt a fesztivált, és igazából nagyon izgalmas a koncepció, ahogy mi dolgozunk. Már kapásból 2020-ban kezdtük, és akkor is egy félig tábor, félig fesztivál felállással indultunk, viszont azóta ez egészen kinőtte magát. A showcase például egy olyan újdonság, ami bejött nálunk, hogy zenekarok jöhetnek, és a fellépésüket megnézhetik kívülről meghívott emberek. Jönnek külföldről fesztiválszervezők, bookerek, kiadók is igazából, úgyhogy mindenféle szervezők és mindenféle zeneipari szakember vesz részt a fesztiválon, és ez nagyon jó kapcsolódási lehetőséget ad ahhoz, hogy a fesztiválon fellépő zenekarok és ezek a külföldi szakemberek tudjanak egymással beszélgetni, történeteket megosztani, vagy segíteni egymásnak.
0: Hát ez zseniális ötlet volt akárkié is, mert már maga az öröm egy zenekarnak, hogy egy ilyen csodálatos környezetben és egy ilyen rangos eseményen egyrészt zenét tanulhat, mert napközben ugye oktatás folyik, és a jó pap Holtig tanul, mint tudjuk. Kettő, akár este már a színpadon találhatja magát, hiszen ugye két színpadon váltott lovakkal megy a koncertezés 26-tól 30-ig, és ezt a habat a tortán, hogy még hazai és nemzetközi szervezők, producerek, menedzserek, kiadók lecsaphatnak rá, mint amikor a foci VB-n figyelik a játékost, a menedzsert, és már szünetben megveszik 50 millió euróért, vagy nem tudom, mik mennek. Ez aztán végképp felteszi a koronát rá, úgyhogy le a kalappal. De mesélj tovább, mi minden lesz még, és kik, és mikor, és meddig, és hogy jelentkezhetnek, vagy csak oda kell menni.
1: Oda is lehet jönni, mert helyszíni jegyértékesítés és kurzus jelentkezési lehetőség is van. A kurzusok egyébként azt hiszem, hogy körülbelül 10 darab van. Mindenféle hangszer, vonós hangszerek, tamburák, furuja, oktatás is van, és ezen kívül pedig táncoktatás és énekoktatás is, amit Radisz Afrodité, a Pontosz zenekar énekesnője vezet.
0: De milyen jó, hogy együtt jöttetek be, nem kellett megvárnia, amíg a Pontosz zenekar kapcsán ő is szóba kerül.
2: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, én a népi éneket fogom tanítani ezen a fesztiválon, tehát minden nap délelőtt és délután lesznek workshopok, és majd ez ki is teljesedik egy nagy közös muzsikálássá, akár esténként, akár az utolsó napon, és hát szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szeretne bekapcsolni, akár ha nem is, tehát hogyha kezdő hangszeres, akkor is be tud csatlakozni, érdemes megkeresni minket, és akár beszélhetünk előtte erről, hogy kinek mik az igényei, de én abszolút ajánlom kapcsolódásra, minden évben nagyon családias hangulatban telik a workshop is, és hát abszolút az esti koncertek pedig ugye nem csak a szakmabelieknek, hanem bármilyen közönségnek, ugye a világzene és a népzene területén aki érdeklődik, én szeretettel ajánlom, és hát jó, magam is fellépek majd, ugye, ahogy beszéltük, a Pontos zenekarral, és a 3B közreműködőjeként is magyar népzenével.
0: Hát akkor gyorsan még van egy 2 percünk, meséljünk arról, hogy milyen klassz dolgokat találtatok ki még, ugye Matyival, kedves Réka, hiszen itt kedvezményes. Igaz, hogy egy hét van körülbelül, ugye, hiszen most 18-a van, hogy ugorjunk rá, ha valaki most ugye sokan hallgatnak minket, és eddig még máshonnan mondjuk nem kapta fel a fülét, fejét, akkor már sejtjük, hogy kiknek érdemes. Mi az útja, mondja, akkor ha most azt mondja, hogy 5 perc múlva, ha vége ennek, akkor én rámennék.
1: A Boglárt Fesztivál pont, illetve a boglárt.hu-n a Boglárt Fesztiválról minden információt meg lehet találni, illetve Facebook oldalon, Instagram oldalon, minden social médián már ott vagyunk, úgyhogy igazából minden ilyen információ megtalálható az interneten, de ha esetleg nem, akkor a üzenetben vagy e-mailben is nagyon szívesen válaszolunk bármire.
0: Az nekem nagyon megtetszett, ki is írtam, hogy ugye a jó szívetek is természetesen benne van a pakliban, hiszen 18 éven aluliaknak, 64 pluszosoknak és pedagógusoknak kedvezményes jegyek és bérletek ugye állnak rendelkezésre, 10 év alatt ingyenes. És az, hogy a Babel Campben várjátok a népzene, világzene szerelmeseit, játszóit, tanulni vágyóit, stb. Ez azt jelenti, hogy ott egész klasszul el is lehet ejtőzni a 4-5 nap során, nem kell ingázni, ha nem akar valaki.
1: Nem, itt minden egy helyen van, a koncertek is, az oktatások is, és szállás is van egy helyen, úgyhogy igen, igyekeztünk befogadóak lenni minden jobban, és tolerálni és segíteni azokat illetve segíteni azokon a problémákon, amik meggátolhatnak egy embert azon, hogy részt vehessen a fesztiválon.
0: Nagyon jól ment ez még így 30 fokban is, bár természetesen ott a helyszínen ugye a csodálatos élőzene varázsa ebben a környezetben az lesz az igazi ütős, de az egész jól elmeséltünk mindent, és a 7. reméljük, hogy még az eddigieknél is jobb lesz, ha lehet ilyet kívánni. Halász Réka, köszönöm szépen főszervezőnek, és Radis?
1: Esze.
0: Bocsánat, Radis Afroditének, talán megbocsátható, hiszen most találkoztunk először, aki a Pontos zenekarral is ott lesz, és nyilván segít mindenben. Úgyhogy Boglárt Fesztivál 7-szer is, augusztus 26-tól 30-ig Balatonbogláron a Babel Campben. És Góbéval köszönünk el, aki a házigazda lesz. Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Iván Olbracht. Az Úr csodát tesz. Zádor András fordítása. Második rész.

0: Kész a patkó! Ziszovics Bajnis abba hagyja a fújtatást, és az udvaron keresztül Srulék viskójába megy. Bedugja fejét az ajtón. Git morgen, Láje, mit főzöl ebédre?
1: Mit főzök? Semmit se főzök,
0: feleli az apró Kovácsné. Valóban, a tűzhely hideg, de a padon egy halom frissen tépett retek és hagyma van. Bajnis egyenesen a padhoz megy. Adj kölcsön egy párat! De az apró Kovácsné, mint valami kotlós tyúk, a zöldséghez rohan, testével takarja és berzenkedik. Nem, semmit! Mit adok a gyerekeknek ebédre?
2: No,
0: mondja szemrehányóan Bajnis, mert én még sohasem adtam a lányaidnak retket.
2: Hát egyet!
0: Nem, négyet! Mindegyiknek egy felet!
2: Nem, kiabálj Láje!
0: Hát hármat!
2: Kiabálja Bajnis.
0: Egyet, sikítja Láje.
2: Hármat,
0: nem,
2: hármat,
0: kettőt.
2: Hát add ide!
0: Bajnis szeme ég, mintha ölni akarna.
2: De három hagymát,
0: nem,
2: visít Láje.
0: Kettőt,
2: nem,
0: egyet, ordít Bajnis.
2: Nesze!
0: Ezután a jelenet után, amely inkább gyors rabláshoz, mint barátságos tárgyaláshoz hasonlított, Bajnis még egészen feldúlva és remegve, akár a jól megfuttatott ló, leül a padra. A Kovácsné, aki még mindig testével védi a zöldséget, és kissé már felocsúdott a támadás ijedelméből, éppen sírni készül. De Bajnis azzal fegyverzi le, hogy méltatni kezdi, amit most az ő gyerekeiért tett. Majd arról beszél, hogy ősszel kimegy vidékre, és hoz a lányoknak almát. De a Kovácsnénak könny csillog a szeme sarkában, és félő, hogy mindjárt hangos sírásban tör ki, és elkezd kiabálni. Bajnis fél tőle egy kicsit. Elmegy hát inkább a Kovács műhelybe rángatni még egy ideig a fújtatót.
2: Hát, Isten veled, Srul,
0: mondja egy idő után.
2: Mondd meg Lájénak, hogy derékasszony, és hogy hozok neki uborkát.
0: És megy hazafelé. Fél órát tart az út. Görnyetten ballag előrehajtott fejjel, amely mintha meg akarná előzni a testét. Elhalad a ruszin kunyhók előtt, ahol nincs semmi keresnivalója, a zsidó kunyhók előtt, ahol az embereknek semmiük sincs, és a kisboltok előtt, ahol nem adnak neki hitelbe semmit, mert vagy nem vásárol náluk, vagy pedig tartozik nekik. Jó holnapot? Ez a fő dolog. Mert a mát, az csak túl lehet élni valahogy.
2: Hű!
0: Talán kevés mát él túl 32 év alatt? És hagyott-e valaha az úr éhen halni egyet is? Az ő zsidói közül. Amióta a világ, ez még nem fordult elő. Amikor legnagyobb volt a baj, mannát és fűrjet küldött az égből. Lehetne még rosszabb is, és mégsem halna éhen sem ő, sem a gyermekei. Rendben. Davidovics Burek látta őt Pribújban követ fuvarozni. Rendben. Keresett 15 koronát. Kifizettek neki 15 koronát, egy fillérrel sem többet, sem kevesebbet. És világosan el kell képzelni, ahogy az útmester asztalán fizetéskor egy üres kávésbögre állt, beleszáradt föllel, meg egy ősszarvnyelű nyitott bicska, és mellettük feküdt Bajnis pénze. Egy papír 10 koronás és egy 5 koronás. Ezen kívül már nem volt ott semmi, egyáltalán semmi, csak az üres, tiszta asztal. Azt a 15 koronát az asszonynak adta, aki kukoricát vett rajta, azon éltek. És most képzeljük el, hogy azt a 15 koronát se kereste volna meg. Talán éhen haltak volna? Meg még az is megeshetett volna, hogy az útmester Katz Gutmannak, vagy Abrahamovics Kóbinak, vagy Herskovics Morthénak adta volna azt a munkát. Nu? Éhen haltak volna akkor az ő gyerekei? Nem haltak volna éhen. Holnap a jóisten fűrjet küld. De mikor Bajnis kérve a faluból, az útkanyaron túl meglátta a viskója kerítésére terített rongyokat, és köztük a felesége piros alsó szoknyáját, meg a rúdra akasztott fazekat, hascsikarása átváltozik valamivé, aminek az oka már nem csupán éhség. Hoztál? Kérdezi az asszony, alig, hogy betette maga mögött az ajtót. Nem hoztam, mondja Bajnis bátortalanul, és elfordítja fejét az asszonytól, még mielőtt meglátná szemében a haragos könnyeket. És 10 éves elsőszülöttjéhez fordul, aki az asztal mellett áll, egy héber könyvből mondogat valamit, és fekete mandula szemét most okosan az apjára emeli. És a félelemért, amelyet az asszony szemrehányó tekintete keltett benne, tökéletesen kárpótolja a büszkeség, amikor elnézi ezt a szemet, amelynél szebb a Salamon királyé sem lehetett, ezt az arcot, amely gyöngédebb a kisbárány gyapjánál, ezt az aranyló pajeszt, amely ragyogóbb a napfényénél. De ebben a földes szobában sok a gyerek, és lehetetlen nem venni tudomást róluk is. Gyerekek, mondja Bajnis ünnepélyesen, s magasra emeli mutató ujját. Apátok hozott nektek valamit, valami nagyon jót. Persze nincs belőle sok, a jóból soha se lehet sok, de egészséges és nagyon-nagyon. Bajnis csámcsog, s mutató ujja hegyét hüvelykje hegyéhez szorítja. Nagyon jó. Hát, mama, vágd ezt itt föl szép szeletekre a gyerekeknek, ezt a kitűnő retket hagymácskával. És mivel a mamának eszébe se jut szót fogadni, és mivel a mama a kemence fölött magasodó dorongról ruhadarabokat rángat le, és haragosan vagdossa őket a padsarkába, Ziszovics Bajnis maga vágja fel a retket, meg a hagymát. És most egy kis sót szórunk rá, és szépen megterítjük a gyerekeknek. És a legkisebbeknek hozott apa egy darabka fehér kenyeret is, olyan fehéret, mint a most hullott hó, és édeset, mint a cukor, és olyan ebédecske lesz ebből, amilyet nem eszik ma az elnök úr sem. Ziszovics Bajnis azután kihívja Haimkát, az ő első szülöttjét a pitvarba. Leül egy ócska kis káposztás hordóra, és a fiút a térde közé fogja. Milyen szép vagy, József, Jákob fia! És Ziszovics Bajnis érzi, hogy ha még egy percig tovább néz a fiú szemének fekete mélyébe, és ha még egyszer megsimogatja ezt a világos, csak nem lenszínű hajat, és ha ez a bájos száj még tovább fog rá bölcsen mosolyogni, akkor a lágy hullám, amely a gerince körül futkároz, átváltozik valamivé, amit most nemigen kíván magának. Ezért hát nyájas atyai szigorral megszólal. Haimka, te 3 krumplit tettél reggelire. 2, mondja a fiú. Az mindegy, 2 vagy 3. Tudod, apa is éhes, de azt a keveset, amink van, a legkisebbeknek kell hagyni. A fiú ránéz mandula szemével, és buzgón bólogat, mintha mondani akarná, hogy ez az ő véleménye is. És mintha igyekezne a lehető leggyorsabban elhárítani az árnyékát is a gyanúnak, hogy ő másképp gondolkozik. Mert mi ketten nem vagyunk golyok, akik csak az ételre gondolnak, mert mi zsidók vagyunk. Mert nekünk magasabb célokra kell irányítanunk figyelmünket, mert mi edzettek vagyunk olyan kicsinségekkel szemben, mint a pillanatnyi éhség, mert mi tudjuk, hogy az örökkévaló még nem engedett zsidót éhen halni. És estig küld nekünk valamit. Haimka buzgón bólogat, és széles mosolyra derül. Tudom, te az én kedves kis bóherem vagy, mondja az apa, megsimogatja a fiú haját, és megint érzi, hogy testében szétömlik az a langyos nedvesség. No, gyerünk, menjünk a gyerekekhez. Hogy képzelte ezt tulajdonképpen Ziszovics Bajnis? Hány embert akart jólakatni néhány szeletke retekkel s hagymával?
2: Mit gondolt? Hányszor fognak a legkisebbek beleharapni abba a csipetnyi kenyérbe, a Fuchs Eszter egy karaj kenyerének kis darabkájába? Tatele, éhes vagyok, mondta majdnem mérgesen a 7 éves Góbi. Tatele, éhes vagyok, nyafogott a 6 éves Lojme. És az 5 éves Számi, felismerve a szóbeli érvek fölöslegességét, egyszerűen bőgni kezdett. Utána Hanele is rákezdett, és egyszerre csak mindannyian bömbölnek, keserűen, haragosan, szemrehányóan, kihívóan, kérlelhetetlenül, kitartóan, és mindehez, te magasságos ég, még a tűzhely mellől előugró felesége, Royze is csatlakozik. Földhöz vág egy fedőt, és még egy fedőt, és ordít, hogy az ember majd megsüketül tőle. Egy semmire való férfilór üvöltözik valamit, egy naplopóról, aki egy hétig csavarog a lóval a világban, és aztán 15 koronát hoz haza. Az ő szerencsétlen világra jöttéről, az apjáról, és megboldogult anyjáról, a rabbiról, és ökölbe szorított kézzel, vörös foltokkal az arcán rohan az asztal felé. Most elkezd bőgni a 10 éves Haimka is, és kétségbe esetten kiabál. Mamele, mamele! És mindkét kezét anyja terhes hasának támasztva, hátrafelé tolja az asszonyt. Bajnist házának-e forradalma zavarba hozza. Nem tudja, mit tegyen. A feje forog, a szeme elsötétül. De csak egy pillanatra. Azután hirtelen legugol a gyerekek elé, nevetni kezd, összeveri a tenyerét.
3: Ho-ho-ho! Zisovics gyerekei sírnak? Ho-ho-ho-ho! Még csak az kéne, jullallá, jullallá! Zisovics gyerekei soha se sírnak! Soha, soha! Mert gazdag apukájuk van, aki hoz nekik ételt, és mindent, amit csak akarnak, mert neki sok pénze van. Jujujujujuj! Borzasztó sok, mert ő gazdag, és Zisovics gyerekei gazdag ember gyerekei.

és Számikáért, meg Pinkeszkáért küldenek majd egy nagy hajót. Jullá! Első osztályút. És Henelének, meg Jentelének hozományt. Mindegyiknek 1 milliót. Jullá, jullá, jullá! Jullá, jullá, jullá! Most a 10 éves Háimka is csatlakozik apjához. Ő is táncol, ugrál. Jullá, jullá! Ő is előre lendíti a lábát, átveti egyiket a másikon, aztán megfogja apja kezét, és együtt járják, ropják a táncot, duhajkodnak, dobogtatják a földet. Jullá, jullá, jullá, jullá, jullá, jullá.

0: Nem. Ezen a napon az Úristen már nem küldött mannát, és egész estig egyetlen fürgyecskét sem. Ezt a csodát az Úristen csak másnap délfelé tette meg, amikor Bajnis a falu túlsó végén ácsorgott. Amint megpillantotta azt a két turistát, az urat, akin a kockás gyapjuszövet métere legalább 60 koronába került, és a szép gömbölyded asszonykát, aki, ha Bajnis jól látta, kicsit bicegett, mindjárt tudta, hogy a nyájas Úristen küldte őket, mint a bárányt Ábrahámnak, hogy feláldoztassanak az ő gyerekei helyett. Bajnis agya rögtön lázasan dolgozni kezdett. Az Isten akarata világos volt, és ha az Isten akarata világos, akkor minden világos. Akkor már csak az emberen áll, hogy Isten akarata szerint igazodjék, és egész erejével dolgozzon annak megvalósításán. Az Úr küldi ezt a két turistát hozzá, de akarata megvalósításának részleteivel az Isten már nem törődik, és nem is törődhet. Az már az ember dolga, és rajta múlik, hogy a világot maga körül úgy formálja át, hogy Isten szándéka beteljesüljön. Az úton várt rájuk, és mivel a törvény nem engedi meg, hogy kalapot emeljen, illedelmesen eléjük állt, és tiszteletteljesen, de nem koldus módra megszólalt. Bocsánatot kérek uraságtoktól, de a gyermekeim tegnap óta nem ettek. Ez olyan igaz, ahogy Isten van az égben. Az Úr hűvösen végigmérte Bajnist, tetőtől talpig, aztán megkérdezte. Van itt a faluban valami jó ló?
1: Jó ló?
0: Ismételte Bajnis. Aha, az asszonyka már nem bírja tovább. Fölhorzsolta a lábát, vagy rosszul lépett. Bajnis agya dolgozott, és lázasan működni kezdett a fantáziája is. Fönt a magasban Isten akarata van. Az egyetlen szilárd pont a térben, kemény, mint a gyémánt, és éppen olyan ragyogó. És lent a világ, amely ugyan nem vesztette el megszokott képét, de minden idoma különös módon meglágyult, mintha viaszból volna, és gyúrni lehetne. És Bajnis keze gyúrta. Az ujjai lázasan foglalatoskodtak még akkor is, amikor művét szavaival leplezve megismételte. Jó ló! Aztán hirtelen energikus kézlejtéssel, mint akinek állításához nem fér kétség, megszólalt. Itt a faluban csak egy jó ló van, a Wolf Mordkhelova. Igen? Mondta az úr. Valami vak, sánta, 20 éves gebe. Mosolygott a tréfán udvariasan Bajnis. Az egy 7 éves ló, tekintetes úr. Wolf Mordhe 1400 koronát adott érte. Nagy szerencsénk lesz, ha otthon találjuk, mert az egész faluban nincs most egy jó ló sem. Mind kint vannak a legelőn, vagy Pribújban követ hordanak az országútra. Várj csak, otthon van, vagy nincs? Azt hiszem, ne higgy, otthon van, vagy nincs? Talán otthon van. No, látod, nevetett az úr. Milyen messze lakik innen az a te Mordhéd?

Messze? Dehogy is messze? Egy ugrásnyira. Mi az, hogy egy ugrásnyira? Ha uraságod a város felé megy, akkor éppen abban az irányban lakik. Szóval egy ugrásnyira. Aszerint, hogy a nagyságos asszony hogy tud menni? Á, már azt is látod. Negyed óra. Negyed óra. Vagyis egy fél óra. Fél óra! Mosolygos sértődöttem Bajnis. Hát így sokáig elszórakozhatnánk. Aztán az úr valami idegen nyelven kezdett beszélni az asszonnyal. Talán franciául. Bajnis úgy látta, hogy a dolog jóra fordul. Várj csak! Mondok neked valamit, mondta az úr, és az órájára nézett. 20 percet adok neked. Ha betartod, fizetek. Ha 20 és fél percig tart az út, nem kap semmit. Áll az alkú, vagy nem áll? De hiszen mondom, tekintetes úr, nem akarna a nagyságos asszony itt várni? Wolf Morde idehozná a lovat? Nem. A nagyságos asszony nem akar itt várni. A nagyságos asszony előbb látni szeretné azt az arab ményt. Bajnis elveszi az uraktól a hátizsákokat. Uramisten, de nehezek, és futni kezd hazafelé. Ha odaérsz, add át üdvözletemet, kiált utána az úr. Erre aztán Bajnis igyekszik lépést tartani velük. Mennyit számít csak a lóért? Gondolkozik, aztán megszólal. Régóta vannak itt az uraságok? Elég régen ahhoz, hogy ne hagyjam magam rászedni tőled és Morthétől, nevet az úr. Lehet, hogy 2 lovat is fel tudnék hajtani. Elszaladnék. Nem. Még az elsőben sem egyeztünk meg. Mennyit fizetnek itt egy lóért és egy emberért egy napra? Hogy mennyit fizetnek itt egy lóért és egy emberért egy napra? Hát, az nem mindig egyforma, hogy mennyit fizetnek egy lóért meg egy emberért egy napra. No, tudom, rázza fejét az úr, és nevetve Bajnis felé mutat. Az egy nagyon jó ló, mondja Bajnis, és eltűnődik. Okos goly, de jó kedvében van, nevet, az asszonyka szintén, ami nem rossz. Az a ló úgy fog repülni a nagyságos asszonnyal, mint a fecske, ha a nagyságos asszony akarni fogja, és ha a nagyságos asszony nem fogja akarni, akkor úgy fog menni, mint a bárányka. És hogy tud az a ló hegyre mászni? Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
tudom én, mennyit fog Morthe kérni. Tényleg, az üzlet nem csak pénzkeresés, az üzlet szórakozás is, és néha nagyon izgalmas szórakozás. Mert nem kisebb dologról van itt szó, mint arról, hogy újra meg újra formáljuk a világot. Tévedés azt hinni, hogy a világ olyan, amilyennek érzékeinkkel felfogjuk. Valami idegen, valami szilárd, valami, ami független a munkánktól. Semmiképpen sem. A világ az, amit magunk csinálunk belőle. És a pillanat is az, amit csinálunk belőle. És a dolgok is, és az emberek is. Zisovics Bajnis siet hazafelé, és két uraságot vonszol maga után. Az Isten csak csodát tesz, a többit az ember cselekszi.

Iván Albrecht az Úr csodát tesz. Második rész. Felolvasta Trill Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: A German Brass felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten. A Bécsi kaputéri evangélikus templomban közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az MTI-vel. Az este 6-kor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. Vissza kell szerezni a magyar államnak az emberek bizalmát, ebben pedig a belügyminisztériumnak kiemelt szerepet kell vállalnia. Jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter kedden Budapesten. Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett ünnepségen, ahol előléptetéseket jelentett be és kitüntetéseket adott át a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak. Az MTI szerint 109 rendvédelmi dolgozó kapott előléptetést, kitüntetést vagy tárgyutalmat. A tárcavezető egyenességet, becsületességet és tisztességet ígért, és ugyanezt várja el munkatársaitól is. Az augusztus 20-ai ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte kedden Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebookon. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, sűrítik az éjszakai buszokat és a hatos villamost is. A tűzi játék előtt és után lezárják a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat. Ezért a miniszter a metrók használatát javasolja. Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsavára, Debrecenen át, Nyíregyházára, Egerbe és Miskolcra, Pécsre, valamint a Gyesev Győrön át Sopronba indít járatot. Részletes információk a www.mavcsoport.hu per nemzeti ünnep oldalon. Kedden dönt a bíróság annak a lengyel állampolgárságú sofőrnek a letartóztatásáról, aki a vasárnap hajnalban az M3-as autópályán tragikus kimenetelű közlekedési balesetet szenvedett turistabuszt vezette. Írja az MTI. A letartóztatást a Miskolci járási ügyészség indítványozta. A buszon 57 utas és 2 járművezető volt, a baleset következtében 12-en meghaltak, továbbá 3 ember súlyos, életveszélyes, 20 pedig súlyos és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI érdeklődésére. Dóka Imre elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első 2 hetében 1600 tűzeset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett.

hazánk időjárásáról. Nyugat felől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon esőre záporra kell számítani. A szél a délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk lesz. A hőmérséklet jelenleg 23 és 29 fok között alakul. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra négy perc van.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban szólunk rádiónk legújabb hangjátékáról, a csütörtöki varázsdoboz két jezsóákos meséjéről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Padányi Bíró Márton, veszprémi püspök és egyben főispán életművének eredünk nyomába. Sümegre invitáljuk Önöket, tartsanak velünk!

0: Mennyei ügyek címmel tárja elénk a Sümegi Püspöki Palota állandó kiállítása a rokokó épület létrehívójának. A török hódoltság utáni magyar újjászületés legnagyobb hatású veszprémi püspökének, Padányi Bíró Mártonnak az életművét. A helyszínen a szerkesztőt Sümegi Kata tárlatvezető fogadta.
1: Itt a Püspöki Palotában jelenleg ugye egy állandó kiállítás keretében a püspöknek és az épületnek a történetével ismerkedhetnek meg a vendégek. Igazából ez egy egykori püspöki palota, tehát ma már nem egyházi tulajdonban van, hanem az állam működtetés múzeális célokat szolgál. És sikerült a mi kurátorainknak, dr. Nagy Veronikának és Geilhofer Kovács Gábornak egy olyan nagyon élvezetes és sodró lendületű kiállítást megalkotni, ami valóban történetet mesél el. Tehát a keszthelyi kastéllyal szemben ez nem egy interiőr kastély, hanem itt történetet mesél el a mennyei ügyek. Rögtön az első teremben az építtető püspökkel, Padányi Bíró Márton veszprémi püspökkel ismerkednek meg a látogatók.
2: Ugye ő a 18. században élt.
1: Igen, és a veszprémi püspökök már jó ideje Sümegen rendezték be a főhadiszállásukat, méghozzá jól védhető sümegi várban, és ott állt egy püspöki palota, például onnan kormányozta az egyházmegyét Széchenyi György püspök is, aki ide telepítette a ferences szerzeteseket, és felépítette számukra a kolostort és templomot, de Széchenyi Pál is, akinek az idején megtörtént az első dokumentált csoda, és a ferences templomból két templom lett. Padányi Bíró Márton már a törökkor után van, tehát ő elvileg már visszaköltözhetett volna Veszprémbe, de ő volt az egyetlen olyan veszprémi püspök, aki nem a török szorításában, hanem önként helyezte a székhelyét Sümegre.
2: Sőt, úgy tudom, hogy a sümegi várba szeretett volna költözni.
1: Hát nyilván püspök elődei által lakott épületbe szívesen beköltözött volna ő is, ekkor már azonban romos állapotban volt, és hát természetesen a Habsburg oldal nem engedte ennek a renoválását és újra birtokba vételét, és akkor hirtelen 5 év alatt felépítette itt a Várhegy lábánál ezt a gyönyörű zártudvaros 33 szobás, még bálteremmel is rendelkező kastélyt.
2: Csodás terei vannak, boltíves majdnem minden helység, és akkor az első térben itt a püspöknek a festményét látjuk. Hogyha tovább megyünk, akkor mi minden tárul itt föl az állandó kiállításban?
1: Padányi Bíró Márton személye és személyes karrier története adja a kerettörténetet ennek a kiállításnak, de természetesen nagyon érdekes magának az épületnek is a története műtárgyként értelmezve, akár egy kicsit függetlenül is az építtetőtől, hiszen voltak előzményei, és a későbbi évszázadokban is érdekes dolgok történtek e falak között, ezekről tanúskodnak bizonyos falrészletek. A második terem az építés történettel foglalkozik. Itt láthatjuk a folyamatát annak, hogy hogyan épül fel egy kastély, és hogyan változik. Egy nagy tablón látható a folyamat, és alatta pedig holopiramisok vannak, a holopiramisokban pedig forognak ezek a látképek. Érdekes, hogy ez a terem, az építés történetterem mennyire szorosan kapcsolódik a ferences templom és kolostorhoz, és éppen arra is néz ennek a teremnek az ablaka, tehát egységben képzeljük el ezt a két korszakot. Itt az építés történetteremben a tablón értesülnek a vendégek először arról, hogy milyen meglepő látványban is részesülhetnek, amikor ellátogatnak ide. Ha valaki azt gondolja, hogy ez csak egy püspöki palota és egyházi témák és liturgikus eszközök vitrínben vannak kiállítva, az nagyot fog csodálkozni, mert itt aztán nagy meglepetésekben részesül a látogató. Például egy bolonddal is találkozik. Ez a bolond, ez tulajdonképpen ennek a kastélynak az egyik előzmény épületében lakott, ha úgy vesszük, mert ennek a kastélynak a helyén korábban, még Széchenyi György és Pál korában egy kisebb püspöki kúria épület állt, és ebben kocsma működött, borkimérés. És ennek a kocsmának volt egy cégére az a bolond figura, ami a mostani feltárások, a falkutatások alkalmával véletlenszerűen napvilágra került, és hát nagy meglepetést okozott maguknak, a falkutatóknak is, és ezt meg tudjuk látogatni itt a palota falain belül.
2: Igen, itt látszik már a régi, jóval egyszerűbb és kisebb épület.
1: Így van, ebben működött a borkimérés, ennek egyfajta cégéreként vagy reklámtáblájaként is funkcionáló külső festés volt az épületnek a homlokzatán, egy vakablakban, és természetesen, amikor Padányi bíró Márton felépítette az ő saját rezidenciáját, akkor ebből az épületből kiköltöztette a kocsmát. Nem megszüntette, hiszen ez egy fontos püspöki bevételi forrás volt, ugyanis a kocsmáztatás jogának a bérbeadása az püspöki privilégium volt. Tehát nem megszüntette a kocsmát, hanem épített neki egy másik épületet lent a városban, az akkori városközpontban, és ebben az épületben majd két generációval később Kisfoldi Sándor költő megalapítja a sümegi kaszinót. Tehát áttételesen még egy kicsit ez is Padányi bíró Márton javára írható, ez az előrelépés a kulturális életben. De visszatérve a kocsmai cégérre, ez a cégér ugye funkcióját vesztette, amikor a kocsmát kiköltöztették az épület együttesből, és két újnyi vastag vakolat alá rejtették, és örökre elfeledkeztek róla. Viszont napvilágra került, és a kiállításban is az egyik mellékszereplő, ez a bolond, illetve hát sok szempontból kapcsolódik akár rendezvényeinkhez is, például a szabadulószobánkhoz, akár a pincében működő kézműves borászathoz is kapcsolódik, boros címkékről is integet ez a csörgősipkás, macskás bolond figura.
2: Ha jól látom, akkor emögé a régi kocsma köré épült, először talán U alakban, aztán teljesen zártan az egész püspöki palota, és hogyha megfordulok a teremben, akkor itt látok egy kupoladíszt és cserépkályha töredéket is. Nyilván ezek is a palota történetéhez tartoznak.
1: Így van, ezek építéstörténeti mementók, apró darabok a palota történetéből, amik azért elég sok mindenről mesélnek nekünk. Például itt látunk egy nagyon kicsi stukkó töredéket, egy csiga vonallal, ő a báltermet juttatja eszünkbe. Tehát ez az egykori bálteremnek volt egy oszlop főjén, egy stukkos díszítmény, annak idején ugye még aranyozva is volt. Tehát ugye itt már rögtön el tudunk kezdeni mesélni a bálteremről. És ez nagyon meglepi a vendégeket, hogy miért van egy püspöki palotában bálterem. Mindig vissza is kérdeznek, hogy ennek mi az oka. És persze ennek az az oka, hogy akkoriban Márton püspök nem csak egyházi szerepet töltött be, hanem ő volt Veszprém vármegye főispánja is. Tehát megyebálokat, megyegyűléseket tartottak ebben az épületben.
2: Menjünk egy teremmel tovább, és akkor közben elmondhatom azt is, hogy Padányi bíró Márton életrajzát Mindszenty József írta meg bő 100 évvel ezelőtt, még mint zalaegerszegi plébános, Pem Józsefként, és egyfajta példaképe volt, azt hiszem, Padányi bíró Márton, egy karakteres katolikus hitvédő volt, aki hát a politikai életben is, ugye Mária Teréziával szemben, és a hazai hitéletben is, talán a század egyik legjelentősebb veszprémi püspöke volt.
1: Viszont az ő személye abszolút alkalmas arra, hogy akár későbbi püspökök számára például szolgáljon. Nem csak Pem József vagy Mindszenty bíboros tarthatta őt akár példaképének, hanem például Hornik Károly, veszprémi püspök is, aki a naplóját jelentette meg, és megóvta a könyvtárát, a könyveit, a könyvtárbútorokat, tehát többen is, akár a mai Udvardi György érsek atya is példaképének tekintheti, hiszen egy nagy formátumú, nagyon nagy építő személlyel van dolgunk. És abszolút átjön a mennyei ügyek kiállításának az anyagából, hogy mi mindent köszönhetünk Padányi Bíró Márton fáradhatatlan munkálkodásának. Ő egy újjáépítő püspök volt. A romjaiból építette újra az egyházmegyét. Mind szó szerint értelemben, tehát az épületek, a plébániák, a templomok, az iskolák tekintetében. 200 templomot épített vagy újított meg az egyházmegyében, tehát nagyon jó az épületek tekintetében is a statisztikája, de mind az egyház szervezet szempontjából. Tehát a katolikus megújulásnak ő egy élharcosa, egy fáradhatatlan, tevékeny, egy olyan ember, aki az életét tette fel erre, és valóban, ha ő nem lett volna, akkor most nem ilyen állapotban lenne az egyházmegye, és ezt látják a püspök utódok, és erőt meríthetnek az ő lendületéből és fáradhatatlanul.
2: Az egész kiállítást nem tudjuk bejárni, különben is csak az a célunk, hogy kedvet hozzunk hozzá, de azért egy különleges darabról még szóljunk, legyen az akár bútor, festmény, vagy bármi, ami büszkesége a sümegi püspöki palotának.
1: Például egy nagyon érdekes installáció, a püspök bukását hivatott bemutatni, amikor ő elveszti a feltétlen bizalmat, már nem szólalhat fel az országgyűlésben, visszahúzódva kell, hogy élje a mindennapjait, nem írhatja le szabadon a gondolatait, nem mondhatja el nagy plénum előtt, de talán éppen ennek köszönhetjük azt, hogy megszületik az ő fejében a koncepciója a néma prédikációnak, amely a plébánia templom Maul bács freskóiban ölt aztán testet.
2: Hiszen a képek beszélni tudnak.
1: Így van, és aztán megmarad ugye ez az utókornak egy örök értékként, ami talán a legnagyobb művészettörténeti értéke sümegnek, és nem véletlen, hogy a kurátorok beemelték a püspöki palota mennyei ügyeibe is ezt, és külön termet szentelnek a plébánia templom freskóinak.
2: A plébánia templom konkrétan is megjelenik itt a kiállítótérben egy makett erejéig.
1: Ezzel kedvet hozunk a vendégeknek ahhoz, hogy személyesen is keressék fel a plébánia templomot. Ráadásul az a vendég, aki először idejön a mennyei ügyekbe, és utána megy a templomba, akkor már azt is tudja, hogy mit lát. Mi erről részletesen mesélünk, hogy hogyan alakult ki a néma prédikáció, hogyan épül fel, hogy ez egy barokk képregény, hogy Maul bácsék hogyan alkották meg, hogy a műhelyében milyen személyek voltak még a segítségére. Még a műhely tagokat is egyenként bemutatja a kiállítás, tehát részleteiben lehet megismerni ezt a freskó művet, amit a művészettörténészek a Rokokó Sixtus kápolnájának apostrofálnak, és hát természetesen ez is mutatja, hogy milyen nagy becsben van szakmai körökben is.
2: Közben ideértünk a könyvtárszobába, aminek az ablaka a kápolnára nyílik. Magaslatokból láthatjuk a kápolnát itt a könyvtárszobában.
1: Igen, ez egy nagyon különleges része az épületnek, mert maga a kápolna az két szint magasságú, és úgymond az emeletről, az emeleti könyvtárszobából tudunk átkukkantani a Szent Márton kápolnába, ez a püspök úrnak a magánkápolnája volt. És ablak köti össze ezt a két teret egymással. Ha egy kicsit behunjuk a szemünket, és próbáljuk elképzelni, hogy Márton püspök itt ül a könyvtárban, olvassa a könyveit, írja a könyveit, ugye összesen 29 könyvet írt, és szerves egységben van a kápolna terével, akkor ez már sokkal többet árul el nekünk az ő személyiségéről, hogy vajon mi volt az ő hozzáállása az élethez. És nem csak a hit lábán állt, ugyanolyan fontos volt számára a tudás is, a korabeli tudományokban való elmerülés. Tehát ő egy két lábbal a földön járó egyházi vezető volt. Az ő személyiségéhez hozzátartozott az erős hite is, és az erős tudása is, hiszen ő egy könyvtár alapító püspök is volt, és abszolút lépést tartott a tudománnyal is.
2: Maga a kápolna, hát innen talán jobban látszik, gyönyörű freskókkal van tele.
1: Igen, itt két művésznek a nevét érdemes megemlíteni, a kupola freskókat és az olajképeket a kápolnában Fogl Gergely festőművész készítette Márton püspök megbízására, míg a stukkódíszeket, például itt a könyvtárnak a stukkódíszét, a kápolnának a műmárvány, stukkómárvány felületeit, a szobrokat, az pedig az Antonio Orsatti vezette, híres stukkátor család készítette itt a kastélyban. Tehát az ő művészi munkájuknak, az együttes munkájuknak az eredményeképpen látjuk ezt a barokk pompát, amiben, hogyha elképzeljük Márton püspököt, a tevékeny Márton püspököt, ahogy a hite által diktált elveknek, törvényeknek megfelelve, és mégis a legmodernebb tudással, tudományokkal lépést tartva, és fáradhatatlanul építette az egyházmegyét, akkor igazán meg tudjuk idézni ezen a helyszínen az ő személyiségét.
2: Sümegi püspöki palota egész évben várja a látogatókat. Nyilván nyáron azért többen jönnek, főleg ha esetleg szemerkél az eső, vagy rosszabb az idő. Tehát mindenképp, aki itt Sümegen jár ebbe a szép kisvároskába, mindenképp érdemes ide eljönnie, mi mindennel várják az ide látogatókat.
1: Itt a püspöki palotában nyilván, hogyha esetleg egy borúsabb nap van, és nem tudnak menni strandolni a vendégek, akkor tényleg látszik a látogatószámban, hogy többen jönnek. De rendezvényeinkre is időzítenek, hiszen számos rendezvényt kínálunk az év minden hónapjában. Itt augusztusban főleg a nyár koronázó program sorozattal várjuk a vendégeket.
2: Ez gondolom augusztus 20-ához kapcsolódik.
1: Így van, szerencsés módon ez egy hosszú hétvége, és szinte minden napján külön programot kínálunk a vendégeknek. A tűzijátékot a kivilágított sümegi vár látványával, és a nagyon-nagyon érdekes és látványos architekturális vetítésünkkel, ha úgy tetszik, fényfestésünkkel.
2: Ez szabadtéri.
1: Így van, ez szabadtéri program, ez az augusztus 20-ai, ráadásul élőzenével, Molnár Dénes, győri filharmonikusok csellistája fogja szórakoztatni a vendégeket. Másnap egy nagyon érdekes kiállítás megnyitónk lesz, ugyanis az időszaki tárlatok egymást váltják itt a palotában, és egy kultúrtörténeti programmal zárjuk szombati napon, az pedig a palota történetébe szervesen illeszkedő előadás sorozat részeként a Márton püspök által épített örökségünk, de nem kifejezetten a palotára, hanem a környékbeli templomokra, plébániákra, épületekre fókuszálva fog elhangzani egy nagyon hangulatos kávézói előadás formájában.
0: A sümegi püspöki palota állandó kiállítását Sümegi Kata tárlatvezető mutatta be. Az épület történetéről, kiállításairól és aktuális programjairól részletesen a sümegipalota.hu portáján tájékozódhatnak.

0: A Magyar Katolikus Rádió Akvarell című kulturális programajánlóját hallják. Kultúrmorzsák rovatunk következik Zsoldos Szilvia szerkesztésében.
1: Genezis címmel magyar misztérium játékot tekinthetnek meg augusztus 19-én, szerdán este 6 órától Budapesten a Turulházban. A két felvonásos darabban a honalapító és nemzet megtartó nagy csaták, hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei, magyarságunk sorsfordulói elevenednek meg egészen a 20. századig. A dalok 7 énekes tolmácsolásában csendülnek fel. Közreműködik Barna István koreográfus és tánckara. A Genezis című előadás augusztus 19-én Budapesten a Semmelweis utca 1-3 alatt található Turulházban, ezt követően pedig legközelebb szeptember 13-án Keszthelyen a Festetics látogatóközpontban látható majd. Szintén augusztus 19-én, de már Tokajban, a Fesztivál Katlanban Szájfel Szabad Madár címmel nemzeti koncertsó lesz Magyarország ikonikus dalaival egy látványos gála koncert berendezve. Dalok, versek, táncok hallhatók, láthatók a nagy színpadon. Az előadás célja, hogy ezek a zenei élmények át tudjanak örökítődni a felnövekvő generáció számára. Elhangzik például az Egy Szabad Országért, Máté Péter Hazám, Demjén Ferenc Honfoglalás, Varga Miklós, Ha Erdély újra hív és Európa című dala, de a nemzeti dal és a nélküled is. Emellett kormoráns slágereket, így például a Magyar Golgotát vagy a Harangok dalát, és István a király dalbetéteket hallhatnak opera énekesek tolmácsolásában. Az előadás rendezője Vári János, zenei rendezője Benedek Fi István, a koreográfus Torma Zsolt. A Szájfel Szabad Madár koncertshow augusztus 19-én este 8:30-tól lesz Tokajban a Fesztivál Katlan nagy színpadán. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deáktéri Föld alatti Vasúti Múzeumában, ami 10 történeten keresztül idézi meg a főváros több mint 150 éves kalandos közlekedés történetét. A minden korosztályt megszólító tárlat nosztalgikus, olykor humoros vagy éppen megrendítő epizódokat villant fel. A lóvasutaktól a villamosok számozásáig, a női munkavállalás kezdetétől a spanyolnátha idején bevezetett intézkedésekig. Relikviák, fotók és dokumentumok segítségével elevenedik meg Budapest múltja, bemutatva azt, hogy miként formálta a közlekedés a főváros mindennapjait és arculatát egészen napjainkig. A budapesti mesék kiállítás december 31-ig látogatható a belvárosban, a Deák téri aluljáróban. Öveket becsatolni címmel nyílt meg a Közlekedési Múzeum új kiállítása, mely izgalmas utazásra hív a közlekedésbiztonság múltjától egészen a jövő technológiájáig. Az északi járműjavító különleges tereiben megelevenednek a történeti mérföldkövek, Törley József esetétől a postai autós iskolákon át a világhatalmi vezetők járműveiig. A tárlat nem csak bemutat, hanem gondolkodásra is hív. Radarok, kamerák és a mesterséges intelligencia is terítékre kerül. Közel 50 járműcsoda, egyedülálló szimulátorok, érintőképernyős játékok, matatófalak és egy kresszpálya révén minden korosztály számára maradandó élményt nyújt a kiállításban eltöltött idő. Az öveket becsatolni tárlat Budapesten a Kőbányai út 24-28 szám alatt tekinthető meg október 31-éig. A Veszprém Balaton filmpiknik idén augusztus 27-e és 29-e között várja a lelkes nézőket és a filmeseket Veszprémben és Balatonfüreden. A megújult esemény művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró, egyetemi tanár, házigazdája színészként és producerként is ismert Osvárt Andrea lesz. A szervezők célja, hogy a gyökerekhez visszatérve egy nyitott, közvetlen eseménnyel gazdagítsák a térség kulturális életét, miközben hangulatos környezetben nyújtanak lehetőséget a megújuló filmes szakma és a közönség nyári találkozójára. Az idei fesztivál megemlékezik az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, a közelmúltban meghalt Tar Béláról és a 100 éve született rendezőről Herskó Jánosról is. A filmpikniken a nézők a legjobb magyar filmekkel találkozhatnak. A közönséget mintegy 60 játék és dokumentumfilmmel, kisjáték és animációs filmes válogatással várják. A programot emellett közönségtalálkozók, koncert, gyerekprogram és kerekasztal beszélgetések teszik teljessé. De szabadtéri események, közösségi élmények és a vidám balatoni nyár hangulatát idéző programok is színesítik az esemény kínálatát augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden. Vasari az ismeretlen ismerős címmel. Vasari János festőművész csak nem teljes életművét felvonultatja a Balatonfüreden nyílt kiállítás anyaga, amely a művész korai akadémiai tanulmányaitól a monumentális olajképek vázlatkompozícióin át a kiforrott alkotásokig ível. A Vasari galériában most 50 mű szerepel, amelyek csak nem fele a 10 éve újonnan felfedezett művek közül való, másik fele pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. A kiállítás jövő év január 3-áig látogatható Balatonfüreden, a Honvéd utca 2-4 szám alatt található Vasari galériában.
0: A kultúrmorzsákat Zsoldos Szilvia szerkesztette.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

Végül, de nem utolsó sorban rádiónk két új meséjére is szeretnék felhívni a figyelmüket. Idén augusztus 20-ára tűztük műsorra a Varázsdoboz adásában Jezsó Ákos Árokparti mesék című kötetének két történetét. A Csallóközi gyökerű családban, de már Budapesten született kortárs szerzőt, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett tanári diplomát, leginkább történelmi írásai révén ismerhetjük. Jelesül a felvidéki magyar családok 20. századi történetét feldolgozó trilógia szerzőjeként, csak emlékeztetésül e három könyv címe, Megyek túlra, Mécses a ködben, Éjfélre kialszanak a lángok. Ugyanakkor Jezsó Ákos meseíróként kevésbé ismert, pedig a jelenlegi lakhelye környékén a Monori Árokpart

0: szabadon játszódó írásai, azoknak a gyerekeknek is könnyen lekötik a figyelmüket, akik nem ismerik-e vidéket. A kötet gazdag felhozatalából tehát mi most két mesét dolgoztunk fel Szent István király ünnepére. A Kismanói Szent István, illetve a Tűzijáték címűt. Utóbbiből adunk egy ízelítőt a mesélő Kovács Éva Rebeka.
1: Az emberek ünnepeltek, s örömükben lőtték fel a petárdákat az égbe. Az apró népek pedig, most kivételesen, nem haragudtak az emberekre emiatt, hiszen a tűzijáték tényleg csodálatos dolog. Ők is szerették. Szépen előjöttek otthonukból a manók, a törpék és a koboldok, sőt, még néhány tündér is, hogy gyönyörködjenek az égen szétspriccelő fénypalmacsok látványában. És a tűzijáték folytatódott tovább. Újabb petárdák, újabb fénycsóvák kúsztak fel az égre, ahol mindegyik színes fénypamacsá változott. Pirossá, zöldé, kékké, mikor melyiké. És azok a dörgések, bum, bum, ó, azok a fülsiketítő dörrenések, valósággal beleremegtek az apró népek. Mindegyik fénypamacs egy-egy hatalmas dörrenéssel pukkant szét. Az árokparti kismanó nagyon szerette az eféle mulatságokat. Ez alkalommal a gombalakása mellett áldogált, és csak nézte az égre felhúzó színes fénypamacsokat, amiket az erdőn túlról lőttek fel a magasba, mégis a feje fölött pukkantak szét. Hanem az egyik lusta petárda nem repült fel az égre, nem bizony, hanem helyette az erdőbe csapódott be, ott pukkant szét hatalmas dörrenéssel. Szegény erdei vadak, a nyuszik meg az őzikék, akik pont onnan gyönyörködtek a tűzijáték látványába, úgy megijedtek ettől, hogy hanyat homlok menekültek. Először a kismanónak is inába szállt a bátorsága, és uzsgyi befutott a gombaházába. De nem sokára kijött onnan, hogy megnézze, mi is történt. Mert hogy felettébb kíváncsi természettel lett megáldva ez a kismanó, s a kíváncsisága gyakorta még a félénkségénél is nagyobb és erősebb volt.
0: Kovács Éva Rebekát hallották, Jezsu Ákos Tűzijáték, valamint a Kismanói Szent István című meséjét. Teljes egészében Lázár Csaba rendezésében Bögös Herriett a zenéivel és Varga Andrea szerkesztésében a Varázsdoboz augusztus 20-ai délelőtt 10:30-kor kezdődő műsorában hallgathatják majd meg.

A mai akvarell véget ért, további jó rádiózást kíván a zenéket válogató Peresztegi Attila és a szerkesztő Tóth János András nevében is. A műsorvezető Lázár Csaba.

0: Georg Friedrich Händel tűzijáték szvitjéből hallottak részletet.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapon.

0: honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nyikorok, hát nyikorok. 15 óra 50 perc van, tudom, még a lámpa. Te is szeretsz így beszélgetni, nem? Nyikorog a széket, hát most már nyugodtan ülsz, jól ülsz a helyeden. Sáj Andrást köszöntöm szeretettel a stúdióban. 17 óra 5 perctől a hírek után kerengő közéleti beszélgetések, és most tied a szó is.
2: Az a helyzet, hogy nyikorgott a székem. Így.
1: Úgy, de tudjuk,
2: hát szokott. Hallják, kedves hallgatók, és mondtam, hogy nyikorog a szék, és erre reagált a tisztelt bemondó Lázár Csaba. 17 óra 5 perctől kerengő, meg 17 óra 30 perctől is kerengő. Két különálló téma, két vendég.
1: Két vendég. Mm.
2: Ha azt mondom euró, pillanat, nem ezzel kell kezdeni. Na. Azzal kell kezdeni, az első, a következő. Lehet-e egy országot irányítani a közösségi médián keresztül? Akár úgy, hogy a különböző bejegyzések az egymást követő napokon lehet, hogy eléggé ellentmondanak egymásnak. Ki az a politikus, akire azt szokták mondani, hogy ilyen módon használja a közösségi médiát? Na, a kedves hallgatók ilyenkor már réges-régen kitalálták, hogy kiről van szó, és én akkor majd be fogok mutatkozni, és elmondom, hogy én vagyok, és utána azt mondom, hogy na ki ez a politikus, akiről szó van, akire azt szokták mondani, hogy így módon használja a közösségi médiát, ő nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. Vagyis Amerikáról lesz szó, meg Iránról, meg a Hormuzi szorosról, meg arról, hogy Izraelnek ennek a... mi a szerepe ebben az egész ügyben, és milyenek a magyar-amerikai kapcsolatok, hol tartunk most, és mikor lesz nagykövet, na ezt úgyse tudja senki, mármint amerikai nagykövet.
1: Most ügyvezető van, ugye, ha jól emlékszem?
2: Hát,
1: most küldtek egy ügyvezetőt.
2: Hát én még nem beszéltem vele, és a közeljövőben jövőben nem is.
1: A hírekben olvastuk.
2: Nem is fogok. És ami még minket érdekel különösen, most éppenséggel Amerikának mi az álláspontja az orosz-ukrán háború kapcsán. Mert én leszűrtem magamnak azt a tanulságot az idők során, hogy ha Amerika nem támogatná Ukrajnát különböző módokon, műholdas navigáció és egyebek,
1: fegyverek,
2: akkor Ukrajna lehetőségei jelentősen beszűkülnének. És még az is nagy kérdés, hogy Amerika mit akar Oroszországgal, úgy mondják ezt pestésen, bútolni, mit akar Oroszországgal, milyen üzletet akar kötni, hát, mert végül is az elnökre szokták mondani, hogy üzletem.
1: Nagyon kíváncsi vagyok erre a válaszra, mert ember legyen a talpán, aki erre válaszolni tud, hiszen itt a híreket naponta olvassuk, és szinte naponta változik az Egyesült Államok elnökének álláspontja az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban. Tehát aki ezt ki tudja bogarászni, hogy éppen mi az aktuális álláspont, hát az...
2: Hát én megmondom, ő Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács program intézetének a tudományos munkatársa. Meglátjuk.
1: Ez tehát az első fél óra, ugye?
2: Ez
1: Amerika,
2: az első fél
1: Amerika
2: óra,
1: lesz a téma.
2: A végtelen lehetőségek hazája, azzal a jelszóval lett elnök Donald Trump, hogy tegyük nagyszerűvé Amerikát. Na, ez az első fél. Hihetetlen izgalmas lesz, kedves hallgatók. A második fél óra meg arról szól, te tudod, hogy hányféleképpen lehet mondani azt, hogy euró?
1: Hát figyelj, én legalább kétféle módon biztosan hallom, mert hallom eurónak, meg hallom eurónak is, hallottam már.
2: Meg van ajró,
1: ajrónak
2: meg mindenféle.
1: Is. Hát ezek gondolom az a bajoros kiejtés lehet.
2: Hát hallvány gőzöm nincs, de ajró. Igen, van. Az egyik kérdés az, hogy mikor lesz Magyarországon euró?
1: Hát most van céldátum már.
2: Nem? Van céldátum. A másik kérdés az, hogy ez mit hoz és mit visz. Tehát milyen előnyei vannak és milyen hátrányai vannak.
1: Én azt is tapasztalatokat könnyen szerezhetünk, hiszen több környékbeli hasonló kaliberi ország is bevezette a közelmúltban az eurót, és nekik már vannak tapasztalatok.
2: Az EU-s tagok közül itt a szomszédok vonatkozásában
1: egyedül
2: Románia nem vezette még be.
1: Igen.
2: De egyébként
1: de most Bulgária volt a legutolsó.
2: Bulgária volt a legutolsó.
1: Előtte Horvátország talán.
2: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia,
1: hát
2: mind.
1: Már régen.
2: EU-s, eurós.
1: Igen, euróvezető.
2: Az eurozónának a tagjai. Most mit jelent mindez? És persze én óvatos duhaj vagyok, tehát azt is meg fogom kérdezni, hogy ha egyszer valaki belépett, akkor hogyan léphet ki? Egyébként van néhány ország, akik nem eurós övezeti tagok.
1: Hát például a Skandináviában segíts, azt hiszem, talán a norvégok, meg, ugye?
2: Pillanat, kiírtam.
1: Norvégok, nem?
2: Kiírtam. Csehország, igen. Lengyelország, Románia, Svédország és Dánia.
1: Dánia.
2: És Dánia,
1: igen,
2: azért érdekes, mert hivatalosan mentességet kapott, így nem köteles bevezetni a közös
1: valutát.
2: Tehát
1: igen,
2: a többiek elméletileg kötelesek, ha egyébként a helyzet megérett rá. És az az én kérdésem, hogy miért kapott Dánia mentességet, és miért akart Dánia mentességet kapni? Mert, mint óvatos duhaj, azt a kérdést is föl fogom tenni, hogy mi van akkor, ha valaki ki akar lépni az eurózónából?
1: Hát meg talán az is érdekes kérdés, hogy a még be nem lépett országok közül ugye többen vannak, akik nem biztos, hogy azért nem léptek még be, mert a feltételeket nem tudták teljesíteni, hanem nem sürgetik.
2: Hát
1: nem?
2: Csehország például nagy valószínűséggel szerint, ha akarna, rövid időn belül beléphetne. Hát talán Lengyelország is.
1: Én is úgy tippelem, hogy a cseh gazdaság valamilyen állapotban, mint a szlovák, ha a szlovák
2: egy hát tag. Igen, csak amikor beléptek, akkor... Igen, a román gazdaság nincs olyan állapotban. Voltam Erdélyben a minap, nem olyan régen. A román gazdaság szerintem nincs olyan állapotban, és ez azért érdekes, mert nagyon sokáig lehetett hallani arról, hogy bezzeg Románia.
1: Hát azt mindig dolgok, lehet hallani.
2: Hát mindig.
1: De az úthálózatuk jó, azt erősítsd meg.
2: Az úthálózatuk jó, de hát azért, hogyha el akarsz jutni Erdélybe, azért autópályán nem jutsz el, tehát félreértés ne essék, a magyar úthálózat, a magyar autópálya hálózat az messze-messze sokkal jobb, mint a román, és egyébként az, de sokkal jobb. Most, dehogy nem, hát megnéztem a térképen, hogy jutok el helyekre. A magyar autópálya, gyorsforgalmi úthálózat sokkal jobb, de egyébként százalékosan is. A területi most, arányok, meg a megtett, meg az erdélyi úthálózat hossza. Hát Erdélyben nem tudsz eljutni autópályán.
1: Hát
2: nem,
1: most lehetetlen. Már két autópálya is valami viszont.
2: Hát egy ideig.
1: Déva felől,
2: hát egy ideig,
1: a másik
2: de
1: ugye
2: aztán,
1: Nagymárad felől.
2: Hát egy ideig, de aztán utána nincs. Utána vége láthatatlan falvak hossza, amik egymásba érnek, sok-sok kilométeren keresztül. Na, ezzel csak azt akarom mondani, hogy bezzeg a magyar autópálya hálózat. De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy magyar gazdaság 17 óra 30 perctől Regős Gábor vezető közgazdász a Gránit alapkezelőtől lesz a vendégem. Azt is megkérdezem egyébként, hogy megjöttek az EU-s pénzek, hol vannak? Itt van már az összes EU-s pénz a Magyar Nemzeti Bank széfjében? Hát képletesen persze, gondolom igen. Itt tartunk.
1: Tehát a téma az euró.
2: Hát az euró, meg
1: bevezetése.
2: A pénz. Tudják, mindent pénzzel mérünk ma. Az összes többi dolog, az teljesen érdektelen a pénz. Na jó, nem is mondom.
1: Ez tovább. Milyen jól hangzott a katolikus rádióban.
2: Hát, ugye, nagyon, már Ady Endre megírta. Úgyhogy azért elég régi ügy ez. Na.
1: Tehát, Kerengő Sáj Andrással a 17 órai hírek után. Várjuk Önöket szeretettel.

0: A Pete Project muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az MTI-vel. Az este 6-kor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platform. Jelentette be kedden Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke a Facebookon. Elmondta, a felületen az emberek megismerhetik az adott témát, véleményt mondhatnak és javaslatokat tehetnek. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Sűrített járatokkal készül a MÁV a debreceni virágkarnevárra, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül az augusztus 18-a és 23-a közötti ünnepség sorozatra, közölte a vasúttársaság. Mint írták, az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, más vonalakon pedig kiegészítő autóbuszjáratokat indítanak. Így Debrecenből és a környező településekről is zökkenőmentesen lehet majd hazajutni. Részletes információk a www.mavcsoport.hu oldalon olvashatók. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6 ember tápolnak még a vasárnap hajnalban az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjei közül. Tájékoztatott kedden az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta, a lengyel zarándokokat szállító busz balesetének 10, Egerben gyógyuló sérültje közül 4 embert a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársainak közreműködésével hétfőn hazaszállítottak. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI érdeklődésére. Dóka Imre elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében 1600 tűzeset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében. A 4,7-es erősségű földmozgás miatt 3-an könnyebben megsérültek, közölte az MTI kedden. A tájékoztatás szerint az egyik sérültet egy gyereket kórházba szállítottak. A földrengés epicentruma Goár településen volt kedden délelőtt. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban a Szent Gellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci út külső szakaszán kifelé a 2-es főúti csomópontnál. A külső sáv nem járható. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsó rakpartot is az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Margit hídon Budára a külső sáv nem járható, és a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat viszont csak a gyalogosok használhatják. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, Esőre, záporra is lehet számítani. A szél a délnyugati tájakat leszámítva többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Sportkulissza, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy olyan inspiráló személlyel ismerkedhetnek meg, aki megkerülhetetlen szerepet játszott a hazai utánpótlás nevelésben, méghozzá egy Magyarországon egyre népszerűbb küzdősportban, a tékvandóban. Sobotkáné Fábián Éva, korábbi világbajnoki ezüstérmes versenyző, immár 3,5 évtizede a Budapesti Tájfun Sport Egyesület vezetőedzője, kitartó és szenvedélyes munkájáért pedig idén megkapta az Engrich Marian díjat. Először is szívből gratulálunk Önnek ehhez a fantasztikus kitüntetéshez, illetve nagyon köszönjük, hogy ellátogatott a Katolikus Rádió stúdiójába.
4: Én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
3: Még ugye áprilisban vehette át elsőként ezt a bizonyos díjat, amit a korábbi kétszeres tékvandó világbajnokról, Engrich Marianról neveztek el. Már csak azért is egy különleges dolog lehet az Ön számára, mert hogy, ha jól tudom, nem csak a csapattársa volt, hanem konkrétan együtt is álltak annó világbajnoki dobogón.
4: Igen, nem csak a csapattársam volt, és nagyon nagy név a tekvondóban, Marian, és így még megtisztelőbb, hogy az ő által elnevezett díjat kaphattam meg elsőként Magyarországon. Nagyon fájó az a dolog, hogy a fiatalon hunyt el. Ugye van egy díj, de van egy verseny is, a diák bajnokság a tekvondóban, ami Engrich Marian emlékversenynek hívják az ő tiszteletére. Hozzá a fiatalságom kötődik a versenyzés által, és aki sportol, az tudja, hogy az mindig egy nagyon nagy kihívás, nagyon nagy élmény, ugye a csapattársak, meg az, hogy ugye nőként versenyeztünk a küzdősportok világában, és akkor ugye Magyarországra ezek a sportok 70-es években jöttek be, ugye a cselgáncs az volt Magyarországon, de ezek a kézzel-lábbal végzett sportok, ezek kicsit később, ugye a 70-es években, és hát ugye mi egy kicsit ilyen úttörő szerepet is töltöttünk be azáltal, hogy nőként ezeket a sportokat gyakoroltuk.
3: Egész konkrétan Sziget-Szent Miklóson vehette át az Engrich Marian díjat, ugyanis ott rendezték meg az idei diákbajnokságot, ami hát emeljük ki, hogy rekordlétszámot hozott, hiszen csak nem 600-an vettek részt rajta a 18 év alattiak között. Adja magát a kérdés, hogy miért ennyire népszerű hazánkban jelenleg a tékvandó, különösen a fiatalok körében?
4: Szerintem köszönhető ez most az olimpiai szereplésnek is, azért, mert láthatóbbá válik a sportág, hogyha ugye az olimpia, mint legmagasabb rangú versenyrendszerben bekerült ugye a tekvondó, most meg ugye aranyérem is született az olimpián, ezért többet tudnak kapni belőle az emberek, jobban láthatják, hogy mégis miről van szó, és így többen tudnak csatlakozni ehhez a sportághoz. Azok a sportágak, akik régebb óta vannak ebben a versenyrendszerben, az látható is, hogy nagyobb felvevő közönsége van. Mi nekünk ez a sportág azért itt van már Magyarországon 77 óta, és mégsem annyira ismerték az emberek, úgyhogy most egy kicsit előtérbe került a többi nagyon sok sportág mellett. Azért is fontos ez, mert ugye testnevelő tanár vagyok, tehát mindig azt mondtam, hogy mindenkinek az a jó, hogyha azt a sportágat választhatja, ami neki való, hozzá közeli, de ezt ugye nem tudja az ember, csak ha ugye kipróbálhatja, láthatja, úgyhogy így, aki megszereti, úgy, mint mi, akkor azt tudja gyakorolni.
3: Azért is jó, hogy ezt említettem, mert Ön például gyerekkorában, ha jól tudom, rengeteg sportot kipróbált, mielőtt aztán a tékvandóra esett a választás.
4: Igen, a több sportágat kipróbáltam, és valahogy nem volt komfortos annyira, sem a vízisport, sem a tornavilágot. Ugye nekem van egy olyan háttér, hogy az édesapám az cselgáncsedző volt, és hát ugye a küzdősportban ő nagyon járatos volt, és ez úgy beleivódik a gyerekkorom otthonba, de ők nem szerették volna, hogy én sem szerettem volna a gyerekemnél, hogy mondjuk ez direkt módon történjen, hanem az, hogy ez egy választásos dolog legyen, hogyha annak a gyerekünknek, vagy ugye az édesapám révén nekem ez tetszik, akkor válasszam, és nem az van, hogy direktbe akkor ezt kell csinálni. És hát ez történt tulajdonképpen, hogy akkor a női cselgáncs így gyerekkorban nem volt, és viszont ez a sportág, a taekwondo egy barátja révén adott volt, és akkor kipróbáltam, és nagyon megtetszett. Tulajdonképpen így a küzdősport az benne maradt a családi tradícióba, csak hát nem a cselgáncs, hanem a taekwondo.
3: És mi az, ami igazán megfogta önt ebben a különleges küzdősportban?
4: Igaziból nem tudom így megfogalmazni, gyerek voltam, hanem az, hogy ott éreztem úgy, hogy én ezt szeretném gyakorolni. Ez volt az a mozgás, ami boldoggá tett. Mikor a vízbe ugye megpróbálták, hogy ott is kiválasztottak, hogy akkor legyek úszó, és nekem nem volt komfortos az a világ. És van, akinek meg ezek a kontaktsportok nem komfortosak, mert ugye itt egy másik emberre lehet, hogy kontaktálunk, mondjuk a formagyakorlat az pont nem. Tehát azért jók ezek a küzdősportok, mert ugye itt például több területen lehet gyakorolni ezt a sportot. A formagyakorlat nem kontaktál, de mégis ugye az edzések menete az lehet, hogy igen. Tehát azért vannak gyerekek, akiknek nem biztos, hogy ez való lesz, és akkor nem ezt kell űzniük. Tehát akkor valami mást, olyat kell keresni, amit tényleg szeretnek csinálni, és örömmel mennek edzésre, örömmel végzik a gyakorlatokat. Nekem ez a világ az, hogy a kézzel, lábbal, ugye, hogy a saját testemből kihozom a maximumot, nagyon fejlesztő a taekwondo, mert ugye két kéz, két láb, tehát mind a két kéznek a munkája, és a két lábnak nagyon nehéz gyakorolni. Ez okozza a legnagyobb problémát, hogy ugye a fiatalok, az nem biztos, hogy van annyi türelmük ezt kívánni, hogy olyan szintre jussanak, hogy ez az öröm érzet, ez már úgy jöjjön. Először azért még, amíg ezt gyakorolják, nehéz. És sok sportág van így, van, amelyik meg egyszerűbb és hamarabb érnek el. Nem gondolom, hogy versenysport eredmény, de eredményt önmagukhoz képest. Itt azért az, hogy a két kéz munkáját és a két láb munkáját össze kell hangolni, az egy nagyon nehézé teszi. Ez egyébként egy fejlesztő tréning is. Tehát nem biztos, hogy fejlesztésre kell járni, hanem lehet, hogy egy olyan sportágot kell elkezdeni, aminél ezek a folyamatok adottak, hogy két kézzel és két lábbal dolgoznak, ugye, és ezeket kell összehangolni, és akkor ez nagyon sokat segíthet a gyerekeknek a fejlődésben.
3: Az előbb megemlítette a formagyakorlatot, ugye ez az egyik, lehet mondani, ága a taekwondónak, és például ott a küzdelem is, tehát hogy ön a karrierje elejét, ha jól tudom, a formagyakorlattal kezdte, aztán már ezzel párhuzamosan küzdelemben is versenyzett, és igazából aztán ebben teljesedett ki, olyannyira, hogy aztán 1988-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett. Mit mondana, mi volt a legfontosabb tanulsága magának az élsportolói létnek, amit aztán át tudott ültetni az edzői munkát?
4: Az élsportolói lét ugye az egy kihívás, hogy önmagunkhoz képest a legjobb eredményt érjük el, és most is a gyerekek sokat játszanak lehet egy gépen egyéb. Tehát az is egy olyan, hogy én el akarok érni egy bizonyos szintet. Az élsporttal is el akarok érni egy bizonyos szintet. Az élsportolói lét az nagyon sok mindenre megtanít, ugye a fegyelmezettségre, a szisztematikus munkára, az mind testi és lelki vonulatot fog hozni, amire oda kell figyelni. Sok mindent abból a szempontból is ad, aki ezt ugye hosszú távon gyakorolja, hogy gyerekkorban elkezdeni valamit, és belenőni abba a világba is, az is nagyon sokat tud hozzátenni az életünkhöz, és nagyon sokat tud segíteni például az én pályámon az, hogy kezdhettem gyerekkorban, lehettem versenyző, lehetek edző, tehát hogy ez így egy teljes kört, ahogy szoktam mondani, futok így a pályán, tehát mindegyik terület valamit hozzá fog tenni ehhez a nagy egészhez.
3: És úgy tartja magáról, hogy versenyzőként nem volt kiemelkedően tehetséges, hanem inkább a szorgalmával tűnt ki a mezőnyből. Edzőként is akkor fontosnak tartja alapvetően ezt, hogy persze a tehetség az adott, de hogy az alázatra, a maximális szorgalomra helyezze a hangsúlyt?
4: Igen, mert hogyha az nincs meg, akkor a tehetséges nem megy végig a pályán. Nem gondolom, hogy nem voltam való erre a sportra, mert akkor nem tudtam volna elérni az eredményt. Tehát azért kell hozzá az, az, hogy legyen valami ügyesség, hogy ugye az ember ezt a sportot ilyen szinten tudja elvégezni, vagy idáig tudjon eljutni, de szorgalom nélkül nem fog menni, és amikor egy gyerek tehetséges, az általában több sportágra lesz alkalmas. És nekünk az volt annak idején a szerencse, hogy nem volt annyi lehetőségünk, ugye nem volt internet, nem láttunk mást, találtunk egy jó helyet, ha volt jó csapat, vagy lett jó csapat, akkor örültünk, hogy ott vagyunk, és ott folytattuk, nem kezdtünk el mondjuk az internet magunktól gyakorlatokat végezni, hanem hallgattunk arra a vezényszóra, hallgattunk az edzőre, bíztunk az ő szavába, bíztunk az ő szakértelmébe, a tudásába, az, hogy fejleszti magát, és így haladtunk előre. Szorgalom nélkül nem halad ezen az úton egy gyerek, vagy ifi, vagy felnőtt sem, és a tehetségnek meg az a veszélye, idézőjelve, hogy több sportágra lesz alkalmas, és ha jön a nehézség, akkor nagyon nagy szociális szülői háttér kell, hogy megmaradjon. Én nekem is volt olyan, amikor azt mondtam a szülőnek, hogy jó, akkor már most más szeretnék, mert már olyan öfokozatom volt, és annyi év volt benne, és a kapukám mondta, hogy ma annyi időben pénzbe kerültél, lányom, hogy most már itt maradsz. És tulajdonképpen nem maradok ott, nem érem el, nem kellett azért nagyon noszogatni, de vannak benne hullámvölgyek, szóval nincs, hogy nincs, hát fiatal vagyok, gyerek vagyok, jön egy osztálytársam, az valami más csinál, akkor én is azt akarom. Annak idején ez nem volt azért olyan sok itt, mert naponta van a gyerekeknek, naponta mehet haza egy papírral, hogy most nyílt egy akármi, oda elmegy a barátja, tehát nagyon fontos az, hogy hátulról a szülői támogatás is meglegyen, hogy ha valaki arra a sportágra való, és még szorgalmas is, akkor ott maradjon.
3: Gondolom, most már azért önnek is hihetetlen belegondolni, hogy 3,5 évtizede dolgozik edzőként a Magyar Tékvandóban, és összességében már, ha jól tudom, 47 éve van jelen a sportágban, ugye, hogyha a versenyzői meg az edzői karrierjét így egybe vesszük. Nyilván nehéz ezt röviden összefoglalni, de mi minden változott és fejlődött ez alatt a hosszú időszak alatt, egyrészt magában a sportágban, másrészt ami a hazai utánpótlás nevelést illeti.
4: Ezek a számok nagyon nagy számok. Így kimondva én is, mikor így akár fiataloknak is így beszélgetünk róla, és hogy kimondjuk ezeket a számokat, akkor nagyon sok. Igenis sok évet nehéz összefoglalni. Hát dinamikusabb lett a fejlődés a sportágban. Ugye az internet azt hozta magával ezt a fajta láthatóságot, hogy ugye mi is több információt tudunk szerezni, többet tudunk tanulni, de az olimpizmus miatt, meg a sport is nagyon sokat fejlődik, a védőfelszerelések állandóan változnak, akkor az, hogy a pontozás rendszer az minél csiszoltabb legyen, tehát a szubjektivitást minél jobban kiküszöböljék, és ezért borzasztó gyors ez a változás a versenyrendszerben, ami nagyon nehéz anyagilag is, egyesületeknek, szövetségnek is, mert egy ilyen elektronikai rendszer, hogyha valamit változtatnak rajta, akkor ugye újat kell venni, új szoftvereket, új, de szóval ez a része, ez egy kicsit nehezebb lett. Az, hogy többi információhoz jutunk, az nagyon jó, mert a munkánkban nagyon jól tudjuk használni, ami viszont az állandóságot adja, és ezeknek a sportágaknak ez egy nagyon nagy szépsége, ugye a harcművészeti sportágaknak ugye van egy tradíció, ugye az öfokozatrendszer, és azoknak a formagyakorlatok, ezek a bázis technikák, töréstechnikák, és szerintem ezért is jók ezek a sportok, mert ugye adnak egy olyan állandóságot is, ami mindig, tehát nekem vannak tanítványaim most, akik már a gyereküket hozzák vissza itt a számok tükrében, és ugye őnekik meg vannak az emlékeik, meg van a tudásuk ott az alapoknál, ami ugyanaz, és akkor arra rakódik rá nagyon-nagyon sok minden, és akkor ennek az a szépsége, ugye van benne egy tradíció, és van benne ugye egy nagyon nagy innováció. Ezért nem unalmas sohasem, tehát még annak se, aki sok éve gyakorolja, mert mindig lesz benne valami. Most például Koreában a Magyar Tekvandó Szövetség a klubvezetőket kiemelte, és lehetőséget adott Koreában megint egy ilyen tanulmányútra, és az, hogy virtuális tekvandó, most ezzel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, ugye ezt a Covid is hozta magával, hogy ugye nem lehetett kimenni és gyakorolni, és akkor mégis legyen valami. Ez például közelebb hozza a fiataloknak majd a dolgokat, mert azért, amikor egy ilyen VR szemüveget fölvesz, lábán, kezén vannak ezek a kütyük, hogy úgy mondjam, és az elektronika, és akkor tulajdonképpen ugye kivetítőn két virtuális figura, mert még nem is az az ember van ugye kivetítve, hanem akármilyen virtuális térben használt ilyen alakot kaphat, vagy választhat, és azok harcolnak, tehát, hogy már olyan területek is bejönnek a tekvondóba, ami ugye ez a fejlődésnek a része, ugye közelebb hozni a mai fiatalsághoz.
3: Igen, de azért ez tényleg nagyon bizarrul hangzik,
4: nagyon
3: hogy kontaktsport.
4: Nagyon bizarr, nekünk is nagyon bizarr, és igaziból nem biztos, hogy én gyakoroltatni fogom, de valahol érdekes, például ez, hogyha van egy leállás, akkor ugyanúgy, ahogy a tanításban, hogy volt egy leállás, és azonnal akár a testnevelésre ki kellett találnunk ugye egy új tanmenetet, mert offline tér nem volt, online kellett megoldani, és nagyon sok minden van most így, hát ebben vannak olyan próbálkozások, ami nem biztos, hogy most nagyon sokáig marad, de van benne olyan, ami viszont lehet, hogy megmarad majd, úgyhogy mindig nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy hogyan legyen látványosabb a sportág, ugye az olimpia miatt a védőfelszereléseink is nagyon, ugye a gyerekeknél van plexis fejvédő például, tehát hogy egy csomó olyan dolog van, ami ugye a sportágnál a védelmet is szolgálja, hiába a küzdősportok, és hát ugye ezek állandóan fejlődnek. De meg kell maradni azért annak a résznek is, hogy azért ez egy önvédelmi sportnak indult, és az része megmarad, tehát nem nagyon hasznos, amikor valaki összekeveri ezeket a részeket, mert azért attól megmaradt az a tradicionális rész, tehát azért egy önvédelmi gyakorlat, mindenki nagyon jól tudja, hogy ez nem ugyanaz, mint egy versenyen, egy páston állni, és teljes védőfelszereléssel, mint egy Darth Vader ott harcolni, hanem az egy más dolog, és ott mást is tanítunk. És a küzdősportokban is, ahol a versenyrendszer van, az mindig egy más szegmens, mint ami azt mondjuk, hogy például egy önvédelem, vagy egy formagyakorlat. Tehát ezek más területek, nem jó összemosni, de nagyon érdekes ennek a dinamikája, hogy fejlődik.
3: Már többször említette a beszélgetés során, hogy testnevelő tanár is az edzői munkája mellett, egész konkrétan jelenleg az Everest Alapítványi Gimnáziumban. Mit mondana egyfajta missziójának, vagy hitvallásának, amit szem előtt tart, akár tanárként, akár edzőként?
4: Nagyon örültem, hogy ebbe az iskolába mentem dolgozni. Izgalommal mentem oda, ugye azért ez egy alapítványi iskola, kicsit más a munkamenete, viszont ez a munkamenet az, ami szerintem minden gyereknek járna. Az, hogy itt a gyerek az első, tehát minden ahhoz van hozzárendelve, és az én tantárgyamnál is ez a misszióm. Testnevelő tanárként ugye több sportággal ismertetjük meg a gyerekeket, és az lenne a jó, ha ők folytatnák, mert általában az a tapasztalat nekem az évek alatt azért ugye én állami iskolában dolgoztam, és sokszor beiratkoznak egy jó nevű iskolába, és a tanulás címszóval akkor abba hagyják a sportot, amit tűztek. Az lenne a lényeges, hogy ne hagyják abba, hogy gyakorolják, és az a misszióm igaziból, hogy minden gyerek vagy felnőtt találja meg azt, amiben az örömét leli, és azt tudja hosszan gyakorolni akár egy életen át. Benne van ebbe az is, de nem zárja ki, hogy mondjuk válasszon egy másikat, csak hogy az a lényege, hogy legyen valamilyen mozgásforma, amit szeret gyakorolni. Hát a iskolában ugye több sportág ugye a tanmenetben benne van, és ugye az, hogy az Everestbe jöttem itt, az is a nagyon jó, hogy nagyon támogató a légkör, és az a támogató légkör ott is megnyilvánul, hogy én fontosnak tartom, hogy ezeket az önvédelmi sportokat is tanuljuk. A gyerekeket elküldik mindig úszások oktatás, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljon. De ott van például az esés, tehát hogy hányszor esik, meg rosszul esik, tehát nagyon fontos lenne az is, hogy az ugye benne van a kerettantervben, hogy lehet oktatni, és nagyon fontos is lenne az, hogy például ez is benne legyen, meg benne legyenek alapönvédelmi gyakorlatok, nem kell nagyon bonyolultra azért gondolni, de az, hogy erről beszélgessünk, hogyha egy olyan szituáció van, akkor itt mit tud csinálni, hogyan tud abból ugye kimenekülni egyéb, és ehhez ugye vannak mozgásformák, amiket bele tudunk tenni az anyagban, és itt az iskolában minden szinten azt a támogatást megkapom, hogy ezt is bele tudom tenni a tanmenetbe, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos.
3: Szintén már volt róla szó, hogy a jövő edzőgenerációinak a képzéséből is alaposan kiveszi a részét, hiszen már 27 éve irányítja a sportedzői szakot, valamint Patakfalvi Miklóssal együtt vezetik a TF levelező tagozatát, amelyre például az olimpiai bajnok Márton Viviana és a VB győztes Márton Luana is beiratkozott. Az edzőképzésben miket tart a legfontosabb útravalónak, ha lehet így fogalmazni?
4: A szakmaiság nagyon-nagyon fontos. Az edzőknek, amit mindig mondok, és az elsőre jut eszembe, azért mondom így, hogy ez olyan, mint a játszótéren az anyukák összeveszése, hogy valamit a gyerekek csinálnak, összevesznek valamin, a gyerekek persze kibékülnek a következő játszótérre, az anyukák meg a rihari, és ugyanez itt az edzőknél mondtam, hogy ugye azért az élsport az hoz magával egy vetélkedést, az, hogy ez oda korlátozódjon, tehát arra, hogy a meccs, és akkor lejövünk, akkor az ott ne legyen már az edzők között, tehát az, hogy az edzők, az is egy csapat lesz a szövetségen belül, és ők maradnak ott évtizedekig. Lehet, hogy egy versenyző sajnos nem maradott, mert máshová viszi az élet, de a kolléga ott maradt, tehát jó lenne, hogyha a kollégákkal való együttműködés az is lenne, és amellett persze az, hogy képezik magukat, az, hogy a gyerekekhez való odafordulás az ugye megfelelő legyen, tehát a gyereknek a fejlődése érdekében történjen minden, nem biztos, hogy pont egy eredmény érdekében, de ha látja valaki a tehetséget, akkor azt ugye gondozza. Nagyon nehéz pálya, de nagyon-nagyon szép. Nehéz, mert emberekkel foglalkoznak majd, és a, ugye aki az utánpótlásban dolgozik, az gyerekekkel, és a gyerekeknél azért ugye az edző az egy példakép. Serdülőkorban ugye leválik a gyerek a szülőről, de még ha jó a kapcsolat az edzőről is, hogy milyen nehéz részek vannak ebben, és ha meg ugye megmarad nekem végül is, akikkel én együtt kezdtem, azok először a tanítványaim voltak, és úgy lettek a kollégáim, hogy az felülírhatatlan dolog. Azért, mert az azt jelenti, hogy sok év keresztül én is belenövök, utána már én is tanulok tőlük, mert magasabb szinten ők is válogatott edzők, tehát, hogy ez nagyon-nagyon szép, amikor így a tanítvány is túl növi az edzőjét, kollégáját, de tulajdonképpen megmarad egy nagyon nagy szakmai kapcsolat.
3: Mindezután már csak egy kérdésem marad hátra. Hogyan tud ennyi mindent beleszuszakolni a mindennapjaiba, összehangolni a különböző edzői és pedagógiai tevékenységeit?
4: Ezen most, amikor voltak interjúk, hogy megnyertem ezt a díjat, azért is nagyon jó dolog, hogy az ember egy kicsit így visszanézheti, hogy mit csinált az életében, vagy mivel foglalkozik, mert lehet, hogy a mindennapokban ezt nem ennyire látjuk, és nem ennyire érzékeljük, hogy mit csinálunk, csak szaladgálunk, és még ugye van a család, ami nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy annak az egysége megmaradjon, és nekem ez nagyon fontos is. Néha is tudom, hogy ez hogy történt meg, főleg most akkor így visszatekintettem, hogy ez hogy lehetett, de azt látom a saját gyerekemen, akár a kollégáimon, hogy ugyanezt csinálják, de még a gimnáziumban is a kollégáim, hogy szenvedéllyel csinálnak dolgokat a munkájuk mellett is, és az is nagyon fontos egyébként szerintem, hogy ugye a munkánk legyen a szenvedélyünk, de legyen még valami más is, hogy egy kicsit legyen egyensúly, és akkor ez így kiegyenlíti, hogyha az egyikben egy kicsit az embernek hullámvölgy van, akkor ugye a másik terület megmaradt, tehát igazából ezt is kívánnám mindenkinek, hogy ez így legyen, és ezért jó nekem is az, hogy a testnevelő tanárság, meg maga ez az edzői munka, és ugye ott egy sportág, az így a mérleget így egyensúlyban tartja.
3: Akkor mindehhez kívánunk önnek is sok erőt és boldogságot, illetve még egyszer szívből gratulálunk az idén átvett Engrik Marian díjhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Sobotkáné Fábián Éva, korábbi világbajnoki ezüstérmes tékvandósa, Tájfun Esse vezetőedzője volt tehát a vendégünk itt a Sportkulisszában, szokás szerint pedig 4 hét múlva jelentkezünk a következő adással. Technikai munkatársunk Biksa Levente, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
0: Elhangzott a Sportkulissza.
5: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján.
6: Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes. További részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc van, önök a dallamívet hallgatják.
8: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti önöket szeretettel. Az augusztusból hátra van még a maival együtt két kedd, ami azt jelenti, hogy két dallamívünk van még arra, hogy Shakespeare által ihletett muzsikákból válogassunk. Ma és a jövő héten belépünk az igazán mély, egzisztenciális kérdéseket feszegető Shakespeare drámák világába. Méghozzá a legmélyebb, a legkomorabb egyikkel kezdjük, ez pedig a Lír király. Érdekes, hogy ebből a műből nem született tudomásom szerint, mint a mai napig opera változat, talán azért, mert állítólag a színpadra állítók számára is nagy nehézséget okoz a darab tulajdonképpeni cselekménytelensége, hiszen az emberi érzelmek, indulatok, csalódások, látszatok, a hatalom, a szeretet és a könyörtelenség drámája csapít össze. Talán ezért van az, hogy leginkább zenekari művek születtek ennek a darabnak a nyomán. Soszlakovics Nyitányt és filmzenét is komponált belőle, de Nyitányt írt belőle Debussy, illetve Balakirev, valamint Hector Berlioz, akinek a Nyitányát ma halljuk. Azért nem azt mondtam, hogy Nyitányt hozzá, hanem Nyitányt belőle, mert ezek nem operához keletkezett, mint ahogy mondtam, nem volt opera változat, hanem egyetlen tételben megfogalmazott szimfonikus fantáziák Shakespeare gondolatai nyomán, amelyekről kalauzunk. Leslie Denton Downer és Ellen Riding Shakespeare kézikönyve a következő megfontolható gondolatokat mondja. A kérlelhetetlenség Shakespeare tragédiája. A Lír király az emberi méltóság lényegét vizsgálja. Shakespeare különféle krónikákból dolgozott, és Anglia egyik első uralkodóját választja hősül, de itt nem csak az uralkodás, illetve nem csak a királyság ősi szimbóluma kerül szóba, hanem a hálátlanság, a bírvágy és az eltitkolt szeretet, valamint egymás félreismerésének igazi drámája. Folytatom az elemzők szavait. Lír három részre készül osztani birodalmát, hogy lányai és férjeik viseljék tovább az uralkodással járó minden gondot és bajt. Lányait kérdezi, melyitek szeret leginkább, mert azt a lányát jutalmazza bőkezően, aki a legjobban szereti. Gondolil azt mondja, én szőr jobban szeretlek, mint kimondható, és Lír megmutatja a térképen a neki szánt területeket. Regan azt mondja, élete egyetlen boldogsága, hogy apját szereti, mire megkapja a királyság neki szánt harmadát. Cordelia, aki nem hajlandó nővéreihez hasonló modorban válaszolni, azt mondja, egyaránt szereti jövendő férjét és apját, mert igazat szólt, Lír kedvenc gyermekét kitagadja az örökségből és száműzi. Természetesen, mint az a népmesék logikáját követően várható, Cordelia lesz az egyetlen, akinek a szeretete megmarad a mindenből kisemizett és a nyomor szélére taszított apja iránt. Folytatom az elemzést. A Lír király minden aspektusában érdekfeszítő, filozófiai alapkérdéseket feszeget. Mi az emberi lét értelme, az ember helye a világban? Mi különbözteti meg az épelmét az elborulttól, a rendet a káosztól? Bizonyára nem véletlen, hogy Berlioz egy személyes krízis után 1831-ben komponálta meg ezt a megrázóan gyönyörű Nyitányt, amikor magánéleti válságai elől Shakespeare olvasásában próbált menedékre lelni. A montreali szimfonikus zenekar élén Charles Dutoit

nagy, mély, egzisztenciális kérdéseket felvető Shakespeare drámák feldolgozását ígértem a következő ebben a sorban, az Otello, amely látszólag persze szerelmi dráma, de sokkal mélyebb dolgokról van szó. Otello a velencei mór, aki Velence hadvezéreként a város védelméért felel a törökökkel szemben egy szerelmi drámába kerül. A világ egyik legbimbózóbb, gyönyörű szerelmét, különben eltitkolt szerelmét Desdemónával keresztül húzza a jágó ördög ilyen gonosz cselvetése. A legismertebb megzenésítés természetesen Verditől való, most azonban Rossini Otellójából halljuk majd a Fűzfadalt, ez a dal, amely tulajdonképpen az önbeteljesítő jóslat, hiszen Desdemona utolsó pillanataiban énekel egy lányról, aki egy fát látott a halála előtt, és természetesen Desdemona nem tudja még, hogy a saját hamarosan bekövetkező halálát jövendőli meg. Rossini Otellóját 1816-ban a nápolyi Teatro del Fondóban mutatták be, és egy különlegesség, hogy 4 évvel később, 1828-ban egy felújítás alkalmával Rossini a közízlésnek vagy a közönség vágynak megfelelően boldog véget komponált a tragédiához. Desdemona Fűzfadala következik tehát Rossini Otellójából, Cecilia Bartoli mellett a bécsi Volksoper zenekara, a karmester Giuseppe Patané. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, Shakespeare zenékkel egy hét múlva folytatjuk, a viszonthallásra!

0: Doktányi Ernő szerzeményét a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszotta, vezényelt Vásári Tamás. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Még 3 sérültet kezelnek a debreceni kórházban, a vasárnapi balesetet szenvedett lengyel autóbusz utasai közül. Egy beteget szomcsont töréssel, még aznap egy másikat gerinc csigolya törés miatt hétfőn operáltak meg. Egy harmadik utast pedig a hasi panaszai miatt megfigyelésre tartanak bent, közölte a Debreceni Egyetem klinikai központja az MT-vel. A baleset ügyében a borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platform. Jelentette be kedden Radnai Márk, kormánybiztos, a Tisza alelnöke a Facebookon. Elmondta, a felületen az emberek megismerhetik az adott témát, véleményt mondhatnak és javaslatokat tehetnek. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Befejeződött a budapesti jegy- és bérletautomaták átfogó korszerűsítése, közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus közepére mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság tájékoztatása szerint az automaták 2014 óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a PN Go használata, az automaták ma is a jegy- és bérlet értékesítés mintegy 40%-át adják. Zárva marad a hormúzi szoros, amíg az Egyesült Államok nem tartja be az Iránnal kötött tűzszüneti megállapodást, közölte kedden Mohammad Baker Kalibaf, iráni főtárgyaló az iráni állami média szerint. A június 17-i egyesség egyebek mellett az iráni kikötők blokkádjának és az olajembargónak a megszüntetését, a befagyasztott iráni vagyon feloldását, valamint a hadműveletek leállítását írta elő. Donald Trump júliusban bejelentette, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy a megállapodást felfüggesztettnek tekinti. Elhunyt Borka Zsolt, evangelizáló zenész, írja a Magyar Kurír. A gyászhírt felesége tudatta a közösségi oldalán. Az evangelizáló zenész hosszantartó türelemmel viselt betegség után hunyt el, életének 66. évében. Borka Zsolt, a hazai evangelizáló zene kiemelkedő képviselője, 1961. február 14-én született. Már 17 éves korában csatlakozott a Síje Jenő és barátai együtteshez. Neve és pályafutása összefonódott a műfaj hazai megteremtőjével. Közben 1999-ben Borka Zsolt saját zenekart is alapított, emellett vezette a Fóti Ifjúsági Gitáros Kórust. Borka Zsolt temetéséről később intézkednek. Az Útinform híreivel folytatjuk. Baleset történt az M1-esen Budapest felé az M0-ás autóúti csomópontnál, a 17-es kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van. Motoros személyautóval ütközött a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán. Az 56-os kilométernél teljes útzár van érvényben, Veszprémen keresztül terelik el a forgalmat. Baleset történt a 31-esen Maglód határában a Jászberényi úton. A 27-es kilométernél megállították a forgalmat, torlódnak a járművek. Hazánk időjárásáról: nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon esőre, záporra lehet számítani. A szél megélénkül, késő este 18 és 25 fokot mérhetünk majd. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. A következő híradás 18 órakor lesz. 17:05, kerengő.

0: Lehet egy országot úgy elvezetni, hogy az ország vezetője a közösségi médián keresztül kommunikál, és ki az a politikus, aki ezt a gyakorlatot követi? Önök, kedves rádióhallgatók, meg tisztelt nézők ott a YouTube, meg a Facebook képernyők előtt biztosan tudják, hogy kiről van szó, ki az a politikus, akit legtöbbször szoktak úgy emlegetni, hogy ennek a gyakorlatnak a megtestesítője. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok, és akkor elárulom, hogy ez a politikus, ez nem más, önök már kitalálták, ő Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez tényleg így van, hogy az elnök az így kommunikál, és így születnek a döntések, és esetleg egy vezető kollega, egy vezető tisztségviselő úgy értesül a dolgokról, hogy elolvasta az elnöknek a közösségi oldalát?
1: Vannak erre konkrét példák, tehát általános igazságként én nem fogadnám el, tehát tudnék példát mondani egyikre, másikra, konkrét példa az első Trump ciklusból, csak nagyon röviden. Ugye James Comey, az akkori FBI igazgató, majd az addigi FBI igazgató, Trump egyik kritikusa, ő például konkrétan a repülőgépen tudta meg, amikor elővette a telefonját, és felment az egyik online közösségi platformra, hogy ő ki van rúgva, tehát ezt ott szembesült vele.
0: Ő már nem is ő.
1: Tehát van erre is példa, de arra is van példa, ez 2017 őszén történt, szeptember magasságában. 17, nem tudom, mennyire ezek a hallgatók, 17 késő nyarán őszén hát fellendült az észak-koreai rakéta kísérleti program, és ha visszaemlékszünk, akkor jöttek azok az üzengetések Washington részéről, vagy Donald Trump részéről, hogy ugye üzenem annak a diktátornak, hogy az én gombom nagyobb és működik.
0: Ja igen, ez a klasszikus. Pokol.
1: Igen. És abban a légkörben írt egy olyan üzenetet Donald Trump, ami első olvasatra úgy tűnt, minthogyha ehhez adott esetben háborúba vinni az országot, és amikor tovább olvastuk az üzenetet, akkor derült ki, hogy egy teljesen más ügyben tette meg ezt a megjegyzést, már ugye nem Észak-Korea kapcsán, hanem úgy általában a haderő személyzeti politikájával kapcsolatban, és erre mondta azt az akkori védelmi miniszter, Jim Mattis tengerészgyalogos tábornok, hogy hát amíg ő ezt levélpapíron nem kapja meg, addig ezt nem tekinti hivatalosnak. Na most az igazság az nagyjából a kettő között van, ugyanis tudunk olyanra is példát, hogy egy kicsikét közelebbit is mondjak, időben is, meg térben is. Ugye tavaly ősszel vártuk eredetileg az úgynevezett, ezt nehéz magyarra fordítani, Force Posture Review című dokumentumot, ami tulajdonképpen az Egyesült Államok globális katonai jelenlétét hivatott leírni, olyan értelemben, hogy hol, mennyi katonát, milyen fegyverrendszereket, milyen csapatokat tartanak, éppen reflektálva a nemzetközi biztonságpolitikai környezetre az egyes régiókban. És ez a hivatalos dokumentum, ez tulajdonképpen még nem kerül publikálásra, annak ellenére, hogy már tavaly ősszel kellett volna, és részben azért nem, mert a háttérben lévő illetékes, főleg Pentagonban lévő tisztviselők elkezdték ezt kidolgozni, ugye ez részben nyilvános, részben titkosított, de elkezdték kidolgozni a hivatalos dokumentumot, ugye mindig arra ügyelnek, hogy a hivatalos dokumentumok, amiket publikálnak, vagy közzétesznek, azok összhangban legyenek az elnöki kommunikációval. Igen ám, de hogyha az elnök, teljesen mindegy, hogy online platformon vagy sem, gyakran olyan állításokat tesz, és mindig másképpen reagál
0: egy-egy nehéz igazodni.
1: Akkor igen, akkor ahhoz kell igazodniuk, és konkrétan hát volt ilyen történet, hogy mást mondott adott esetben az elnök egyik másik pillanatban mondjuk a Németországban tartott amerikai katonáknak a kilátásáról, hogy akkor ott tartja őket, vagy sem, meg a Lengyelországban tartott katonáik a kapcsolatban, és ennek megfelelően ugye tolódott a határidő, hogy mikor fogjuk majd az éppen a legutóbbi nyilatkozattal összhangban lévő verziót elkészíteni.
0: Még egy utolsó kérdés ebből a témából, és aztán befejezem, hogy ez úgy néz ki, hogy az amerikai elnök zsebében ott a mobiltelefon, és időnként előkapja, vagy van egy stáb, van 3-4, nem tudom hány ember, akik egyébként az ő hivatalos közösségi média oldalait azokat szerkesztik.
1: De ezt egész biztosan nem tudjuk. Én hajlok egyébként az előbbire, tehát hogy ezt személyesen, nagy részét személyesen ő írja, de már 2017-ben, amikor már voltak ilyen példák, hogy őket címét felhoztam, már akkor felmerült, hogy véletlenül kell, hogy legyen az időpontok alapján, tehát hogy mikor amerikai, mondjuk keleti parti idő szerint, vagy éppen ahol az elnök tartózkodik, milyen időpontokban éjjel kettőkor, nem tudom, hajnali, nem tudom, 4 órakor, mikor küldi ezeket az üzeneteket. Annak függvényében voltak, akik azt feltételezték, hogy emögött van egy csapat, akik olyan stílusban írnak, mint ahogyan az elnök. Szóval ezt igazából tényszerűen biztosan volna. Nem tudjuk.
0: Végső kérdés. Egy szakértő elemző szemével ez a gyakorlat, ez jó vagy nem jó?
1: Én azt mondom, hogy ma már szükséges, főleg Amerikában egyébként. Ugye ennek a háttere is nagyon röviden ugye az, hogy Donald Trump személy szerint, de lehetne a republikánusokat is emlegetni, vagy legalábbis a republikánusok azon szárnyát, akiket Donald Trump elsősorban képvisel, ők általában elégedetlenek voltak az amerikai média viszonyokkal, és ők azt sérelmezték, hogy az úgynevezett főáramlatú vagy fősordatú médiában, gondolok itt CNN-re, de akár a Fox-ot is lehetne említeni, ott tulajdonképpen nem kapnak elegendő megjelenési lehetőséget, akár úgy, hogy nem fejthetik ki érdemben az álláspontjukat, akár úgy, hogy kifejthetik, de nem érnek el annyi emberhez. És ennek megfelelően, főleg az amerikai jobb oldalon, már egyébként a 90-es évektől azt lehetett látni, de főleg a 2000-es években, hogy a rádió világába, akkor még ugye podcastek meg online célra még kevésbé volt, a rádió világába szorulnak ki az alternatív, és erre semmilyen jelzőt nem teszek, hogy a normatív szempontból, de az alternatív vélemények azok tulajdonképpen ebbe a szférába szorultak ki, és ennek lett a hosszabb távú előnye, hogy aztán amikor megjelent a podcast, megjelentek az online közösségi platformok, akkor ott egyébként sokkal otthonosabban, sokkal jobban, jobb praktikákat alkalmazva tudnak kommunikálni, és ez volt Donald Trumpnak a célja már 2016-tól kezdve, tehát a jelöléstől kezdve, hogy ő közvetlenül fog majd szólni minimum a saját támogatóihoz.
0: És aztán letiltották a közösségi média egyes oldalairól, de ez csak zárójel.
1: Így van, de Amerikában ez a mai napig dilemma, tehát a Twitterről tették ki Trumpot, a Twittert aztán megvette Elon Musk, ebből lett az X vagy X, hogyha angolosan ejtjük, és ott is tulajdonképpen mind a mai napig arról szól a vita, transatlanti vonalon is, hogy na mit szabad és mit nem szabad ezeken a platformokon közölni. Ez azért fontos Amerikában hangsúlyozni, mert ugye Amerikában a szólásszabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága az első alkotmány kiegészítés, az egyik legfontosabb történelmi, kulturális szempont, az egyik legfontosabb szabadságjog, és éppen ezért ott állandó viták vannak arról, hogy na mit szabad és mit nem szabad, főleg politikai kérdésekben közölni.
0: És akkor Magyarországról meg Európáról ne is beszéljünk, de akkor áttérve a következőkre. Az iráni kaland, most idézőjelben mondom természetesen ezt a szót, ez Amerikának mit hozott? Ez egy zsákutca, egy ballépés, vagy éppenséggel elérték azt, amit elérni szerettek volna?
1: Hát bármilyen furcsa, a kettő egyszerre lehet igaz, és nem kibújnak a kérdés alól, megválaszolom, csak azért mondom, hogy mind a kettő igaz lehet egyszerre, mert ugye rengeteg, mondjuk így dezinformáció övezte a közbeszédben, a nemzetközi közbeszédben azt, hogy konkrétan mi az Egyesült Államok, vagy legalábbis a Trump kormány célja, a iráni háborúval kapcsolatban. Tehát mit akar elérni? És akkor itt felmerült minden a rendszerváltástól, vagy a rezsimváltástól kezdve az atomprogramnak a megszüntetésén át, mindenféle a hormúzi szorosnak az átadása, ráadásul ezek menet közben folyamatosan az aktuális helyzetnek megfelelően változtak, de például rendszerváltás az nem volt célja a Trump elnökségnek. A célja az igazából, amit következetesen lehet kijelenteni, hogy célja lehetett, és vélhetően most is ez, hogy az iráni katonai képességeket erőkivetítési kép. Egyrészt az atomprogramot azt visszalökje, ugye erről megint van egy vita, hogy ezt mennyire sikeresen tette meg, azért valószínűleg olyan értelemben sikeres volt, hogy vélhetően vannak még, ugye ezt irán szakértő, vagy közel-kelet szakértő ezt nálam pontosabban tudja, de vélhetően vannak még képességek Iránban arra vonatkozóan, hogy folytassák, vagy újrakezdjék az atomprogramjukat, na de 50 évnyi fejlesztést azt tulajdonképpen a Trump adminisztráció visszabombázott. Aha. Tehát, hogy ilyen, és rengeteg, de óriási beruházásról, gondoljunk bele, hogy itt évtizedeken át építették azt, amit építettek, és azt közel a nullával tette egyelővé a Trump elnökség egyrészt. Tehát ez volt az egyik cél. A másik cél pedig az volt, hogy a konvencionális, tehát a nem nukleáris, hanem a hagyományos erőkivetítési képességet, gondolok itt haditengerészetre, légierőre, és lehetne itt említeni talán még az úgynevezett proxikat, tehát Hamas, Hezbollah és egyéb közel-kelettel lévő ugye, terrorszervezeteknek a finanszírozását, ezt ellehetetlenítse a Trump elnökség azzal, hogy az előbbieket megsemmisíti. Tehát tulajdonképpen már nincs érdemi iráni hadiflotta, nincs érdemi iráni légierő.
0: Elég egy csónak zárójel.
1: A hajók zavarására elegendő, ez így van. Ott ilyen szempontból el is kitérhetünk, hogy a hormuzi szoros kapcsán viszont a Trump elnökség meg véletlenül arra játszik, hogy egyébként a háborútól függetlenül is valószínűleg, és ez vitatható, de hogy ők arra játszanak, hogy hosszabb távon a hormuzi szorosnak a nemzetközi jelentősége az majd csökkenhet, részben a háború miatt, de azért is, mert hogy költséges, tehát tulajdonképpen vannak alternatív útvonalak, vagy lehetnek, bocsánat, lesznek majd alternatív útvonalak, amelyeken keresztül kihozható az olaj. Ezt szeretné a Trump elnökség hosszabb távon.
0: Éppen azért, mert a háború az lehet, mert ellehetetlenítette a hormuzi szoros egy részét.
1: Jól? Részben azért így van, és hát visszatérve még ugye a proxikra, meg ugye Hamas, Hezbollah és egyéb szervezetekre, meg lehetne még a jemeni huszikat, vagy hutikat, ki hogyan ejti említeni. Itt alapvetően az embargók, a különböző gazdasági szankciók, amelyeket az Egyesült Államok a korábbiakhoz képest is sokkal durvábban alkalmaz Iránnal szemben. Gondoljunk bele, hogy tehát nem lehet csak úgy Iránból kiutazni, nem véletlenül spekulál mindenki Iránnal kapcsolatban, mert nem nagyon vannak nyugati újságírók Iránban, vagy ha vannak, akkor azt látják, amit az iráni rezsim mutat nekik. Tehát csak azt akarom, akkor az iráni fizetőeszköznek az értéke az csökkent drámai mértékben. Azt, hogy kiknek tudják eladni, hogy támadhatják a hormuzi szoros, de az amerikaiak cserébe ugye blokád alá vonnák ugyanezt a szoros, ennek megfelelően nem biztos, hogy kijut ugye az olaj,
0: az iráni
1: mondjuk
0: olaj.
1: A fővásárló mondjuk Kína irányába, illetve, hogy hogyan jut be a fegyver, hogyan jut be a pénz,
0: főleg, meg az élelmiszer, meg
1: az élelmiszer. Így van, tehát itt alapvetően, amiről gyakran megfeledkeznek, amikor ugye közbeszédben vitatják ezt az egész iráni háborút, hogy valóban ez politikai értelemben fájt az Egyesült Államoknak, mert ugye a mind odahaza a Trump elnökségnek a megítélése, a republikánus körökben is, és egyébként a szövetségesi megítélése is ugye
0: igen,
1: alapvetően
0: is
1: romlott.
0: Igen, Spanyolország és egyebek.
1: Például így, mert ezzel mehetünk, hogy Európában vegyes a megítélése, jobb esetben is, de alapvetően ez inkább ártott az Egyesült Államoknak, de az Egyesült Államok kormányzata meg ugye azt mondja, hogy jó rendben, de ez a felszín, ez a percepció, ez előbb-utóbb elmúlik. Alapvetően, hogyha Iránról beszélünk, vagy az iráni rezsimről, akkor hosszabb távon, és itt hónapokra meg egy-két évre kell gondolni, megfojtható a rezsim, és nem megbuktatni akarjuk önmagában a rezsimet, hanem rá akarjuk venni, hogy amit eddig csinált, gondolok itt az említett proxikra, az atomprogramra, de egyébként lehetne említeni a szomszédos országoknak is egyébként a beavatkozását mondjuk adott esetben Szíriában vagy más területen, hogy ott konkrétan azt hagyja abba. És ilyen szempontból a Trump elnökség úgy kalkulálhat, legalábbis a nyilatkozatok alapja, hogy a 6 kört futottunk legalább ezzel a békét kötünk, most megint háborúzunk.
0: Igen, tehát, állandóan.
1: Lényegében itt tárgyalási folyamat zajlik. Tehát azt kell látni, hogy ez a háború most már 150 napja legalább ugye zajlik, de ebből a 150-ből körülbelül hát 60 lehetett az, amikor komolyabb műveletek zajlottak amerikai részről. És ugye közben meg tárgyalások voltak, ezeknek voltak vélt vagy valós eredményei, gondolok itt a szándéknyilatkozatra még júniusból, igen. Tehát hogy ezek, nyilván ez el lehet veszni itt a részletebe, hogy ezek mennyire, hogy mondjam, megoldásnak jelentetnek. A amerikai részről, tulajdonképpen is iráni részről is, itt versenyfutás van az idővel. Az irániak arra számítanak, hogy novemberben lesz Amerikában félidős választás, és ott majd megfizeti a politikai járát ennek az elnök, és akkor utána majd Irán valamennyire fellélegezhet, vélhetően. Trumpék meg ugye úgy kalkulálnak, hogy a félidős választásokat megelőzően talán még sikerül legyőzni iránt, hogyha pedig nem, akkor utána majd hát a külpolitika, amúgy az elnök hatásköre, akkor majd keményebben odalépnek. Tehát valószínűleg itt, ugye erre van egy ilyen mondás, hogy a dolgok először rosszabbak lesznek, mint jobbak, gondolok itt a bombázásokra. Itt lehet azért erre számítani, hogy biztosan lesznek majd még ilyen hullámok, ilyen értelemben.
0: Ami persze minket is elérint az olaj árváltozása kapcsán. Most Izraelről nem kérdezek, az egy másik külön téma. Ami engem érdekel, az igazából az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai álláspont. Tehát nagyjából lehet tudni, hogy Amerika olyan támogatásokat nyújt Ukrajnának, ami az ukrán hadi folyamatok szempontjából kulcsfontosságú. Tehát műholdas irányítás és egyéb.
1: Hiszen ez is így mondja.
0: Mi Amerika célja? Mit akar? Megegyeztek már az oroszokkal, már megszületett egy Trump-Putyin egyezség valamiről, valami üzlet, vagy mi történik ott?
1: Ugye erről már hónapokkal, sőt évekkel ezelőtt is beszéltek, hogy itt Washington és Moszkva majd megegyezik valamiben. Véletlenül, hogy az ő áldásukkal születik majd meg valamiféle, nevezzük megállapodásnak, majd amikor. Igazából az Egyesült Államoknak geopolitikai értelme, és azért ezt emelem ki, mert ugye ez a kormányokon átívelően igaz, tehát ez igaz volt Bidenre, igaz volt egyébként, ugye vissza lehetne menni Obamáig, tehát az első Trump elnökség alatt is, ugye 14 óta zajlik ez a háború, csak az invázió kezdődött el, ugye 22. februárjában, mert az orosz invázió. Tehát geopolitikai szempontból ugye az Egyesült Államoknak a célja Európával, meg Eurázsiával szemben, hogy ugye ne legyen olyan szárazföldi hatalom, amely domináns vagy regionális hegemóniára tudjon szert tenni Eurázsiában. Ugye tulajdonképpen az első és a második világháborúban való amerikai beavatkozás is részben erről szólt. Ukrajna kapcsán, ugye ez a kicsikét hátrébb lépve, ez alapvetően azt jelenti, hogy mert amerikaiak semmiképp sem akarják, hogy Ukrajna veszítsen ebben a háborúban. Azt elképzelhetőnek tartják, hogy területet kell átadnia majd, de alapvetően nem őt akarják kihozni vesztesnek, és hát ez nem politikailag korrekt, ugye voltak más ellenzők is Magyarországon, akik ezt elmondták nyilvánosan, tehát igazából itt Amerikának, tehát nyugati szempontból ugye a háború költségeit nem csak számokban lehet, már úgy értem dollár, milliárdokban lehet mérni, hanem meg időben persze, hanem hát emberveszteségben, sőt elsősorban abban. Na most az amerikaiak részéről, meg európai részről általában ugye erről kevésbé lehet beszélni, ukrán részről sokkal inkább, mert persze orosz részről is, és csak azért mondom, hogy ilyen értelemben nem mondom, hogy proxy háborúnak lehetne nevezni azt, ami Ukrajnában van, bár vannak, akik annak nevezik, de ilyen szempontból az amerikaiak érdeke, hogy minél tovább, egyébként bármilyen furcsán hangzik, ahogyan egyébként a Biden elnökség mondta, addig, ameddig csak szükséges támogatni ugye Ukrajnát. Trump annyiban hozott változást, hogy minden retorika is, minden fenyegetés, meg ugye a hírhet Trump-Zelenszky fehérházi találkozó ellenére. Csörte ellenére, ugye ott az volt a mondás, és ebből a szempontból következetes, sőt, ez 2000 republikánus, ha még hátrább lépek, tehát nem csak Trumpnál, hanem republikánusokról beszélek, 2022-ig visszamenőleg, tehát az invázió kezdett követő nyárig visszamenőleg legalább, az volt a republikánus álláspont, hogy mi támogatjuk Ukrajnát, és nem akarjuk, hogy büntetlenül megússzák az oroszok. Mi igazából csak azt szeretnék, hogy ezért jobban az európaiak fizessenek. És ez az, amit elért Trump az elmúlt másfél évben, hogy továbbra is az említett amerikai támogatások, ugye műholdas támogatásokkal továbbra is, persze csak ők tudják megadni.
0: Ez csak ők, igen.
1: Ezt ők biztosítják közvetlenül. Az európaiak pedig adják a részben a nem katonai támogatást, mint a fegyvereket, de a fegyvereket is most már egyre nagyobb mértékben, viszont ezek gyakran amerikai fegyverek, tehát az amerikaiak legyártják, meg átadják, megveszik, és ez így az amerikaiaknak pénzügyi szempontból is emészthetőbb.
0: Akkor ilyen szempontból remek üzletet köt, nem tudom, ki köt még remek üzletet, de persze akkor a cél az, hogy Oroszország gyengüljön, és Amerika célja is ez, meg az európai szövetségesek célja is ez. Oroszország gyengüljön meg jelentősen. Ez így kijelenthető?
1: Az nem olyan benne biztos, hogy bizonyos pontig persze gyengíteni Oroszországot, de nyilván van egy bizonyos pont, amin túlmenően valószínűleg az amerikaiak sem akarják gyengíteni
0: mi van,
1: az oroszokat.
0: Mi van, anarchia tör ki Oroszországban?
1: Egyrészt, igen, ez a durvább fogadó. Erről meg orosz szakértő tud többet mondani, hogy ennek milyen reális világos kilátásai vannak, vagy nincsenek. Csak ugye az amerikaiak most már majdnem mindent ugye Kína relációjában vizsgálnak. Tehát, hogy hogyan kell az eurázsiai, most megint geopolitikai szempontból, az eurázsiai földrészen az erőviszonyokat alakítani, például orosz relációban, hogy az a Kína stratégiát, vagy a Kínával szembeni amerikai elvárásokat is tudja támogatni. Tehát magyarul le kell választani valahogyan az oroszokat a kínaiakról, vagy Kínát Oroszországról.
0: De pont fordítva történt.
1: Hát ez az, hogy vannak ugye olyan hírek, meg értékelések, amelyek szerint ugye Putyin meg Xi Jinping alapvetően, Vladimir Putyin és Xi Jinping, ugye kínai, orosz, illetve kínai elnökök ugye ilyen tartó stratégiai partnerséget kötnének. Ki lehetne ezt terjeszteni egyes olvasatokban, akár a globális dél, vagy ha úgy tetszik, a nyugaton kívüli világ nagyobb szereplőire is. Ugye itt a BRICS országokat szokás említeni, nyilván most itt egy nagyot ugrottam, mert az orosz-ukrán háborún ez túlmutat. De a lényeg, hogy az amerikaiak, meg általában nyugati megítélés az az, hogy azért ez nem annyira koherens, mint hogy összetartó erő, mint mondjuk a transatlanti, tehát amerikai-európai kötelék. Hajlamosak vagyunk az utóbbiról úgy beszélni, hogy ez milyen válságot él meg pillanatilag, és persze diplomácia meg retorika szintjén abszolút, de ha úgy tetszik, a transatlanti érték és érdekközösség minden hibájával és belső töréseivel együtt is még mindig koherensebb, összetartóbb egészt alkot, mint mondjuk egy orosz, meg egy kínai, vagy adott esetben a BRICS országoknak a halmaza. Tehát ilyen szempontból az amerikaiak keresik a lehetőséget arra, hogy hogyan tudják őket, majd az oroszokat, meg a kínaiakat szétválasztani.
0: Csak összegezve egy fél mondatban, én akkor leszűröm azt a tanulságot, hogy az orosz-ukrán háború lezárása valójában nem biztos, hogy érdeke Amerikának. De, vagy legalábbis rövid távon nem biztos, hogy érdeke.
1: Én azt mondanám, hogy a kimeneteltől függően, tehát alapvetően érdeke Amerikának azért nem érdeke, hogy Európában háború legyen, mert persze tud rajta, ha úgy tetszik, keresni, tehát hogy valóban a fegyveradásokkal, na de az egy megoldatlan probléma, és a történelmi tapasztalat az, hogy ha Európában háború van, akkor időkérdése, hogy az amerikaiakat mikor kell belépni. Ez nagyon fontos, mert amikor főleg a Trumpi, tehát a MAGA, Make America Great Again, tehát a Trumpi, republikánus hátországnak az Európa kritikáját hallgatjuk, akkor azt, ha most nagyon lehámozom minden aktuális, meg woke, meg egyéb ilyen ideológiai dolgot, az tulajdonképpen arról szól, hogy nekünk állandóan meg kell ebbeneteket mentenünk.
0: Hát az első világháború, második
1: délszláv háború. Szintén. Igen. Tehát az amerikai percepció az Európáról, hogy az európaiak nem tudnak vigyázni magukra, vagy a környezetükre.
0: És ebben van némi igazság.
1: Így van. Tehát azért mondom, hogy az sem igaz, hogy örökké tartó háborúban lennének érdekeltek az amerikaiak, mert nem. Ők abban érdekeltek, és ez a hivatalos álláspontja egyébként a Trump adminisztrációnak feketén-fehéren leírva a nemzeti védelmi stratégiában, ami idén januárban jött ki, hogy az az érdeke az Egyesült Államoknak, hogy a különböző régióban lévő szövetségesei, a NATO szövetségesek Európában, a Japán és Dél-Korea, a Távol-Keleten, hogy mindenki a saját hátsó udvaráért felel elsősorban. Mi segítünk olyan képességekben, nukleáris képesség, hírszerzés, illetve ugye a műholdas ugye, koordinátáknak a koordinációs támogatása, vagy megosztása, így van. Tehát mi segítünk olyan képességekben, amelyekkel ti nem rendelkeztek, tehát nem várjuk el, hogy, és nem is örülnék nekik, hogyha elkezdenétek belépni erre a területre, mert akkor potenciálisan vetétek lennétek. Igen. Tehát mi ebben támogatunk benneteket, de a konvencionális képességek terén, és ez igaz az elrettentésre is, tehát, hogy Oroszországgal szemben olyan üzenetet küldeni, hogy ilyet ne csináljon többet, azt alapvetően rátok szeretnénk elsősorban bízni, és nem saját magunkra, mert egyszerűen nincs időnk és energiánk arra, hogy egyszerre mindenhol jelen legyünk.
0: Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Minden esetre szoktam mondogatni, hogy én nem akartam történelmi időkben élni, de az idő úgy hozta, hogy történelmi időkben élünk.
1: Ez így igaz.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa volt. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Ajró, juró, meg euró. Mindenféleképpen mondják különböző országokban az eurót, de mikor lesz magyar euró? Az EU-n belül a legtöbb ország már bevezette az eurót, mint közös pénzt, de vannak olyanok, akik még nem. És vannak érvek amellett, hogy bevezessék, meg érvek amellett, hogy ne vezessék be. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát akkor csapjunk bele mindjárt a közepébe. Mit nyerünk és mit veszítünk azzal, ha bevezetjük az eurót?
1: Azt gondolom, hogy sok mindent már láttunk abból az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mit tudunk ezzel nyerni, hiszen a piac azért a gondolatot is elég jól fogadta, ugye volt egy forint erősödés, lejjebb jöttek ugye a kötvényhozamok. Mit jelent az, hogy lejjebb jöttek a kötvényhozamok? Ugye ez azt jelentette, hogy az állam az olcsóbban tudja finanszírozni a maga államadósságát, ami hát nyilván költségvetésnek nem egy kis tétel, sőt, nem egy kis tétel, hát Magyarországon első-második legnagyobb szokott lenni GDP arányosan az Európai Unióban. Na most ugye, amit elveszítenénk például az a forint, ugye, amikor megkérdezik a lakosságot, hogy szeretne eurót, hát most 80% azt mondja, hogy szeretne, és igazából én azt gondolom, hogy amikor ez a 80% azt mondja, hogy szeretne, akkor ő nem az eurót szeretné, a forintot nem szeretné.
0: Ja, hogy megfordítjuk a dolgot.
1: Így van, tehát hogy itt az elmúlt években azért voltak ennek kapcsán elég keserű tapasztalatok, ugye nagyon nagy árfolyam ingadozások, akárcsak ha az idei évre gondolunk, hogy járt az árfolyam 400-nál is, 350-nél is. Na most ez igazából ugye senkinek nem jó, tehát a cégek nem tudnak tervezni, a lakosság megérzi azt, amikor gyengül, mert ugye az árak fölmennek, azt nem biztos, hogy megérzi, amikor erősödik, mert ugye az árak lefelé kevésbé mennek, meg hát ugye akkor bosszankodik, hogy rosszkor váltott, nyaraláskor mindig fölmegy egy kicsit, tehát mindenképpen emiatt most gondolom azt, hogy nem annyira szereti a forintot. Én ugye hát mindenképpen szintén a nyaralások időszakára visszautalók, ugye sokan mennek olyan helyre nyaralni, ahol azért ahol eurót használnak, vagy hát legalábbis euróból tudják váltani az ottani pénzt, hogyha valami egzotikusabb helyről beszélünk, és hát nyilván ennek a váltásnak a nyűgét és a költségét is meg lehetne itt spórolni.
0: Na most két dolog, ez a váltással kapcsolatos dolgok, csak annyit, hogy Európában majdnem mindenütt lehet fizetni kártyával, és akkor ez a váltás dolog, ami 30 évvel ezelőtt még volt, az nincs, de...
1: Hát de van váltás, tehát ugye attól, hogy nekünk a bank elintézi, attól annak még van egy költsége.
0: Igen, ezt értem. De amire utalni akarok, hogy a piac díjazta azt, ami történt. A piac az mindig a saját érdekeit nézi. Ezt rosszul gondolom? Tehát amikor arról van szó, hogy díjazzuk azt, hogy Magyarországon milyen változások történnek, akkor a szereplők arra gondolnak, kérdezem, nem állítom, hogy számukra ez milyen üzletet hozhat? Milyen nyereségük lehet ebből? Nem így van?
1: Ennyire nem egyszerű, meg egy kicsit megint megfordítom a kérdést. Ugye mi van akkor, hogyha euró van? Hát akkor előtte teljesítettünk ugye bizonyos kritériumokat. Most nagyon nagy vonalakban nem fogok százalékokat mondani. Mik ezek a kritériumok? Legyen alacsony az infláció, legyenek rendben az államháztartás pénzügyei, tehát ugye 3% alatti hiány GDP arányosan, vagy 60% alatti, vagy csökkenő trendet mutató államadóság, és ugye alacsony kötvényhozamok. Na most gondoljunk bele, azért az alacsony infláció csak a piacnak az érdeke? Nem, igazából ez az egész országnak az érdeke. Tehát egy kicsit ugye a piac ilyenkor ezt is díjazza, hogy akkor rendbe kell rakni a pénzügyeinket, amik azért az elmúlt években nem voltak rendbe. Tehát ugye az idei évi első negyedéves adatokat láttuk, hogy egy 9%-os hiányt sikerült összehozni, ami brutálisan magas, tehát a piac ebben ezt is díjazza.
0: Zárójeles megjegyzés, infláció azokban az országokban is volt, ahol egyébként már bevezették az eurót, és És a különböző országokban különböző szintű infláció volt, eurót használó országokban, és volt olyan ország, ahol legalább olyan magas volt az infláció egy adott időszakban, mint Magyarországon.
1: Igen, hogy ugye a balti országokról beszélünk, és a 2022-23-as időszakról. Ugye azért volt náluk eleinte magasabb az infláció, mert akkor az energiaár sokkot gyorsabban ráeresztették a lakosságra. Ugye nálunk csak ilyen augusztus szeptembertől jelent ez meg részben, ugye, amikor a rezsi árakat ilyen két lépcsőssé tették, ugye ezt ők rászabadították elég gyorsan a lakosságba, és ugye náluk az orosz közelség még nagyobb költség emelkedést is okozott, de ugye nálunk pont, hogy ebben a magas inflációban nagyon nagy szerepe volt akkor a forint leértékelődésének. Tehát gondoljunk bele, hogy mielőtt kitört az orosz-ukrán háború, akkor 355 volt a forint, aztán a csúcsán elment 430-ig. Ez brutálisan sok.
0: Az átlagember az egyik kérdés még az, ha valaki bevezeti az eurót, akkor abból vissza lehet lépni?
1: Hát abból nem lehet visszalépni, hogy eddig erre még nem is volt példa. Tehát mindenképpen, hogy ezért is meg kell azért fontolni ezt a döntést. Tehát ez egy egyszeri döntés. Hát persze ugye látjuk, hogy az Európai Unióból is ki lehet lépni. A britek megtették,
0: hát azóta is sikerült vele. A briteknek sikerült, de egy kis országnak...
1: Így van, egy kis országnak még lehetetlenem mindenkik. Hát azért, hogy nekik sikerült, ugye azért most már inkább azt olvassuk sokszor, hogy megbánták, hiszen azért egy Európai Unióhoz képest azért ők is kicsik.
0: Hát igen, nem tudom, Nagy-Britannia lakossága, meg gazdasági ereje persze nem hasonlítható össze a magyarral, de hát az EU az mégis más. Tehát akkor nem lehet visszalépni az euróból.
1: Igen.
0: Ez körülbelül.
1: Igen, ez olyan, mintha az EU-ból sem tudunk kilépni, mert az gazdaságilag annyira megszívnánk, csúnyán mondva, hogy ez lehetetlen.
0: Miért van az, hogy vannak országok, amelyek nem léptek be az euróövezetbe, és Dánia esetében olvastam, hogy még van egy külön kitétel, hogy nem is kell soha belépnie.
1: Az egyik ezt korábban eldöntötték, és egy kicsit itt a szuverenitásukat őrzik, de talán nem is a Dániáról, meg nem is az északi országokról beszélnék, bár tegyük hozzá, hogy azért itt voltak olyan országok, ahol az elmúlt években volt bőven gyengülés, az árfolyamban talán itt a svédeket emelném ki.
0: Ahol svéd korona van,
1: így
0: ugye.
1: Így van. Ugye, ami szerintem a mi szempontunkból sokkal érdekesebb, azok a régiós országok. Ugye, ha megnézzük itt az elmúlt éveket...
0: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia.
1: És Bulgária, ugye
0: és
1: az idejében.
0: Csak Bulgária nem szomszéd, azért nem mondtam rögtön.
1: Így van, de nem szomszédként majd Lengyelországról is fogunk beszélni, mint régiós ország. Ugye Bulgária és Horvátország a két utolsó bevezető. Ugye ezekben az országokban talán az volt a legérdekesebb, hogy olyan, ahogy említettem, nálunk a lakosság szeretne eurót. De ott annyira nem szeretett volna, de mégis bevezették. Hát ugye a horvátoknál azt gondolom, ez a turizmus miatt
0: hát
1: fontos.
0: Igen, ott az...
1: A bolgároknál ott egy kicsit más a helyzet, ott ugye a levának korábban is egy rögzített árfolyama volt az euróval szemben, ugye ez volt az úgynevezett valutatanács, tehát ott ezek az árfolyam ingadozások nem voltak, tehát ez kisebb változást is okoz nyilvánvalóan, valamekkorát azért persze okoz, de ugye egy teljesen más helyzetből indultak. Ugye a régiós országokból van ez a hármas, vagy volt ez a hármas, ugye most már kikerültünk belőle, ez a cselengyel magyar, akik igazából nem nagyon akarják, vagy akarták bevezetni, ugye mi most már akarjuk. Ugye a románok, ők be akarják vezetni egy ideje, csak hát
0: csak ott náluk a gazdasági
1: helyzet az finoman szólva sem jó, ugye a feltételektől nagyon messze vannak, hát ugye csak hogy a tavalyi hiányadatot mondjam, az 7,9% volt, hát ez nagyon messze van mindentől, bár ugye éppen mai hír, hogy akkor most már ők is velünk egyszerre beszeretnék vezetni.
0: Meglátjuk.
1: Nem biztos egyébként, hogy ez nekünk olyan nagyon rossz lenne, hogyha ugye Romániában is euró lenne, meg nálunk is, ugye gondoljunk Erdélyre.
0: Szomszédos ország, igen.
1: És azért ott azért ugye van egy magyarság, aki szorosan kapcsolódik hozzánk, azt gondolom. Nem tudom erről persze az ő véleményüket. Ugye csehek, lengyelek kimaradnak, aztán persze, hogyha utolsónak maradunk ki, az megint egy veszélyes dolog, mert ugye egy kicsit az támadási felület.
0: A lengyelek miért nem? Mert a cseheknél az ember, ugye az átlagember azt mondja, hogy a csehek mindig olyan furcsák, mindig mindent máshogy csinálnak. De hát ez persze egy sztereotípia, és nyilván nem igaz. De a lengyelek miért nem akarják az eurót, vagy miért nem akarták eddig?
1: Szerintem igazából azért, ott is nagy viták voltak erről az elmúlt években egyébként, hogy volt, aki akarta, volt, aki nem akarta. Ugye ebben benne van az, hogy Lengyelország azért egy sokkal nagyobb, sokkal zártabb gazdaság, mint Magyarország.
0: 36 millió, vagy mennyi lehet
1: körülbelül? Körülbelül annyi, igen. Ugye ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság az nagyon függ az exporttól, nagyon függ az importtól. A lengyeleknél ez sokkal kevésbé van meg.
0: Tehát ugye, azért ők is, ha Németország köhög, azért Lengyelország is megérzi.
1: Hát sokkal kevésbé, mint mi. Ugye ez látszik azért az elmúlt évek adataiban is, vagy visszamehetünk ugye a 2008-2009-es válságig, amikor ők voltak az egyetlen ország, amik
0: jól vészelték
1: abból,
0: át.
1: Abból úgy ki tudtak maradni, még most is ugye egy nagyon szép 4% körüli GDP növekedésen vannak, hát talán egyedüliként a régióból. Tehát ott egy kicsit más azért megint csak a helyzet, de nyilván lehet ott is egyszerűen politikai változás, hogy hirtelen be akarják vezetni, de egyelőre nem tartunk ott.
0: És akkor mi van, ez mint érdekesség, Koszovó és Montenegró.
1: Hát ők bevezették.
0: Hát bevezették, de hát közben nem, tehát ők nem verhetnek pénzt, az EU olyan, hogy koszovói vagy montenegrói euró,
1: így van,
0: olyan
1: így van,
0: nincs,
1: és nem
0: de mégis
1: ugye tagot, és mégis így használják.
0: És ez megy, működik?
1: Működik, persze.
0: És ez nálunk nem működhet?
1: Hát és az miért jó nekünk?
0: Kérdez, nem tudom, fogalmam nincs. Nekik miért jó? Ja, mert nem tudnak belépni azért.
1: Igen. Hát de ugye nekünk az nem jó, mert ugye azzal, hogy nem lépünk be rendesen, azzal ugye ezt a szavazati jogot, amit például az LKB tanácsában megszerzünk, ahhoz nem jutunk hozzá. Tehát azért ne Koszovóhoz akarjunk fölzárkozni.
0: A monetáris önállóság elvesztése, az ezt a jelenséget, ez kompenzálja az, hogy akkor ott a nagy ügyekbe valamennyire beleszólhatunk 20-valahány másik országgal együtt?
1: Hát azért ugye óvatos lennék, hogy nyilván beleszólhatunk, de ugye egy ország vagyunk. Ugye ez a monetáris politikai függetlenség egy érdekes dolog. Ugye ha visszagondolunk az elmúlt évekre, függetlenek is vagyunk, meg nem is. Ez mit jelent? Ugye azért csak föl kellett emelni 18%-ra az irányadórátát, csak inkább ennek a függetlenségnek sokszor a hátrányát éreztük, persze volt, amikor az előnyét, tehát hogy egy kicsit én ezt a mostani helyzetben ilyen félig függetlenségnek mondanám, hogy ha a piac kikényszerít valamit, azt kikényszeríti. A jegybank nem tud mit csinálni.
0: Személyes véleményt kérdezhetek, vagy inkább ne kérdezzek, mert egy elemző az nem a személyes véleményét mondja, hanem pártatlan.
1: Így van.
0: Mikor lépünk be az eurózónába?
1: Ja, hogy ez a jóslat, hát a jóslat, azt sajnos otthon hagytam. Hát ugye itt most elmondjuk a hivatalos álláspontot, hogy ugye 2030, nem teljesen világos a kommunikáció, de valami olyasmit lehet kiolvasni, hogy 2030-ra tervezzük teljesíteni a kritériumokat, és akkor 2032-ben mondjuk be lehet lépni, hát aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Tehát ugye azért beszélünk ezekről a kritériumokról, ugye tudjuk, hogy mi az a három dolog, ami a háborúhoz kell, a pénz, pénz, pénz, na itt három másik dolog kell, ugye egyrészt az akarat, tehát hogy be akarjunk lépni.
0: De ugye, hát az most úgy tűnik, megvan a kormányzat
1: részéről. Az most úgy tűnik, hogy
0: részéről.
1: Megvan. Ugye a 2010-es években volt, amikor beléphettünk volna, tehát voltak olyan jók a mutatóink,
0: de
1: csak akkor az akarat nem volt meg. Ugye a másik, az nyilván a megfelelő gazdaságpolitika. Na most ugye az elmúlt években ez nem volt meg, magas volt a hiány, magas volt az infláció. Ugye a harmadik, az pedig hát egy kicsit idézőjelben a szerencse, tehát hogy ne érjék olyan sok hatások a gazdaságot, hogy hát egy hát, Covid idején például nyilván nem lesz
0: hát vagy egy ukrajnai háború is hozzátesz a dologhoz.

0: Minimálisan rosszabb. Tehát ugye azt jelenti, hogy van már valamekkora növekedés, de hát nem az igazi még. Tehát attól a 4-5%-tól, amit itt jobb években látunk, attól még nagyon messze vagyunk. Ugye az inflációval most jól állunk, tehát ott 1,2 volt az utolsó, tehát a költségvetés az az első negyedében ugye nagyon elszaladt, tehát ott egy 9%-os hiány volt, a második negyedében az nyilván jobb lesz. Itt ugye az előző kormány hát tervezett sok mindent, aztán ami reális, az ilyen 6,5-7%-os hiány, hát ugye meglátjuk, hogy ez az új kormányzat az milyen irányba módosít, jó esetben ez a 6,5-7 egyébként tartható.
1: Az zárójeles megjegyzés, az első negyedévi hiány. Azt szokták mondani, hogy a hiány mindig az év első részében magas, aztán az év utolsó részében történik a korrekció. Tehát azt magyarázzák, hogy akkor az a hiány, az nem biztos, hogy az egész évre mérvadó. Látom, ingatja a fejét,
0: hát igen, nem. Aki ezt magyarázza, az nem látott még hiánypályát, meg decemberi hiányt. Ugye az elmúlt években azért az volt a jellemző, hogy a decemberi hiány és ugye a negyedéves hiány a legmagasabb, ugye akkor a kormányzat még kiszórta az év végén, amit ki lehetett. Most ezt nem feltétlenül úgy rossz értelemben értem, hanem akkor fizetett ki egy csomó mindent, beállította ugye az évvégi hiánycélt, amit szeretett volna elérni. Igazából ugye a mostani első negyedéves hiány az ilyen historikusan negyedik-ötödik legnagyobb volt a negyedéves hiányok között. Most nem merek pontos számot mondani, mert ezt már felejtettem az elmúlt két hónapban, de szóval ez egy nagy hiány volt. Eredményszemléletben nem nagyon volt ekkora, ugye talán ilyen 4-5 alkalom volt, amikor nem az első negyedéves, talán bármelyik hiány volt ekkora.
1: Az EU-s pénzek. Ugye arról volt szó, hogy megjönnek az EU-s pénzek, vagy itt vannak az EU-s pénzek. Most itt vannak, megjöttek, itt van a Nemzeti Bank széfjében az az EU-s pénz, amit annyira reklamáltunk az elmúlt nem tudom hány évben?
0: Hát itt nincs, de ugye megint ez egy kicsit cizelláltabb, hiszen valamennyi EU-s pénz eddig is jött. Ugye ami nagyon be volt fagyasztva, az az úgynevezett helyreállítási alap, vagy egy kicsit káromkodjak, ez az RRF, ez egy angol rövidítés, nem fogom feloldani. Ugye itt volt a legsürgősebb megoldani a problémákat, vagy hát fogalmazhatunk ugye egy kicsit magyarosabban, hogy megegyezni, mert ugye ez az idei év végén lejár. Ugye ez teljes egészében be van fagyasztva, ez most már talán jönni fog.
1: De még nem jött
0: még
1: akkor
0: nem jött, ezek még nem jött.
1: Tehát minden, ami arról szól, hogy itt van, még nincs itt.
0: Ez még nincs itt. Ugye ebben most belepakoltak olyan programokat, amiket a korábbi kormány megcsinált, akár kohéziós elemek, kohéziós programba, átrakták ide. Ugye beraktak olyanokat, amiket majd felhasználunk, de most valahogy sikerül ilyen trükkökkel kipaterolni az államháztartásból, ugye például a fejlesztési bankot feltőkésítve. És ugye a kohéziós programok a másik, aminek egy része volt befagyasztva, de azért egy jelentős része, vagy van befagyasztva, ugye az 2027-ig tart a ciklus, és utána még van pár év, amíg azzal el lehet számolni. Tehát ott kisebb a sértség, azért is lehetett onnan kimenni programokat, mert ott oda még van idő berakni újakat. De azért most már annak nagyobb a valószínűsége jóval, hogy jönni fognak ezek a pénzek.
1: De akkor jönni fognak, tehát még nem jöttek.
0: Még nem jöttek. Mi ugye az? Az RRF-nél ott azt tudjuk, hogy augusztusban kell rányomni az EU-nak a végső pecsétet, és utána az év végével fizetnek.
1: Mi az ár? Tehát amikor valaki fizet, akkor valamit ellentételezést is kér. Mi az ár ezekért az EU-s pénzekért?
0: Hát itt ugye azért van egy feladatlista, mindenféle, hogy ezek ár és topok kivezetésétől, ugye itt mindig az energia árakat akarja bántani az Európai Bizottság, hát erre nagyon kíváncsi ezek, hogy ebből mi hogy lesz, vagy nem lesz végrehajtva.
1: Az ár és top. Én egyszerű állampolgárként mindig azt hallom a boltban, ha egyáltalán ilyesmi szóba kerül, hogy igen, akkor lement a vajnak az ára, 1200 forintról 800 forint lett a 20 deka magyar vajára. Ez egy átlagember szempontjából nézve, ez abszolút pozitívum.
0: Hát így van, de ugye nem csak az átlagembert nézi az Európai Bizottság, ugye nyilván itt nézi a kiskereskedelmet, nézi ugye a nagy cégeket. Ugye általában az Európai Bizottságot mindig az bántja, hogyha úgy érzi, hogy nem egyenlőek a versenyfeltételek, és valahogy mindig úgy érzi, hogy ezek a külföldi tulajdonú cégek szenvednek hátrányt, és ugye mindig ezt szokta bírálni.
1: Megint csak az átlagember erre azt mondja, hogyha olyan sok baj van ezekkel a cégekkel, a nagy kereskedelmi

0: láncokkal, akik itt vannak már 10-20-30 éve, ha olyan sok bajuk van, akkor miért nem vonulnak ki? Akkor miért ragaszkodnak a magyar piachoz?
1: Hát ugye mit szoktunk mondani a jó kereskedőre, miből él?
0: Nem tudom.
1: Hát veszteségből. Ugye van egy ilyen régi mondás, hogy a veszteségből élnek. Valóban azért ez nem elviccelve, ebben ugye azért érez az ember némi ellentmondást. Persze nyilván azért a kivonulásnak is van költsége, meg biztos mindig várják, hogy jobb legyen, de azért ugye itt most egy kicsit úgy bántjuk a láncokat, hogy mindegyiket bántjuk, de ez egyébként nem mindegyikre igaz. Tehát azért van, aki tartósan veszteséges, és mindig panaszkodik, és van, aki nem veszteséges, és nem annyira panaszkodik.
0: Aki tartósan veszteséges, értem, differenciálni kell, egyik nem olyan, mint a másik, van olyan, amelyik nagyon nyereséges, egész Európában, ha úgy tetszik, mások itt Magyarországon veszteségesek, erre azt mondják, hogy azért veszteséges, mert rossz az üzletpolitika. Akkor a másik hogyan tud ilyen nyereséget produkálni?
1: Hát ugye azért az üzleti modellek is mindenképpen különböznek a láncok között, tehát ugye van ilyen diszkontabb modell, gyakran cserélődő árukészlet, mindegyben nem megyek bele, igen, tehát ugye lehet ilyen, de nyilván igen, ez felvet kérdéseket, hogy tud egy cég tartósan veszteséges lenni.
0: Ami még visszatérve az EU és az energiaár kérdésére, az Európai Uniónak miért baj az, hogyha Magyarországon olcsó az energia?
1: Hát ez ugye nagyon jó kérdés, mert ugye ők azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy állami támogatás. Ez ideig rendben is van valóban az, hogy az állam fizet kompenzációt a szolgáltatóknak. Csak ugye ők azzal érvelnek, hogy ez a támogatás ez nem hatékony, mert ugye ezt a támogatást az is megkapja, aki egyébként nem szorul rá. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hát ez csak rászorultsági joggal járna, hát azt ne kérdezd meg, hogy ez...
0: Hát ebben van igazság az én megítélésem szerint, de azt kisakkozni, hogy ki az, aki megkapja, ki az, aki nem, mindig oda jutunk, hogy olyan sem kapja meg, akinek egyébként járna.
1: Hát igen, ezzel nehéz vitatkozni.
0: Na tehát akkor mi a bajuk? Az a bajuk, hogy mindenki megkapja, és nem jár mindenkinek, ennyi?
1: Hát ugye, hogy van egy piaci beavatkozás, és ők nem szeretik ezeket a piaci beavatkozásokat nagyon leegyszerűsítve.
0: De ha nincs piaci beavatkozás, akkor meg a nagy multicégek úgy diktálnak, ahogy akarnak. Tehát itt már az a kérdés, hogy az állam mibe szóljon bele, és mibe ne szóljon
1: egyébként
0: bele.
1: Egyébként most már ugye annyival érdekesebb a helyzet, hogy az energiapiacon azért kevés nagy multi maradt. Tehát ugye van állami, MVM, van ilyen, csúnyán mondva, előző
0: Magyarországon, Magyarországon. De Európában vannak multik, meg vannak nagy cégek.
1: Jó, de most nem Európa érdekel minket ebből a szempontból. Ugye Magyarország, tehát most a magyar piacról beszélek, meg ugye Magyarországot kritizálják ezzel. Tehát, hogy ugye vannak, tehát, hogy nagyon visszaszorultak itt a multik, ugye egy csomót visszavásároltak, kivásároltak, hazavásároltak.
0: Ez jó
1: tehát,
0: volt, vagy nem volt jó?
1: Hát ugye egy üzletnél mindig értékeljük azt, hogy milyen áron, nyilván ez ebből a szempontból jó kérdés, hogyha azt nézzük, hogy mennyire adták el, és mennyire vett, tehát hogy mennyire adta el az állam korábban, és mennyire vette vissza, akkor megint nem biztos, hogy teljesen jó üzlet volt, de nyilván jobb, hogyha hazai kézben van.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy az energiaszolgáltatás legyen nemzeti tulajdonban, ez így kijelenthető?
1: Hát ugye a kritikus infrastruktúránál azért azt gondolom, hogy ez nem árt, hogyha nemzeti tulajdonban van, és sokszor ugye amikor a 90-es években ezeket privatizálták, akkor is azt láttuk, hogy aki ezeket megvette, az például Németországban helyi tartományi tulajdonban volt. Tehát, hogy nem volt olyan is egy piaci szereplő vette meg, de hogy ugye sokszor igen, ilyen helyi állami szereplő. De igen, hát ennek mindenképpen van azért előnye, hogyha kritikus infrastruktúrát nem adjuk el. Mindegy, hát ugye korábban ezt jó ötletnek gondolták.
0: Még mindig maradva annál, hogy az EU-s pénzeknek mi az ára, szóval, de fél perc időnk van, vagy három, vagy kettő, vagy annyi sem. Van egyéb dolog, amit az EU nagyon megkövetelne ezekért a pénzekért? Tehát energiaár volt, meg árstopp, meg igen. Tehát ha úgy tetszik, az állami beavatkozásoknak a csökkentése. De ezt csak Magyarországon várják el, vagy Németország vonatkozásában, vagy Franciaország vonatkozásában azért kicsit más a helyzet?
1: Hát ugye ott talán kevésbé jellemző, ugye akkor vannak ilyen átláthatósági korrupciós szempontok itt ugye mindig arra hivatkoznak, hogy a közbeszerzések ne egyindulósak legyenek, tehát legyen valami valósabb verseny. Hát jó, ugye...
0: Ez egy nagyon furcsa dolog egyébként. Tehát megint csak egy átlagpolgár szemével, ha nekem van egy jól bevált szállítom, akkor attól kérek. És akkor nem fogok versenyeztetni, mert a biztosat a bizonytalanért nem hagyom el. Ez a nagy dolgoknál nem így történik.
1: Hát ugye nem így kéne, hogy történjen, mert ugye azért valóban akkor a jól ismert beszállítom a nap végén tízszeres árat is elkérhet, hogyha mástól nem kérdezem meg az árat. Tehát ugye, hogyha én szerzek be egy mosógépet, akkor azért megnézem azt is, hogy van az előző mosógép, ami ugye, hogyha elhalálozott, lehet, hogy azért halálozott el, mert 20 éves, és mondjuk megvoltam vele elégedve, akkor az új mosógépnél csak megnézem a többi mosógép árát, hogy milyenek meg mit tudnak.
0: Na jó, hát szóval akkor itt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a következőkben lehet arra számítani, hogy egy sor intézkedést esetleg a jelenlegi kormányzat kivezet, és másfajta eszközökkel próbálkozik?
1: Hát ezt meglátjuk, hogy ez nagyon nehéz megmondani, mert azért ebben nagyon sok politikai kérdés van. Tehát ugye a választási kampányban elhangzott az az ígéret, hogy mindent megőrzünk, ami jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Ezt most szerintem senki nem tudja megítélni. Nyilván itt ugye mindenre lehet indokot találni, csak hát ugye azért politikusokról beszélünk, mindenképpen a népszerűség az egy fontos szempont, és ez sok mindent befolyásol.
0: Mint hogy egy rádióműsornál is fontos szempont, hogy sok ember hallgassa például. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza volt. Itt folytatjuk majd talán valamikor ősszel, amikor talán többet tudunk. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Légiparádéval, tiszt avatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. Gripenek, Skyfox kiképzőgépek, szállító repülőgépek, valamint katonai helikopterek is a levegőbe emelkednek. A program zárásaként három Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. A honvédség közölte augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító szerelvények közlekedésére kell számítani. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, hogy az ünnep alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, írja az MTI. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Befejeződött a budapesti jegy- és bérletautomaták átfogó korszerűsítése, közölte kedden a BKK. Augusztus közepére mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, 37 új nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság tájékoztatása szerint az automaták 2014 óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a Pégó használata. Az automaták ma is a jegy- és bérlet értékesítés mintegy 40%-át adják. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6 ember tápolnak még. A vasárnap hajnalban az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjei közül. Tájékoztatott kedden az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta, a lengyel zarándokokat szállító busz balesetének 10, Egerben gyógyuló sérültje közül 4 embert a lengyel nagykövetség és a konzulátus munkatársainak közreműködésével hétfőn hazaszállítottak. Zárva marad a Hormuzi szoros, amíg az Egyesült Államok nem tartja be az Iránnal kötött tűzszüneti megállapodást, közölte kedden az iráni főtárgyaló az iráni állami média szerint. A június 17-i egyesség egyebek mellett az iráni kikötők blokkádjának és az olajembargónak a megszüntetését, a befagyasztott iráni vagyon feloldását, valamint a hadműveletek leállítását írta elő. Donald Trump júliusban bejelentette, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy a megállapodást felfüggesztettnek tekinti. Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében kedden délelőtt. A 4,7-es erősségű földmozgásban 3-an könnyebben megsérültek, közölte az MTI. A földrengés epicentruma Gohár településen volt. Hazánk időjárásáról: nyugat felől megnövekszik a felhőzet, esőre záporra is lehet számítani. A hőmérséklet késő este 18 és 25 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hír tükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc. A média világ erkölcséről a szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel az elmúlt 2 hét beszámolóiból legelébb is azt hoznám szóba, hogy, mint a cím is kiemeli, egymást hekkelgetik az MI modellek, és ez a legkisebb bajunk. Lett egyfajta, kisebb fajta pánik a múlt hetekben, amikor kiderült, hogy az OpenAI kísérleti MI modelljei 4 napig barangoltak az interneten, és aztán meghekkelték egy másik mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cég szervereit. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a kísérlet sikeres volt. Az OpenAI azt akarta megvizsgálni, hogy mire képesek az MI modellek. Mint kiderült, annál jóval többre, mint amire számítottak. A történet onnan indult, hogy az OpenAI az Exploit Jim nevű kiberbiztonsági tesztplatformon vizsgálta két MI modell, egy már ismert és egy még be nem mutatott modell viselkedését. A teszt lényege az volt, hogy megnézzék, mire képes a két modell valós körülmények között. Ennek érdekében pedig a teszt idejére kikapcsolták a szokásos biztonsági korlátozásokat. Ez pontosan úgy hangzik, mint egy 80-as évekbeli katasztrófa film nyitánya. És mint borítékolható, a folytatás is épp ilyen lett. Az OpenAI ugyanis adott programozási feladatokat a modelleknek, azoknak azonban eszük ágában sem volt megoldani ezeket, hanem fogták magukat és önállóan megpróbálták máshonnan megszerezni a megoldásokat. Ennek érdekében pedig először is megszerezték a rendszergazdai hozzáférést a szintén MI modellek fejlesztésére szakosodott Hugging Face platform szervereihez, majd loptak mellé jelszót a bejelentkezéshez, és rákapcsoltak a Hugging Face belső hálózatához pár saját irányításuk alatt álló eszközt. Eközben, hogy csak egy kis kémfilm hangulata is legyen a dolognak, tökéletesen álcázták magukat, hogy le ne bukjanak. Naplófájlokat módosítottak, és egyéb műveleteket is végrehajtottak, hogy elkerüljék a lelepleződést. Július 9-e és július 13-a között összesen 17.600 hekkelési akciót hajtottak végre, ahelyett, hogy megpróbálták volna saját kútfőből megoldani a nekik kiosztott feladatot. Azért végül csak sikerült lefülelni a két kis imposztort, utóbb viszont kiderült, hogy nem csak ezt az egy platformot törték fel, hanem még négy másik online szolgáltatás. Egy-egy felhasználói fiókjához is hozzáfértek, jogosulatlanul. Ráadásul napokon keresztül ügyködtek úgy, hogy a kísérletet végző OpenAI ebből semmit nem érzékelt. Az OpenAI utóbb azzal mentegette a projektet, hogy a modellek csak nyilvánosan elérhető bejelentkezési adatokkal jutottak be a meghekkelt fiókokba, és hogy nincs bizonyíték, hogy külső szolgáltatók rendszereit vagy más ügyfelek fiókjait is feltörték volna, de az érintett szolgáltatások között volt a felhő alapú alkalmazások futtatására szakosodott modál is, ahol azért az egyik ügyfél programkódjához is hozzáfértek. Minden esetre az OpenAI megnyugtatásul közölte, hogy az érintett kísérleti rendszert leállította, titkosította, és hogy további biztonsági intézkedéseket vezet be, hogy szigorítsa a hasonló kísérletek felügyeletét. Miután a történtek nyilvánosságra kerültek, az OpenAI, az Anthropic, a Meta és a Google 1171 kutatója és vezetője írt nyílt levelet, amiben arra kérték az amerikai kormányt, hogy csatlakozzon azokhoz a nemzetközi erőfeszítésekhez, amelyek célja, hogy szabályokat dolgozzanak ki az MI fejlesztés ütemének irányítására. Az aláírók szerint a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek hamarosan képessé válnak arra, hogy emberi beavatkozás nélkül tovább fejlesszék saját magukat. És nem kizárt, hogy az emberiség nem tud majd lépést tartani az új technológiával, nem lesz képes azt megérteni, illetve ellenőrzés alatt tartani. Az aláírók nyomatékosították. Azért van szükség nemzetközileg összehangolt lépésekre, mert a kormányok és a fejlesztők a verseny nyomása miatt nem fogják maguk mérsékelni a fejlődés ütemét. Ez bizony a technokapitalizmus ördögi csapdája, ahhoz, hogy nagy bevételhez jussanak ezek a cégek és uralják a piacot, minden eddiginél fejlettebb technológiákat kell létrehozniuk. A verseny gyorsasága pedig kontrollálhatatlan folyamatokat idézhet elő, de a potenciális veszélyeket felülírja a bevétel maximalizálás iránti vágy. Miközben már most látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, ha engedik magától fejlődni, fura irányokba indul el. Hova tovább? Írta mindenről a 444.hu. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel ezt követően akkor most arról szólnék, hogy ingyen elérhető, lelki segédanyag készült az online csalások áldozatainak. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei közösen 4 ingyenesen elérhető lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóiknak. Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője, az Inforádióban elmondta, a szolgáltatás szakemberei azon dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban segítsenek az online visszaélések kezelésében. Tapasztalataik szerint a jogi segélynyújtás, illetve a technikai tájékoztatás és segélynyújtás mellett szükség van arra is, hogy valamilyen lelki kapaszkodót vagy segítséget tudjanak biztosítani a bejelentőknek. Ezek az emberek sokszor kétségbe esetten fordulnak a szolgálathoz, utolsó mencsvárként segítséget remélve. Akad, akinek a korábbi partnere tett közé intim felvételt a másikról, vagy éppen azért kérnek segítséget, mert valamilyen adathalász oldalon keresztül megszerezték a pénzügyi adataikat, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Picit hiányérzetünk van a bejelentőknek adott válaszainkkal kapcsolatban, ezért készítettünk 4 olyan anyagot, amiről azt gondoljuk és abban bízunk, hogy a bejelentők, akik tényleg egyedül érzik magukat a problémájukkal, kaphatnak egy kicsi lelki támogatást, írták mindenről összefoglalóan, és a jogsegélyszolgálat mindehhez különféle témákat választott ki. A felnőttek képeivel való visszaélést, az adathalász célú visszaélések áldozatainak való segítségnyújtást, a gyerekeknek szóló segítségnyújtást, akik az online térben valamilyen visszaélést tapasztaltak, és végül a szülőknek és hozzátartozóknak készített anyagot. Az utóbbinál a célcsoport az lehet, akinek vagy a gyermekét, vagy a családban valamely gyermeket online szexuális visszaélés ért. Csalár Dorina arról is szót ejtett, hogy miként kerülhetjük el, hogy internetes csalás áldozatává váljunk. Az osztályvezető szerint, ha például gyanús SMS-t kapunk, egy olyan URL címmel, ami kétséget ébreszt, arra ne kattintsunk rá. Weboldalnál is érdemes figyelni az URL-re. Az adathalász e-mail gyakran tartalmaz helyesírási hibákat. Ha pedig felnőttek intim képeivel élnek vissza, azt szokták javasolni, hogy igyekezzenek olyan emberekkel beszélgetni online, akiket személyesen is ismernek. A gyermekeknél ugyanakkor az a legfontosabb, hogy akár a családban, akár máshol, de legyen egy olyan bizalmi kapcsolata, akivel ilyen probléma esetén őszintén tud beszélni, írták meg mindenről a médiahatóság honlapján. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól most egy rövid visszaemlékezést idéznék fel. 1939-ben írta Ájfalucska címmel, amikor az első bécsi döntés előkészítette a felvidék visszacsatolását. Arról szól, ami ma is időszerű, hogy mennyiféle szempontot kell mérlegelni egy-egy új határ megállapításakor. Azt írta Márai Ájfalucska. Azon a sugaras novemberi napon, amikor tornára bevonultak a magyar csapatok, Az ünneplő tömegben egy csapat síró ruszin állott. Ezek a férfiak és asszonyok átszöktek a debarkációs vonalon, és könyörögtek a bevonuló csapatok tisztjeinek. Könyörögtek nekünk újságíróknak, hogy községüket, azt a 700 ruszin által lakott ájfalucskát, amely fönn rejtőzik a szádelői hegyek között, csatolják vissza Magyarországhoz. Ájfalucska sorsáról akkor mindannyian írtunk, akik hallottuk-e könyörgéseket. A kis ruszin falut éghalálra ítélte a belvederi döntés. De mindenütt, amerre jártunk, feltűntek ilyen küldöttségek. Rozsnyón például a mezencéfiek jelentkeztek. Ezek az emberek nem politizáltak, nem is hazafiaskodtak. Mindennél meggyőzőbb, egyszerű érvekkel bizonyították, hogy az új térkép a vesztüket jelenti. Most olvasom a Határmegállapító Bizottság jelentésében, hogy Ájfalucska hazakerült. A ruszin küldöttség nem könyörgött hiába. Sajnos Stószról, Mezencéfről nem olvasok e jelentésben semmit. Sztregova is odaát maradt Madách sírjával, hiába mozdított meg minden követ a kisfaludi társaság e nemzeti kegyhely visszacsatolása érdekében. Mint minden emberi munka, ez a határmegállapítás is tökéletlen maradt. Bízzuk az időre a végső térképet, az idő néha gyorsabban dolgozik, mint a térképészek. De most, hogy a lapokban olvasom Ájfalucska nevét, megint látom a szegény ruszinokat, amint kezüket tördelve könyörögnek és magyaráznak Torna főutcáját. Látom-e tehetetlen, névtelen embereket, amit harcolnak egy végzet ellen, amely vak és siket, és közömbösen halad el a névtelenek sora fölött. Bevallom, gondoltam néha az elmúlt hónapokban Ájfalucskára, mint jelképre és valóságra. Ez a falu volt a testet öltött gyámoltalan szegénység, a kis élet. Ájfalucska lakosai abból a tejből, tojásból, túróból, sajtból élnek, amit eladnak a tornaiaknak. Torna nélkül az ájfalusiak alig, hanem éhen halnak, a hegyek közé ékelt község egyetlen természetes közlekedési útja a magyar völgybe vezet le. Ez a ruszin község egészen kicsiben bebizonyította az egész felvidéki probléma bonyodalmát, minden fél megoldás tarthatatlanságát. A hegy a völgy felé húz. Nem csak Ájfalucska esetében törvényez, Ájfalucskára gondolni kellett, mert gyámoltalan és szegény, mert már a neve is olyan, mint egy jajongás a Litániában, mert ritkán láttam szemtől szemben ilyen meggyőző alakban az egészen kicsi sorsát a nagy végzettel szemben, aminek a neve politika. Félelmesen nagyvonalú dolog a politika. A hadvezér, a döntőbíró, aki egy határt megvon, soha nem törődhet az ilyen apró részlettel, éppen úgy, mint ahogy a nagyszabású törvényalkotó sem törődhet a törvény minden egyes részlet hatásával. A részlet sajnos csak azokat érdekli, akiket éppen érint. Például Ájfalucskát. De a falut, az embert, az egyest, a részt teljes értékű végzettel érinti. S mind elfogultabban csodálom azt a félelmetes nagyvonalúságot, amelyel emberek dönteni mernek emberi sorsok felett, csodálom azt a megdöbbentő és emberfeletti önkényt, amelyel az általános érdekében át tudunk lépni a rész fölött. Minden határvonal igazságtalan, amelyet nem a természet, a történelem, az emberi és földi törvény alkotott. Ájfalucska megmenekült. 700 szegény ruszin nem fog éhezni a következő télen. Lehet, hogy a térkép most néprajzi szempontból kielégítő, de emberi szempontból minden térkép, amelyet ceruzával rajzol az ember, nem pedig törvényen rajzol az idő, múlandó és tökéletlen. Erre kell gondolnom, amikor a lapokban Ájfalucska nevét olvasom, írta 1939. márciusában az író. Ugye némely részletében még ma is időszerű. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve, arról, hogy a Jazz TV befejezte műsorsugárzását. Az országos elérésű, több mint 2 millió magyar háztartásban fogható tematikus televízió tulajdonosai szerint a kedvezőtlen finanszírozási és szabályozási környezet tette fenntarthatatlanná a működést. A Jazz TV 2022. májusában indult, majd nem sokkal később a 6-os csatorna helyére került a földfelszíni sugárzásban. Műsorán több száz órányi koncertfelvétel, saját gyártású műsorok, riportok és beszélgetések szerepeltek, és jelentős archívumot épített fel a magyar jazz élet eseményeiről és előadóiról. A művészeti besorolású közösségi média szolgáltatás az elmúlt 2 évben már a 2 legnagyobb magyarországi műsorterjesztő legszélesebb elérésű alapcsomagjában is helyet kapott, így a tulajdonosok közlése szerint több mint 2 millió háztartásban volt elérhető. A csatorna honlapja szerint a Jazz TV többek között a One és a Telekom kínálatában is szerepelt. A csatorna tulajdonosai a műsorsugárzás befejezéséről szóló közleményükben azt hangsúlyozták, hogy a döntést nem a nézői érdeklődés hiánya vagy a szakmai működés sikertelensége okozta, állításuk szerint a Jazz TV működését a közösségi média szolgáltatók számára kedvezőtlen finanszírozási és szabályozási környezet lehetetlenítette el. A hatályos szabályzás alapján ugyanis, ha egy közösségi médiaszolgáltató és egy műsor terjesztő nem tud megállapodni a továbbítás feltételeiről, a médiatanács létrehozhatja közöttük a szerződést. Programdíjat azonban nem állapíthat meg. A Jazz TV szerint emiatt a közösségi televíziók nem számíthatnak a kereskedelmi csatornáknál bevett kiszámítható programdíj bevételre. A jazz ráadásul réteg műfaj, mert a csatorna reklámpiaci lehetőségei is korlátozottak voltak. A televízió működését az elmúlt években nagyrészt tulajdonosi kölcsönökből, a munkatársak jelentős részének díjazás nélküli munkájával, valamint az adás lebonyolító partner támogatásával biztosították. A tulajdonosok közlése szerint szakmai befektető bevonásával egy nagyobb televíziós csatorna portfólióhoz való csatlakozással és kulturális kormányzati támogatás megszerzésével is próbálkoztak, de ezek a kísérletek nem vezettek eredményre, a működéshez szükséges források pedig végül kimerültek. A Jazz TV azt állította, már előfizetőnként havi 2,5-3 forintos programdíj is elegendő lett volna a működés hosszú távú fenntartásához, havi 3-4 forint pedig már fejlesztésekre is lehetőséget biztosított volna. A csatorna a megszűnés bejelentésekor még abban bízott, hogy szakmai egyeztetés indulhat a közösségi televíziózás finanszírozásáról, és nyitottnak mutatkozott egy új terjesztői megállapodásra, átmeneti állami támogatásra vagy a szabályozás módosítására is. A műsorsugárzás azonban végül befejeződött. a Jazz TV búcsú közleményben köszönetet mondott nézőinek, a magyar jazz életművészeinek, partnereinek és támogatóinak. A Jazz TV média szolgáltatója a 2021-ben alapított Jazz Televízió Média Szolgáltató Kft. Volt. A társaság tulajdonosai Schusser Balázs, Schusser Zoltán László, Aradi Bőti Péter, a Magyar Jazz Szövetség és a Jazz Art közcélú alapítvány, ügyvezetője pedig Schusser Zoltán László. Idén már több más országos és helyi tévécsatorna is megszűnt, igaz, hogy indult néhány új média szolgáltatás is. Hölgyeim és uraim, végül arról, hogy kormányzati honlap indult, mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Ezt jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát, fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberik jogait vagy érdekeit. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel 2 hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel. Addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
2: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Nedres Csaba muzsikát. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 18-a, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán. Mentesítő járatok indulnak az augusztus 20-ai programok után. Olaszország partjainál egyre több delfint figyelnek meg. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten. A bécsi kaputéri evangélikus templomban közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az este 6-kor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. Légiparádéval, tisztavatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Dunaszakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. Gripenek, Skyfox kiképzőgépek, szállító repülőgépek, valamint katonai helikopterek is a levegőbe emelkednek. A program zárásaként 3 Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. A Honvédség közölte augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító szerelvények közlekedésére kell számítani. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. A szerkesztőt hallják.
2: A miniszter a videóban elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, de az eddigiektől eltérően utána este 11-től hajnal 1:30-ig utcai bulik lesznek Budapesten. Közölte, hogy a tűzijáték előtt és után nagy lezárások lesznek, zárva lesz a Lánchíd, az Erzsébet híd, a Margit híd, tehát a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. Majd a miniszter úgy folytatta, idézem, de hogy ne csak a budapesti fiatalok élvezhessék a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után, újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, hév az ország minden tájára, mondta a miniszter. A Budapesti Közlekedési Központ azzal készül, hogy a metrók éjjel 2:30-ig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a 6-os villamos, így könnyebben elérhetőek lesznek a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak, főként a nagy megye székhelyekre, megyei jogú városokba, jelezte a miniszter. A MÁV csoport a honlapján azt közölte, az ünnepi programokról a fővárosi pályaudvarokra este 11 óra és éjjel 2 óra körül kiérkező utasok hazautasztatása érdekében módosították a menetrendet, így a vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon közlekedik. Növelik a szerelvények hosszát és sűrítik a hév és a volán járatait is. Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsabára, Debrecenen át Nyíregyházára, Egerbe és Miskolcra, Pécsre, valamint a Gyesev-Győrön át Sopronba indít járatot. Minden szükséges információ elérhető tehát a MÁV csoport és a BKK honlapján, mondta a miniszter. Vitézy Dávid hozzátette azt is, a teljes rendezvénysorozat harmad annyiba kerül, mint amennyit erre az előző kormány tervezett, 17 milliárd forint helyett 4,9 milliárd forintba.
0: Sűrített járatokkal készül a MÁV a debreceni virágkarnevárra, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül az augusztus 18-a és 23-a közötti ünnepség sorozatra, közölte a Vasúttársaság. Mint írták, Az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, más vonalakon pedig kiegészítő autóbuszjáratokat indítanak. Így Debrecenből és a környező településekről is zökkenőmentesen lehet majd hazajutni. Még 3 sérültet kezelnek a debreceni kórházban a vasárnap balesetet szenvedett lengyel autóbusz utasai közül. Egy beteget szomcsönt töréssel még aznap, egy másikat gerinc csigolya törés miatt hétfőn operáltak meg. Egy harmadik utas pedig a hasi panaszai miatt megfigyelésre tartanak bent, közölte a Debreceni Egyetem klinikai központja. A baleset ügyében a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen, a sofőrt őrizetbe vették. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platform. Jelentette be kedden Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke a Facebookon. Elmondta, a felületen az emberek megismerhetik az adott témát, véleményt mondhatnak és javaslatokat tehetnek. A Közhang internetes oldalán regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet venni az egyeztetésekben. Tíz ember halt meg egy orosz rakéta támadásban a Harkiv megyei Pecsenyihiben, miközben az ukrán légvédelem 147 orosz drónból 111-et semmisített meg, vagy hatástalanított. Nyíri Kata jelenti.
3: Súlyos orosz rakéta támadás érte kedreggel a Harkiv megyei Pecsenyihit. A támadásban a legfrissebb adatok szerint 10 ember meghalt, 18-an pedig megsebesültek. A települést ért csapás részleteiről a hatóságok folyamatosan számolnak be. Az észt külügyminiszter Margus Csakna a támadás után az Oroszországra nehezedő nyomás fokozását sürgette. A fronton az elmúlt 24 órában 244 harci összecsapást jelentettek. A legintenzívebb harcok a Pokrovszki és a Konstantinyivkai irányban zajlottak. Az ukrán légierő szerint Oroszország hétfő estétől 147 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem 111 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, de több helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Közben az ukrán katonai hírszerzés a GUR szerint Moszkva jelenleg nem mutat készséget a harcok leállítására, és hírszerzési értesülések szerint 2026 végéig nem várható béke megállapodás. Emellett Ukrajna kormánya felgyorsítaná az Európai Uniós csatlakozási folyamatot. A kabinet programja szerint 2026 és 2027-ben valamennyi tárgyalási fejezetet meg szeretnének nyitni. 2027-ben pedig már a lezárásukhoz szükséges feltételek teljesítésére készülnének. A kormány célja emellett az úgynevezett ipari vízum megállapodás megkötése 2026-ban, valamint Ukrajna SEPA csatlakozási kérelmének benyújtása 2027-ben. Az ukrán kabinet a NATO-val való politikai és gyakorlati partnerség megerősítését is célként jelölte meg az elkövetkező időszakban.
0: Hétfő este magyar ellenes feliratokat és obszcén jeleket festettek a Rimaszombat alsó Pokorágy város részében található huszár emlékműre, amelyet mindössze néhány hónapja májusban avattak fel. Iskibolya tudósítása.
4: Az elkövető vagy elkövetők, a magyarok a Duna mögé feliratot fújták szlovák nyelven az emlékműre, amelyre különböző obszcén jelek és az SK felirat is felkerült. A rongálásról hétfő este orosz őrs, az emlékmű újjáépítését kezdeményező és lebonyolító Sinemetu Egyesület vezetője számolt be a közösségi oldalán. Szinte napra pontosan 20 évvel a Malina Hedvig incidens után még mindig itt tartunk. A szülőföldünkön magyarok a Duna mögé. Az alsópokorágyi temető lett a mi úzvölgyünk, fogalmazott, utalva a romániai úzvölgyi katonai temető körül az elmúlt években kialakult konfliktusokra. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy az országos politika olyan példákat mutat a ma emberének, amelyek oda vezetnek, hogy egy magyar lakta település temetőjében hősi hallottak emlékét gyalázzák meg, köztük románi-szlovák nemzetiségű emberekét is, sokszor puszta tudatlanságból, írta orosz. Rimaszombat polgármester polgármestere József Simko is elítélte az emlékmű megrongálását. Mindent megtesz azért, hogy az Alsó-Pokorágyon elkövetetthez hasonló cselekmények elkövetőit minél hamarabb felderítsék és megbüntessék. Az eset kapcsán Halász Attila, a Magyar Szövetségjárási elnöke is megszólalt, sajnálja, hogy vannak, akik nem valamiért, hanem valami ellen cselekszenek. Az Alsó-Pokorágyi huszár emlékmű annak a 33 huszárnak állít emléket, akik 1942. augusztusa és 1943. májusa között vesztették életüket a keleti fronton. Az eredeti emlékművet Nagy Kálmán huszár százados kezdeményezésére állították fel 1943-ban a rimaszombati Szabadka pusztán található huszár laktanya udvarán. Több mint 8 évtizeden állt eredeti helyén, ám leromlott állapota miatt 2025-ben lebontották. Az új emlékművet Pap Dezső eredeti tervei alapján készítették el az Alsó-Pokorágyi református temetőben, majd 2026 májusában ünnepélyes keretek között avatták fel.
0: Ingyenes számítógép kezelői kurzust végezhetnek a jelentkezők a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A pedagógusoknak a részvételét beszámítják az érdemfizetéshez szükséges pontok közé. Gáspár Sándor tudósít.
5: A kedves toborzó szerint digitális sztárokká válhatnak, akik elvégzik az ingyenes számítógép kezelői kurzust a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A hirdetés szerint pedagógusoknak különösen érdemes elvégezniük, mert a részvételt beszámítják az érdemfizetéshez szükséges pontok közé, de az igazi haszon, hogy jártasságra lehet szert tenni az online világban való eligazodáshoz. A Digital Stars elnevezésű program a romániai országos helyreállítási tervből finanszírozott projekt részeként zajlik, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 200 személy oktatását vállalta. Szabó Károly, a könyvtár munkatársa, a kurzus egyik trénere, hangsúlyozza, hogy sikeres vizsga után Európai Unió által kibocsátott oklevelet kapnak a résztvevők. Ez a pedagógusok esetében 2 pontot ér az érdemfizetés elnyeréséhez. Ingyenes, kiscsoportos foglalkozásokról van szó egyébként. Levelező programok kezelésével kezdik, majd online fizetőrendszerek, banki műveletek szerepelnek a tanrendben, valamint a weboldalak biztonságos használatával, az esetleges adathalász oldalak kiszűrésével kapcsolatos ismeretek. Külön értéke a kurzusnak, hogy 2 nyelvű. A tananyag román nyelvű, de mindent elmagyaráznak magyarul is, hívta föl a figyelmet Szabó Károly. A képzés 16. életévüket betöltött székelyudvarhelyi polgárok számára érhető el. A tanfolyamot szinte személyre szabottnak tekinthetik, aki nagyon jól halad, akár 2 nap múltán jelentkezhet vizsgára. A Székelyudvarhelyi Könyvtár a program lebonyolításához laptopokat, nyomtatókat, szkennert, táblát is kapott. Kiegészítésképpen, amint a könyvekre fölkerülnek a rádiófrekvenciás azonosítók, az önkölcsönző terminális működésbe lép, és onnantól kezdve mágneses kapun lépnek be és ki a TK-ba a látogatók, a szervezők ígérete szerint. Ehhez az új könyvtári gyakorlathoz nyilván nélkülözhetetlen a Digital Stars tanfolyamon szerzett tudás Székelyudvarhelyen.
0: A tenger felmelegedése okozhatja, hogy Velencétől Szardíniáig egyre több delfin merészkedik az olaszországi partokhoz. Nyilatkozott Maddalena Jaoda, biológus, a Tétis Tengerkutató Intézet szakértője egy olasz napilapnak. Szávó Máriát hallják.
2: A Canal Grande csatornájába augusztus 13-ától visszaköltözött a helyiek által Mimó névre keresztelt delfin, aki már tavaly nyár óta gyakori látogatója Velence kanálisainak. Idén nyáron Lampedusa partjainál is több delfint figyeltek meg, amiként Szardínia szigeténél, valamint az Adriai tengernél is Rimini magasságában. Közös nevezőnek számít, hogy a magányos vagy csapatban kölykeikkel érkező delfinek egészen közel merészkednek a partokhoz, beúsznak a kikötőkbe, nem tartanak az emberek jelenlététől. A 40 éve a tengeri környezet fenntartásával foglalkozó biológus elmondta, hogy a földközi tengerben 8 fajta delfin él, és mindegyiknek megvan a saját területe. A partokhoz közeledő delfinek a palackórúak családjába tartoznak, amely alkalmazkodó képességéről ismert. Ez a delfin jól viseli a hőmérséklet és a tengervíz sótartalmának változását, hangoztatta a biológus. Úgy vélte, hogy a tengerek felmelegedése és az ott élő fajok mozgásában, területi elosztásában is változást okoz, vagyis átalakítja a táplálkozási lehetőségeket. Madalena Yahoda hangsúlyozta, hogy a szokások pontos felméréséhez több év megfigyelés szükséges, de az a benyomásuk, hogy valami változóban van. A tengervíz hőmérsékletének emelkedése befolyásolja a cetek mozgását. A milánói székhelyű Tétis Tudományos Intézet 1986 óta tanulmányozza a tengeri környezet fenntarthatóságát. Ez az intézet állította össze a földközi tenger medencéjében élő cetek és más állatfajok legnagyobb adatbankját, amely az interneten is konzultálható. Tengerszentély névvel védett tengeri oázist is működtet 90 ezer négyzetkilométeres területen a Ligur tengeren.
0: Elhunyt Borka Zsolt evangelizáló zenész, írja a Magyar Kurír. A gyászírt felesége tudatta közösségi oldalán. Az evangelizáló zenész hosszantartó türelemmel viselt betegség után hunyt el, életének 66. évében. Borka Zsolt a hazai evangelizáló zene kiemelkedő képviselője, 1961. február 14-én született. Már 17 éves korában csatlakozott a Síje Jenő és barátai együtteshez. Neve és pályafutása összefonódott a műfaj hazai megteremtőjével. Közben 1999-ben Borka Zsolt saját zenekart is alapított, emellett vezette a Fóti

0: és amihez képest a majlátfalvi templom búcsú családias eseménynek tűnt, de talán épp ettől vált lélekemelővé, szinte érezhetővé a szűzanya jelenléte. A szoborállítás kezdeményezője Molnár Roland egyháztanácsos volt. Négy napon át a lovas programoké, hagyományoké, sporté és közösségi élményeké lesz a főszerep. A több mint 120 programpontot kínáló székelyföldi lovasünnep idén először szekeres és lovas zarándoklattal kezdődik, olvasható a Székelyhon cikkében. Az esemény augusztus 20-án Szent István király ünnepén kezdődik, a szervezők arra biztatják Gyergyó Szent Miklós és a környék lakóit, hogy 16 órakor minél nagyobb számban legyenek jelen a Szent István templom melletti téren, ahol közösen fogadják a lovaskocsikon és lóháton érkező zarándokokat. Az ünnepi beszédeket követően a Kriegel pályára vonulnak, ahol kiválasztják és díjazzák a legszebb szekeres fogatokat, közös étkezésre várják a résztvevőket, valamint megválasztják a legjobb hangú szekerest is. A belépés ingyenes, az esemény részletes programja a Székelyföldi Lovas Ünnep közösségi oldalán olvasható. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Általában felhős lesz az ég, csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Szerdán csökken a felhőzet, naposra fordul az idő, az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, kisebb eső ott is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. Főpirénk még egyszer röviden. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán. Mentesítő járatok indulnak az augusztus 20-ai programok után. Olaszország partjainál egyre több delfint figyelnek meg. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. augusztus 18-a kedd van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Ilona és Reinald nevű hallgatóinkat. Ma Öd Szent Jánosra, a 17. század francia szentjére emlékezünk. 1623-ban teljesen a népmisszióknak szentelte magát, s több mint 40 évig szinte kizárólag ezzel foglalkozott. Egyszerű, közvetlen stílusával, amellyel világos tanítást közvetített, nagy hatást váltott ki a nép körében. 1926. augusztus 18-án kezdődött Budapesten a magyar kezdeményezésre megrendezett első úszó Európa-bajnokság. Erre az alkalomra készült el a császár uszoda 50 méteres nyitott medencéje. Az első kontinens viadalon csak férfiak vettek részt. Úszás, műugrás és vízilabda versenyek voltak. A császár medence több tízezer szurkolója előtt. Az első úszó Európa-bajnokságon a 100 méteres gyorsúszás első magyar kontinens érmét dr. Bárány István nyerte, és vízilabdában is a magyar csapat nyerte a tornát. 1971. augusztus 18-án megkezdte adását a Magyar Televízió kísérleti második műsora. Budapesten 2001. augusztus 18-án ünnepélyes keretek között újra avatták a felújított Hősök terét s a milleniumi emlékmű megszépült szobrait. 1861-ben e napon született Bolza Pál, gróf, botanikus, természettudós, a Szarvasi Arborétum tervezője és kialakítója. 1886. augusztus 18-án született Abonyi István, sakkozó, szakíró, kiváló levelező sakkozó, a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója. Ugyancsak ma 140 éve jött e világra Szittya Emil, költő, író, festő, művészetkritikus, a magyar és nemzetközi avantgárd egyik legrejtélyesebb alakja. 1896. augusztus 18-án

0: Született Lazícius Gyula, posztumusz Kossuth díjas nyelvész, nyelvjáráskutató, irodalomtörténész, akadémikus. Az általános nyelvészet, a fonetika és fonológia kérdései mellett a nyelvjáráskutatás európai előzményeivel és magyar hátterével is foglalkozott. Ugyancsak 130 éve született Jendrassik Lóránd, orvos, fiziológus, az orvostudomány doktora. A klinikai gyakorlatban hasznosítható laboratóriumi és mikrokémiai módszereket dolgozott ki, fotometriás eljárásokat vezetett be, valamint megindította a klinikai kémiai metódusok szabványosítását. 1901. augusztus 18-án született Kolozsváron Kolozsvári Gábor, zoológus, paleontológus, akadémikus. Kutatási területe kiterjedt a pókok, kaszáspókok és kacsalábú rákok vizsgálatára. 1911. augusztus 18-án született Dán Klára, Amerikában élt matematikus, mérnök, informatikus. A világ első programozóinak egyikeként matematikai problémák megoldásához járult hozzá. Az időjárás előrejelzésével foglalkozó meteorológusokat tanította programozásra. Ő írta az előszót Neumann Jánosnak a Silliman előadások keretében 1958-ban megjelent posztumusz művéhez. 100 éve született Simon Albert, karnagy, zenetudós, érdemes művész, az új zenei stúdió és a zenekari műhely alapítója. 95 éves lenne, és fél éve nincs köztünk Keleti Éva, Kossuth, Balázs Béla és Prima Primissima díjas fotóriporter, Táncsics Mihály díjas újságíró, érdemes és kiváló művész, a magyar fotográfia nagyasszonya, a színházi fényképezés iskola teremtője. 90 éves lenne Robert Redford, Oscar-díjas, amerikai rendező, színész, producer, a Sundance Film Fesztivál alapítója. Neve a Mezitlába Parkban nagy sikerű Broadway előadást követően vált ismerté. Emlékezetes filmje többek között a Mezitlába Parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Nagy Balhé, a Nagy Gatsby, valamint a Távol Afrikától. 1986-ban e napon halt meg Benjamin László, kétszeres Kossuth és József Attila díjas költő. Költészetének alaphangját kezdetben a munkás mozgalomhoz való tartozása határozta meg, később azonban leszámolt az illúzióival.
1: A mai múltidézőt Szikora József olvasta fel.

Tizi énekeket hallottak Móri Irén, Szabó Réka és Kertész Anna Mária előadásában. Kedves hallgatóink, az esti harangzót követően Rózsa Füzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miként

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te véled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki itt érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. Ami Úrunk Jézus Krisztus által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében kedden Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Mint ismert, hétfőn megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm-t nyerve így. Légiparádéval, tisztavatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. A program zárásaként 3 Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. Az augusztus 20-ai ünnepi programok után hajnalban mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tűzijáték előtt és után lezárják a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat. Ezért a miniszter a metrók használatát javasolja. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, hogy az ünnep alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, írja az MTI. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI érdeklődésére. Dóka Imre elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében 1600 tűzeset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki egy friss országos felmérésből, írja az MTI. A telefon használat korlátozását Andrej Babiš kormányfő és Robert Plaga oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóvá hagyja az elképzelést úgy, az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Hazánk időjárásáról. Általában felhős lesz az ég, helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: A csodaszarvas.

Hol volt, hol nem volt, messze keleten volt. Volt egy híres, hatalmas fejedelem. Tudom, hallottátok hírét, nevét. Nimród volt a neve. Ennek előtte sok ezer esztendővel élt ez a Nimród. De híre fennmaradt. Mert Nimród volt az apja Hunornak és Magyarnak, annak a két dali szép vitéznek, akiknek maradvái a hunok és magyarok. Tudjátok-e, miről volt híres Nimród fejedelem? Arról, hogy abban az időben, de még azelőtt is, de még azután is, nem volt emberfia, aki úgy értse, s úgy szeresse a vadászatot, mint ő. Így hallottam én a nagyapámtól. A nagyapám is a nagyapjától. Reggel, ha fölkelt, s eligazgatta országának mindenféle dolgát, nyakába vetette a nyilát, fölkapott a paripájára, vágtatott, mint a sebes szél, még annál is sebesebben, hegyeken, völgyeken, árkombokron keresztül, s lóhátról lőtte le a repülő madarat. Amely madárra ő ráfogta a nyilát, nem énekelt, nem röpült az többé. Nimród egymagában szeretett vadászni, de amint a fiai egy kicsit fölcseperedtek, vitte ezeket is magával. Különösen a két idősebb, Hunor és Magyar, mindig ott nyargaltak az oldalán, s próbálgatták ők is röptében lelőni a madarakat. Hey! Volt nagy örömben Nimród, mikor látta, hogy apja fia mind a kettő, Hunor is, Magyar is. Nagy ritkán, ha elhibáztak egy-egy madarat. S mondta is Nimród magában nem egyszer. Még külön vadászok lesznek ezek a fiúk, ha embernyi emberré nevekedtek. Örült ezen az öreg Nimród. Hadd legyenek különbek a fiai, mint ő. Hadd menjen hírük hetet hét országon is túl. Telt múlt az idő, Hunor és Magyar nagy erős legényekké, deli szép vitézekké cseperedtek, hogy Nimródnak, ha rájuk tekintett, nevetett mind a két szeme a nagy szívbéli örömtől. Gondolta magában Nimród, na, ezeket a fiúkat már a maguk szárnyára is ereszthetem. Hadd lakjanak külön sátorban. Akkor menjenek vadászni, amikor kedvük tartja, s ott járjanak, ahová a szívük húzza. Mondta is a fiainak. Édes gyermekeim, én már öreg ember vagyok, nem vihetlek mindig vadászatra, amikor nektek tetszenék. Lakjatok ezentúl külön sátorban. Adok annyi földet, annyi erdőt, annyi lovat, ökröt, s mindenféle jószágot, hogy élhettek gond nélkül. S ha majd behunyom a szememet, tiétek lesz az ország. Osszátok meg a földjét, gondját egymás közt becsületesen. Megköszönték a fiúk édesapjuk nagy jó akaratját. Másnap kiköltözködének a szülői sátorból, és egy szép lankás domnak a tetején, egymástól nem messze, két sátrat üttetének fel, és ottan megtelepedének cselédjeikkel. Eleinte csak a sátraktól nem messze jártak vadászni, de később mind messzibb-messzibb elkalandozának. Hanem azért estére mindig hazakerekedtek. Aztán beszóltak az édesapjukhoz, elmesélték, hol merre jártak, hány vadat lőttek, hányat hibáztak el. De egy este, mikor éppen a lobogó tűz körül ültek, s falatoztak, megszólalt Hunor, és azt mondá az öccsének. Te magyar, egyet mondok, kettő lesz belőle. Mondjad, Hunor bátyám, én örömest hallgatom, mert tőled még mindig csak jót hallottam.
az a mondandó, magyar öcsém, hogy holnap reggel induljunk hosszabb útra. Nézzük meg, mi van az országunk határán túl. Hát, ha ott még több a vad, nagyobbak a folyók, s több a hal. Nézzük meg! Már régen forgatom én is ezt a fejemben, mondá magyar. Csak ajangottam elé mondani. Itt már ismerünk minden bokrot, erdőnek, mezőnek, minden zegét, zugát. Talán azt is tudjuk, hány bölény, medve, szarvas, hány sas, sólyom, s egyéb madár van az erdeinkben. No, azt könnyen számon tarthatjuk, mert erősen fogyatkoznak a vadak. Ami igaz, igaz. Az édesapánk sok vadat lelőtt. De még mink is? Megegyeztek, hogy pitymalatkor indulnak, mégpedig nyugat felé. Magukkal visznek 50-50 legényt, a legerősebbeket, a legbátrabbakat, s vissza sem jőnek, míg a hó le nem szakad. Pitymalatkor csak ugyan fölkerekedtek, s útközben vadászgatván mentek, mendegéltek elébb-elébb. Ahol az éjszaka meglepte őket, ott szállást vertek, megháltak, s reggel ismét tovább mentek. Már rég túl voltak az országuk határán, s minél tovább mentek, annál jobban tetszett erdőmező. Szemmel be nem lephető, végtelen nagy rónaságon vitt keresztül útjuk, s közbe-közbe rengeteg erdőségekbe jutottak, melyek tele voltanak vadakkal. Hé, ez kellett nekik. Itt aztán volt mire vadászni. Szerették volna, ha most itt volna az édesapjuk is, hadd látná, mi tenger vad van itt. Bizonyosan kedvet kapna megint a vadászatra. Meg is sokallották már, annyi volt a vad. Bölénybikák, szarvasok, őzek ott legelésztek a tisztásokon, nem bántották. Jobban esett, ha egy-egy vadat külön vehettek üldözőbe. Azután elcsatangoltak reggeltől estélig. Hanem egyszer láttak aztán egy olyan vadat, amilyet még soha. Egy szarvas volt, amilyen csodaszépet még emberi szem nem látott. A két ágas-bogas szarva össze volt fonódva, s lebegett a feje fölött, mint egy koszorú. A két szeme feketén lett, ragyogott, mint a fekete gyémánt. A dereka karcsú, hajlékony, mint a lengő nátszál. A lába vékony, s szaladván nem látszott érinteni a földet. Nézd, öcsém, magyar, csodaszép egy szarvas, kiáltott Hunor. Csodaszép, csodaszép, kiáltott magyar is. Még nem láttam ehhez hasonlatost. Utána! Szaladott a csodaszép szarvas, mint a sebes szélvész. Utána Hunor és magyar, s velük 100 deli legény. Tisztásról sűrűbe, sűrűből tisztásra, hegyeken föl, vizeken keresztül. Hol eltűnt, hol felbukkant a csodaszép szarvas? Csalta, csalogatta Hunort és magyart. Habba keveredtek a vitézek paripái. Mind lassúbb, lassúbb lett a vágtatásuk. De Hunor és magyar nem hagyták félbe az üldözést. Bíztatták a lovukat. Szaladj, szaladj, édes lovam! Reggeltől alkonyatig űzték a csodaszép szarvast. El akarták fogni elevenen, hogy hazavigyék édesapjuknak, mert az idegen földön sem feledték az édes jó apát. De hiába. Leszállt a nap. Alkonyodott, s a csodaszép szarvas eltűnt az ingoványos helyen, a sűrű nádas rejtekében. Ide már nem követhették. Ott vesznének mindannyian.
Bizonyosan ott veszett a csodaszép szarvas is. De ha a csodaszép szarvast meg sem is foghatták, elvezette őket ez olyan szép földre, amilyet még nem láttak. Egy szépséges szép sziget volt ez, körös körül, ameddig a szemük elért, erdők és folyóvizek. Övig gázoltak a fűben, virágban. Nagy terebélyes fák adtak pompás gyümölcsöt és enyhe árnyékot. A vizeknek színén kicsiny és nagy halaknak ezrei úszkáltak, s játszadoztak a napverő fényében. Beszeretnék itt maradni örökre, mondá Hunor áradozó szívvel. Hát te öcsém magyar? Én is, bátyám, én is. De vajon mit szól majd az édesapánk? Az igaz. Holnap visszamegyünk, s tanácsát kérjük. Másnap csak ugyan felszedelőzködtek, s indultak vissza az édesapjuk országába. Visszatérőben csak annyi vadat ejtettek el, amennyire szükségük volt ebédre, vacsorára. 7 nap s 7 éjjel tartott az útjuk. Csak most látták, milyen messze elkalandoztak hazúrról. Az öreg Nimród sátrában feküdt, mikor beléptek. Szomorú volt, nagyon szomorú. Gyönge hangon kérdezte: hol voltatok 2x7 napja s éjje, hogy nem láttalak, pedig érzem, hogy nem sokáig élek? Mondá Hunor: bocsáss meg, édes jó apám, vadászkedvünk messze vitt, de lásd, visszajött

0: Térdeltek a fiúk, és az öreg megáldá. Eredjetek, az Isten vezéreljen. Áldás, szerencse kísérjen, amerre jártok. Ezt mondá Nimród, s homlokon csókolá Hunort és Magyart. Még egyszer megpihent rajtuk tekintete, aztán behunyt a szemét, s Hunor és Magyar karjai közt nemes lelkét kileheli. Meghalt Nimród. Fiai eltemették nagy pompával. Hunor és Magyar a temetés után útra keltek, s testvéreiknek hagyván az országot, mentek, mendegéltek a ma csodaszép sziget felé. 7 nap s 7 éjjel tartott az út most is, s mikor megérkeztek, leborultak a földre, s hálát rebegtek az Istennek, áldották a csodaszarvast, mely egy gyönyörű vidékre csalta, csalogatta őket. Már több napja voltak a szép szigeten, és csodálkoztak, hogy a maguk emberein kívül más embert nem látnak. Azt mondta Hunor: öcsém, nézzünk széjjel, hát ha találunk valami lelkes állatra is.
1: Jól van, bátyám, menjünk.
0: Fölkerekedtek a 100 vitézzel, sokáig kalandoztak, csatangoltak a nagy rónaságon.
1: Hát egyszer mit látnak? Szemük, szájuk elállott a nagy csodálkozástól. Egy nagy csapat leány, egyik szebb a másnál, ott táncolt karikába körbe egy csörgedező forrásnak a tövén. Szépen összefogóztak, lehettek 100-an, ha nem többen, és úgy keringtek körbe. Középen pedig 2 leány lejtett, de olyan szép mind a kettő, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem. Hunor és Magyar összenéztek, a többi vitézek sem különben. Nem szóltak semmit, de azért tudták, hogy egyet gondolnak mind. Egyszeribe közrefogták a táncoló leányokat. Kiki egy-egy leányt fölkapott a nyergébe, s azzal úsgyi neki, vesd el magad, elvágtattak sebes szélnél sebesebben. Hunor és Magyar azt a 2 leányt kapták föl a nyergükbe, akik a kör közepén táncoltak. Mikor a sátrukhoz értek, ott szép gyöngéden leemelték a leányokat a nyeregből, és bevitték a sátrukba. Aközben magukhoz tértek a leányok is. Reszkedtek a félelemtől, de Hunor és Magyar olyan szép szavakkal engesztelték, vígasztalták, hogy lassanként neki bátorodtak. S nem is bánták, hogy elrabolta őket ez a 2 deli szép fiú. De a többi leány sem bánta. Hunor és Magyar csak most tudták meg, hogy az a 2 leány, akit ők elraboltak, az alánok fejedelmének, Dúlnak a leánya. Annál jobb.
0: Fejedelmi vérből való feleségük lesz hát. De a leányok is örültek, mikor megtudták, hogy a világhíres Nimród fiai veszik őket feleségül. Mondta Hunor az ő párjának: te az enyém, én a tied, ásó kapa válasszon el minket. Mondta Magyar is az ő választottjának: te az enyém, én a tied, ásó kapa válasszon el minket. Visszamondták a lányok is ezt szóról szóra. Ez volt az ő esküjük. Még aznap nagy lakodalmat laktak. Egyszerre volt a lakodalma Hunornak és Magyarnak,
1: s 100 vitéz.

kézüknek. Az Isten megáldotta Frigyüket, s szaporodtak ivadékról ivadékra. Idők múltán már nem volt elég a szép sziget hunor és magyar nemzetségének. Tovább kellett vándorolniok. Új hazát, nagyobbat kellett keresniük. Annyira elszaporodtak hunok és magyarok. Merre mentek? Hová jutottak? Elmondom nektek később.

0: Elhangzott a Csodaszarvas magyar monda Benedek Elek gyűjtéséből. Felolvasta Hirtling István, a hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a rendező Elekné Román Kata volt.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom Istenem, minden munkám örömöm, a mai napot köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd Uram gyermekedet. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Antonio Vivaldi G-moll koncertójának első tétele hangzott el. Előadta a Dresdai Staatskapelle. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében kedden Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Mint ismert, hétfőn megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm nyerve így. Légiparádéval, tisztavatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. A program zárásaként 3 Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. Az augusztus 20-ai ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tűzijáték előtt és után lezárják a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat, ezért a miniszter a metrók használatát javasolja. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, hogy az ünnep alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, írja az MTI. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI érdeklődésére. Dóka Imre elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében 1600 tűzeset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki egy friss országos felmérésből, írja az MTI. A telefon használat korlátozását Andrej Babis kormányfő és Robert Plaga oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést úgy, az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Hazánk időjárásáról. Általában felhős lesz az ég, helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
7: Szeretettel köszöntöm Önöket. Egyik legvirtuózabb verselőnktől választottam költeményt ma estére. Költő, emellett regényíró, novellista, műfordító. Mindegyik minőségében a legnagyobbak közé tartozik. A nyugat első nemzedékének tagja, Szabadka szülötte. Azt hiszem, mindannyian ráismertek már. Kosztolányi Dezsőről van szó. Virtuóz verselő emeltem ki az imént, nem véletlenül. Talán legvirtuózabb verse a felesége keresztnevét címként viselő 12 szakaszos költemény. Ilona. A költő ízlelgeti a nevet. A nevet alkotó hangokat, a hangsort. Ízlelgeti, forgatja szájában, lelkében, elméjében. Mondogatja, csodálja. Megihleti a szép női név, a szeretett nő nevének dallama, zenéje, a hangok láty hullámzása. És ebből a rácsodálkozásból születik egy szépséges vers. Csupa dallam, csupa zene ez a vers, semmi más, csak dallam és zene. Képek sora is, de mégis elsősorban hangok sorozata. Egy név hangjaiból szőtt szép, bravúros dallam, magával ragadó hullámzás. Mielőtt felolvasom a verset, Dióhéjban néhány szóban emlékezzünk meg ihletőjéről. Kosztolányi Dezsőné, leánykori nevés Lézinger Ilona Budapesten született 1885. február 21-én. Egyidősek voltak tehát férjével, aki szintén 1885-ben született. Schlesinger Ilona színésznő és író volt. Családnevét Harmosra változtatta, tanulmányainkból is Harmos Ilonaként emlékezhetünk rá. Írói jelneve Görög Ilona volt. 1910-ben ismerkedtek meg, és 1913-ban kötöttek házasságot Kosztolányi Dezsővel. Harmos Ilona elbeszélései és novellái a Szép Szóban és a Nyugatban jelentek meg a 30-as években, emellett címüveket fordított. Férje 1936-ban bekövetkezett halálát követően megírta annak regényes életrajzát, 1948-ban pedig kiadta Ostromnaplóját, mely egyben bujkálásuk története Ádámmal, közös fiúkkal. Harmos Ilona 1967. december 5-én hunyt el. Most pedig következzék a vers. Kosztolányi Dezső, Ilona. Lenge lány, aki sző, holdvilág mosolya. Ezt mondja a neved, Ilona, Ilona. Lelkembe hallgatak dalolom, lallala. Dajkálom a neved lallázva, Ilona. Minthogyha a fülem szellőket hallana, sellőket, lelkeket lengeni, Ilona. Müezin zümmög így, la illach, illallach, mint ahogy zengem én, Ilona, Ilona. Arra, hol feltűn és eltűn a fényhona, fény felé, éj felé, Ilona, Ilona. Balgatag álmaim elzilált limloma, távoli, szellemi lanzene, Ilona. Ó, az íj kelleme, ó, az eldallama, mint ódon ballada, úgy sóhajt, Ilona. Csupa el, csupa í, csupa ó, csupa a, csupa tej, csupa ké, csupa jaj, Ilona. És nekem szín is ez, halovány kék lila, halovány anilin ibolya, Ilona. Vigasság, fájdalom, nem múlik el soha, s balzsam is, mennyei lanolin, Ilona. Elmúló életem hajnala, alkonya, halkuló, nem múló, hallali, Ilona. Lankatag angyalok aléló sikolya, Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. A címadó női név négyszeres kimondásával zárul Kosztolányi Dezső verse. Az Ilona név összesen 18-szor szerepel, hangzik el a költeményben. Végig a név hangjaival játszik a költő, a nevet alkotó hangokat szövi dallammá Kosztolányi, és mesterien, igazi nagymesterként teszi ezt. Ha az I, O, A magáhangzók, valamint az L és N másalhangzók sokszoros versbeli előfordulását összeszámolnánk, bizonyosan még jó néhányszor ki tudnánk rakni ezt a szép női nevet. Ilona. Vessünk most egy pillantást a költeményre verstani szempontból. Igen rövid, mindössze három szótagos sorokból épül a vers. Minden versszak 8 sorból áll. És éppen a sorok rövidsége lendíti, sőt tartja állandó, lengésnek, hintázásnak is érzékelhető mozgásban a szöveget. És természetesen hozzájárulnak ehhez a nagyfokú lendülethez a soráthajlások is. Ezt a költői eszközt ebben a költeményben, melynek sorai többnyire egyetlen szóból állnak, különösen sokszor alkalmazza Kosztolányi. A sorvégi rímeket vizsgálva azt látjuk és halljuk, hogy a negyedik és nyolcadik sorok rímelnek össze, vagyis a minden versszakban zárószóként szereplő Ilona név kerül rímhelyzetbe. Így kap még nagyobb hangsúlyt újra és újra. Emellett természetesen máshol is föl-föl bukkannak rímek, de a hangsúly nem a rímeken, hanem a hangokon van ebben a versben. A hangoknak, az Ilona név hangjainak akusztikai, zenei sajátosságait aknázza ki a költő. I-O-A. Egy magas, de sok helyzetben semlegesként viselkedő magáhangzó mellett két mély hangrendű magáhangzót tartalmaz az Ilona név. A magáhangzók meghatározta hangzást éppen ezért talán a gordonka mélyen zengő, telt, meleg hangjához hasonlíthatjuk. A név másalhangzói az L és az N. Nézzünk rá előbb az N hangra, az L-lel, mint a vers legfontosabb hangzójával részletesebben foglalkozunk aztán. Az N a nazális, vagyis orrhangok egyike. Képzésekor a levegő az orron keresztül áramlik ki. Zöngés hang. Hangzása épp az orron át kiáramló levegő miatt egyenletes, zümmögő hatást kelt. Mind az N, mind az L hangokat a lágy hangok csoportjába szokás sorolni, ezekhez valamiféle nyugalom, bensőséges, szemlélődő hangulat kapcsolódik. Csodálatosan igaz mindez az Ilona című verse. Vagy meg is fordíthatjuk. Az Ilona című vers csodálatos példánya mindennek. Mielőtt az L hang fonetikai és akusztikai jellemzőire térnénk, emeljünk ki a versből néhány N hangot tartalmazó szót. Mi a közös bennük? Milyen hangulatot idéznek? Lenge, leng, zeng, tűnik, lant, szín, lanolin, lankatag. Felsorolása teljesség igénye nélkül, mégis jól mutatja, hogy legtöbbször egyszerre vannak jelen a vers szavaiban, ahogy a címadó névben is az L és az N hangok. Milyen hangulatot idéznek-e szavak hangzásukkal és jelentésükkel együttesen? Valami átmenetit, hajnalit vagy alkonyit. Lebegőt, sejtelmeset, vonzót. A vágy remény és titok teljes, hétköznapi szavakkal oly nehezen leírható lelki állapotát. Most pedig következzék az L. Likvida, vagyis folyékony hang. E tulajdonságával az R és a J társa. Ezek a hangok tetszés szerint ideig hangoztathatók. Közös tulajdonságuk az is, hogy zöngések. Míg az R-hez a berregést, robogást társítjuk, a J-hez talán egy hosszú jajt vagy víjogást, addig az L-hez a lengést, lebegést, szárnyalást. Az első két hanghoz valamilyen zajt, rémületet keltő hanghatást kapcsolunk. Ellenben az L hang csöndes, nem is hang, inkább mozgásképzetét kelti. Most térjünk vissza a vers szövegéhez az L hangokra figyelve. Lenge lány, holdvilág, lelkemben, hallgatag, dal. Az első két versszak kulcsfogalmai ezek. Ott a már említett lengés. A szavaknak nem csak a hangzása, de a jelentésük is a lebegés érzetét idézi föl. Csöndes alkony van. Halk dal szól a holdvilágban. A lélekben szólal meg, egy lenge lányról. Akinek neve jelentésében is ott a hold fénye. A légben szellő lengedezik, a hullámokban sellő lebeg. A hatodik versszakban aztán, mintha összpontosulna mindez a megfoghatatlan, igéző, gyönyörűséges lebegés és lengés. E versszak minden szavában hangsúlyos az elhang. Hallgassuk csak! Balgatag álmaim elzilált limloma, távoli, szellemi lanzene, Ilona. Ó, az eldallama! Mondja ki aztán a költő a következő szakaszban az igézetet kiváltó, a mesterművet ihlető titkot. És még mindig tud fokozni. Mert a hang idézte lágy mozgások, érzetek mellé színt kapcsol, természetesen olyat, melynek magyar elnevezésében uralkodik az elhang. És amely szint tökéletesen élik ehhez a bódító, andalító lelki állapothoz, amiben a vers által vezet a költő. És nekem szín is ez, halovány kék lila, halovány anilin ibolya, Ilona. Halovány, halovány, kétszer ismétli meg a jelzőt Kosztolányi, hogy még éteribb, még áttetszőbb, sejtelmesebb legyen a világ, ahová vitt. Az ezt követő versszakba pedig tulajdonképpen azt írta bele a költő gyönyörűen, tele lebegő elhangokkal, hogy élet, elmúlás, hajnal, alkony, kezdet és vég. Halkul, de nem múlik. Tehát örökkévaló. Elmúló életem hajnala, alkonya, halkuló, nem múló hallali, Ilona. A végszó pedig az angyaloké, a lebegő, sejtelmes, éteri lényeké, akik lankatagok, akik alélnak. Ők is csak ezt csikoltják sokszorosan, Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének részletét Fischer Anni és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg, vezényelt Wolfgang Zalis.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1926. augusztus 18-án született Simon Albert karmester. Hallgassák meg Bach A-dur zongora versenyét Kocsi Zoltán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola a zenekara előadásában. Vezényel Simon Albert.

Bach Ádúr zongora versenyét Kocsi Zoltán és a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszotta. Vezényelt Simon Albert. Most hallgassák meg Bach D-moll versenyművét három zongorárai zenekarra. Kocsi Zoltán, Siff András és Falvai Sándor zongorázik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert dirigálja.

0: Bach D-moll versenyművét három zongorárai zenekarra, Kocsi Zoltán, Siff András és Falvai Sándor játszotta. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert dirigálta. Elhangzott a hangoló.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében kedden Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Mint ismert, hétfőn megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 centimétert nyerve így. Légiparádéval, tisztavatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. A program zárásaként 3 Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. Sűrített járatokkal készül a MÁV a debreceni virágkarnevárra, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül az augusztus 18-a és 23-a közötti ünnepség sorozatra, közölte a Vasúttársaság kedden. Mint írták, az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, más vonalakon pedig kiegészítő autóbuszjáratokat indítanak, így Debrecenből és a környező településekről is zökkenőmentesen lehet majd hazajutni. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platform. Jelentette be kedden Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke a Facebookon. Elmondta, a felületen az emberek megismerhetik az adott témát, véleményt mondhatnak és javaslatokat tehetnek. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Befejeződött a budapesti jegy- és bérletautomaták átfogó korszerűsítése, közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus közepére mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, emellett 37 új nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság tájékoztatása szerint az automaták 2014 óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a Pay and Go használata, az automaták ma is a jegy- és bérlet értékesítés mintegy 40%-át adják. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki egy friss országos felmérésből, írja az MTI. A telefonhasználat korlátozását Andrej Babis kormányfő és Robert Plaga oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóvá hagyja az elképzelést, úgy az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Hazánk időjárásáról. Szerdán csökken a felhőzet és naposra fordul az idő, az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég. Kisebb eső ott előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, csak délután kezd gyengülni. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 23-tól a 30. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: Izrael és Palesztina, két nép és két állam, a pápák és a szentszék változatlan irányvonala. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzana mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán. Vértesajai László jegyzete.
2: Két nép, két állam. A pápák és a szentszék rendíthetetlen álláspontja. 14. Leó pápa augusztus 16-án Castel Gandolfóban az urangyala imádság alkalmával újra felhívást intézett a közel-keleti helyzet kapcsán.
3: Che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Ez volt a szentszék régóta fennálló támogatásának legújabb kifejeződése a két állami megoldás iránt, amelyet Izrael és Palesztina igazságos és tartós békéje egyetlen útjának tekint. A két állami megoldás maradt továbbra is az egyetlen lehetséges út az Izrael és Palesztina közötti békéhez. A pápák változtak, akár csak a közel-keleti helyzet, ahol az erőszak és a megosztottság drámaian fokozódott 2023. október 7-e óta. Mégis közel 80 éven át a szentszék diplomáciai álláspontja rendíthetetlen maradt. A két állam az egyetlen olyan kilátás, amely képes garantálni az igazságosságot, az igazságot és a tartós békét. 14. Leó pápa a legutóbbi, aki határozottan újra megerősítette ezt a történelmi álláspontot, amely évtizedeken át fennmaradt az izraeli kormány határozott elutasítása ellenére. Sürgősen felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy törekedjen a két állami megoldás előmozdítására, egy igazságos és tartós béke megteremtésére, mondta Leó pápa Castel Gandolfóban augusztus 16-án vasárnap az urangyala imádság végén, miután elítélte a Cisziordániában a palesztinokat ért visszaéléseket és erőszakot. A Szentatya új lendületet kért, hogy ez a projekt végre valósággá válhasson, amelyet először 1947-ben hivatalosan is felvázoltak az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által elfogadott tervben, miszerint kötelezően két államra kell felosztani Palesztínát. A jeruzsálemi szenthelyek nemzetközi esítésére irányuló 1947-es felhívástól kezdve a két állami megoldás az 1980-as évektől a szentszék Izrael-Palesztin konfliktussal kapcsolatos diplomáciai álláspontjának egyik sarokkövévé vált. Ez egy rendíthetetlen álláspont, amelyet nem az ismételt eszkalálódásra adott érzelmi reakciók alakítanak, hanem szilárdan gyökerezik a történelemben, és amelyet az egymást követő pápák következetesen megerősítenek. Az első kijelentések 1948-ra nyúlnak vissza, amikor 12. Pius az In Multiplicibus Curis kezdetű enciklikában olyan rendet szorgalmazott, amely garantálja a lét biztonságát, és egyúttal a lelki és anyagi jólétet elősegítő erkölcsi és fizikai életfeltételeket a konfliktusban résztvevő mindkét fél számára. Az ezt követő 1949-es Redemptoris Nostri Cruciatus kezdetű enciklikában, aggódva amiatt, hogy a megváltó életéhez kapcsolódó szent helyek háborús pusztítást szenvedhetnek el, 12. Pius pápa arra buzdította a híveket, hogy minden jogos eszközt ragadjanak meg annak érdekében, hogy meggyőzzék a világ vezetőit arról, hogy Jeruzsálemnek és környékének jogi státuszt adjanak, amelynek stabilitását a békeszerető nemzetek egyesült erőfeszítései megfelelően garantálhatják. Hatodik Pál az első pápa, aki 1964-ben a Szentföldre utazott, nyíltan beszélt a palesztin nép legitim jogairól az 1967-es hatnapos háború előestéjén, a kérdést humanitárius vészhelyzetből alapvető politikai kérdéssé alakítva át. Hugh Tant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett szívből jövő üzenetében hatodik pápa az egész keresztény világ nevében arra szólított fel, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy Jeruzsálemet különleges szent jellege miatt nyílt és sérthetetlen várossá nyilváníthassák, mentesítve a katonai műveletektől és megkímélve a háború következményeitől. A döntő lendületet azonban II. János Pál adta, az első pápa, aki erőteljesen kiállt a palesztinok független hazához való joga mellett, ugyanakkor megerősítette Izrael jogát ahhoz, hogy biztonságban élhessen. Ezt a kettős felhívást az 1984-es Redemptionis Anno kezdetű apostoli levél rögzítette. Az Izrael államban élő zsidó nép számára, amely ezen a földön őrzi történelmének és hitének értékes tanúságtételeit, kérnünk kell a vágyott biztonságot és a jogos nyugalmat, amely minden nemzet kiváltsága és minden társadalom életének és fejlődésének feltétele, hangsúlyozta a lengyel pápa. A palesztin népnek, amely történelmi gyökereit ezen a földön találta meg, és évtizedek óta szétszórva él, természetes joga van igazság szerint ahhoz, hogy újra hazát találjon, és békében és nyugalomban élhessen a terület többi népével. 2000-ben a Szentföldi zarándoklatán ugyanezt az üzenetet ismételte meg, ami nem az első volt egy pápa részéről, de jelentősége miatt történelminek nyilvánították.
1: Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartanak a sportolók keresztje köszöntésére. A sport béke javaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak a dél-olaszországi Tarantóban. A szentély sportolóinak a részvételét a versenyen egyhangulag megszavazta a Földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága, amely országok Albánia, Algéria, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Horvátország, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Libanon, Líbia, Észak-Macedónia, Málta, Marokkó, Monaco, Montenegro, Portugália, San Marino, Szerbia, Szíria, Szlovénia, Spanyolország, Tunézia és Törökország. A verseny kapcsán Leó pápa a vasárnapi urangyala ima alkalmával a következőket mondta. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Számos afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a mediterrán térséghez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között. A megnyitó ünnepségre augusztus 21-én kerül sor a tarantói stadionban 8 államfő képviseletében. Az olasz válogatott a legnagyobb létszámú 498 sportolóval. Őket Törökország 332, Franciaország 330, Görögország 281, Algéria 268 és Spanyolország 249 versenyzője követ. A következő mediterrán játékokat 2030-ban Koszovó rendezi részben Albániával együtt, ahol szintén rendeznek néhány versenyszámot. A mediterrán játékokat első alkalommal 1951-ben rendezték meg Egyiptomban azzal a céllal, hogy a II. Világháború után újjáépítsék a népek közötti kapcsolatokat a béke reményével. Az Atlétika Vatikána rendezvénysorozattal együtt a Sportolói Kereszt, amely a 2012-es londoni olimpia és paralimpia óta számos nemzetközi eseményt kísért, jelentős szerepet kap Tarantóban. Augusztus 19-én 19 órakor szentmisét tartanak a tarantói székesegyházban a mediterrán játékok nyitánya alkalmából. Rendezvény teljes időtartama alatt a székes egyházban marad, mint a játékok spirituális vonatkoztatási pontja. Az ünnepségen, amelyet Taranto metropolita érseke Ciro Miniero vezet, részt vesz Paul Tyke püspök, a kulturális és oktatási dikasztérium titkára. A Sportolók Keresztje egy vándorkereszt, amely a Vatikáni Kulturális Oktatási Dikasztérium támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket, mindig emlékeztetve a sport nevelési értékeire, a hűségre, a fegyelemre, a szabályok tiszteletére, a befogadásra és a testvériségre. A Sportolók Keresztjét 15 fából készítették, amelyeket a világ különböző részeiből, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze egyetlen üzenetté. Ez a választás nem véletlen, a 15 féle fa a sportvilágát benépesítő földek és kultúrák sokféleségére emlékeztet, így a kereszt nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. A keresztet John Conval művész alkotta meg a londoni katolikus közösség számára a 2012-es olimpiai játékokra, azóta minden nyári és téli olimpiai és paralimpiai játékon jelen van. 2013-ban Ferenc pápa megáldotta a Rio de Janeiro-ban megrendezett ifjúsági világnapon. Többek között jelen volt a 2016-os Riói olimpián, a 2023-as Lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, a 2024-es párizsi olimpiai játékokon, ahol a Madeleine templomban és az olimpiai falu kápolnájában is kiállították, valamint a 2025-ös római sportjubileumon. José Tolentino de Mendonça bíboros, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa a közelgő tarantói játékokról így nyilatkozott. Az Atlétika Vatikána csapata a sportbéli testvériség mély jelentésű gesztusával vesz részt a mediterrán játékokon, követve a 14. Leó pápa által kijelölt utat, amelynek állomása volt többek között a Lampedusán tett legutóbbi július 14. kilátogatása, hogy elősegítse a béke és a testvériség kapcsolatainak építését a földközi-tenger partján fekvő népek között. Együtt, többek között sportesemények révén is az élet és a remény útjai fogjuk keresni a befogadó szolidaritás szellemében és a legkiszolgáltatottabbak iránti figyelemmel a kultúra és az oktatás alapvető dimenzióiban. A bíboros a Sportolók Keresztjéről megjegyezte, hogy az az egyház jelenlétét mutatja az eseményen. Ez a kereszt, mint szavak nélküli üzenet megerősíti, hogy minden élet még akkor is, amikor küzdve, izzad és szenved, méltó a szeretetre, a tiszteletre és a megbecsülésre. A Vatikán sárga fehér színeit négy versenyző képviseli. Az Osservatore Romano újságírója Fabrizio Pelloni és társa Tiziano Lucarelli az augusztus 22-én szombaton kezdődő padel versenyen vesznek részt. Daniele Fontana vasárnap 23-án kardvívásban indul, míg Emiliano Morbidelli hétfőn 24-én a kerékpár versenyen rajtul. A négy sportoló kísérőjükkel együtt a mediterrán játékok tarantói falujában lesz vendég, ahol a párbeszédet és a testvéri barátságot ünneplik. Az Atlétika Vatikána csapata második alkalommal vesz részt a mediterrán játékokon, miután 2022-ben az algériai Oránban tartott mediterrán játékokon vett részt. Ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A szűzone mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán, Vértesajai László jegyzete. Leó pápa nagyboldogasszony napi humiliájában Szűz Mária mennybevétele titkának értelmezéséhez az ikonográfia két modelljét idézte. Az ősibb keleti típusnál Krisztus jön az elszenderedő édesanyjához, és kicsi gyermek formájában veszi magához a lelkét. A későbbi nyugati forma Mária mennybeérkezését mutatja, ahogy angyalok gyűrűjében részese a dicsőségnek. A kettőt aztán össze is kapcsolták, mint ahogy Beato Angelico egyik festményén is látjuk. Dormitio et Assumptio Mariae, Mária elszenderedése és mennybevétele címet viseli a kép, amelyet a dominikánus festő 1430 körül festett. Kicsi mérete alapján 38x63 cm, vélhetőleg magánkápolna állítottára rendelték a képet, amely most a bostoni Isabella Stuart Gardner Múzeum kincse. Az angyali festő, ahogy a festő életrajzíró Vasari elnevezte, valóban mennyei képet festett, amit a domináns égszínkék és az isteni dicsőség arany hátterem is mutat. Az alsó kép Mária elszenderedését ábrázolja, amint a szűzanya díszes aranyrabatalon fekszik, csendesen és békésen pihen, míg körülötte az apostolok arca szomorúságot és emelkedett ünnepélyességet tükröz. Temetik Jézus anyját. A tonzúrás Péter apostol vezeti a szertartást, Bálán pápa is tóla, kezében szertartáskönyv, balján az egyik apostol minisztrál neki, kezében tartva a szentelt víztartót. Négy fákja fogja közre a csoportot, és a jobb oldalon álló Pál apostol a kezével már jelzi, akkor hát indulhatunk. Mert hiszen nem is veszik észre a láthatatlant. Amint a feltámadott és mennybe ment Jézus, arannyal átszőtt kék ruhában megjelenik közöttük. Úgy tartja karjában édesanyja kékszínű köntösbe csapott újszülött lelkét, mint ahogy ő fogta karjaiba egykoron Betlehemben az Istennek fiát, saját gyermekét. Arannyal átszőtt égszínkék ruhájuk mutatja nem csak az összetartozásukat, hanem lényegi egységüket. Anya és fia egyfelől, másrészt megváltó és megváltott. Valóban az történik itt, amit Jézus az utolsó vacsorán bejelentett. Akkor ő búcsúzott, most az anyját búcsúztatják, ezért is kéri, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem. Kérte és kéri, majd ígéri. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Fra Angelico a képén senki nem néz rá. Ő pedig Szendergő anyja testét szemléli, ahogy egykor Jairus leánykájára tekintett, eképpen nem halt meg, csak alszik. Hogy az a názereti leányka mennyire nem halt meg, mutatja csodálatos elevenséggel a felső kép, ahol Mária karcsú, hosszúlanyúlt finom alakjával valóban a mennyek országa közepén a kezét hálaadásra emeli, hogy megköszönje a nagy kegyelmet. Mert nem érdem alapján került ide, hanem a fia szerezte megváltás révén. Úgy fogadja ezt a különleges gráciát, mint először Názáretben. Grácia pléna, kegyelemmel teljes. A názáreti angyal üdvözlet egyetlen angyali társaságához most mennyei seregek társulnak, örömükben táncolnak és önfeledten zenélnek, meg nem feledkezve arról, hogy a mennynek ura, Jézus atya, kitált karra fogadja fiának földi anyját, aki lám a mennyek királyné asszonya lett, arannyal átszőtt égszínkék ruhában, vállán földig érő hermelin palásban. Atyám házában sok lakóhely van, mondta a fiú, itt a földön, és az érkező szűzanya elé siető teremtő Isten befogadja őt országának mérhetetlen tágosságába. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
0: A Vatikáni rádióadását hallották.

0: Tomaso Albinoni B-dur oboalversenyének részletét Lencsés Lajos és a budapesti vonósok játszották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30 perc. Rádiós regénytár.
3: Iván Olbracht. Az Úr csodát tesz. Zádor András fordítása. Második rész.

0: Kész a patkó! Zisovics Bajnis abba hagyja a fújtatást, és az udvaron keresztül Srulék viskójába megy. Bedugja fejét az ajtón. Git morgen, Laje, mit főzöl ebédre?
1: Mit főzök? Semmit se főzök,
0: feleli az apró Kovácsné. Valóban, a tűzhely hideg, de a padon egy halom frissen tépett retek és hagyma van. Bajnis egyenesen a padhoz megy. Adj kölcsön egy párat! De az apró Kovácsné, mint valami kotlós tyúk, a zöldséghez rohan, testével takarja és berzenkedik. Nem, semmit! Mit adok a gyerekeknek ebédre?
2: No,
0: mondja szemrehányóan Bajnis, mert én még sohasem adtam a lányaidnak retket.
1: Hát egyet!
0: Nem, négyet! Mindegyiknek egy felet!
1: Nem, kiabálj Laje!
0: Hát hármat! Kiabálja Bajnis.
1: Egyet, sikítja Laje.
0: Hármat,
1: nem,
0: hármat,
1: kettőt.
0: Hát add ide! Bajnis szeme ég, mintha ölni akarna. De három hagymát,
1: nem,
0: visít Laje. Kettőt,
1: nem,
0: egyet, ordít Bajnis.
1: Nesze!
0: Ezután a jelenet után, amely inkább gyors rabláshoz, mint barátságos tárgyaláshoz hasonlított, Bajnis még egészen feldúlva és remegve, akár a jól megfuttatott ló, leül a padra. A Kovácsné, aki még mindig testével védi a zöldséget, és kissé már felocsúdott a támadás ijedelméből, éppen sírni készül. De Bajnis azzal fegyverzi le, hogy méltatni kezdi, amit most az ő gyerekeiért tett. Majd arról beszél, hogy ősszel kimegy vidékre, és hoz a lányoknak almát. De a Kovácsnénak könny csillog a szeme sarkában, és félő, hogy mindjárt hangos sírásban tör ki, és elkezd kiabálni. Bajnis fél tőle egy kicsit. Elmegy hát inkább a Kovács műhelybe rángatni még egy ideig a fújtatót.
1: Hát, Isten veled, Srul,
0: mondja egy idő után.
1: Mondd meg Lájénak, hogy derékasszony, és hogy hozok neki uborkát.
0: És megy hazafelé. Fél órát tart az út, görnyetten ballag előrehajtott fejjel, amely mintha meg akarná előzni a testét. Elhalad a ruszin kunyhók előtt, ahol nincs semmi keresni valója, a zsidó kunyhók előtt, ahol az embereknek semmiük sincs, és a kisboltok előtt, ahol nem adnak neki hitelbe semmit, mert vagy nem vásárol náluk, vagy pedig tartozik nekik. Jó holnapot? Ez a fő dolog. Mert a mát, az csak túl lehet élni valahogy.
1: Hű!
0: Talán kevés mát él túl 32 év alatt? És hagyott-e valaha az úr éhen halni egyet is? Az ő zsidói közül. Amióta a világ, ez még nem fordult elő. Amikor legnagyobb volt a baj, mannát és fűrjet küldött az égből. Lehetne még rosszabb is, és mégsem halna éhen sem ő, sem a gyermekei. Rendben. Davidovics Burek látta őt Pribújban követ fuvarozni. Rendben. Keresett 15 koronát. Kifizettek neki 15 koronát, egy fillérrel sem többet, sem kevesebbet. És világosan el kell képzelni, ahogy az útmester asztalán fizetéskor egy üres kávésbögre állt, beleszáradt föllel, meg egy ősszarvnyelű nyitott bicska, és mellettük feküdt Bajnis pénze. Egy papír 10 koronás és egy 5 koronás. Ezen kívül már nem volt ott semmi, egyáltalán semmi, csak az üres, tiszta asztal. Azt a 15 koronát az asszonynak adta, aki kukoricát vett rajta, azon éltek. És most képzeljük el, hogy azt a 15 koronát se kereste volna meg. Talán éhen haltak volna, meg még az is megeshetett volna, hogy az útmester Katz Gutmannak, vagy Abrahamovics Kóbinak, vagy Herskovics Morthénak adta volna azt a munkát. Nu? Éhen haltak volna akkor az ő gyerekei? Nem haltak volna éhen. Holnap a jóisten fűrjet küld. De mikor Bajnis kérve a faluból, az útkanyaron túl meglátta a viskója kerítésére terített rongyokat, és köztük a felesége piros alsó szoknyáját, meg a rúdra akasztott fazekat, hascsikarása átváltozik valamivé, aminek az oka már nem csupán éhség. Hoztál? Kérdezi az asszony, alig, hogy betette maga mögött az ajtót. Nem hoztam, mondja Bajnis bátortalanul, és elfordítja fejét az asszonytól, még mielőtt meglátná szemében a haragos könnyeket. És 10 éves elsőszülöttjéhez fordul, aki az asztal mellett áll, egy héber könyvből mondogat valamit, és fekete mandula szemét most okosan az apjára emeli. S a félelemért, amelyet az asszony szemrehányó tekintete keltett benne, tökéletesen kárpótolja a büszkeség, amikor elnézi ezt a szemet, amelynél szebb a Salamon királyé sem lehetett, ezt az arcot, amely gyöngédebb a kisbárány gyapjánál, ezt az aranyló pajeszt, amely ragyogóbb a napfényénél. De ebben a földes szobában sok a gyerek, és lehetetlen nem venni tudomást róluk is. Gyerekek, mondja Bajnis ünnepélyesen, s magasra emeli mutató ujját. Apátok hozott nektek valamit? Valami nagyon jót. Persze nincs belőle sok, a jóból soha se lehet sok, de egészséges és nagyon-nagyon. Bajnis csámcsog, s mutató ujja hegyét hüvelykje hegyéhez szorítja. Nagyon jó. Hát, mama, vágd ezt itt föl szép szeletekre a gyerekeknek, ezt a kitűnő retket hagymácskával. És mivel a mamának eszébe se jut szót fogadni, és mivel a mama a kemence fölött magasodó dorongról ruhadarabokat rángat le, és haragosan vagdossa őket a padsarkába, Ziszovics Bajnis maga vágja fel a retket, meg a hagymát. És most egy kis sót szórunk rá, és szépen megterítjük a gyerekeknek. És a legkisebbeknek hozott apa egy darabka fehér kenyeret is, olyan fehéret, mint a most hullott hó, és édeset, mint a cukor, és olyan ebédecske lesz ebből, amilyet nem eszik ma az elnök úr sem. Ziszovics Bajnis azután kihívja Haimkát, az ő első szülöttjét a pitvarba. Leül egy ócska kis káposztás hordóra, és a fiút a térde közé fogja. Milyen szép vagy, József, Jákob fia! És Ziszovics Bajnis érzi, hogy ha még egy percig tovább néz a fiú szemének fekete mélyébe, és ha még egyszer megsimogatja ezt a világos, csak nem lenszínű hajat, és ha ez a bájos száj még tovább fog rá bölcsen mosolyogni, akkor a lágy hullám, amely a gerince körül futkároz, átváltozik valamivé, amit most nemigen kíván magának. Ezért hát nyájas atyai szigorral megszólal. Haimka, te 3 krumplit tettél reggelire. 2, mondja a fiú. Az mindegy, 2 vagy 3. Tudod, apa is éhes, de azt a keveset, amink van, a legkisebbeknek kell hagyni. A fiú ránéz mandula szemével, és buzgón bólogat, mintha mondani akarná, hogy ez az ő véleménye is. És mintha igyekezne a lehető leggyorsabban elhárítani az árnyékát is a gyanúnak, hogy ő másképp gondolkozik. Mert mi ketten nem vagyunk golyok, akik csak az ételre gondolnak, mert mi zsidók vagyunk. Mert nekünk magasabb célokra kell irányítanunk figyelmünket, mert mi edzettek vagyunk olyan kicsinségekkel szemben, mint a pillanatnyi éhség, mert mi tudjuk, hogy az örökkévaló még nem engedett zsidót éhen halni. És estig küld nekünk valamit. Haimka buzgón bólogat, és széles mosolyra derül. Tudom, te az én kedves kis bóherem vagy, mondja az apa, megsimogatja a fiú haját, és megint érzi, hogy testében szétömlik az a langyos nedvesség. No, gyerünk, menjünk a gyerekekhez. Hogy képzelte ezt tulajdonképpen Ziszovics Bajnis? Hány embert akart jólakatni néhány szeletke retekkel s hagymával?
1: Mit gondolt? Hányszor fognak a legkisebbek beleharapni abba a csipetnyi kenyérbe, a Fuchs Eszter egy karaj kenyerének kis darabkájába? Tatele, éhes vagyok, mondta majdnem mérgesen a 7 éves Góbi. Tatele, éhes vagyok, nyafogott a 6 éves Lojme. És az 5 éves Számi, felismerve a szóbeli érvek fölöslegességét, egyszerűen bőgni kezdett. Utána Hanele is rákezdett, és egyszerre csak mindannyian bömbölnek, keserűen, haragosan, szemrehányóan, kihívóan, kérlelhetetlenül, kitartóan, és mindehez, te magasságos ég, még a tűzhely mellől előugró felesége, Royze is csatlakozik. Földhöz vág egy fedőt, és még egy fedőt, és ordít, hogy az ember majd megsüketül tőle. Egy semmire való férfilór üvöltözik valamit, egy naplopóról, aki egy hétig csavarog a lóval a világban, és aztán 15 koronát hoz haza. Az ő szerencsétlen világra jöttéről, az apjáról, és megboldogult anyjáról, a rabbiról, és ökölbe szorított kézzel, vörös foltokkal az arcán rohan az asztal felé. Most elkezd bőgni a 10 éves Haimka is, és kétségbe esetten kiabál. Mamele, mamele! És mindkét kezét anyja terhes hasának támasztva, hátrafelé tolja az asszonyt. Bajnist házának-e forradalma zavarba hozza. Nem tudja, mit tegyen. A feje forog, a szeme elsötétül. De csak egy pillanatra. Azután hirtelen legugol a gyerekek elé, nevetni kezd, összeveri a tenyerét. Ho-ho-ho! Zisovics gyerekei sírnak? Ho-ho-ho-ho! Hoppassza! Még csak az kéne, jullallá, jullallá! Zisovics gyerekei soha se sírnak! Soha, soha! Mert gazdag apukájuk van, aki hoz nekik ételt, és mindent, amit csak akarnak, mert neki sok pénze van. Jujujujujuj! Borzasztó sok, mert ő gazdag, és Zisovics gyerekei gazdag ember gyerekei. Jullalla, jullalla, julla, julla, jullalla! Zisovics bajnis az általános ordítozás közepette ugrándozni kezd, és a gyerekek lármáját saját kiabálásával igyekszik túlharsogni. Jullalla, jullalla, julla, julla, jullalla! És táncol, ugrál. Egyik lábát átveti a másikon, aztán az egyiket a másik után a levegőbe dobálja. Toborzót jár, kezét csípőre teszi, majd a feje fölé lendít, hadonászik, tapsol. Julla, julla! Mert Haimka nagy doktor lesz az úr előtt, és Gutmankából nagy kereskedőt csinál, és 3 háza lesz munkácson a főtéren. Ho-ho, hujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ott király lesz, és Loly meg kormányzó. Jullá, jullá! És Számikáért, meg Pinkheszkáért küldenek majd egy nagy hajót. Jullá! Első osztályút. És Henelének, meg Jentelének hozományt. Mindegyiknek 1 milliót. Jullá, jullá, jullá! Jullá, jullá, jullá! Most a 10 éves Háimka is csatlakozik apjához. Ő is táncol, ugrál, jullá, jullá, ő is előre lendíti a lábát, átveti egyiket a másikon, aztán megfogja apja kezét, és együtt járják, ropják a táncot, duhajkodnak, dobogtatják a földet, jullá, jullá, jullá, jullá, jullá.

0: Nem. Ezen a napon az Úristen már nem küldött mannát, és egész estig egyetlen fügyecskét sem. Ezt a csodát az Úristen csak másnap délfelé tette meg, amikor Bajnis a falu túlsó végén ácsorgott. Amint megpillantotta azt a két turistát, az urat, akin a kockás gyapjuszövet métere legalább 60 koronába került, és a szép gömbölyded asszonykát, aki, ha Bajnis jól látta, kicsit bicegett, mindjárt tudta, hogy a nyájas Úristen küldte őket, mint a bárányt Ábrahámnak, hogy feláldoztassanak az ő gyerekei helyett. Bajnis agya rögtön lázasan dolgozni kezdett. Az Isten akarata világos volt, és ha az Isten akarata világos, akkor minden világos. Akkor már csak az emberen áll, hogy Isten akarata szerint igazodjék, és egész erejével dolgozzon annak megvalósításán. Az Úr küldi ezt a két turistát hozzá, de akarata megvalósításának részleteivel az Isten már nem törődik, és nem is törődhet. Az már az ember dolga, és rajta múlik, hogy a világot maga körül úgy formálja át, hogy Isten szándéka beteljesüljön. Az úton várt rájuk, és mivel a törvény nem engedi meg, hogy kalapot emeljen, illedelmesen eléjük állt, és tiszteletteljesen, de nem koldus módra megszólalt. Bocsánatot kérek uraságtoktól, de a gyermekeim tegnap óta nem ettek, ez olyan igaz, ahogy Isten van az égben. Az Úr hűvösen végigmérte Bajnist, tetőtől talpig, aztán megkérdezte. Van itt a faluban valami jó ló?
1: Jó ló,
0: ismételte Bajnis. Aha, az asszonyka már nem bírja tovább. Fölhorzsolta a lábát, vagy rosszul lépett. Bajnis agya dolgozott, és lázasan működni kezdett a fantáziája is. Fönt a magasban Isten akarata van. Az egyetlen szilárd pont a térben, kemény, mint a gyémánt, és éppen olyan ragyogó. És lent a világ, amely ugyan nem vesztette el megszokott képét, de minden idoma különös módon meglágyult, mintha viaszból volna, és gyúrni lehetne. És Bajnis keze gyúrta. Az ujjai lázasan foglalatoskodtak még akkor is, amikor művét szavaival leplezve megismételte. Jó ló! Aztán hirtelen energikus kézlejtéssel, mint akinek állításához nem fér kétség, megszólalt. Itt a faluban csak egy jó ló van, a Wolf Mordkhelova. Igen? Mondta az úr. Valami vak, sánta, 20 éves gebe. Mosolygott a tréfán udvariasan Bajnis. Az egy 7 éves ló, tekintetes úr. Wolf Morhe 1400 koronát adott érte. Nagy szerencsénk lesz, ha otthon találjuk, mert az egész faluban nincs most egy jó ló sem. Mind kint vannak a legelőn, vagy Pribújban követ hordanak az országútra. Várj csak, otthon van, vagy nincs? Azt hiszem, ne higgy, otthon van, vagy nincs? Talán otthon van. No látod, nevetett az úr. Milyen messze lakik innen az a te Mordhéd? Messze? Dehogy is messze, egy ugrásnyira. Mi az, hogy egy ugrásnyira? Ha uraságod a város felé megy, akkor éppen abban az irányban lakik. Szóval egy ugrásnyira. Aszerint, hogy a nagyságos asszony hogy tud menni? Á, már azt is látod. Negyed óra. Negyed óra. Vagyis egy fél óra.
1: Fél óra!
0: Mosolygott sértődöttem Bajnis. Hát így sokáig

0: igyekszik lépést tartani velük. Mennyit számít csak a lóért? Gondolkozik, aztán megszólal.
1: Régóta vannak itt az uraságok?
0: Elég régen ahhoz, hogy ne hagyjam magam rászedni tőled és Morthétől, nevet az úr.
1: Lehet, hogy két lovat is fel tudnék hajtani. Elszaladnék.
0: Nem. Még az elsőben sem egyeztünk meg. Mennyit fizetnek itt egy lóért és egy emberért egy napra?
1: Hogy mennyit fizetnek itt egy lóért és egy emberért egy napra? Hát az nem mindig egyforma, hogy mennyit fizetnek egy lóért meg egy emberért egy napra.
0: No, tudom, ráz a fejét az úr, és nevetve Bajnis felé mutat.
2: Az egy nagyon jó ló, mondja Bajnis, és eltűnődik. Okos goly, de jó kedvében van, nevet, az asszonyka szintén, ami nem rossz.
1: Az a ló úgy fog repülni a nagyságos asszonnyal, mint a fecske,
2: ha a nagyságos asszony akarni fogja, és ha a nagyságos asszony nem fogja akarni, akkor úgy fog menni, mint a bárányka. És hogy tud az a ló hegyre mászni? Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó tudom én, mennyit fog Morthe kérni.
0: Tényleg, az üzlet nem csak pénzkeresés, az üzlet szórakozás is, és néha nagyon izgalmas szórakozás. Mert nem kisebb dologról van itt szó, mint arról, hogy újra meg újra formáljuk a világot. Tévedés azt hinni, hogy a világ olyan, amilyennek érzékeinkkel felfogjuk. Valami idegen, valami szilárd, valami, ami független a munkánktól. Semmiképpen sem. A világ az, amit magunk csinálunk belőle. És a pillanat is az, amit csinálunk belőle. És a dolgok is, és az emberek is. Zisovics Bajnis siet hazafelé, és két uraságot vonszol maga után. Az Isten csak csodát tesz, a többit az ember cselekszi.

Ivan Olbracht, Az Úr csodát tesz, második rész. Felolvasta Trill Zsolt. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Eromán Kata, szerkesztő Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra.
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében kedden Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Mint ismert, hétfőn megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. 2 centimétert nyerve így. Légiparádéval, tisztavatással és haditechnikai bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Reggel 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett több mint fél órás bemutatót tartanak. A program zárásaként 3 Gripen piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva repül át a Duna felett, majd egy helikopter érkezik a nemzeti zászlóval. Sűrített járatokkal készül a MÁV a debreceni virágkarnevárra, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül az augusztus 18-a és 23-a közötti ünnepség sorozatra, közölte a Vasúttársaság kedden. Mint írták, az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, más vonalakon pedig kiegészítő autóbuszjáratokat indítanak, így Debrecenből és a környező településekről is zökkenőmentesen lehet majd hazajutni. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platform. Jelentette be kedden Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke a Facebookon. Elmondta, a felületen az emberek megismerhetik az adott témát, véleményt mondhatnak és javaslatokat tehetnek. A kormánybiztos elmondta azt is, a Közhang internetes oldalán regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben. Befejeződött a budapesti jegy- és bérletautomaták átfogó korszerűsítése, közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus közepére mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, emellett 37 új nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság tájékoztatása szerint az automaták 2014 óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a Pay and Go használata, az automaták ma is a jegy- és bérlet értékesítés mintegy 40%-át adják. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban. Derült ki egy friss országos felmérésből, írja az MTI. A telefonhasználat korlátozását Andrej Babis kormányfő és Robert Plaga oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóvá hagyja az elképzelést, úgy az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe. Hazánk időjárásáról. Szerdán csökken a felhőzet és naposra fordul az idő, az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég. Kisebb eső ott előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, csak délután kezd gyengülni. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő korábbi adását.

0: Lehet egy országot úgy elvezetni, hogy az ország vezetője a közösségi médián keresztül kommunikál? És ki az a politikus, aki ezt a gyakorlatot követi? Önök, kedves rádióhallgatók, meg tisztelt nézők ott a YouTube, meg a Facebook képernyők előtt biztosan tudják, hogy kiről van szó, ki az a politikus, akit legtöbbször szoktak úgy emlegetni, hogy ennek a gyakorlatnak a megtestesítője. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok, és akkor elárulom, hogy ez a politikus, ez nem más, önök már kitalálták, ő Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát, köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez tényleg így van? Hogy az elnök az így kommunikál, és így születnek a döntések, és esetleg egy vezető kollega, egy vezető tisztségviselő úgy értesül a dolgokról, hogy elolvasta az elnöknek a közösségi oldalát?
1: Vannak erre konkrét példák, tehát általános igazságként én nem fogadnám el, tehát tudnék példát mondani egyikre másikra, konkrét példa az első Trump ciklusból, csak nagyon röviden. Ugye James Comey az akkori FBI igazgató, majd az addigi FBI igazgató, Trump egyik kritikusa, ő például konkrétan a repülőgépen tudta meg, amikor elővette a telefonját, és felment az egyik online közösségi platformra, hogy ő ki van rúgva, tehát ezt ott szembesült vele.
0: Ő már nem is ő.
1: Tehát van erre is példa, de arra is van példa, ez 2017 őszén történt, szeptember magasságában, 17, nem tudom, mennyire ezek a hallgatók, 17 késő nyarán őszén hát fellendült az észak-koreai rakéta kísérleti program, és ha visszaemlékszünk, akkor jöttek azok az üzengetések Washington részéről, vagy Donald Trump részéről, hogy ugye üzenem annak a diktátornak, hogy az én gombom nagyobb és működik.
0: Ja igen, ez a klasszikus. Fokol.
1: Igen. És abban a légkörben írt egy olyan üzenetet Donald Trump, ami első olvasatra úgy tűnt, minthogyha ehhez adott esetben háborúba vinni az országot, és amikor tovább olvastuk az üzenetet, akkor derült ki, hogy egy teljesen más ügyben tette meg ezt a megjegyzést, már ugye nem Észak-Korea kapcsán, hanem úgy általában a haderő személyzeti politikájával kapcsolatban, és erre mondta azt az akkori védelmi miniszter, Jim Mattis tengerészgyalogos tábornok, hogy hát amíg ő ezt levélpapíron nem kapja meg, addig ezt nem tekinti hivatalosnak. Na most az igazság az nagyjából a kettő között van, ugyanis tudunk olyanra is példát, hogy egy kicsikét közelebbit is mondjak, időben is, meg térben is. Ugye tavaly ősszel vártuk eredetileg az úgynevezett, ezt nehéz magyarra fordítani, Force Posture Review című dokumentumot, ami tulajdonképpen az Egyesült Államok globális katonai jelenlétét hivatott leírni, olyan értelemben, hogy hol, mennyi katonát, milyen fegyverrendszereket, milyen csapatokat tartanak, éppen reflektálva a nemzetközi biztonságpolitikai környezetre az egyes régiókban. És ez a hivatalos dokumentum, ez tulajdonképpen még nem kerül publikálásra, annak ellenére, hogy már tavaly ősszel kellett volna, és részben azért nem, mert a háttérben lévő illetékes, főleg Pentagonban lévő tisztviselők elkezdték ezt kidolgozni, ugye ez részben nyilvános, részben titkosított, de elkezdték kidolgozni a hivatalos dokumentumot, ugye mindig arra ügyelnek, hogy a hivatalos dokumentumok, amiket publikálnak, vagy közzétesznek, azok összhangban legyenek az elnöki kommunikációval. Igen ám, de hogyha az elnök, teljesen mindegy, hogy online platformon vagy sem, gyakran olyan állításokat tesz, és mindig másképpen reagál egy
0: nehéz igazodni. Kívásra,
1: akkor igen, akkor ahhoz kell igazodniuk, és konkrétan hát volt ilyen történet, hogy mást mondott adott esetben az elnök egyik másik pillanatban mondjuk a Németországban tartott amerikai katonáknak a kilátásáról, hogy akkor ott tartja őket, vagy sem, meg a Lengyelországban tartott katonáikkal kapcsolatban, és ennek megfelelően ugye tolódott a határidő, hogy mikor fogjuk majd az éppen a legutóbbi nyilatkozattal összhangban lévő verziót elkészíteni.
0: Még egy utolsó kérdés ebből a témából, és aztán befejezem, hogy ez úgy néz ki, hogy az amerikai elnök zsebében ott a mobiltelefon, és időnként előkapja, vagy van egy stáb, van 3-4 nem tudom hány ember, akik egyébként az ő hivatalos közösségi média oldalait azokat szerkesztik.
1: De ezt egész biztosan nem tudjuk. Én hajlok egyébként az előbbire, tehát hogy ezt személyesen,
0: hát személyesen.
1: Nagy részt személyesen ő írja, de már 2017-ben, amikor már voltak ilyen példák, hogy őket címét felhoztam, már akkor felmerült, hogy véletlenül kell, hogy legyen az időpontok alapján, tehát hogy mikor amerikai, mondjuk keleti parti idő szerint, vagy éppen ahol az elnök tartózkodik, milyen időpontokban éjjel kettőkor, nem tudom, hajnali, nem tudom, 4 órakor, mikor küldi ezeket az üzeneteket. Annak függvényében voltak, akik azt feltételezték, hogy emögött van egy csapat, akik olyan stílusban írnak, mint ahogyan az elnök. Szóval ezt igazából tényszerűen biztosan volna. Nem tudjuk.
0: Végső kérdés. Egy szakértő elemző szemével ez a gyakorlat, ez jó vagy nem jó?
1: Én azt mondom, hogy ma már szükséges, főleg Amerikában egyébként. Ugye ennek a háttere is nagyon röviden ugye az, hogy Donald Trump személy szerint, de lehetne a republikánusokat is emlegetni, vagy legalábbis a republikánusok azon szárnyát, akiket Donald Trump elsősorban képvisel, ők általában elégedetlenek voltak az amerikai média viszonyokkal, és ők azt sérelmezték, hogy az úgynevezett főáramlatú vagy fősodratú médiában, gondolok itt CNN-re, de akár a Fox-ot is lehetne említeni, ott tulajdonképpen nem kapnak elegendő megjelenési lehetőséget, akár úgy, hogy nem fejthetik ki érdemben az álláspontjukat, akár úgy, hogy kifejthetik, de nem érnek el annyi emberhez. És ennek megfelelően, főleg az amerikai jobb oldalon, már egyébként a 90-es évektől azt lehetett látni, de főleg a 2000-es években, hogy a rádió világába, akkor még ugye podcastek meg online célra még kevésbé volt, a rádió világába szorulnak ki az alternatív, és erre semmilyen jelzőt nem teszek, hogy normatív szempontból, de az alternatív vélemények azok tulajdonképpen ebbe a szférába szorultak ki, és ennek lett a hosszabb távú előnye, hogy aztán amikor megjelent a podcast, megjelentek az online közösségi platformok, akkor ott egyébként sokkal otthonosabban, sokkal jobban, jobb praktikákat alkalmazva tudnak kommunikálni, és ez volt Donald Trumpnak a célja már 2016-tól kezdve, tehát a jelöléstől kezdve, hogy ő közvetlenül fog majd szólni minimum a saját támogatóihoz.
0: És aztán letiltották a közösségi média egyes oldalairól, de ez csak zárójel.
1: Így van, de Amerikában ez a mai napig dilemma, tehát a Twitterről tették ki Trumpot, a Twittert aztán megvette Elon Musk, ebből lett az X vagy X, hogyha angolosan ejtjük, és ott is tulajdonképpen mind a mai napig arról szól a vita, transatlanti vonalon is, hogy na mit szabad és mit nem szabad ezeken a platformokon közölni. Ez azért fontos Amerikában hangsúlyozni, mert ugye Amerikában a szólásszabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága az első alkotmány kiegészítés, az egyik legfontosabb történelmi, kulturális szempont, az egyik legfontosabb szabadságjog, és éppen ezért ott állandó viták vannak arról, hogy na mit szabad és mit nem szabad, főleg politikai kérdésekben közölni.
0: És akkor Magyarországról meg Európáról ne is beszéljünk, de akkor áttérve a következőkre. Az iráni kaland, most idézőjelben mondom természetesen ezt a szót, ez Amerikának mit hozott? Ez egy zsákutca, egy ballépés, vagy éppenséggel elérték azt, amit elérni szerettek volna?
1: Hát bármilyen furcsa, a kettő egyszerre lehet igaz, és nem kibújnak a kérdés alól, megválaszolom, csak azért mondom, hogy mind a kettő igaz lehet egyszerre, mert ugye rengeteg, mondjuk így dezinformáció övezte a közbeszédben, a nemzetközi közbeszédben azt, hogy konkrétan mi az Egyesült Államok, vagy legalábbis a Trump kormány célja, a iráni háborúval kapcsolatban. Tehát mit akar elérni? És akkor itt felmerült minden a rendszerváltástól, vagy a rezsimváltástól kezdve az atomprogramnak a megszüntetésén át, mindenféle a hormúzi szorosnak az átadása, ráadásul ezek menet közben folyamatosan az aktuális helyzetnek megfelelően változtak, de például rendszerváltás az nem volt célja a Trump elnökségnek. A célja az igazából, amit következetesen lehet kijelenteni, hogy célja lehetett, és vélhetően most is ez, hogy az iráni katonai képességeket erőkivetítési kép. Egyrészt az atomprogramot azt visszalökje, ugye erről megint van egy vita, hogy ezt mennyire sikeresen tette meg, azért valószínűleg olyan értelemben sikeres volt, hogy vélhetően vannak még, ezt irán szakértő, vagy közel-kelet szakértő, ezt nálam pontosabban tudja, de vélhetően vannak még képességek Iránban arra vonatkozóan, hogy folytassák, vagy újrakezdjék az atomprogramjukat, na de 50 évnyi fejlesztést azt tulajdonképpen a Trump adminisztráció visszabombázott. Aha. Tehát, hogy ilyen, és rengeteg, de óriási beruházásról, gondoljunk bele, hogy itt évtizedeken át építették azt, amit építettek, és azt közel a nullával tette egyelővé a Trump elnökség egyrészt. Tehát ez volt az egyik cél. A másik cél pedig az volt, hogy a konvencionális, tehát a nem nukleáris, hanem a hagyományos erőkivetítési képességet, gondolok itt haditengerészetre, légierőre, és lehetne itt említeni talán még az úgynevezett proxikat, tehát Hamas, Hezbollah és egyéb közel-keleten lévő ugye, terrorszervezeteknek a finanszírozását, ezt ellehetetlenítse a Trump elnökség azzal, hogy az előbbieket megsemmisíti. Tehát tulajdonképpen már nincs érdemi iráni hadiflotta, nincs érdemi iráni légierő.
0: Elég egy gumicsónak, zárójel.
1: A hajók zavarására elegendő, ez így van. Ott ilyen szempontból el is kitérhetünk, hogy a hormuzi szoros kapcsán viszont a Trump elnökség meg véletlenül arra játszik, hogy egyébként a háborútól függetlenül is valószínűleg, és ez vitatható, de hogy ők arra játszanak, hogy hosszabb távon a hormuzi szorosnak a nemzetközi jelentősége az majd csökkenhet, részben a háború miatt, de azért is, mert hogy költséges, tehát tulajdonképpen vannak alternatív útvonalak, vagy lehetnek, bocsánat, lesznek majd alternatív útvonalak, amelyeken keresztül kihozható az olaj. Ezt szeretné a Trump elnökség hosszabb távon.
0: Éppen azért, mert a háború az lehet, mert lehet itt. Ellehetetlenítette a hormuzi szoros egy részét. Jól?
1: Részben azért így van, és hát a visszatérve még ugye a proxikra, meg ugye a Hamas, Hezbollah és egyéb szervezetekre, meg lehetne még a jemeni huszikat, vagy hutikat ki hogyan ejti említeni. Itt alapvetően az embargók, a különböző gazdasági szankciók, amelyeket az Egyesült Államok a korábbiakhoz képest is sokkal durvábban alkalmaz Iránnal szemben. Gondoljunk bele, hogy tehát nem lehet csak úgy Iránból kiutazni, nem véletlenül spekulál mindenki Iránnal kapcsolatban, mert nem nagyon vannak nyugati újságírók Iránban, vagy ha vannak, akkor azt látják, amit az iráni rezsim mutat nekik. Tehát csak azt akarom, akkor az iráni fizetőeszköznek az értéke az csökkent drámai mértékben. Azt, hogy kiknek tudják eladni, hogy támadhatják a hormuzi szoros, de az amerikaiak cserébe ugye blokád alá vonnák ugyanezt a szorost, ennek megfelelően nem biztos, hogy kijut ugye az olaj,
0: az iráni olaj.
1: A fővásárló mondjuk Kína irányába, illetve hogy hogyan jut be a fegyver, hogyan jut be a pénz,
0: főleg, meg az élelmiszer, meg
1: az élelmiszer, így van, tehát itt alapvetően, amiről gyakran megfeledkeznek, amikor ugye közbeszédben vitatják ezt az egész iráni háborút, hogy valóban ez politikai értelemben fájt az Egyesült Államoknak, mert ugye a mind odahaza a Trump elnökségnek a megítélése, a republikánus körökben is, és egyébként a szövetségesi megítélése is ugye alapvetően romlott.
0: Igen, Spanyolország és egyebek.
1: Például így, mert ezzel bemehetünk, hogy Európában vegyes a megítélése, jobb esetben is, de alapvetően ez inkább ártott az Egyesült Államoknak, de az Egyesült Államok kormányzata meg ugye azt mondja, hogy jó rendben, de ez a felszín, ez a percepció, ez előbb-utóbb elmúlik. Alapvetően, hogyha Iránról beszélünk, vagy az iráni rezsimről, akkor hosszabb távon, és itt hónapokra meg egy-két évre kell gondolni, megfojtható a rezsim, és nem megbuktatni akarjuk önmagában a rezsimet, hanem rá akarjuk venni, hogy amit eddig csinált, gondolok itt az említett proxikra, az atomprogramra, de egyébként lehetne említeni a szomszédos országoknak is egyébként a beavatkozását mondjuk, adott esetben Szíriában vagy más területen, hogy ott konkrétan azt hagyja abba. És ilyen szempontból a Trump elnökség úgy kalkulálhat, legalábbis a nyilatkozatok alapja, hogy a 6 kört futottunk legalább ezzel a békét kötő, most megint háborúzunk.
0: Igen, tehát, állandóan.
1: Lényegében itt tárgyalási folyamat zajlik. Tehát azt kell látni, hogy ez a háború most már 150 napja legalább ugye zajlik, de ebből a 150-ből körülbelül hát 60 lehetett az, amikor komolyabb műveletek zajlottak amerikai részről. És ugye közben meg tárgyalások voltak, ezeknek voltak vélt vagy valós eredményei, gondolok itt a Sunday nyilatkozatra még júniusból, igen. Tehát hogy ezek, nyilván ez el lehet veszni itt a részletebe, hogy ezek mennyire, hogy mondjam, megoldásnak jelentetnek. A amerikai részről, tulajdonképpen is iráni részről is, itt versenyfutás van az idővel. Az irániak arra számítanak, hogy novemberben lesz Amerikában félidős választás, és ott majd megfizeti a politikai járát ennek az elnök, és akkor utána majd Irán valamennyire fellélegezhet, vélhetően. Trumpék meg ugye úgy kalkulálnak, hogy a félidős választásokat megelőzően talán még sikerül legyőzni iránt, hogyha pedig nem, akkor utána majd hát a külpolitika, amúgy az elnök hatásköre, akkor majd keményebben odalépnek. Tehát valószínűleg itt, ugye erre van egy ilyen mondás, hogy a dolgok először rosszabbak lesznek, mint jobbak, gondolok itt a bombázásokra. Itt lehet azért erre számítani, hogy biztosan lesznek majd még ilyen hullámok, ilyen értelemben.
0: Ami persze minket is elérint az olaj árváltozása kapcsán. Most Izraelről nem kérdezek, az egy másik külön téma. Ami engem érdekel, az igazából az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai álláspont. Tehát nagyjából lehet tudni, hogy Amerika olyan támogatásokat nyújt Ukrajnának, ami az ukrán hadi folyamatok szempontjából kulcsfontosságú. Tehát műholdas irányítás és egyebek.
1: Hiszen ez is így mondja.
0: Mi Amerika célja? Mit akar? Megegyeztek már az oroszokkal, már megszületett egy Trump-Putyin egyezség valamiről, valami üzlet, vagy mi történik ott?
1: Ugye erről már hónapokkal, sőt évekkel ezelőtt is beszéltek, hogy itt Washington és Moszkva majd megegyezik valamiben. Véletlenül én azt mondjam, pontosítanék, hogy az ő áldásukkal születik majd meg valamiféle, nevezzük megállapodásnak, majd amikor. Igazából az Egyesült Államoknak geopolitikai értelme, és azért ezt emelem ki, mert ugye ez a kormányokon átívelően igaz, tehát ez igaz volt Bidenre, igaz volt egyébként, ugye vissza lehetne menni Obamáig, tehát az első Trump elnökség alatt is, ugye 14 óta zajlik ez a háború, csak az invázió kezdődött el, ugye 22. februárjában, mert az orosz invázió. Tehát geopolitikai szempontból ugye az Egyesült Államoknak a célja Európával meg Eurázsiával szemben, hogy ugye ne legyen olyan szárazföldi hatalom, amely domináns vagy regionális hegemóniára tudjon szert tenni Eurázsiában. Ugye tulajdonképpen az első és a második világháborúban való amerikai beavatkozás is részben erről szólt. Ukrajna kapcsán, ugye ez a kicsikét hátrébb lépve, ez alapvetően azt jelenti, hogy mert amerikaiak semmiképp sem akarják, hogy Ukrajna veszítsen ebben a háborúban. Azt elképzelhetőnek tartják, hogy területet kell átadnia majd, de alapvetően nem őt akarják kihozni vesztesnek, és hát ez nem politikailag korrekt, ugye voltak más ellenzők is Magyarországon, akik ezt elmondták nyilvánosan, tehát igazából itt Amerikának, tehát nyugati szempontból ugye a háborúk költségeit nem csak számokban lehet, már úgy értem dollár, milliárdokban lehet mérni, hanem meg időben persze, hanem hát emberveszteségben, sőt elsősorban abban. Na most az amerikaiak részéről, meg európai részről általában ugye erről kevésbé lehet beszélni, ukrán részről sokkal inkább, mert persze orosz részről is, és csak azért mondom, hogy ilyen értelemben nem mondom, hogy proxy háborúnak lehetne nevezni azt, ami Ukrajnában van, bár vannak, akik annak nevezik, de ilyen szempontból az amerikaiak érdeke, hogy minél tovább, egyébként bármilyen furcsán hangzik, ahogyan egyébként a Biden elnökség mondta, addig, ameddig csak szükséges támogatni ugye Ukrajnát. Trump annyiban hozott változást, hogy minden retorika is, minden fenyegetés, meg ugye a hírhet Trump-Zelenszky fehérházi találkozó ellenére. Csörte ellenére, ugye ott az volt a mondás, és ebből a szempontból következetes, sőt, ez 2000 republikánus, ha még hátrább lépek, tehát nem csak Trumpra, hanem republikánusokról beszélek, 2022-ig visszamenőleg, tehát az invázió követő nyárig visszamenőleg legalább, az volt a republikánus álláspont, hogy mi támogatjuk Ukrajnát, és nem akarjuk, hogy büntetlenül megússzák az oroszok. Mi igazából csak azt szeretnék, hogy ezért jobban az európaiak fizessenek. És ez az, amit elért Trump az elmúlt másfél évben, hogy továbbra is az említett amerikai támogatások, ugye műholdas támogatásokkal továbbra is, persze csak ők tudják megadni.
0: Ez csak ők, igen.
1: Ezt ők biztosítják közvetlenül. Az európaiak pedig adják a részben a nem katonai támogatást, mint a fegyvereket, de a fegyvereket is most már egyre nagyobb mértékben, viszont ezek gyakran amerikai fegyverek, tehát az amerikaiak legyártják, meg átadják, megveszik, és ez így az amerikaiaknak pénzügyi szempontból
0: Amerika
1: is emészthetőbb.
0: Akkor ilyen szempontból remek üzletet köt, nem tudom, ki köt még remek üzletet, de persze akkor a cél az, hogy Oroszország gyengüljön, és Amerika célja is ez, meg az európai szövetségesek célja is ez. Oroszország gyengüljön meg jelentősen. Ez így kijelenthető?
1: Az nem vagyok benne biztos, hogy bizonyos pontig persze gyengíteni Oroszországot, de nyilván van egy bizonyos pont, amin túlmenően valószínűleg az amerikaiak sem akarják gyengíteni
0: még
1: az oroszokat.
0: Még van anarchia tör ki Oroszországban.
1: Egyrészt, igen, ez a durvá forgat. Elő meg orosz szakértő tud többet mondani, hogy ennek milyen reális világos kilátásai vannak, vagy nincsenek. Csak ugye az amerikaiak most már majdnem mindent ugye Kína relációjában vizsgálnak. Tehát, hogy hogyan kell az eurázsiai, most megint geopolitikai szempontból, az eurázsiai földrészen az erőviszonyokat alakítani, például orosz relációban, hogy az a Kína stratégiát, vagy a Kínával szembeni amerikai elvárásokat is tudja támogatni. Tehát magyarul le kell választani valahogyan az oroszokat a kínaiakról, vagy Kínát Oroszországról.
0: De pont fordítva ugye történt.
1: Hát ez az, hogy vannak ugye olyan hírek, meg értékelések, amelyek szerint ugye Putyin meg Xi Jinping alapvetően, Vladimir Putyin és Xi Jinping, ugye kínai, orosz, illetve kínai elnökök ugye ilyen tartó stratégiai partnerséget kötnének. Ki lehetne ezt terjeszteni egyes olvasatokban, akár a globális dél, vagy ha úgy tetszik, a nyugaton kívüli világ nagyobb szereplőire is. Ugye itt a BRICS országokat szokás említeni, nyilván most itt egy nagyot ugrottam, mert az orosz-ukrán háborún ez túlmutat. De a lényeg, hogy az amerikaiak, meg általában nyugati megítélés az az, hogy azért ez nem annyira koherens, mint hogy összetartó erő, mint mondjuk a transatlanti, tehát amerikai-európai kötelék. Hajlamosak vagyunk az utóbbiról úgy beszélni, hogy ez milyen válságot él meg pillanatilag, igen. És persze diplomácia meg retorika szintjén abszolút, de ha úgy tetszik, a transatlanti érték és érdekközösség minden hibájával és belső töréseivel együtt is még mindig koherensebb, összetartóbb egészt alkot, mint mondjuk egy orosz, meg egy kínai, vagy adott esetben a BRICS országoknak a halmaza. Tehát ilyen szempontból az amerikaiak keresik a lehetőséget arra, hogy hogyan tudják őket, majd az oroszokat, meg a kínaiakat szétválasztani.
0: Csak összegezve egy fél mondatban, én akkor leszűröm azt a tanulságot, hogy az orosz-ukrán háború lezárása valójában nem biztos, hogy érdeke Amerikának. De, vagy legalábbis rövid távon nem biztos, hogy érdeke.
1: Én azt mondanám, hogy a kimeneteltől függően, tehát alapvetően érdeke Amerikának azért nem érdeke, hogy Európában háború legyen, mert persze tud rajta, ha úgy tetszik, keresni, tehát hogy valóban a fegyveradásokkal, na de az egy megoldatlan probléma, és a történelmi tapasztalat az, hogy ha Európában háború van, akkor időkérdése, bajon. Hogy az amerikaiat mikor kell belédi. Ez nagyon fontos, mert amikor főleg a Trumpi, tehát a MAGA, Make America Great Again, tehát a Trumpi, republikánus hátországnak az Európa kritikáját hallgatjuk, akkor azt, ha most nagyon lehámozom minden aktuális, meg woke, meg egyéb ilyen ideológiai dolgot, az tulajdonképpen arról szól, hogy nekünk állandóan meg kell ebbeneteket mentenünk.
0: Hát az első világháború,
1: délszláv háború, szintén. Igen. Tehát az amerikai percepció az Európáról, hogy az európaiak nem tudnak vigyázni magukra, vagy a környezetükre.
0: És ebben van ezért, némi igazság.
1: És ebben van némi igazság, így van. Tehát azért mondom, hogy az sem igaz, hogy örökké tartó háborúban lennének érdekeltek az amerikaiak, mert nem. Ők abban érdekeltek, és ez a hivatalos álláspontja egyébként a Trump adminisztrációnak feketén-fehéren leírva a nemzetivédelmi stratégiában, ami idén januárban jött ki, hogy az az érdeke az Egyesült Államoknak, hogy a különböző régióban lévő szövetségesei, a NATO szövetségesek Európában, a Japán és Dél-Korea, vagy a Távol-Keleten, hogy mindenki a saját hátsó udvaráért felel elsősorban. Mi segítünk olyan képességekben, nukleáris képesség, hírszerzés, illetve ugye a műholdas ugye, koordinátáknak a koordinációs támogatása, vagy megosztása, így van. Tehát mi segítünk olyan képességekben, amelyekkel ti nem rendelkeztek, tehát nem várjuk el, hogy, és nem is örülnék nekik, hogyha elkezdenétek belépni erre a területre, mert akkor potenciálisan vetétek lennétek. Igen. Tehát mi ebben támogatunk benneteket, de a konvencionális képességek terén, és ez igaz az elrettentésre is, tehát, hogy Oroszországgal szemben olyan üzenetet küldeni, hogy ilyet ne csináljon többet, azt alapvetően rátok szeretnénk elsősorban bízni, és nem saját magunkra, mert egyszerűen nincs időnk és energiánk arra, hogy egyszerre mindenhol jelen legyünk.
0: Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Minden esetre szoktam mondogatni, hogy én nem akartam történelmi időkben élni, de az idő úgy hozta, hogy történelmi időkben élünk.
1: Ez így igaz.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa volt. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Hajró, juró, meg euró. Mindenféleképpen mondják különböző országokban az eurót, de mikor lesz magyar euró? Az EU-n belül a legtöbb ország már bevezette az eurót, mint közös pénzt, de vannak olyanok, akik még nem. És vannak érvek amellett, hogy bevezessék, meg érvek amellett, hogy ne vezessék be. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát akkor csapjunk bele mindjárt a közepébe. Mit nyerünk, és mit veszítünk azzal, ha bevezetjük az eurót?
1: Azt gondolom, hogy sok mindent már láttunk abban az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mit tudunk ezzel nyerni, hiszen a piac azért a gondolatot is elég jól fogadta, ugye volt egy forint erősödés, lejjebb jöttek ugye a kötvényhozamok. Mit jelent az, hogy lejjebb jöttek a kötvényhozamok? Ugye ez azt jelentette, hogy az állam az olcsóbban tudja finanszírozni a maga államadósságát, ami hát nyilván költségvetésnek nem egy kis tétel, sőt, a nem egy kis tétel, hát Magyarországon első-második legnagyobb szokott lenni GDP arányosan az Európai Unióban. Na most ugye, amit elveszítenénk például az a forint, ugye, amikor megkérdezik a lakosságot, hogy szeretne eurót, hát most 80% azt mondja, hogy szeretne. És igazából én azt gondolom, hogy amikor ez a 80% azt mondja, hogy szeretne, akkor ő nem az eurót szeretné, a forintot nem szeretné.
0: Ja, hogy megfordítjuk a dolgot.
1: Így van. Tehát, hogy itt az elmúlt években azért voltak ennek kapcsán elég keserű tapasztalatok, ugye nagyon nagy árfolyam ingadozások, akárcsak ha az idei évre gondolunk, hogy járt az árfolyam 400-nál is, 350-nél is. Na most ez igazából ugye senkinek nem jó, tehát a cégek nem tudnak tervezni, a lakosság megérzi azt, amikor gyengül, mert ugye az árak fölmennek, azt nem biztos, hogy megérzi, amikor erősödik, mert ugye az árak lefelé kevésbé mennek, meg hát ugye akkor bosszankodik, hogy rosszkor váltott, nyaraláskor mindig fölmegy egy kicsit, tehát mindenképpen emiatt most gondolom azt, hogy nem annyira szereti a forintot. Ugye hát mindenképpen szintén a nyaralások időszakára visszautalok, ugye sokan mennek olyan helyre nyaralni, ahol azért ahol eurót használnak, vagy hát legalábbis euróból tudják váltani az ottani pénzt, hogyha valami egzotikusabb helyről beszélünk, és hát nyilván ennek a váltásnak a nyűgét és a költségét is meg lehetne itt spórolni.
0: Na most két dolog, ez a váltással kapcsolatos dolgok, csak annyit, hogy Európában majdnem mindenütt lehet fizetni. Kártyával, és akkor ez a váltás dolog, ami 30 évvel ezelőtt még volt, az nincs, de...
1: Hát de van váltás, tehát ugye attól, hogy nekünk a bank elintézi, attól annak még van egy költsége.
0: Igen, ezt értem. De amire utalni akarok, hogy a piac díjazta azt, ami történt. A piac az mindig a saját érdekeit nézi. Ezt rosszul gondolom? Tehát amikor arról van szó, hogy díjazzuk azt, hogy Magyarországon milyen változások történnek, akkor a szereplők arra gondolnak, kérdezem, nem állítom, hogy számukra ez milyen üzletet hozhat? Milyen nyereségük lehet ebből? Nem így van?
1: Ennyire nem egyszerű. Még egy kicsit megint megfordítom a kérdést. Ugye mi van akkor, hogyha euró van? Hát akkor előtte teljesítettünk ugye bizonyos kritériumokat. Most nagyon nagy vonalakban nem fogok százalékokat mondani. Mik ezek a kritériumok? Legyen alacsony az infláció, legyenek rendben az államháztartás pénzügyei, tehát ugye 3% alatti hiány GDP-arányosan, vagy 60% alatti, vagy csökkenő trendet mutató államadóság, és ugye alacsony kötvényhozamok. Na most gondoljunk bele, azért az alacsony infláció csak a piacnak az érdeke? Nem, igazából ez az egész országnak az érdeke. Tehát egy kicsit ugye a piac ilyenkor ezt is díjazza, hogy akkor rendbe kell rakni a pénzügyeinket, amik azért az elmúlt években nem voltak rendbe. Tehát ugye az idei évi első negyedéves adatokat láttuk, hogy egy 9%-os hiányt sikerült összehozni, ami brutálisan magas. Tehát a piac ebben ezt is díjazza.
0: Zárójeles megjegyzés, infláció azokban az országokban is volt, ahol egyébként már bevezették az eurót, és És a különböző országokban különböző szintű infláció volt, eurót használó országokban, és volt olyan ország, ahol legalább olyan magas volt az infláció egy adott időszakban, mint Magyarországon.
1: Igen, igen, hogy ugye a balti országokról beszélünk, és a 2022-23-as időszakról. Ugye azért volt náluk eleinte magasabb az infláció, mert akkor az energiaár sokkot gyorsabban ráeresztették a lakosságra. Ugye nálunk csak ilyen augusztus-szeptembertől jelent ez meg részben, ugye amikor a rezsijárakat ilyen két lépcsőssé tették, ugye ezt ők rászabadították elég gyorsan a lakosságba, és ugye náluk az orosz közelség még nagyobb költség emelkedést is okozott, de ugye nálunk pont, hogy ebben a magas inflációban nagyon nagy szerepe volt akkor a forint leértékelődésének. Tehát gondoljunk bele, hogy mielőtt kitört az orosz-ukrán háború, akkor 355 volt a forint, aztán a csúcsán elment 430-ig. Ez brutálisan sok.
0: Az átlagember szem... Ja, igen, az egyik kérdés még az. Ha valaki bevezeti az eurót, akkor abból vissza lehet lépni?
1: Hát abban nem lehet visszalépni, hogy eddig erre még nem is volt példa. Tehát mindenképpen ugye ezért is meg kell azért fontolni ezt a döntést. Tehát ez egy egyszeri döntés. Hát persze ugye látjuk, hogy az Európai Unióból is ki lehet lépni. A britek megtették,
0: hát azóta is sikerült. Vele. A briteknek sikerült, de egy kis országnak...
1: Így van, egy kis országnak még, nem. Még lehetetlenem mindenkik. Hát azért, hogy nekik sikerült, ugye azért most már inkább azt olvassuk sokszor, hogy megbánták, hiszen azért egy Európai Unióhoz képest azért ők is kicsik.
0: Hát igen, nem tudom, Nagy-Britannia lakossága, meg gazdasági ereje, persze nem hasonlítható össze a magyarral, de hát az EU az mégis más. Tehát akkor nem lehet visszalépni az euróból.
1: Így van.
0: Ez körülbelül...
1: Így van, ez olyan, mintha az EU-ból sem tudunk kilépni, mert az gazdaságilag annyira megszívnánk, csúnyán mondva, hogy ez lehetetlen.
0: Miért van az, hogy vannak országok, amelyek nem léptek be az euróövezetbe, és Dánia esetében olvastam, hogy még van egy külön kitétel, hogy nem is kell soha belépnie.
1: Az egyik ezt korábban eldöntötték, és egy kicsit a szuverenitásukat őrzik, de talán nem is a Dániáról, meg nem is az északi országokról beszélnék, bár tegyük hozzá, hogy azért itt voltak olyan országok, ahol az elmúlt években volt bőven gyengülés, az árfolyamba talán a svédeket emelném ki.
0: Ahol svéd korona van,
1: így
0: ugye?
1: Így van. Ugye, ami szerintem a mi szempontunkból sokkal érdekesebb, azok a régiós országok. Ugye, ha megnézzük itt az elmúlt éveket...
0: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia.
1: És Bulgária ugye az idejében.
0: Csak Bulgária nem szomszéd, azért nem mondtam rögtön.
1: Így van, de nem szomszédként majd Lengyelországról is fogunk beszélni, mint régiós ország. Ugye Bulgária és Horvátország a két utolsó bevezető. Ugye ezekben az országokban talán az volt a legérdekesebb, hogy olyan, hogy említettem, nálunk a lakosság szeretne eurót. De ott annyira nem szeretett volna, de mégis bevezették. Hát ugye a horvátoknál azt gondolom, hogy ez a turizmus miatt
0: hát
1: fontos.
0: Igen, ott az...
1: A bolgároknál ott egy kicsit más a helyzet, ott ugye a levának korábban is egy rögzített árfolyama volt az euróval szemben, ugye ez volt az úgynevezett valutatanács, tehát ott ezek az árfolyam ingadozások nem voltak, tehát ez kisebb változást is okoz nyilvánvalóan, valamekkorát azért persze okoz, de ugye egy teljesen más helyzetből indultak. Ugye a régiós országokból van ez a hármas, vagy volt ez a hármas, ugye most már kikerültünk belőle, ez a cseh, lengyel, magyar, akik igazából nem nagyon akarják, vagy akarták bevezetni, ugye mi most már akarjuk. Ugye a románok, ők be akarják vezetni egy ideje, csak hát...
0: Csak ott náluk a gazdasági
1: helyzet, az finoman szólva sem jó, ugye a feltételektől nagyon messze vannak, hát ugye csak hogy a tavalyi hiányadatot mondjam, az 7,9% volt, hát ez nagyon messze van mindentől, bár ugye éppen mai hír, hogy akkor most már ők is velünk egyszerre beszeretnék vezetni.
0: Meglátjuk.
1: Nem biztos egyébként, hogy ez nekünk olyan nagyon rossz lenne, hogyha ugye Romániában is euró lenne, meg nálunk is, ugye gondoljunk Erdélyre.
0: Szomszédos ország, igen.
1: És azért ott azért ugye van egy magyarság, aki szorosan kapcsolódik hozzánk, azt gondolom. Nem tudom erről persze az ő véleményüket. Ugye csehek, lengyelek kimaradnak, aztán persze, hogyha utolsónak maradunk ki, az megint egy veszélyes dolog, mert ugye egy kicsit az támadási felület.
0: A lengyelek miért nem? Mert a cseheknél az ember, ugye az átlagember azt mondja, hogy a csehek mindig olyan furcsák, mindig mindent máshogy csinálnak. De hát ez persze egy sztereotípia, és nyilván nem igaz. De a lengyelek miért nem akarják az eurót, vagy miért nem akarták eddig?
1: Szerintem igazából azért, ott is nagy viták voltak erről az elmúlt években egyébként, hogy volt, aki akarta, volt, aki nem akarta. Ugye ebben benne van az, hogy Lengyelország azért egy sokkal nagyobb, sokkal zártabb gazdaság, mint Magyarország.
0: 36 millió, vagy mennyi lehet
1: körülbelül? Körülbelül, igen. Ugye ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság az nagyon függ az exporttól, nagyon függ az importtól. A lengyeleknél ez sokkal kevésbé van meg.
0: Tehát ugye, azért ők is, ha Németország köhög, azért Lengyelország is megérzi.
1: Hát sokkal kevésbé, mint mi. Ugye ez látszik azért az elmúlt évek adataiban is, vagy visszamehetünk ugye a 2008-2009-es válságig, amikor ők voltak az egyetlen ország, amik
0: jól vészelték
1: át. Abból úgy ki tudtak maradni, még most is ugye egy nagyon szép 4% körüli GDP növekedésen vannak, hát talán egyedüliként a régióból. Tehát ott egy kicsit más azért megint csak a helyzet, de nyilván lehet ott is egyszerűen politikai változás, hogy hirtelen be akarják vezetni, de egyelőre nem tartunk ott.
0: És akkor mi van, ez mint érdekesség, Koszovó és Montenegró.
1: Hát ők bevezették.
0: Hát bevezették, de hát közben nem, tehát ők nem verhetnek pénzt, az EU olyan, hogy koszovói vagy montenegrói euró,
1: így van,
0: olyan
1: így van,
0: nincs,
1: és nem
0: de mégis
1: ugye tagot, és mégis így használják.
0: És ez megy, működik?
1: Működik, persze.
0: És ez nálunk nem működhet?
1: Hát és az miért jó nekünk?
0: Kérdez, nem tudom, fogalmam nincs. Nekik miért jó? Ja, mert nem tudnak belépni azért.
1: Igen, igen, igen. Hát de ugye nekünk az nem jó, mert ugye azzal, hogy nem lépünk be rendesen, azzal ugye azt a szavazati jogot, amit például az LKB tanácsában megszerzünk, ahhoz nem jutunk hozzá. Tehát azért ne Koszovóhoz akarjunk fölzárkózni.
0: A monetáris önállóság elvesztése, ezt a jelenséget, ez kompenzálja az, hogy akkor ott a nagy ügyekbe valamennyire beleszólhatunk 20-valahány másik országgal együtt?
1: Hát azért ugye óvatos lennék, hogy nyilván beleszólhatunk, de ugye egy ország vagyunk. Ugye ez a monetáris politikai függetlenség egy érdekes dolog. Ugye ha visszagondolunk az elmúlt évekre, függetlenek is vagyunk, meg nem is. Ez mit jelent? Ugye azért csak föl kellett emelni 18%-ra az irányadórátát, csak inkább ennek a függetlenségnek sokszor a hátrányát éreztük, persze volt, amikor az előnyét, tehát hogy egy kicsit én ezt a mostani helyzetben ilyen félig függetlenségnek mondanám, hogy ha a piac kikényszerít valamit, azt kikényszeríti. A jegybank nem tud mit csinálni.
0: Személyes véleményt kérdezhetek, vagy inkább ne kérdezzek, mert egy elemző az nem a személyes véleményét mondja, hanem pártatlan.
1: Így van.
0: Mikor lépünk be az eurózónába?
1: Ja, hogy ez a jóslat, hát a jóslat, hát sajnos otthon hagytam. Hát ugye itt most elmondjuk a hivatalos álláspontot, hogy ugye 2030, nem teljesen világos a kommunikáció, de valami olyasmit lehet kiolvasni, hogy ugye 2030-ra tervezzük teljesíteni a kritériumokat, és akkor 2032-ben mondjuk be lehet lépni, hát aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Tehát ugye azért beszélünk ezekről a kritériumokról, ugye tudjuk, hogy mi az a három dolog, ami a háborúhoz kell, a pénz, pénz, pénz, na itt három másik dolog kell, ugye egyrészt az akarat, tehát hogy be akarjunk lépni.
0: De ugye, hát az most úgy tűnik, megvan a kormányzat.
1: Az most úgy tűnik, hogy megvan. Ugye a 2010-es években volt, amikor beléphettünk volna, tehát voltak olyan jók a mutatóink, de csak akkor az akarat nem volt meg. Ugye a másik, az nyilván a megfelelő gazdaságpolitika. Na most ugye az elmúlt években ez nem volt meg, magas volt a hiány, magas volt az infláció. Ugye a harmadik, az pedig hát egy kicsit idézőjelben a szerencse, tehát hogy ne érjék olyan sok hatások a gazdaságot, ugye hát egy hát, COVID idején például nyilván nem lesz
0: alacsony. Hát vagy egy ukrajnai háború is hozzátesz a dologhoz.
1: Ha már hát itt vagy megsorolhatjuk.
0: Akkor a következő kérdés az, hogy most milyen állapotban van a magyar gazdaság? Mit lehet elmondani róla? Mennyire a hírekben az ember mindent olvas, és a hírek jelentős része, az tudjuk, az nem igaz. Tehát milyen a magyar gazdaság állapota?
1: Ugye egy kicsit azt mondanám mindig, hogy lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Ugye most itt az első fél évben egy ilyen 1,7%-os növekedés.
0: Elmehetne diplomatának, csak úgy megjegyzem.
1: Hát, lehet. Na, tehát, hogy 1,7% volt az első negyedéves növekedés, hogy ebből az első negyed év az jobb volt a várakozásoknál, a második negyed év minimálisan rosszabb. Tehát ugye azt jelenti, hogy van már valamekkora növekedés, de hát nem az igazi még. Tehát attól a 4-5%-tól, amit itt jobb években látunk, attól még nagyon messze vagyunk. Ugye az inflációval most jól állunk, tehát ott 1,2 volt az utolsó, tehát a költségvetés az az első negyed évben ugye nagyon elszaladt, tehát ott egy 9%-os hiány volt, a második negyed év az nyilván jobb lesz. Itt ugye az előző kormány hát tervezett sok mindent, aztán ami reális az ilyen 6,5-7%-os hiány, hát ugye meglátjuk, hogy ez az új kormányzat az milyen irányba módosít, jó esetben ez a 6,5-7 egyébként tartható.
0: Az zárójeles megjegyzés az első negyedévi hiány. Azt szokták mondani, hogy a hiány mindig az év első részében magas, aztán az év utolsó részében történik a korrekció. Tehát azt magyarázzák, hogy akkor az a hiány az nem biztos, hogy az egész évre mérvadó. Látom, ingatja a fejét,
1: hát úgyhogy nem. Aki ezt magyarázza, az nem látott még hiánypályát, meg decemberi hiányt. Ugye az elmúlt években azért az volt a jellemző, hogy a decemberi hiány és ugye a negyedik negyedéves hiány a legmagasabb, ugye akkor a kormányzat még kiszórta az év végén, amit ki lehetett. Most ezt nem feltétlenül úgy rossz értelemben értem, hanem akkor fizetett ki egy csomó mindent, beállította ugye az évvégi hiánycélt, amit szeretett volna elérni. Igazából ugye a mostani első negyedéves hiány az ilyen historikusan negyedik-ötödik legnagyobb volt a negyedéves hiányok között. Most nem merek pontos számot mondani, mert azt már felejtettem az elmúlt két hónapban, de szóval ez egy nagy hiány volt. Eredmény szemléletben nem nagyon volt ekkora, ugye talán ilyen 4-5 alkalom volt, amikor nem az első negyedéves, talán bármelyik hiány volt ekkora.
0: Az EU-s pénzek. Ugye arról volt szó, hogy megjönnek az EU-s pénzek, vagy itt vannak az EU-s pénzek. Most itt vannak? Megjöttek? Itt van a Nemzeti Bank széfjében az az EU-s pénz, amit annyira reklamáltunk az elmúlt nem tudom hány évben?
1: Hát itt nincs, de ugye megint ez egy kicsit cizelláltabb, hiszen valamennyi EU-s pénz eddig is jött. Ugye ami nagyon be volt fagyasztva, az az úgynevezett helyreállítási alap, vagy egy kicsit káromkodjak, ez az RRF. Ez egy angol rövidítés, nem fogom feloldani. Ugye itt volt a legsürgősebb megoldani a problémákat, vagy hát fogalmazhatunk ugye egy kicsit magyarosabban, hogy megegyezni, mert ugye ez az idei év végén lejár. Ugye ez teljes egészében be van fagyasztva, ez most már talán jönni fog.
0: De még nem jött.
1: Még akkor nem jött, ezek még nem jött.
0: Tehát minden, ami arról szól, hogy itt van, még nincs itt.
1: Ez még nincs itt. Ugye ebben most belepakoltak olyan programokat, amiket a korábbi kormány megcsinált akár kohéziós elemek, kohéziós programba, átrakták ide. Ugye beraktak olyanokat, amiket majd felhasználunk, de most valahogy sikerül ilyen trükkökkel kipaterolni az államháztartásból, ugye például a fejlesztési bankot feltőkésítve. És ugye a kohéziós programok a másik, aminek egy része volt befagyasztva, de azért egy jelentős része, vagy van befagyasztva, ugye az 2027-ig tart a ciklus, és utána még van pár év, amíg azzal el lehet számolni. Tehát ott kisebb a sértség, azért is lehetett onnan kimenni programokat, mert ott oda még van idő berakni újakat. De azért most már annak nagyobb a valószínűsége jóval, hogy jönni fognak ezek a pénzek.
0: De akkor jönni fognak, tehát még nem jöttek.
1: Még nem jöttek. Mi ugye az az RRF-nél ott azt tudjuk, hogy augusztusban kell rányomni az EU-nak a végső pecsétet, és utána az év végével fizetnek.
0: Mi az ár? Tehát amikor valaki fizet, akkor valamit ellentételezést is kér. Mi az ár ezekért az EU-s pénzekért?
1: Hát itt ugye azért van egy feladatlista, mindenféle, hogy ezek ár és topok kivezetésétől, ugye itt mindig az energia árakat akarja bántani az Európai Bizottság, hát erre nagyon kíváncsi ezek, hogy ebből mi hogy lesz, vagy nem lesz végrehajtva.
0: Az ár és top. Én egyszerű állampolgárként mindig azt hallom a boltban, ha egyáltalán ilyesmi szóba kerül, hogy igen, akkor lement a vajnak az ára, 1200 forintról 800 forint lett a 20 deka magyar vajára. Ez egy átlagember szempontjából nézve, ez abszolút pozitívum.
1: Hát így van, de ugye nem csak az átlagembert nézi az Európai Bizottság, ugye nyilván itt nézi a kiskereskedelmet, nézi ugye a nagy cégeket,

0: Azért a kivonulásnak is van költsége, meg biztos mindig várják, hogy jobb legyen, de azért ugye itt most egy kicsit úgy bántjuk a láncokat, hogy mindegyiket bántjuk, de ez egyébként nem mindegyikre igaz. Tehát azért van, aki tartósan veszteséges, és mindig panaszkodik, és van, aki nem veszteséges, és nem annyira panaszkodik.
1: Aki tartósan veszteséges, értem, differenciálni kell, egyik nem olyan, mint a másik, van olyan, amelyik nagyon nyereséges, egész Európában, ha úgy tetszik, mások itt Magyarországon veszteségesek, erre azt mondják, hogy azért veszteséges, mert rossz az üzletpolitika. Akkor a másik hogyan tud ilyen nyereséget produkálni?
0: Hát ugye azért az üzleti modellek is mindenképpen különböznek a láncok között, tehát ugye van ilyen diszkontabb modell, gyakran cserélődő árukészlet, mindegyben nem megyek bele, igen, tehát ugye jó. Lehet ilyen, de nyilván igen, ez felvet kérdéseket, hogy tud egy cég tartósan veszteséges lenni.
1: Ami még visszatérve az EU és az energiaár kérdésére, az Európai Uniónak miért baj az, hogyha Magyarországon olcsó az energia?
0: Hát ez ugye nagyon jó kérdés, mert ugye ők azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy állami támogatás. Ez ideig rendben is van valóban az, hogy az állam fizet kompenzációt a szolgáltatóknak. Csak ugye ők azzal érvelnek, hogy ez a támogatás ez nem hatékony, mert ugye ezt a támogatást az is megkapja, aki egyébként nem szorul rá. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hát ez csak rászorultsági joggal járna, hát azt ne kérdezd meg, hogy ez...
1: Hát ebben van igazság az én megítélésem szerint, de azt kisakkozni, hogy ki az, aki megkapja, ki az, aki nem, mindig oda jutunk, hogy olyan sem kapja meg, akinek egyébként járna.
0: Hát igen, ezzel nehéz vitatkozni.
1: Na tehát akkor mi a bajuk? Az a bajuk, hogy mindenki megkapja, és nem jár mindenkinek, ennyi?
0: Hát ugye, hogy van egy piaci beavatkozás, és ők nem szeretik ezeket a piaci beavatkozásokat nagyon leegyszerűsítve.
1: De ha nincs piaci beavatkozás, akkor meg a nagy multicégek úgy diktálnak, ahogy akarnak. Tehát itt már az a kérdés, hogy az állam mibe szóljon bele, és mibe ne szóljon
0: egyébként
1: bele.
0: Most már ugye annyival érdekesebb a helyzet, hogy az energiapiacon azért kevés nagy multi maradt. Tehát ugye van állami, MVM, van ilyen, csúnyán mondva, előző
1: Magyarországon,
0: Magyarországon.
1: De Európában vannak multik, meg vannak nagy cégek.
0: Jó, de most nem Európa érdekel minket ebből a szempontból. Ugye Magyarország, tehát most a magyar piacról beszélek, meg ugye Magyarországot kritizálják ezzel. Tehát, hogy ugye vannak, tehát, hogy nagyon visszaszorultak itt a multik, ugye egy csomót visszavásároltak, kivásároltak, hazavásároltak.
1: Ez jó
0: tehát,
1: volt, vagy
0: már...
1: nem volt jó?
0: Hát ugye egy üzletnél mindig értékeljük azt, hogy milyen áron, nyilván ez ebből a szempontból jó kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy mennyire adták el, és mennyire vett, tehát hogy mennyire adta el az állam korábban, és mennyire vette vissza, akkor megint nem biztos, hogy teljesen jó üzlet volt, de nyilván jobb, hogyha hazai kézben van.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy az energiaszolgáltatás legyen nemzeti tulajdonban, ez így kijelenthető?
0: Hát ugye a kritikus infrastruktúránál azért azt gondolom, hogy ez nem árt, hogyha nemzeti tulajdonban van, és sokszor ugye amikor a 90-es években ezeket privatizálták, akkor is azt láttuk, hogy aki ezeket megvette, az például Németországban helyi tartományi tulajdonban volt. Tehát, hogy nem volt olyan is egy piaci szereplő vette meg, de hogy ugye sokszor igen, ilyen helyi állami szereplő. De igen, hát ennek mindenképpen van azért előnye, hogyha kritikus infrastruktúrát nem adjuk el. Mindegy, hát ugye korábban ezt jó ötletnek gondolták.
1: Még mindig maradva annál, hogy az EU-s pénzeknek mi az ára, szóval, de fél perc időnk van, vagy három, vagy kettő, vagy annyi sem. Van egyéb dolog, amit az EU nagyon megkövetelne ezekért a pénzekért? Tehát energiaár volt, meg árstop. Tehát ha úgy tetszik, az állami beavatkozásoknak a csökkentése. De ezt csak Magyarországon várják el, vagy Németország vonatkozásában, vagy Franciaország vonatkozásában azért kicsit más a helyzet?
0: Hát ugye ott talán kevésbé jellemző, ugye akkor vannak ilyen átláthatósági korrupciós szempontok, itt ugye mindig arra hivatkoznak, hogy a közbeszerzések ne egyindulósak legyenek, tehát legyen valami valósabb verseny, hát jó, ugye...
1: Ez egy nagyon furcsa dolog egyébként, tehát megint csak egy átlagpolgár szemével, ha nekem van egy jól bevált szállítom, akkor attól kérek, és akkor nem fogok versenyeztetni, mert a biztosat a bizonytalanért nem hagyom el. Ez a nagy dolgoknál nem így történik.
0: Hát ugye nem így kéne, hogy történjen, mert ugye azért valóban akkor a jól ismert beszállító

0: a nap végén tízszeres árat is elkérhet, hogyha mástól nem kérdezem meg az árat. Tehát ugye, hogyha én szerzek be egy mosógépet, akkor azért megnézem azt is, hogy van az előző mosógép, ami ugye, hogyha elhalálozott, lehet, hogy azért halálozott el, mert 20 éves, és mondjuk meg voltam vele elégedve, akkor az új mosógépnél csak megnézem a többi mosógép árát, hogy milyenek meg mit tudnak.
1: Na jó, hát szóval akkor itt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a következőkben lehet arra számítani, hogy egy sor intézkedést esetleg a jelenlegi kormányzat kivezet, és másfajta eszközökkel próbálkozik?
0: Hát ezt meglátjuk, hogy ez nagyon nehéz megmondani, mert azért ebben nagyon sok politikai kérdés van. Tehát ugye a választási kampányban elhangzott az az ígéret, hogy mindent megőrzünk, ami jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Ezt most szerintem senki nem tudja megítélni. Nyilván itt ugye mindenre lehet indokot találni, csak hát ugye azért politikusokról beszélünk, mindenképpen a népszerűség az egy fontos szempont, és ez sok mindent befolyásol.
1: Mint hogy egy rádióműsornál is fontos szempont, hogy sok ember hallgassa például. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza volt. Itt folytatjuk majd talán valamikor ősszel, amikor talán többet tudunk. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: Megismételtük a Kerengő korábbi adását.

0: Molnár Dixieland Band muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra a média világ erkölcséről, a szerkesztő Kövér Tamás.
2: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel az elmúlt két hét beszámolóiból legelébb is azt hoznám szóba, hogy, mint a cím is kiemeli, egymást hekkelgetik az MI modellek, és ez a legkisebb bajunk. Lett egyfajta kisebb fajta pánika múlt hetekben, amikor kiderült, hogy az OpenAI kísérleti MI modelljei 4 napig barangoltak az interneten, és aztán meghekkelték egy másik mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cég szervereit. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a kísérlet sikeres volt. Az OpenAI azt akarta megvizsgálni, hogy mire képesek az MI modellek. Mint kiderült, annál jóval többre, mint amire számítottak. A történet onnan indult, hogy az OpenAI az Exploit Jim nevű kiberbiztonsági tesztplatformon vizsgálta 2 MI modell, egy már ismert és egy még be nem mutatott modell viselkedését. A teszt lényege az volt, hogy megnézzék, mire képes a 2 modell valós körülmények között. Ennek érdekében pedig a teszt idejére kikapcsolták a szokásos biztonsági korlátozásokat. Ez pontosan úgy hangzik, mint egy 80-as évekbeli katasztrófa film nyitánya. És mint borítékolható, a folytatás is épp ilyen lett. Az OpenAI ugyanis adott programozási feladatokat a modelleknek, azoknak azonban eszük ágában sem volt megoldani ezeket, hanem fogták magukat, és önállóan megpróbálták máshonnan megszerezni a megoldásokat. Ennek érdekében pedig először is megszerezték a rendszer gazdai hozzáférést a szintén MI modellek fejlesztésére szakosodott Hugging Face platform szervereihez, majd loptak mellé jelszót a bejelentkezéshez, és rákapcsoltak a Hugging Face belső hálózatához pár saját irányításuk alatt álló eszközt. Eközben, hogy csak egy kis kémfilm hangulata is legyen a dolognak, tökéletesen álcázták magukat, hogy ledebukjanak. Naplófájlokat módosítottak, és egyéb műveleteket is végrehajtottak, hogy elkerüljék a lelepleződést. Július 9-e és július 13-a között összesen 17.600 hekkelési akciót hajtottak végre, ahelyett, hogy megpróbálták volna saját kútfőből megoldani a nekik kiosztott feladatot. Azért végül csak sikerült lefülelni a 2 kis imposztort, utóbb viszont kiderült, hogy nem csak ezt az egy platformot törték fel, hanem még 4 másik online szolgáltatás. Egy-egy felhasználói fiókjához is hozzáfértek, jogosulatlanul. Ráadásul napokon keresztül ügyködtek úgy, hogy a kísérletet végző OpenAI ebből semmit nem érzékelt. Az OpenAI utóbb azzal mentegette a projektet, hogy a modellek csak nyilvánosan elérhető bejelentkezési adatokkal jutottak be a meghekkelt fiókokba, és hogy nincs bizonyíték, hogy külső szolgáltatók rendszereit vagy más ügyfelek fiókjait is feltörték volna, de az érintett szolgáltatások között volt a felhő alapú alkalmazások futtatására szakosodott modál is, ahol azért az egyik ügyfél programkódjához is hozzáfértek. Minden esetre az OpenAI megnyugtatásul közölte, hogy az érintett kísérleti rendszert leállította, titkosította, és hogy további biztonsági intézkedéseket vezet be, hogy szigorítsa a hasonló kísérletek felügyeletét. Miután a történtek nyilvánosságra kerültek, az OpenAI, az Anthropic, a Meta és a Google 1171 kutatója és vezetője írt nyílt levelet, amiben arra kérték az amerikai kormányt, hogy csatlakozzon azokhoz a nemzetközi erőfeszítésekhez, amelyek célja, hogy szabályokat dolgozzanak ki az MI fejlesztés ütemének irányítására. Az aláírók szerint a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek hamarosan képessé válnak arra, hogy emberi beavatkozás nélkül tovább fejlesszék saját magukat. És nem kizárt, hogy az emberiség nem tud majd lépést tartani az új technológiával, nem lesz képes azt megérteni, illetve ellenőrzés alatt tartani. Az aláírók nyomatékosították. Azért van szükség nemzetközileg összehangolt lépésekre, mert a kormányok és a fejlesztők a verseny nyomása miatt nem fogják maguk mérsékelni a fejlődés ütemét. Ez bizony a technokapitalizmus ördögi csapdája, ahhoz, hogy nagy bevételhez jussanak ezek a cégek, és uralják a piacot, minden eddiginél fejlettebb technológiákat kell létrehozniuk. A verseny gyorsasága pedig kontrollálhatatlan folyamatokat idézhet elő, de a potenciális veszélyeket felülírja a bevétel maximalizálás iránti vágy. Miközben már most látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, ha engedik magától fejlődni, fura irányokba indul el. Hova tovább? Írta mindenről a 444.hu. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel ezt követően akkor most arról szólnék, hogy ingyen elérhető, lelki segédanyag készült az online csalások áldozatainak. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei közösen 4 ingyenesen elérhető lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóiknak. Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője, az Inforádióban elmondta, a szolgáltatás szakemberei azon dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban segítsenek az online visszaélések kezelésében. Tapasztalataik szerint a jogi segélynyújtás, illetve a technikai tájékoztatás és segélynyújtás mellett szükség van arra is, hogy valamilyen lelki kapaszkodót vagy segítséget tudjanak biztosítani a bejelentőknek. Ezek az emberek sokszor kétségbe esetten fordulnak a szolgálathoz, utolsó mencsvárként segítséget remélve. Akad, akinek a korábbi partnere tett közé intim felvételt a másikról, vagy éppen azért kérnek segítséget, mert valamilyen adathalász oldalon keresztül megszerezték a pénzügyi adataikat, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Picit hiányérzetünk van a bejelentőknek adott válaszainkkal kapcsolatban, ezért készítettünk 4 olyan anyagot, amiről azt gondoljuk és abban bízunk, hogy a bejelentők, akik tényleg egyedül érzik magukat a problémájukkal, kaphatnak egy kicsi lelki támogatást, írták mindenről összefoglalóan, és a jogsegélyszolgálat mindehhez különféle témákat választott ki. A felnőttek képeivel való visszaélést, az adathalász célú visszaélések áldozatainak való segítségnyújtást, a gyerekeknek szóló segítségnyújtást, akik az online térben valamilyen visszaélést tapasztaltak, és végül a szülőknek és hozzátartozóknak készített anyagot. Az utóbbinál a célcsoport az lehet, akinek vagy a gyermekét, vagy a családban valamely gyermeket online szexuális visszaélés ért. Csalár Dorina arról is szót ejtett, hogy miként kerülhetjük el, hogy internetes csalás áldozatává váljunk. Az osztályvezető szerint, ha például gyanús SMS-t kapunk, egy olyan URL címmel, ami kétséget ébreszt, arra ne kattintsunk rá. Weboldalnál is érdemes figyelni az URL-re. az adathalász e-mail gyakran tartalmaz helyesírási hibákat. Ha pedig felnőttek intim képeivel élnek vissza, azt szokták javasolni, hogy igyekezzenek olyan emberekkel beszélgetni online, akiket személyesen is ismernek. A gyermekeknél ugyanakkor az a legfontosabb, hogy akár a családban, akár máshol, de legyen egy olyan bizalmi kapcsolata, akivel ilyen probléma esetén őszintén tud beszélni, írták meg mindenről a médiahatóság honlapján. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól most egy rövid visszaemlékezést idéznék fel. 1939-ben írta Ájfalucska címmel, amikor az első bécsi döntés előkészítette a felvidék visszacsatolását. Arról szól, ami ma is időszerű, hogy mennyiféle szempontot kell mérlegelni egy-egy új határ megállapításakor. Azt írta Márai Ájfalucska. Azon a sugaras novemberi napon, amikor tornára bevonultak a magyar csapatok, az ünneplő tömegben egy csapat síró ruszin állott. Ezek a férfiak és asszonyok átszöktek a demarkációs vonalon, és könyörögtek a bevonuló csapatok tisztjeinek, könyörögtek nekünk újságíróknak, hogy községüket, azt a 700 ruszin által lakott Ájfalucskát, amely fönn rejtőzik a Szádelői hegyek között, csatolják vissza Magyarországhoz. Ájfalucska sorsáról akkor mindannyian írtunk, akik hallottuk-e könyörgéseket. A kis ruszin falut éghalálra ítélte a belvederi döntés. De mindenütt, amerre jártunk, feltűntek ilyen küldöttségek. Rozsnyón például a mezencéfiek jelentkeztek. Ezek az emberek nem politizáltak, nem is hazafiaskodtak. Mindennél meggyőzőbb, egyszerű érvekkel bizonyították, hogy az új térkép a vesztüket jelenti. Most olvasom a Határmegállapító Bizottság jelentésében, hogy Ájfalucska hazakerült. A ruszin küldöttség nem könyörgött hiába. Sajnos Stószról, Mezencéfről nem olvasok e jelentésben semmit. Sztregova is odaát maradt Madách sírjával, hiába mozdított meg minden követ a kisfaludi társaság e nemzeti kegyhely visszacsatolása érdekében. Mint minden emberi munka, ez a határ megállapítás is tökéletlen maradt. Bízzuk az időre a végső térképet, az idő néha gyorsabban dolgozik, mint a térképészek. De most, hogy a lapokban olvasom Ájfalucska nevét, megint látom a szegény ruszinokat, amint kezüket tördelve könyörögnek és magyaráznak Torna főutcáját. Látom-e tehetetlen, névtelen embereket, amit harcolnak egy végzet ellen, amely vak és siket, és közömbösen halad el a névtelenek sora fölött. Bevallom, gondoltam néha az elmúlt hónapokban Ájfalucskára, mint jelképre és valóságra. Ez a falu volt a testet öltött gyámoltalan szegénység, a kis élet. Ájfalucska lakosai abból a tejből, tojásból, túróból, sajtból élnek, amit eladnak a tornaiaknak. Torna nélkül az ájfalusiak alig hanem éhen halnak, a hegyek közé ékelt község egyetlen természetes közlekedési útja a magyar völgybe vezet le. Ez a ruszin község egészen kicsiben bebizonyította az egész felvidéki probléma bonyodalmát, minden félmegoldás tarthatatlanságát. A hegy a völgy felé húz, nem csak Ájfalucska esetében törvényez, Ájfalucskára gondolni kellett, mert gyámoltalan és szegény, mert már a neve is olyan, mint egy jajongás a litániában, mert ritkán láttam szemtől szemben ilyen meggyőző alakban az egészen kicsi sorsát a nagy végzettel szemben, aminek a neve politika. Félelmesen nagyvonalú dolog a politika. A hadvezér, a döntőbíró, aki egy határt megvon, soha nem törődhet az ilyen apró részlettel, éppen úgy, mint ahogy a nagyszabású törvényalkotó sem törődhet a törvény minden egyes részlet hatásával. A részlet sajnos csak azokat érdekli, akiket éppen érint. Például Ájfalucskát. De a falut, az embert, az egyest, a részt teljes értékű végzettel érinti. S mind elfogultabban csodálom azt a félelmetes nagyvonalúságot, amelyel emberek dönteni mernek emberi sorsok felett, csodálom azt a megdöbbentő és ember feletti önkényt, amelyel az általános érdekében át tudunk lépni a rész fölött. Minden határvonal igazságtalan, amelyet nem a természet, a történelem, az emberi és földi törvény alkotott. Ájfalucska megmenekült. 700 szegény ruszin nem fog éhezni a következő télen. Lehet, hogy a térkép most néprajzi szempontból kielégítő, de emberi szempontból minden térkép, amelyet ceruzával rajzol az ember, nem pedig törvényen rajzol az idő, múlandó és tökéletlen. Erre kell gondolnom, amikor a lapokban Ájfalucska nevét olvasom, írta 1939. márciusában az író. Ugye némely részletében még ma is időszerű. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve arról, hogy a Jazz TV befejezte műsorsugárzását. Az országos elérésű, több mint 2 millió magyar háztartásban fogható tematikus televízió tulajdonosai szerint a kedvezőtlen finanszírozási és szabályozási környezet tette fenntarthatatlanná a működést. A Jazz TV 2022. májusában indult, majd nem sokkal később a 6-os csatorna helyére került a földfelszíni sugárzásban. Műsorán több száz órányi koncertfelvétel, saját gyártású műsorok, riportok és beszélgetések szerepeltek, és jelentős archívumot épített fel a magyar jazz élet eseményeiről és előadóiról. A művészeti besorolású közösségi médiaszolgáltatás az elmúlt 2 évben már a 2 legnagyobb magyarországi műsorterjesztő legszélesebb elérésű alapcsomagjában is helyet kapott, így a tulajdonosok közlése szerint több mint 2 millió háztartásban volt elérhető. A csatorna honlapja szerint a Jazz TV többek között a One és a Telekom kínálatában is szerepelt. A csatorna tulajdonosai a műsorsugárzás befejezéséről szóló közleményükben azt hangsúlyozták, hogy a döntést nem a nézői érdeklődés hiánya vagy a szakmai működés sikertelensége okozta, állításuk szerint a Jazz TV működését a közösségi média szolgáltatók számára kedvezőtlen finanszírozási és szabályozási környezet lehetetlenítette el. A hatályos szabályzás alapján ugyanis, ha egy közösségi médiaszolgáltató és egy műsor terjesztő nem tud megállapodni a továbbítás feltételeiről, a médiatanács létrehozhatja közöttük a szerződést. Programdíjat azonban nem állapíthat meg. A Jazz TV szerint emiatt a közösségi televíziók nem számíthatnak a kereskedelmi csatornáknál bevett kiszámítható programdíj bevételre. A jazz ráadásul réteg műfaj, mert a csatorna reklámpiaci lehetőségei is korlátozottak voltak. a televízió működését az elmúlt években nagyrészt tulajdonosi kölcsönökből, a munkatársak jelentős részének díjazás nélküli munkájával, valamint az adás lebonyolító partner támogatásával biztosították. A tulajdonosok közlése szerint szakmai befektető bevonásával egy nagyobb televíziós csatorna portfólióhoz való csatlakozással és kulturális kormányzati támogatás megszerzésével is próbálkoztak, de ezek a kísérletek nem vezettek eredményre, a működéshez szükséges források pedig végül kimerültek. A Jazz TV azt állította, már előfizetőnként havi 2,5-3 forintos programdíj is elegendő lett volna a működés hosszú távú fenntartásához, havi 3-4 forint pedig már fejlesztésekre is lehetőséget biztosított volna. A csatorna a megszűnés bejelentésekor még abban bízott, hogy szakmai egyeztetés indulhat a közösségi televíziózás finanszírozásáról, és nyitottnak mutatkozott egy új terjesztői megállapodásra, átmeneti állami támogatásra vagy a szabályozás módosítására is. A műsorsugárzás azonban végül befejeződött. A Jazz TV búcsú közleményben köszönetet mondott nézőinek, a magyar jazz életművészeinek, partnereinek és támogatóinak. A Jazz TV média szolgáltatója a 2021-ben alapított Jazz Televízió Média Szolgáltató Kft. Volt. A társaság tulajdonosai Schusser Balázs, Schusser Zoltán László, Aradi Bőti Péter, a Magyar Jazz Szövetség és a Jazz Art közcélú alapítvány, ügyvezetője pedig Schusser Zoltán László. Idén már több más országos és helyi tévécsatorna is megszűnt, igaz, hogy indult néhány új média szolgáltatás is. Hölgyeim és uraim, végül arról, hogy kormányzati honlap indult, mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, ezt jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát, fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberik jogait vagy érdekeit. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel 2 hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel. Addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
0: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Vedres Csaba muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23:30. 1903-ban e napon fejezte be Bartók Béla Kossuth szimfóniájának komponálását. Hallgassák meg a darabot a Nemzeti Filharmonikus Zenekar felvételéről. Vezényel Kocsis Zoltán.

Bartók Béla Kossuth szimfóniáját a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszotta, vezényelt Kocsis Zoltán. Most Bartók Béla első rapszódiája következik, Starker János és Sebők György előadásában.

0: Bartó Béla első rapszódiáját Starker János és Sebők György játszotta. Elhangzott a hanguló. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Urbán Péter, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Bögös Henrietta, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Robert Schumann Apró tanulmány című darabját Jörg Démusz játszotta. Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy a Nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A királynő nem csupán birodalmán belül uralkodik, hanem a külső ellenséggel szemben is megvédi országa határait. A királynő fontos tulajdonsága, hogy megfelelően ki tudja jelölni a határokat. Ez sok nő számára nehézséget okoz, attól félve, hogy ha határokat húz, nem fogják szeretni. Egyedül érzi magát, és lehet, hogy senki nem keresi őt. A királynő azonban képes korlátokat szabni, és jól érzi magát a birodalmában. Szívesen fogad vendégeket, de nem szorul rájuk. Azzal, hogy meghúzom a határaimat, nem veszítem el a másik embert. Sokkal inkább a kapcsolódás lehetőségét teremtem meg. A korlátok nélküli ember szétfolyik, nincsenek körvonalai. Mindent beenged magába. Nem lehet érzékelni, hogy ki is ő valójában. Csak olyan nővel lehet kapcsolatot teremteni, aki harmóniában van önmagával, aki egyértelműen kijelöli a határokat. Így a kapcsolat is egyértelművé válik. Nem kell attól tartani, hogy a másik elveszi az erőmet. A királynő nem tolakszik be a birodalmamba. Hagyja, hogy az legyek, aki vagyok. Tiszteli méltóságomat. Miért olyan nehéz meghúzni a határainkat? Mert egyfelől attól félünk, hogy egyedül maradunk. Másrészt pedig attól, hogy megsebezzük a másikat, és akkor már nem fog szeretni minket. Egy nő arról beszélt, hogy nehezen jön ki az édesanyjával. Gyakran agresszív az anyjával, mert mindig sok elvárást támaszt vele szemben. Azt mondtam neki, hogy az édesanyjának lehetnek elvárásai, ám azt ő maga dönti el, hogy mennyire akar és tud megfelelni azoknak. Agresszivitása nem pusztán édesanyja felé irányult, hanem végeredményben önmaga felé. Nem mert elhatárolódni az elvárásoktól, mert azt akarta, hogy édesanyja szeresse őt. Mindenben a kedvébe akart járni. Érezte azonban, hogy nem megy, túl sokat követel magától. Mivel nem volt meg a belső szabadsága ahhoz, hogy ki tudja jelölni a határokat, agresszív lett az édesanyjával szemben. Úgy gondolta, hogy anyja elvárásai miatt van ebben a siralmas helyzetben. A királynő nem így reagál. Észleli anyja elvárásait, és átgondolja, hogy milyen mértékben akar megfelelni azoknak. Olyan gyakran és annyi időre látogatja meg édesanyját, ahogy ő jónak látja. Nem hagyja, hogy bűntudatot keltve anyja arra kényszerítse, hogy megsértse a saját határait. A bűntudatkeltés ugyanis a hatalom gyakorlásának kifinomult módja. Azzal, hogy az anya bűntudatot ébreszt benne, messze átlépve a maga határait, belegázol a lánya szívébe, aki természetesen sosem egészen bizonyos abban, hogy mindent jól csinál-e. Aki királynőként uralkodik a házában, észleli az efféle hibáztatást, de nem engedi, hogy behatoljon a szívébe. Gyakori, hogy idősödve az anya azt közvetíti felnőtt lánya felé, hogy az élete nem úgy alakult, ahogy szerette volna. A lány ezért úgy érzi, hogy most neki kell megmutatnia édesanyjának, hogy az életnek vannak szép oldalai is. Ez azonban rengeteg energiájába kerül, és érzi, hogy anyja ezt nem fogadja el, és nem akarja vállalni a felelősséget saját életének alakulásáért. A lánynak ilyenkor a benne lévő királynőre van szüksége, hogy meghagyja az anyának élete alakulásának felelősségét. Együtt érez vele. Megérti, hogy sok minden nehéz volt, és most is az. De rávezeti édesanyját arra, hogy felmérje, mi az, amit ő maga meg tudna tenni azért, hogy jobban érezze magát. A királynő felelősséget vállal önmagáért, a másik embert pedig az önmaga iránti felelősségre vezeti. A szemináriumokon résztvevő nők örömmel fedezik fel magukban a királynőt. Jó hatással van rájuk, ha királynőként járkálhatnak. Örülnek szépségüknek és méltóságuknak. Ilyenkor megváltozik a légkör. Kihúzzák magukat, felfedezik a bennük lévő erőt. Előfordul, hogy egyikük kézen fog egy másik nőt, és együtt sétálnak a teremben. A királynőnek nincs szüksége arra, hogy értéktelennek tartson másokat. Sőt, örül a másik nő méltóságának és erejének, hogy ő is részese a királynői létnek. A királynő egyik ősképe a szépség. A királynő szép, vonzó nő. Kedvét leli a szépségében. Tisztában van vele, sugárzik belőle. Nem rejtegeti, megmutatja szépségét.
Nem azért teszi szépé magát, hogy megcsodálják őt, hanem mert örül saját szépségének, mert olyan ragyogás árad belőle, amely mindenkinek javára van. Szépséget áraszt maga körül, így mások életét is szebbé teszi. A királynő szépségének nincs köze a szépségideálhoz, amellyel a társadalom ámít. Az igazi szépség a harmóniából fakad. Ha a nő összhangban van önmagával, szépséget sugároz. A nők örülnek a királynőnek. Mindamellett sokan bevallják, hogy nem igazán ismerik a királynő képét. Valakinek egy eszményképet jelent. Az egyik szemináriumi csoportban azt mondta egy hölgy, hogy neki egyáltalán nem célja, hogy királynő legyen, mert nem szeret mindig a középpontban lenni. Vagyis számára a királynő olyan valaki, aki mindig a középpontban van, és ő erre egyáltalán nem vágyik. Mások úgy látják, hogy a királynő nem olyan személy, aki mindig a középpontban akar lenni, hanem olyan nő, aki megtalálta önmaga középpontját. A királynőnek nincs szüksége pózokra. Egyszerűen jelen van, erőt és világosságot áraszt. Így kerül a középpontba, s ennek tud örülni. Nem esik nehezére, sőt, kedvét leli abban, hogy másokat a középpont köré vonz, elindítva őket a saját középpontjuk felé. A királynőnek nem kell törnie magát, hogy kisugárzása legyen. Árad belőle. Sem arra törekednie, hogy tekintélyt szerezzen magának, hisz magában hordozza. Tudatában van mindennek, és örül neki. Ami belőle árad, környezetére is átragyog, örömet és életkedvet fakasztva. Minden archetipikus képnek vannak árny oldalai. A királynői a zsarnok. Depressziótól szenvedő nők néha az egész családjukon zsarnokoskodnak. Mindenkinek hozzájuk kell igazodnia. Betegségüket fegyverként használják, ami ellen igen nehéz védekezni. Még az amazonok íjjal és nyíllal harcoltak, addig a királynő méltóságukat fel nem ismerő nők gyakran sérüléseiket vagy betegségüket is használják fegyverként. Férjük, gyerekeik nagyon nehéz helyzetben vannak a betegség fegyverével szemben. Betegségükkel ugyanis lelkiismeret furdalást gerjesztenek a másik emberben, és rossz lelkiismerettel nem lehet küzdeni. A királynő azonban, ha szenvedésben van része, bátran elfogadja, és növekszik általa. A bennünk lévő királynő a szenvedésben tudja megmutatni lelki nagyságát. A királynő negatív oldalát olyan nők képviselik, akik nincsenek tudatában önnön méltóságuknak. Az önmagukkal elégedetlen nők elégedetlenségükkel uralkodnak a környezetük felett. Ezt olvashatjuk az Ószövetségben. Jobb lakni a háztető sarkán, mint házártos asszonnyal egy házban. Annak érdekében, hogy a nő meg tudjon szabadulni ettől a negatív képtől, amely sok vicc tárgya, a benne lévő királynőt kell segítségül hívnia. Az a nő, aki felismerte a bensőjében lakozó királynőt, tisztában van önnön méltóságával és erejével, és ez sugárzik belőle. A királynő archetipikus másik negatív változata a domina, aki mindenbe beleszól, aki valósággal rátelepszik a környezetére. Van, hogy a férfi gyengéje hívja elő a nő e-domináns oldalát, máskor a nő már eleve magában hordozza ezt a tulajdonságot. Mindent kontroll alatt és kézben akar tartani, nem tűri a kritikát. Mindennek az ő akarata szerint kell történnie. Az igazi királynő azonban úgy uralkodik, hogy nem telepszik rá a környezetére. Erős, anélkül, hogy elvenné mások erejét. Jelen van, de nem szorít sarokba másokat. A királynő felemeli a másik embert, segítve, hogy a másik is felismerje a maga királyméltóságát.

0: Hansel Grün és Linda Járos Éld, ami vagy, a Nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Egyik legvirtuózabb verselőnktől választottam költeményt ma estére. Költő, emellett regényíró, novellista, műfordító. Mindegyik minőségében a legnagyobbak közé tartozik. A Nyugat első nemzedékének tagja, Szabadka szülötte. Azt hiszem, mindannyian ráismertek már. Kosztolányi Dezsőről van szó. Virtuóz verselő emeltem ki az imént, nem véletlenül. Talán legvirtuózabb verse a felesége keresztnevét címként viselő 12 szakaszos költemény. Ilona. A költő ízlelgeti a nevet. A nevet alkotó hangokat, a hangsort. Ízlelgeti, forgatja szájában, lelkében, elméjében. Mondogatja, csodálja. Megihleti a szép női név, a szeretetnő nevének dallama, zenéje, a hangok lágy hullámzása. És ebből a rácsodálkozásból születik egy szépséges vers. Csupa dallam, csupa zene ez a vers, semmi más, csak dallam és zene. Képek sora is, de mégis elsősorban hangok sorozata. Egy név hangjaiból szőtt szép, bravúros dallam, magával ragadó hullámzás. Mielőtt felolvasom a verset, dióhéjban néhány szóban emlékezzünk meg ihletőjéről. Kosztolányi Dezsőné, leánykori nevén Schlesinger Ilona Budapesten született 1885. február 21-én. Egyidősek voltak tehát férjével, aki szintén 1885-ben született. Schlesinger Ilona színésznő és író volt, családnevét Harmosra változtatta, tanulmányainkból is Harmos Ilonaként emlékezhetünk rá. Írói jelneve Görög Ilona volt. 1910-ben ismerkedtek meg, és 1913-ban kötöttek házasságot Kosztolányi Dezsővel. Harmos Ilona elbeszélései és novellái a Szép szóban és a Nyugatban jelentek meg a 30-as években, emellett címüveket fordított. Férje 1936-ban bekövetkezett halálát követően megírta annak regényes életrajzát, 1948-ban pedig kiadta Ostromnaplóját, mely egyben bujkálásuk története Ádámmal, közös fiúkkal. Harmos Ilona 1967. december 5-én hunyt el. Most pedig következzék a vers. Kosztolányi Dezső, Ilona. Lenge lány, aki sző, holdvilág mosolya. Ezt mondja a neved, Ilona, Ilona. Lelkembe hallgatak dalolom, lallala, dajkálom a neved lallázva, Ilona. Minthogyha a fülem szellőket hallana, sellőket, lelkeket lengeni, Ilona. Müezin zümmög így, la illach, illallach, mint ahogy zengem én, Ilona, Ilona. Arra, hol feltűn és eltűn a fényhona, fény felé, éj felé, Ilona, Ilona. Balgatag álmaim elzilált limloma, távoli, szellemi lanzene, Ilona. Ó, az íj kelleme, ó, az eldallama, mint ódon ballada, úgy sóhajt, Ilona. Csupa el, csupa í, csupa ó, csupa a, csupa tej, csupa ké, csupa jaj, Ilona. És nekem szín is ez, halovány kék lila, halovány anilin ibolya, Ilona. Vigasság, fájdalom, nem múlik el soha, s balzsam is, mennyei lanolin, Ilona. Elmúló életem hajnala, alkonya, halkuló, nem múló, hallali, Ilona. Lankatag angyalok aléló sikolya, Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. A címadó női név négyszeres kimondásával zárul Kosztolányi Dezső verse. Az Ilona név összesen 18-szor szerepel, hangzik el a költeményben. Végig a név hangjaival játszik a költő, a nevet alkotó hangokat szövi dallammá Kosztolányi, és mesterien, igazi nagymesterként teszi ezt. Ha az I, O, A magáhangzók, valamint az L és N másalhangzók sokszoros versbeli előfordulását összeszámolnánk, bizonyosan még jó néhányszor ki tudnánk rakni ezt a szép női nevet. Ilona. Vessünk most egy pillantást a költeményre verstani szempontból. Igen rövid, mindössze 3 szótagos sorokból épül a vers. Minden versszak 8 sorból áll. És éppen a sorok rövidsége lendíti, sőt tartja állandó, lengésnek, hintázásnak is érzékelhető mozgásban a szöveget. És természetesen hozzájárulnak ehhez a nagyfokú lendülethez a soráthajlások is. Ezt a költői eszközt ebben a költeményben, melynek sorai többnyire egyetlen szóból állnak, különösen sokszor alkalmazza Kosztolányi. A sorvégi rímeket vizsgálva azt látjuk és halljuk, hogy a 4. és 8. sorok rímelnek össze, vagyis a minden versszakban zárószóként szereplő Ilona név kerül rímhelyzetbe. Így kap még nagyobb hangsúlyt újra és újra. Emellett természetesen máshol is föl-föl bukkannak rímek, de a hangsúly nem a rímeken, hanem a hangokon van ebben a versben. A hangoknak, az Ilona név hangjainak akusztikai, zenei sajátosságait aknázza ki a költő. I-O-A. Egy magas, de sok helyzetben semlegesként viselkedő magáhangzó mellett 2 mély hangrendű magáhangzót tartalmaz az Ilona név. A magáhangzók meghatározta hangzást éppen ezért talán a gordonka mélyen zengő, telt, meleg hangjához hasonlíthatjuk. A név másalhangzói az L és az N. Nézzünk rá előbb az N hangra, az L-lel, mint a vers legfontosabb hangzójával részletesebben foglalkozunk aztán. Az N a nazális, vagyis orrhangok egyike. Képzésekor a levegő az orron keresztül áramlik ki. Zöngés hang. Hangzása épp az orron át kiáramló levegő miatt egyenletes, zümmögő hatást kelt. Mind az N, mind az L hangokat a lágy hangok csoportjába szokás sorolni, ezekhez valamiféle nyugalom, bensőséges, szemlélődő hangulat kapcsolódik. Csodálatosan igaz mindez az Ilona című verse. Vagy meg is fordíthatjuk. Az Ilona című vers csodálatos példája mindennek. Mielőtt az L hang fonetikai és akusztikai jellemzőire térnénk, emeljünk ki a versből néhány N hangot tartalmazó szót. Mi a közös bennük? Milyen hangulatot idéznek? Lenge, leng, zeng, tűnik, lant, szín, lanolin, lankatag. Felsorolása teljesség igénye nélkül, mégis jól mutatja, hogy legtöbbször egyszerre vannak jelen a vers szavaiban, ahogy a címadó névben is az L és az N hangok. Milyen hangulatot idéznek-e szavak hangzásukkal és jelentésükkel együttesen? Valami átmenetit, hajnalit vagy alkonyit. Lebegőt, sejtelmeset, vonzót. A vágy remény és titok teljes, hétköznapi szavakkal oly nehezen leírható lelki állapotát. Most pedig következzék az L. Likvida, vagyis folyékony hang. E tulajdonságával az R és a J társa. Ezek a hangok tetszés szerinti ideig hangoztathatók. Közös tulajdonságuk az is, hogy zöngések. Míg az R-hez a berregést, robogást társítjuk, a J-hez talán egy hosszú jajt vagy víjogást, addig az L-hez a lengést, lebegést, szárnyalást. Az első két hanghoz valamilyen zajt, rémületet keltő hanghatást kapcsolunk. Ellenben az L-hang csöndes, nem is hang, inkább mozgásképzetét kelti. Most térjünk vissza a vers szövegéhez, az elhangokra figyelve. Lengelány, holdvilág, lelkemben, hallgatag, dal. Az első két versszak kulcsfogalmai ezek. Ott a már említett lengés. A szavaknak nem csak a hangzása, de a jelentésük is a lebegés érzetét idézi föl. Csöndes alkony van. Hallgdal szól a holdvilágban. A lélekben szólal meg, egy lengelányról. Akinek neve jelentésében is ott a holt fénye. A légben szellő lengedezik, a hullámokban sellő lebeg. A 6. versszakban aztán, mintha összpontosulna mindez a megfoghatatlan, igéző, gyönyörűséges lebegés és lengés. E versszak minden szavában hangsúlyos az elhang. Hallgassuk csak! Balgatag álmaim elzilált limloma, távoli, szellemi lanzene, Ilona. Ó, az eldallama, mondja ki aztán a költő a következő szakaszban az igézetet kiváltó, a mesterművet ihlető titkot. És még mindig tud fokozni, mert a hangidézte lágy mozgások érzetek mellé színt kapcsol, természetesen olyat, melynek magyar elnevezésében uralkodik az elhang. És amely szín tökéletesen élik ehhez a bódító, andalító lelki állapothoz, amiben a vers által vezet a költő. És nekem szín is ez, halovány kék lila, halovány anilin ibolya, Ilona. Halovány, halovány, Kétszer ismétli meg a jelzőt Kosztolányi, hogy még éteribb, még áttetszőbb, sejtelmesebb legyen a világ, ahová vitt. Az ezt követő verszakba pedig tulajdonképpen azt írta bele a költő gyönyörűen, tele lebegő elhangokkal, hogy élet, elmúlás, hajnal, alkony, kezdet és vég. Halkul, de nem múlik. Tehát örökkévaló. Elmúló életem hajnala, alkonya, halkuló, nem múló hallali, Ilona. A végszó pedig az angyaloké, a lebegő, sejtelmes, éteri lényeké, akik lankatagok, akik alélnak. Ők is csak ezt csikoltják sokszorosan. Ilona, Ilona, Ilona, Ilona. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart D-dur szerenádjának első tételét az amszterdami barokk zenekar játszotta, vezényelt Ton Koopman.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. A mikrofonnál Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a kedves és szép lányokat, akik a mai műsorban vendégeim. Mondom elsősorban Halász Rékát, a kiváló szervezőt, a Góbé zenekar és a Boglárt csodálatos tábor, immár hetedszer rendezik meg, de mindjárt elmesél róla mindent. És itt van egy másik kedves hölgy, egy remek énekesnő, aki szintén a Boglárton is játszik, a Pontosz zenekarral, Afrodité, úgyhogy vele is lesz egy műsor és Pontosz zenekarral is, de a két lány együtt van velem, hiszen egy család, és bárki mesélhet bármelyikük műsor részében. Szervusztok, szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kedves Réka, akkor te vagy az elsősorbani befutó a mai Hangáriumban. A Góbé muzsika nem véletlenül szólt és szól majd a beszélgetés után is, hiszen a Boglárt Fesztivál házigazdája az egyébként is rendszeres vendégem, csodálatos egyedülálló Góbé zenekar. De most inkább természetesen a fesztiválról, ha már megnyertem a szervezőt, aki Egervári Matyival kettesben viszi a vállán ezt a csodálatos eseményt, amely ugye nem csak fesztivál, népzenekar, és a világzene jegyében ugye fesztivál, kurzus, zeneipari fórum, showcase, akármit is jelent. Úgyhogy mesélj róla mindent. Mi lesz ott a augusztus 26-tól 29-ig?
1: 26-tól 30-ig,
0: bocsánat.
1: Igen, a Balatonparton szoktuk megrendezni Balatonbogláron ezt a fesztivált, és igazából nagyon izgalmas a koncepció, ahogy mi dolgozunk. Már kapásból 2020-ban kezdtük, és akkor is egy félig tábor, félig fesztivál felállással indultunk, viszont azóta ez egészen kinőtte magát. A showcase például egy olyan újdonság, ami bejött nálunk, hogy zenekarok jöhetnek, és a fellépésüket megnézhetik kívülről meghívott emberek. Jönnek külföldről fesztiválszervezők, bookerek, kiadók is igazából, úgyhogy mindenféle szervezők és mindenféle zeneipari szakember vesz részt a fesztiválon, és ez nagyon jó kapcsolódási lehetőséget ad ahhoz, hogy a fesztiválon fellépő zenekarok és ezek a külföldi szakemberek tudjanak egymással beszélgetni, történeteket megosztani vagy segíteni egymásnak.
0: Hát ez zseniális ötlet volt akárkié is, mert már maga az öröm egy zenekarnak, hogy egy ilyen csodálatos környezetben és egy ilyen rangos eseményen egyrészt zenét tanulhat, mert napközben ugye oktatás folyik, és a jó pap Holtig tanul, mint tudjuk. Kettő, akár este már a színpadon találhatja magát, hiszen ugye két színpadon váltott lovakkal megy a koncertezés 26-tól 30-ig, és ezt a habat a tortán, hogy még hazai és nemzetközi szervezők, producerek, menedzserek, kiadók lecsaphatnak rá, mint amikor a foci VB-n figyelik a játékost, a menedzsert, és már a szünetben megveszik 50 millió euróért, vagy nem tudom, mit mennek. Ez aztán végképp felteszi a koronát rá, úgyhogy le a kalappal. De mesélj tovább, mi minden lesz még, és kik, és mikor, és meddig, és hogy jelentkezhetnek, vagy csak oda kell menni.
1: Oda is lehet jönni, mert helyszíni jegyértékesítés és kurzus jelentkezési lehetőség is van. A kurzusok egyébként azt hiszem, hogy körülbelül 10 darab van. Mindenféle hangszer, vonós hangszerek, tamburák, furuja, oktatás is van, és ezen kívül pedig táncoktatás és énekoktatás is, amit Radisz Afrodité, a Pontosz zenekar énekesnője vezet.
0: De milyen jó, hogy együtt jöttetek be, nem kellett megvárnia, amíg a Pontosz zenekar kapcsán ő is szóba kerül.
2: Igen, üdvözlöm én is tanárnő. A hallgatókat. Igen, én a népi éneket fogom tanítani ezen a fesztiválon, tehát minden nap délelőtt és délután lesznek workshopok, és majd ez ki is teljesedik egy nagy közös muzsikálássá, akár esténként, akár az utolsó napon, és hát szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szeretne bekapcsolni, akár ha nem is, tehát hogyha kezdő hangszeres, akkor is be tud csatlakozni, érdemes megkeresni minket, és akár beszélhetünk előtte erről, hogy kinek mik az igényei, de én abszolút ajánlom kapcsolódásra, minden évben nagyon családias hangulatban telik a workshop is, és hát abszolút az esti koncertek pedig ugye nem csak a szakmabelieknek, hanem bármilyen közönségnek, ugye a világzene és a népzene területén aki érdeklődik, én szeretettel ajánlom, és hát jó, magam is fellépek majd, ugye, ahogy beszéltük, a Pontos zenekarral, és a 3B közreműködőjeként is magyar népzenével.
0: Hát akkor gyorsan még van egy 2 percünk, meséljünk arról, hogy milyen klassz dolgokat találtatok ki még, ugye Matyival, kedves Réka, hiszen itt kedvezményes, igaz, hogy egy hét van körülbelül, ugye, hiszen most 18-a van, hogy ugorjunk rá, ha valaki most ugye sokan hallgatnak minket, és eddig még máshonnan mondjuk nem kapta fel a fülét, fejét, akkor már sejtjük, hogy kiknek érdemes. Mi az útja, mondja akkor, ha most azt mondja, hogy 5 perc múlva, ha vége ennek, akkor én rámennék.
1: A Boglárt Fesztivál pont, illetve a boglárt.hu-n a Boglárt Fesztiválról minden információt meg lehet találni, illetve Facebook oldalon, Instagram oldalon, minden social médián már ott vagyunk, úgyhogy igazából minden ilyen információ megtalálható az interneten, de ha esetleg nem, akkor a üzenetben vagy e-mailben is nagyon szívesen válaszolunk bármire.
0: Az nekem nagyon megtetszett, ki is írtam, hogy ugye a jó szívetek is természetesen benne van a pakliban, hiszen 18 éven aluliaknak, 64 pluszosoknak és pedagógusoknak kedvezményes jegyek és bérletek ugye állnak rendelkezésre, 10 év alatt ingyenes. És az, hogy a Babel Campben várjátok a népzene, világzene szerelmeseit, játszóit, tanulni vágyóit, stb. Ez azt jelenti, hogy ott egész klasszul el is lehet ejtőzni a 4-5 nap során, nem kell ingázni, ha nem akar valaki.
1: Nem, itt minden egy helyen van, a koncertek is, az oktatások is, és szállás is van egy helyen, úgyhogy igen, igyekeztünk befogadóak lenni minden jobban, és tolerálni és segíteni azokat illetve segíteni azokon a problémákon, amik meggátolhatnak egy embert azon, hogy részt vehessen a fesztiválon.
0: Nagyon jól ment ez még így 30 fokban is, bár természetesen ott a helyszínen ugye a csodálatos élőzene varázsa ebben a környezetben az lesz az igazi ütős, de az egész jól elmeséltünk mindent, és a 7. reméljük, hogy még az eddigieknél is jobb lesz, ha lehet ilyet kívánni. Halász Réka, köszönöm szépen főszervezőnek, és Radis?
1: Esze.
0: Bocsánat, Radis Afroditének, talán megbocsátható, hiszen most találkoztunk először, aki a Pontos zenekarral is ott lesz, és nyilván segít mindenben. Úgyhogy Boglárt Fesztivál 7-szer is, augusztus 26-tól 30-ig Balaton-Bogláron a Babel Campben. És Góbéval köszönünk el, aki a házigazda lesz. Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Ötvös Gábor muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

Május 21, megindulunk. A Sasok földjére, a honvédelem napján. A sólymok, az oroszlánok, a vatkanok, a hiénák, a keselyük, a páviánok, a bakonyt indokolatlanul szétlövők földjéről a Balkánra. A miértet korábban leírtam, amikor soha nem érdekelt. Írja huszáros nonchalance-szal Csepin Péter, a bakonyi poroszkálók hírneves kapitánya.

0: Az ő élete iskola példája annak, hogyan formálja a lovas kultúra a jellemet, hogyan lehet beépíteni a sokgyermekes család életébe mindazt, ami megőrzendő, átadandó az utánunk következőknek. Különleges életút, önellátásra berendezett tanyáján, lovai, állatai között vágtázza végig az életét. Az ő élete tanúbizonyságú szolgál egy olyan világban, ahol egyre távolabb löknek minket hagyományainktól. A ló szeretete, a lovas kultúra ápolása, a magyarság egyik legfontosabb hagyománya, öröksége. Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók hagyományőrző és sportegyesület elnöke kétszer kapta meg a honvédelemért bronzfokozatú kitüntetést. 7 nagy lovas expedíció vezetője, több mint 50 ezer kilométert tett meg eddig lóháton. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola tüzérszakán kezdte felsőfokú tanulmányait, amelyet aztán megszakított. Az olasz, a spanyol, a francia, az arab, az angol, az orosz, a török és a német nyelv ismeretében jeleskedik. A Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat és a Várpalota városáért érdemérem kitüntetettje Csepin Péter. Hát magamat most végighallgatva azt gondolom, hogy talán elég lett volna annyit mondanom, a magyar lóra termett, Csepin Péter pedig magyar ember. Nála jártam látogatóban. Kövesdi Zsuzsa, a szerkesztő köszönti Önöket. Csepin Pétert én azt hiszem, hogy megszülni sokkal könnyebb lehetett, mint nevelni. Autodidakta lévén eléggé sajátságos utat jártál végig.
1: Ha ezzel anyukámat méltattuk, akkor teljesen igazad van, viszont a nevelést is vállalták, tehát le a kalappal előttük, úgyhogy bármit csináltam utána az életbe, igaz volt rá, hogy nehéz kiképzés, könnyű háború. Tehát aki anyukámnak a Grundausbildungján átesett, az bármit. Tehát mint egy jutasi őrmester, így tudnám így jellemezni, viszont felkészített az életre, tehát innentől kezdve nincsenek meglepetések. Tehát amikor az Elite Challenge-et megcsináltam 46 évesen, akkor is anyukámnak kellett megköszönöm, tehát az, hogy rohamlövészek ordítanak veled, az ekkor már semmit nem jelentett. Sőt, szinte simogatta az ember lelkét, és úgy gondolt, oh, végre otthon vagyok. Természetesen, ahogy megharagudjon anyukám emiatt, de van benne némi igazság. Pedig nem voltunk 25-en testvérek, 2 voltunk a hugommal, plusz tehát nagyon sokan unokatestvérek, mert apukám még ugye 5 voltak, úgyhogy így elég nagy családban nőttem föl, és utána én is törekedtem arra, hogy nekem sem tehát egy kém legyen, hanem nekem is van 4 gyermekem, úgyhogy ők is így nőnek föl, meg plusz az unokatestvérek, tehát majdnem ugyanazt a családmodellt visszük tovább, mint amit mi kaptunk annak idején. A neveltetéshez az is hozzátartozik, hogy anyukám még vitték akkoriban a birkacsárdát, ami a határtól talán Budapest felé a 3. ilyen megállási lehetőség és étkezési lehetőség volt, és az azért egész biztos hátteret tudott nyújtani az embernek, úgyhogy nekem nem kellett azon gondolkodnom, hogy valamilyen szakiskolát végezzek el, úgyhogy én gimnáziumba mentem, utána katonai főiskolára, aztán a seregtől egy picit eltávolodtam, majd visszakanyarodtam jó párszor, vén fejjel meg beiratkoztam a jogra, amit tavaly végeztem el. Tettem rá az utolsó sikeres záróvizsgát is. Nem adták nagyon könnyen, és azóta se szoktam meg, hogy így mutatkozzak be.
0: Maradjunk egy pillanatra még ennél az örkénytábori nevelési technikánál, amit édesanyád jelképezett a családban. Mit jelentett ez?
1: Hát a csendrend fegyelem. Talán így lehet jellemezni, és amire megtanított, hogy ezzel a csibészséggel hogyan lehet kedvesen kibújni. Tehát nekem a seregbe sem voltak azért ilyen gondjai, mert ahhoz is elég előképzettsége mentem. Sajnos Szilárd fiamnak ezt tudom ilyenkor mondani, amikor ő kezdi el ezeket a trükköket, hogy ne próbálkozzon, mert én már tehát 2-szer annyi idős vagyok, vagy többször, mint ő, és már az összes trükkét próbáltam, meg némelyike buktam is le.
0: Édesapád volt a szelidebb lélek a családban?
1: Hát apám inkább a munkásabb volt. Neki az jutott, hogy húzza az igát. Tehát a férfiak háttérbe szorultak szerintem abban az időben, tehát amikor én gyerekeskedtem. Tehát nem az apák vitték a játszótérre a gyerekeket, hanem az anyák vagy a harciasabb nagymamák. Úgyhogy az apáknak az a szerep jutott, hogy ők mennek és dolgoznak és hozzák haza a zsákmányt, jelképes zsákmányt, tehát a pénzt.
0: A gimnázium milyen volt?
1: Imádtam minden pillanatát. Tehát én ide jártam Várpalotára, nagyon jó osztályközösségem volt, csak 8 voltunk fiúk, 20 lányok, tehát azért, és a magyar lányok azok gyönyörűek, úgyhogy itt tanultam meg szeretni a szépet, elfogadni a szépet, meg vonzódni hozzá. És mai napig imádom, amikor osztálytalálkozónk van.
0: Erről szólt a gimnázium, és mondjuk tanulni is lehetett valamit ott?
1: Hát lehetett, azért nagyon sokunkat felvettek főiskolára vagy egyetemre már akkor is. Tehát, és a gimnázium az egy szabadabb dolog volt, mint egy szakmunkás képző, vagy egy szakközépiskola. Ugye nekünk nem kellett menni nyári gyakorlatra, úgyhogy anyukám így elküldött építőtáborba, amit nagyon szerettem, és nem volt olyan 2 hetes építőtábor, amiből engem 1 hét után ne távolítottak volna el bármilyen vélt vagy valós indokkal. Úgyhogy én ezeket így éltem meg, hogy az egy nagyon szép dolog, de hát 1 hétig is. Tehát ki lehet nagyon gyorsan ezeket a dolgokat maxolni. De hát aztán utána múltak az évek, és úgy gondoltam, hogy saját utamat el kell kezdeni, és akkor szamarat vásároltam, mert lóra még nem telt, és elkezdtem bejárni azt a világot, amit gyerekként a térképeken láttam. Úgyhogy Európát én nagyrészt nyerekből ismertem meg, azzal a léptékkel, amit a mai napig azt mondanám, hogy ez az, amivel lehet látni, meg ismeretségeket szerezni, tehát napi 50 kilométereket megtéve egy világ jó életem volt, úgyhogy nem is nagyon cserélni, mert senkire. Tehát 8 nagyobb út van mögöttem, meg jó pár tucat kisebb, tehát a kisebbeket ilyen pár 100 kilométeresre mondjuk, a nagyobbak pedig mindegyik ilyen 6-8-10 ezer kilométeres volt. Bejártam, tehát nagyrészt Európát, hazajöttem a Tien-Sánnak a lábától, tehát a kazak-mongol kínai határtól, eljutottam az Atlanti-óceánig, a Földközi-tenger vidékét végig mentem, tehát az Argónak a történet, az aranyapjút most olvasom Flórának, és tehát a térképek alapján szinte mindenhol jártam ott, ahol Jászfónék jártak az Argóval. Hát a rosszul megválasztott olvasmányok ugye félreviszhetik az embert, úgyhogy tehát én ezt az utat nyomtam. Tehát az egyetem miatt egy picit ez megállt egy 5 évre, tehát ilyen kisebb utakon voltunk, mint például Tavajlen. Horvátországban a Szinnyi Alkára lovagoltunk le, előtte a Balaton felvidéket lovagoltuk, 19-ben vagy 20-ban voltunk egy országot átszelő túrán, tehát azért minden évben van valami, amit a csapattal megteszünk, egy hétig vagy 2 hétig nyerekbe vagyunk egymással, de aztán a hosszabb utak azok lehet, hogy most jönnek majd megint, mert az egyetemen végeztem, gyerekek nőnek, akár még maguktól is tudnak nőni, úgyhogy apa néha fél évre nyerekbe szállhat.
0: Jól emlékszem, hogy az egyetem úgy került szóba, hogy elindultál Várpalota polgármesterségért, és akkor valaki mondta, hogy de hát még doktorátusod sincs, és akkor hip-hop jogi hát doktorát.
1: Volt benne ilyen is, bár a mostani polgármesternek sincsen doktorátusa, meg az előtte lévőnek, meg az előtti lévőnek se nagyon volt, meg nem hiszem, hogy ez követelmény lenne, de igen, volt, aki így fölhozta ezt, hogy még csak egy doktorátus sincs, mondom, akkor viszont szerezzünk egyet, és ugye tehát nem rejtőregénybe élünk teljessége, hogy ezt valamilyen kártyajátékon szerezze meg az ember, be kellett ülni az iskolapadba, és rengeteget tanulni. Többet vesztettem vele egyébként, mint amennyit nyertem szerintem. Rengeteg időmet emésztette föl, hát 6 év volt, mire abszolváltam, és a záróvizsgák letétel az megint csak igénybe vett egy 1,5 évet, úgyhogy annak, aki nappali tagozaton megy el, biztos, hogy sokkal könnyebb, és a joga szerintem fontos, hiszen bármilyen új kormány keletkezik, az az első, hogy legitimálja a saját működését, akkor elkezd törvényt alkotni, tehát mindenképpen szükség van erre, viszont nagyon nagy különbség van a jogszerűség meg az igazságosság között. Tehát lehet valami jogszerű, de abszolút nem igazságos. Úgyhogy én inkább az igazságot keresem, és a mániám az, hogy a billentsünk az arányokon a normalitás irányába, hogy kinek mi a normalitás, azt mindig ő határozza meg. Tehát mindig az, aki nyilatkozik, az az origó ebben a dologban. Tehát ami nekem normális, nem biztos, hogy mindenkinek az is. De hát a véleményünket megvállalni kell. Ez a világ, ami körülvesz most minket, és mindenkinek azt súlykolja, hogy legyél egyedi, meg legyen saját véleményed, ez nagyon sokszor azért súlykolja ezt, hogy külön válassza az embereket egymástól, tehát leválassza a családról a tagjait, a barátokról, mert hogyha vannak barátaid, meg családod, akkor nem kell 4 mosógépet venned, hanem elég egy. Tehát nem használsz annyi energiát, nem fizetsz annyi részletet. Míg vannak baráti közösségek, addig lehet, hogy elég lesz egy betonkeverő, mert fölépítjük nálad a házat, aztán a barátomnál, aztán nálam, majd visszük tovább. De hogyha mindenki le van választva a többiről, akkor venni kell 25 darab betonkeverőt, majd a végén persze elfogazolhatni a kert végébe, meg kerülgetjük 20 éven keresztül, meg próbáljuk beültetni Leanderrel, de nem viszi el róla a fókuszt.
0: Cseppin Péter elindult a polgármesteri székért Várpalotán, és dr. Cseppin Péter meg nem. Miért?
1: Hát mert közben azért megjött az esze hozzá, hogy egy teljességgel tönkretett, kirabolt városnak a polgármesterének lenni, ami önként dalolva választotta ezt az utat, hogy még most is. Egyébként nem olyan nagy forral nyert az a polgármester asszony, aki ellen én is mentem, egy 53%-kal, természetesen, tehát 53%-kal nyert, a teljesen ismeretlenségből hazajövő fiatalember az 47%-ot kapott, azért ez nem egy holdra is látható nyereség, főleg úgy, hogy nagyon sokan, mivel reménytelennek tartották az egészet, mondjuk egy 50% nem is ment el szavazni. Csak hogyha ez folyamatosan így fog működni, akkor egy idő után meg fog bolondulni az ország, vagy szerintem egy picit már meg is bolondult, tehát olyan mély keserűségbe taszították az embereket, és senkinek nincsen kedve kihúzni a fejét a zsebéből.
0: Voltak az olvasmányok, jött a gimnázium, majd a katonai iskola. Következett ez az őrkénytábori nevelésből a katonai iskola, vagy miből?
1: Hát én mindenképpen azt kerestem volna meg benne, amit az én ideáljaim utat bejártak. De aztán ezt bőven 40 évvel, vagy 20 évvel azután, hogy a katonai főiskolával találkoztam, azután találtam meg csak ezt emberekbe. Tehát amikor már olyanokkal beszélgethettem, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint én. Tehát akik hittek abban, hogy azért a család fontos, a haza fontos, a szeretet fontos, és ezt nem csak mondjuk, hanem tesszük. Mert olyan, hogy hangzatosan csínybe vinni szavakat, az nincs olyan év, vagy évtized, vagy 2-3 év, főleg választások előtt, hogy ezt ne tennék tönkre ezeknek a szavaknak az értékét. Mint említettem, ugye a lóháton mentem, és ott van időt beszélgetni emberekkel. És akkor találkozol ugyanilyen gondolatokkal, és megnyugszol, hogy azért nem vagy egyedül a világban, bár ezt súlykolják, hogy tehát légy önmagad, mert megérdemled, meg neked is jár, most már férfiaknak ugye a kávéidő, mint a hölgyeknek az én idő, illetve a párkapcsolatoknak a legnagyobb problémája most az, hogy nem töltöttünk minőségi időt együtt, de másik időt se, mert ott van a telefonja, mind a kettő azt nézi, és kívülről vár egy megoldást. Ahelyett, hogy leülnének, és azt mondják, figyelj ide, én szeretnék veled reggelizni. Mi lenne, 10 perccel hamarabb kelnénk föl? Én meg szeretném, hogyha segítenél a mosogatásba. Oké. De nem ez van, hanem nézi az idézeteket a telefonján, hogy ó, és egy percet se pazarolj arra, aki nem mosogat veled együtt. Jó, te meg ne pazarolj arra időt, aki nem csinál neked kávét. De és akkor így, aha, szóval így, és akkor menjünk szét. És fölteszi, hogy bonyolult kapcsolatban vele, vagy nélkül, most már nélkül, pedig előtte a legnagyobb szerelem volt. Tehát, hogy álságos lett az egész, tehát egy színház az egész világ, ugye mondták, és színész benne minden férfi és nő, csak most mindenkiből rendezőt is csináltak, nem csak mellékszereplőt. Csak úgy rendeznek, hogy nem értenek hozzá. És hogyha valamit úgy teszel, hogy abból káosz lesz. És ebbe a káoszba viszont azok, akik átlátják, olyan szépen ellavíroznak. És akkor neked egy idő után nem lesz olyan, hogy fölteszed majd a következő képet a következő nyaralásról, mert nem fogsz tudni elmenni nyaralni. Ő meg nem teszi föl, mert hülye lenne föltenni. Ő megy helyetted 4-szer, akár a következő hónapban is. Ha ezt hagyjuk, hát gyerekek, hát a vétkesek közt szinkos a aki néma. Tehát nálunk sokkal okosabb emberek ragadtak már tollat és írták le ezeket. Miért nem figyelünk oda rájuk? A legnagyobb probléma az, amikor maguk a bűnösök írnak föl ilyen mondatokat. Te meg bólogasz, hogy hogy megmondta? Jaj, de jó. Hála Istennek, vannak még ilyen emberek. Köszönjük szépen, ilyen.
0: 4 gyermeked van, 2 itt látható most.
1: Flóra 7, Való 3. Szilárd 16, Réka 14 lesz.
0: Mit akarsz nekik átadni? Mi a legfontosabb?
1: Hát én legszívesebben földet adnék nekik, meg lehetőséget arra, hogy műveljék. Meg annak a tudományát, hogy abból hogyan lehet étel. Tehát a következő pár évnek nem az lesz a problémája, hogy most elektromos autóval mászkálunk, vagy nem mászkálunk, mert meg kell tanulni majd megint gyalog menni. Esetleg vízért. Tehát itt az óriási probléma lesz, tehát hogyha nem iszunk, meg az állataink nem isznak, az ki fog pusztulni, és természetesen hiszek annak is, aki azt mondja, hogy olyat nem eszik meg, akinek anyukája van, az az ő dolga. Viszont tehát nekem gumos zápfogam van, én szeretem a húst, és el is fogyasztom. Tehát szabadon tartom az állatokat, természetük szerint tartom az állatokat, mondjuk jelentettek is fel ezért, tehát jött ki azért hozzám főállatorvos, hogy ilyen bejelentés érkezett hozzá, hogy a lovaim szőrösek, és kínyukba a füvet eszik. Tehát ilyen világot élünk, de nem ez a normalitás. Viszont egyiket se láttam még télen mondjuk följön egy bálaszélát gurgat, vagy hoztam a lovaknak szénát, vagy a nyulaknak hoztam egy kis vizet, vagy tehát még ilyet nem láttam. De azt, hogy adjatok pénzt, mert itt megmentettünk egy 6 lábú pókot, és szükség lenne neki csípőoperációra, 467 milliárd forint, és tolják az emberek ebbe bele a pénzt, hogy itt van egy csiga fedél nélkül, akkor dobjunk össze neki valamit. Mert jó, tehát biztos, hogy ezeknek az embereknek is kell valami az ég egyet a világon, hogyha már egymással nem tudnak törődni, meg ugyanúgy a hajléktalant átlépik a bolt előtt, és nem hoznak ki neki egy zsemlét sem, de szerencsétlen csípőficamos pókot, azt meg kell menteni. És különben is hol a gazdi. teszik fel akár egy kóborló hiénára is Afrikába, hogy gazdi gyere érte. Vagy a vaddisz, ezt a vadkant kiengedte ide ki, és azonnal jöjjön érte a vadász, meg bárki. Tehát mindig felelőst keresnek, holott ez az ország, ahol felelősségre vonás nélkül lehet bármit megcsinálni. Most már szerintem 1989 óta nem volt felelősségre vonás. Pedig akkor megígérték, hogy lesz, és akkor tiszta lapokkal indulunk, csak ugye ide mindenki odaül az asztalhoz, csak aki már ott ül, az pókerezik. A többiek meg ultizni akarnak. Az ultihoz kell egy kis ész. Ott be kell mondani, hogy mit fogok játszani. Póker? Jó, matematika. De aki játssza ezt a játékot, az mind pókert játszik. Tehát egy idő után vagy leszoksz az ultiról, és pókerezni kezded, vagy fölöslegesen játszol. Két különböző kártya.

0: Jelentem, ismét itt vagyunk, vendégünkkel, dr. Cseppin Péterrel.
1: Még gyorsan visszatérek a nevelésre, mert azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az utolsó nemzedék, az mondjuk a szüleink nemzedéke, amelyik még követelményekkel állt elénk, és úgymond poroszosan nevelt. Volt rend, fegyelem, nem könyörögtek, hanem volt egy tólig. Van ez most is nálad?
2: Hát azért bizonyos határok vannak, tehát azért sokkal lazábban fogom őket, mint ahogy minket fogtak, de ha azt mondom, hogy nem, az legyen nem. Tehát azt ne kelljen megmagyarázni. Tehát hogyha én azt mondom, tehát ne nyúj hozzá, az valószínű, hogy ennek van oka, vagy forró, vagy festékes, olajos, bármi. Tehát azért ne kelljen ezt mindig elmagyarázni az egészet. Tehát evidenciákat nem kell magyarázni szerintem. És a sparhelde se nyúlunk bele, lehet, hogy nagyon szépen lobog benne a tűz, de nem kell belőle kivenni a parazsot, mert meg fogja égetni a kezedet. Tehát nem arra a hőfokra van beállítva a bőröd. Ha ezt mind elmagyarázom, addigra már 4-5 baleset megtörténik a lakásban. Tehát fiúgyerek az nem hiszi el, hogy valami kemény addig, amíg le nem fejeli, és ott nincs a nyoma a fején. És igaz, hogy virtus vulnere viret, tehát septől diszlik vitéz, de azért nem kell 25 kiló raktapasznak lenni egy gyereken a nyár végére, le lehet ezt élni úgy is, hogy mondjuk kettővel megússzuk. És nem azért, mert drága a raktapasz, hanem azért, mert tehát ne legyenek ilyen mikrosérülései se. Tehát, de természetesen, hogyha pocsol, az engem nem érdekel, hogyha belefekszik a sárba, feküdjön bele a sárba, legfeljebb azt mondom, hogy ott van víz, és akkor most ki. Tehát ne anyádat terheld ezzel az, hogy te nem tiszteled a szabályokat, fiam, hanem akkor tessék, a dolgoknak vannak következménye. Ezt teszed, ez lesz belőle. Ha pedig ezt, akkor tessék, lehet belőle akár jutalom is. Mert a következő csak az lesz, hogy füttyent egyet, és anyának ki kell találni, hogy na vajon mit akar a gyerek. És hogyha nem diós pisztácia krémes palacsintát csinál, akkor kitört a hisztéria. És a hisztériának, a gyermeki hisztériának a szülő az, oka, az okozója. És akkor ne tüneti kezelésnek menjünk neki, hanem okozati kezelésnek próbáljuk meg, hogy felfedni, hogy mi lehet a háttérben a gond. És akkor, ha a gyökerétől kezeljük az egészet, akkor valószínű, hogy ez meg fog változni, úgyhogy mindenki a hasznos tagja lehet a családnak. És ha normális család van, akkor normális társadalom van. Beteg családból beteg társadalom lesz. Lehet ezt súlykolni, lehet ezt szeretettel is. Tehát kérdezted, hogy mi van, inkább a szeretet az, ami a nevelő erő nálunk. Hát ugyanúgy nevelnek bennünket a gyerekek is. Apám soha nem mondta azt, hogy valamit elszúrt volna, hanem nekünk kellett kitalálni, hogy jó, most nem lettünk lecseszve, akkor ez jó. Az se a normális véglet, de az se, amikor teljesen szabadjára engedjük, hogy hát szabadság, egyenlőség, testvériség. Tehát nincs, az állatvilágban sincsen ilyen. Tehát a lovak között, hogyha a csikó cseszteti a többit, akkor előbb-utóbb az anyja fogja kizárni a csapatból, és mivel csapatosan élő állat, szeretne visszajönni a csapatot. De az addig nem engedi vissza, amíg be nem mutatja, hogy jó, bocsánat, túlélénk voltam, meg lehetne bocsátani. És akkor azt mondja, oké, gyere vissza. Ugyanígy, tehát nálunk is. Tehát a legnagyobb büntetés az, amikor kirakjuk az ajtó elé. Jó, nem a mínusz 25 fokba, még mielőtt elindulna, bárhonnan értem egy ilyen gyerekmentő kommandó, hanem jó, tehát ha nem tudsz normálisan enni az asztalnál, akkor nem eszel az asztalnál, viszont a mi ételünket, meg a mi étkezősünket nem bonthatod föl, vagy nem rongálhatod, tehát nálunk nagyon fontos a reggeli, az ebéd, vacsora, tehát ez mindig rituálé. Ritkán van együtt a család, legalább az étkezéseknél legyünk együtt. És abban nincsen ilyen, hogy ha én 8-kor szeretnék enni, ő 10-kor, a harmadik meg 4-1-kor, nem. Tehát ha anya elkiáltja magát, hogy reggeli, akkor van reggeli. És amikor azt mondja, hogy ebéd, akkor ebéd. De például anyukámnál a vasárnap ebéd a mai napig működő dolog, hát ott ül 10-20 ember az asztal körül. Nagyon hálások vagyunk érte, hogy még mindig van vasárnapi ebéd. Anyámnál nincsen ilyen, hogy valaki telefonozik az ebédnél. Tehát le kell tenni, aztán majd utána, amikor vége van az ebédnek, és senki nem áll föl, amíg az utolsó föl nem áll. Tehát ezek lehet, hogy nagyon-nagyon durva szabályoknak tűnik, de betarthatóak is. Tehát ettől család egy család.
1: Egy életmodellben nőnek bele, olvasol nekik minden nap.
2: Igen.
1: Milyen alapon válogatsz? Magyar irodalmat, világirodalmat, a nyelvekre indítod el őket, tehát mi a legfontosabb?
2: Hát mindegyiknek a saját szintjére, de Szilárdot is rajta kapjuk, hogy ő még mindig hallgatja a meséket esténként, amikor itt kint alszik. Ugye két nagyobb gyerek úgy van, hogy egy hetet benne a városban, egy hetet kint, vagy pedig több hetet benne a városban, aztán a nyarat velünk töltik, tehát ez ilyen rugalmas. Tehát ha a saját kultúrkörödből is veszel, tehát akár a magyar népmeséket, akkor az gyerek az egy ilyen kis védőburokkal megy neki a világnak. Még, hogyha odaadod elé a telefont, és egy teljesen amerikai gyerekre szabott világot lát, abból nem fog a saját kultúrájából semmit fölfogni. És az nagyon fontos lenne. Tehát ugyanúgy akár a Kacor királyt megismerni, vagy a Vitéz huszárnak a történetét, aki szembeszáll a Fincsa szemű kutyával. Tehát ezek legyenek benne azért, fordulatban is legyenek benne, és utána pedig az irodalmat is így, hogy tehát mind magyar irodalom, mind pedig világirodalom, mert ma már mind boldog-boldogtalan ír. Tehát elolcsósodott ez is, ugyanúgy, ahogy az egész világ egy picit azzal, hogy mindenki tud utazni, a tömegturizmus az tönkretett helyeket. Tehát most már vannak a világnak olyan volt turista központjai, ahol egyszerűen nem bírják elviselni a turistákat, és nem is szeretik őket. Tehát megértem azok után, hogy a turisták tömegével oda mennek, zajonganak, van még olyan is belőle, aki tehát nem a helyi ételeket, italokat fogyasztja, hanem megkeresi az ottani gyors étteremláncot. Mi a francnak utazik?
1: A mai világ most már arról szól, hogy uniformizálódjunk, mert így könnyebben kezelhetők vagyunk, így jobban le is lehet nyúlni azt, amink van. A sajátságaink megtartása, a magyar kultúra, az, amiben fölnőttünk, az mennyiben adható át, mennyire tud megmaradni. Hogy tudunk ellenállni annak, hogy elsöpörjék az egészet?
2: Én olyan helyre nem megyek be vásárolni, ahol kereskedelmi rádió szól, vagy pedig villanycigány zene. Tehát meg lehet ezért bélyegezni, hogy azt mondom, hogy villanycigány, tehát ez nem az, amire még a huszártisztek mulattak. Ez egy lebutított ritmus, és nem a mi ritmusunk. Nem a cigányságnak a hibája, hanem azoké, akik kihasználják őket.
1: Fontos, hogy megtartsuk magunkat, vagy olcsóbb beleolvadni abba a masszába, amit ma Európa jelent?
2: Biztos, hogy olcsóbb lenne beleolvadni, de azért Európa az nagyon színes. Tehát ez a színesség ez nem azt jelenti, tehát mint amelyik irányba elvitték, mert ugye, hogyha valaki homoszexuális, és ő ezt felvállalja, biztos, hogy nem fogják őket megkövezni. Na de hogyha ezt napi rendszeressége 25-ször verik az orrod alá, az, hogy na de te miért nem mondod azt, hogy ez a normalitás, akkor könyörgöm, tehát azért az éremnek két oldala van, számodra ez a normalitás, számomra nem, ezzel nem kell összevesznünk, én nem foglak téged megkeresni, vegzálni vagy bántani azért, mert neked nem ez a normalitás, de én kérem a saját szabad döntésemet tiszteletben tartani, hogy tehát én például a nőket szeretem, azért ne legyek megbélyegezve. Tehát ne kelljen nekem egy kanosszát járnom, hogy na de ezt miért mertem kimondani. De ezért könyörgöm, azért ne legyen egy pedofil fölvonulás a házam előtt, hogy dobálják be az ablakaimat, hogy én megbélyegzem őket. Nem, csak azt mondtam, hogy én személy szerint nem, és a szabadság, ugye van negatív szabadság is, az is szabadság, hogyha nem kell megtennem azt, amit én nem akarok, és hogyha én ezt nem akarom ünnepelni, akkor ne legyen kötelező számomra. Ugyanúgy, mint 80-as évek végén, tehát a Szovjetuniót ünnepelni kellett, hogy lerohantak minket, és együtt énekelni velük. Tehát azért végig erőszakolták Magyarországot. Ami szintén a háborús doktrinában benne van, hogy hát ne érezzék magukat jól, és akkor mindenkiben legyen egy kis orosz gén is, vagy szovjet, bármelyik kaukázusi gén is, mire a következő generáció felnő. De azért az pofátlanság elvárni tőlünk az, hogy együtt énekeljünk, mondjuk azon a napon, amikor belépnek a Kárpát-medencébe. Tehát ugyanúgy, mint hogy a törökökkel együtten ünnepelni a 1526-os Mohácsi csatának az emlékét, tehát legnagyobb török ország, tehát azért könyörgöm. És te, aki az áldozat volt, hát nyújtsák kezet neki, és mondasz, hogy hát ugyanannak a bolygónak vagyunk a lakói. Valami oka biztos neki, és ott persze, hogy volt. Lustaság, kapzsiság, irítség, persze. Csak ezt ne ünnepeljük.
1: Engem egyszer, mikor török irodalommal is foglalkoztam egy kicsit, meghívtak a török nagykövetségre augusztus 29-én nemzeti ünnepre. És akkor, hát mondom, de kedvesek, de és akkor végig gondoltam, ez a Mohács. Mondom, mi van? És akkor aztán mondtam, nagyon köszönöm a viszontlátásra. A katonaiskola mit jelentett? Csalódást-e, így már örkény szellemiségéből nézve, vagy nem?
2: Nagyon nagy csalódás volt, igen. Rettentően. Én tüzérszakra iratkoztam be, ugye, mert Várpalota a tüzérség mekkája volt. Az első fél évem az csodálatos volt. Majd utána politikai oktatások is voltak. És mondom, förtem, hát nem ilyen lovat akartam.
1: Hányban?
2: Ez 1989. Úgy mentem el felvételizni, hogy elvtársként, aztán lettem bajtárs, és úrként szereltem le. Tehát, mintha egybe lejátszották volna velem az első világháborút, a tanácsköztársaságot, második világháborút, és utána még örüljünk is egymásnak. És ugyanazok a szereplők parolit váltottak. És a sereggel a mai napig ugyanilyen kapcsolatom van, ugye én lelkes katona vagyok, de szerintem a Magyar Honvédség a 176 éve beteg. Tehát rengeteg barátom van bent a mai napig katonaként, de tehát itt is a herdálás folyik, hogy a jó katonákat azokat nyomjuk ki a rendszerből. Nincsen rájuk szükség. Voltam tartalékosként lent a határon is, ugye mivel több nyelvet ismerek, vagy beszélek, anyanyelvi szinten is párat, erre ráírták a papíromon, hogy feladat ellátásához nyelvismeret nem szükségeltetik. A határon persze, hát ott minek nyelvismeret. Ez is olyan, hogy tehát aki tud nálunk úszni, azt elküldik repülni. Akinek nincs tériszonya, tudna repülni, az menjen búvárnak, vagy evezzen. Tehát nincs itt figyelembe véve semmi. Tehát ez egy játék a számokkal. Tehát az is, hogy a területvédelmi tartalékosok, vagy a műveleti tartalékosok, én műveleti tartalékos voltam 2011-től 18-ig, förtelen volt, tehát semmit nem változott 30 év alatt a sereg. Tehát egy olyan, mint amikor beleszeretsz kamaszként egy nőbe, és hú, az sikerül meghívni moziba. Csak ott kiderül, hogy egy picit rossz a lehelete, meg csámpás. És amikor összejöttök, bevallja, hogy már van három gyereke mástól. És akkor jó, körülnézel máshol, éled az életedet, majd megint meglátod a hirdetéseit, és tehát vagy ír magáról egy könyvet, és na, megint fölmelegszik a kapcsolat, felveszed vele, beszélgettek, kiderül, hogy művelt, tehát három nyelven beszél, csodálatosan néz ki, legjobban tartja magát, majdnem elhiteti veled, hogy 25 éves. És megint összejöttök, és kiderül, hogy jó, 25-nek hazudt magát, de 72 egyébként, meg átműtette magát fiúvá. Ez a tapasztalatom a Magyar Honvédsége. Ez a mizéria is, hogy aki nem oltatja be magát, az nem katona, meg az meghal. Tehát gondolkodóra nincsen szüksége. Tehát tapasztalt tiszteket dobálgatta ki az ablakon. Most meg mindenfelé keresik a tartalékosokat. Tehát mire gondolnak? Tehát egyik nap még stopp háború, más gyere a seregbe.
1: A régi katonatisztek akkor már nyilván kihaltak, amikor már semmiféle módon nem vehettek.
2: Mondjuk a filozófia tanárunk a főiskolán, de ő még egy régi vágás volt. Tehát ha belegondolunk abba, hogy akik 45-ben voltak olyan 35 év körüliek, azok az én korosztályomat már nem tanították. De olyanok lehettek, akik még velük beszélgettek, és mondjuk vitték tovább ezt a vezérfonat, csak ezt tűzzel, vassal írtották. Hát gondolj bele, hogy olyan könyvek nem is jelenhettek meg, mondjuk Máder Spak Viktorról nem nagyon jelent, de 2014-ben vagy 16-ban jelent meg először könyvről. Tehát ez ilyen családi legendáriumból tudtad, hogy volt ilyen.
1: Azon gondolkodom végig, hogy nálad jellegzetesen individuálisabb, egyénibb, önállóbb, természetű férfiút nem is nagyon ismer az ember, és hogy akkor miért választottál egy olyan pályát, ahol azért a gleichschaltolás, ugye az egyformára nyírás az alap.
2: Mert ugye ez a romanticizmus, hogy az ember más lát bele, mint ami valójában. Tehát azért mégiscsak, hát hogyha úgy nősz fel, hogy te huszár szeretnél lenni, vagy ejtörnyős szeretnél lenni, vagy kommandós szeretnél lenni, akkor tehát ezt hol próbálhatod meg? Ott náluk. De kiderül, hogy akik ott huszárok, na, azok nem huszárok. Tehát nem az volt, mint ami rá volt. Tehát más volt a reklám, és más volt a termék. Tehát teljesen más vártál lehet tőle. És aztán utána képzed magadat tovább. Tehát futsz, elmész olyan helyekre, ahol tanulhatsz, ejtörnyőzni, búvárkodni, tehát és akkor ezt így magánba megcsinálod. Picit drágább, de effektívebb, és a végén azt mondod, hogy hát végül is teljes életet éltem eddig, úgyhogy elégedett vagyok vele. Tehát amit szerettem volna, azt próbáltam, amit ebből ki lehetett hozni, azt kihoztam, ráadásul úgy, hogy nem vagy végig megkötve.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bakonyi Poroszkálók kapitányával, Csepin Péterrel.
1: Hogy ítéltek meg téged katonaként a katonaiskolában?
2: Hát a szüleim azért kaptak még köszönő levelet is, hogy micsoda fiút neveltek a hazának, tehát így visszaemlékezem rá. Meg kiemelt ösztöndíjas voltam, tehát nem a tanulással volt gondom, hanem egy idő után így, amikor kezded átlátni, tehát azért az első pár hónap az rózsaszín köd, tehát a honvédség iránt érzett szerelem az nem bomlott le annyira gyorsan, meg hát ezért is mentem vissza aztán tartalékosnak is, meg mai napig a kadét nevelésben benn vagyunk, a Honvéd Kadét Elite Challenge verziójában foglalkozunk a gyerekekkel, meg felnőttekkel is, tehát az Elite Challenge révén, tehát annyira el nem váltam én a honvédségtől, csak éppen nincsen meg az a kötöttség, ami annyira bebetonozottá tenni, és ugye én mindig azt tanultam, hogy a huszár az annak rugalmasnak kell lennie. Tehát a huszár szellemiség az bennünk megmaradt. Tehát éppen ezért nem tudunk beállni abba a sorba, hogy akkor vonalharcászatban a huszár az rohamozzon, mert nem erre van kitalálva.
1: Hanem mire?
2: Erőszakos felderítés. Ez huszárnak ez volt a feladata évszázadokon keresztül. Oda megy, kis egységgel megtámadja, káoszt okoz és eltűnik. És szerintem a magyar katona az 1526 óta erre van kitalálva, tehát túlélésre játszunk. A másik az, hogy a mai napig egy magyar katona szerintem a felettesével és a felszerelésével vívja meg a legnagyobb csatáit, nem az ellenfeleivel. És a legtöbb katonát íróasztal mellől veszítjük el, nem harctéren. Tehát ott dől el, hogy milyen pecsét kerül rá a papírjára.
1: Én azon gondolkodtam sokáig, hogy annyira individualista nép vagyunk. Tehát mindenki úgy indul nagyjából az egyénileg az életnek, hogy én megteremtem a magam világát, én nem sorolok be, ha nem muszáj, és mégis valószínűleg azokban a vészterhes időkben, amikor igazán veszély következik, annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, hogy a saját világunkat megteremtjük, mégis össze tudunk állni csapattá is, és tudunk egymásért harcolni.
2: Az mindenképpen persze, hát a kötelességtudat szintén benne van a romantikus irodalomban, úgyhogy ez is rögzül az emberben. Tehát valószínű, hogy ezért bújtam bele a mundérba másodszor, meg harmadszor is. Tehát mert amikor szükség volt rá, de én nem vagyok parádéra alkalmas, tehát effektívebbek vagyunk ennél. Hát mint ahogy Ungár Sternbergre mondták, hogy háborúba nélkülözhetetlen, békében elviselhetetlen. A báró Ungár Sternberg.
1: Ez egy híres huszár volt?
2: Hát igen, kommunista írtónak hívták, hogy volt benne egy ilyen radar, hogy a kommunistákat észrevette. Írtotta is őket rendesen. Icipici magyar szál is van a történetben, tehát már mint az ő felmenői között. Azt is mondták róla, hogy a lámának a reinkarnációja, de írtotta a vörösöket.
1: Tehát egyenként képesek vagyunk a saját világunkat létrehozni, nagyon nehezen állunk össze, ugye, hogyha pártot alapítunk, akkor hárman, négy, ötöt is megteremtünk, de a vészhelyzetek azok azért hibátlanul összehoztak minket, és...
2: Hát azért van, rengeteg példánk van a történelmünkön, különben nem is lennénk szerintem már. Tehát elveszett volna a nyelvünk, elveszett volna a kultúránknak az egészet, tehát tény, hogy van olyan réteg itt, aki tehát a könnyebb felé megy, és azt a zenét hallgatja. Tehát van, aki ezt szeret, ezt imádja, mert tehát természetesen vannak olyanok is, akik nem akarnak gondolkodni, mert az marha nagy terheket ró az emberre. Tehát az belefacsarodik a szíve, tehát megfájdul a gyomrot, hogy ez komolyan, ez ezért működik így, mert ő hülye, de hát ő butább, mint én. Hát akkor tegyél ellene.
1: Mi változott mondjuk a nagyapáink generációjához képest most bennünk?
2: Felgyorsult az információ. Tehát akkor jött valaki messziről, és elmondta, hogy te Gézáéknál ott vannak az oroszok. Akkor mindenki fölpakolt, és mentek ki a pincékbe, bújtatták az asszonyokat, és felkészültek arra, hogy akkor most egy darabig bujkálás lesz. De ugyanígy volt, tehát évszázadokon keresztül. De most felnézel az idővonalára valakinek, és tele van mű hirdetésekkel, tele van műhírekkel. Nem tudod eldönteni, hogy melyik igaz, melyik nem. Tehát az, hogy olyan képet raknak mellé. Tehát rettentően véleményformáló. És észreveszem a szüleim, tehát főleg apukámon veszem észre, hogy ő ebbe hisz. Tehát amit régen elmondtak a tévében, ami le volt írva az újságban, és ami most megjelenik a közösségi médián, az van. Az egy létező dolog. És nem néz mögé, mert ugye milyen kontroll lehetőség van a kezébe? Semmi. Mert a mellette lévő két embernek a telefonján is ez megjelenik, ja, hát ha háromszor ez van, akkor biztos, hogy igaz. És aki manipulálni akar, az miért ne használna fel ezeket a lehetőségeket? Úgyhogy ez változott a nagyszüleink idejében. Nem arról szólt az élet, hogy hova megyünk nyaralni, telelni, hova megyünk pihenni. Kőkeményen arról szólt, hogy akkor túl fogjuk élni a telet. És ezt a képességet azért nagyon sokat elvesztették, hogy tehát, hogyha mondjuk egy nyulat le kéne ütni és megnyúzni, akkor 10-ből 9 ember az ott állna, hogy na de hát annak a nyuszinak nincsenek jogai, nem lehet, hogy éppen nősülés előtt áll. És inkább éhen halna egy szőrös nyúl mellett, és lehet, hogy egy répát se húznak ki, mert nem akarom hallgatni a sikolyát a szüleinek. Tehát eljutunk egy idő után ide. A másik pedig teljesen érzéketlen társadalmiak, totálisan hagyja, hogy mellette lévő ember az fölbukik, és nem nézi meg, hogy az mondjuk azért a acoton szagú a lehelete, mert cukorbeteg, vagy azért, mert teljességgel ittas. Egyszerűbb átlépni. És majd izgulunk azon, hogy vajon a nyuszi az megkapta a szavazati jogát, hogy akkor legközelebb majd most a nyulat vagy a vakondokat küldjük el Brüsszelbe.
1: A katonai vonal lényegében megmaradt az életedben. Téged úgy ismer Magyarországon mindenki, meg hát azért a körülöttünk levő országokban is, határon túli saját területeinken is, hogy katonaként ezt a virtust képviselve végiglovagoltátok Kazahsztánt, elmentetek az északi országokba, volt nagy határkerülés, mentek Szinybe, hogyha hívnak titeket. Igazából hozzájön ehhez a saját gazdaság megteremtése, a gyerekek, tehát körülbelül ennyi, jól látom én?
2: Hát több kéne.
1: Nem.
2: Legyenek egészségesek a gyerekek, és akkor minden rendben van. Mert ha ők nem lennének egészséges, dög mindegy, hogy milyen vagyonod van. Pillanat alatt tolod rá az egészet.
1: Van még valami, amiről nem beszéltünk, és ez a 4 könyv, ami itt előttem van. Ez egy sorozat, képileg is gyönyörűen épül föl. Ez egy olyan plusz az életedben, amire azt hiszem senki nem számított az előzmények alapján.
2: Mármint, hogy tudok írni? Hát ugye, amikor a Csúcska elment a Lomonoszov Egyetemre, és mondta, hogy írónak jelentkezik, akkor kérdezték tőle, hogy olvasott-e mondjuk Solohovot. Solohovot nem olvastam. Dosztojevszkit? Kit? Dosztojevszkit. Őt se olvastam. Akkor mondjuk Szolzsenyicint? Mit csoda? Szolzsenyicint? Na, végképp nem olvastam. Tehát akkor hogy próbál meg írónak jelentkezni? Hát miért írónak jelentkeztem, nem olvasónak? És tehát én ugye rengeteget olvastam, és utána jött az, hogy elkezdtem írni. Uh-huh. És ez a kettő nem biztos, hogy következik egymásból, de hogyha sokat olvasol, akkor nem lesz annyira nehéz. Ő vele kezdődik a lakásunk ott Paripán.
1: Ja, igen.
2: Ez az első olyan útunk, amit papírra vetettem, amikor Törökországba ment. Ez egy Arany János idézet, az Örökség című, és úgy gondoltam, hogy ez annyira erős ez a vers, tehát ha már irodalommal foglalkozunk, akkor hát az én könyvem is visszairányítja, tehát nem kell Arany Jánosnak reklám, de hát ez a generáció már nem ismeri, és akkor mindegyik könyvnek az Arany János sorainak a többes szám első személybe raktuk át a mondatait, tehát így lett Lakásunk volt Paripánknak, hát a vetett ágyunk kemény nyerekkába, és aludtunk vélmocska ott a nyergen, jártunk éjjel-nappal sok nehéz fegyverben, úgyhogy nagyon nehéz lesz majd az 5. könyvet megírni, hogy mi legyen vajon a címe, de hát, ha össze tudom magamat kapni, mert múltkor már volt egy ilyen gondolatom, hogy akkor elkezdem írni a kisebb utaknak is a történetét, egy ilyen anekdótás könyvet összerakni, amik az elmúlt években megtörténtek velünk. Az ne legyen ennyire informatív, inkább szórakoztató legyen.
1: Ezek is szórakoztatóak, ha ezt hozzátehetem. Rengeteg történet van benne, és az is, ahogy a rokonokat megismeritek, és ahogy ezt tudjátok kezelni szeretettel, de azért néha nehezen elviselve.
2: Hát egy pici kritika azért kell az életbe. Tehát a kritika az nem mindig rossz indalútó. Tehát azzal, hogy vélemény formálsz, ez nem mindig olyannak kell lenni, mint ami ma egyébként dívik, hogy tehát nem tudod azt mondani, hogy ez nekem per pillanat személy szerint nem tetszik. Tehát ezt nem tudják kimondani az emberek. Csak hogy na ez ocsmány, ez elviselhetetlen, tarthatatlan, na ez aztán vérlázító. Miért lenne az a jogban, amit először tanultunk, az, hogy onnan 6-os, innen 9-es, mind a kettőnknek igaza van. Az első könyv az a törökországi útunk, amikor Rodostóba mentünk le, ez 79 napnak a történetét a Balkánon át foglalja magába. Ez nagyon fiatalok voltunk, ez 2003-as történet, akkor raktuk le az első köveket is a kőfalba, amit itt most látsz. Azóta körbe záródott a kőfal, elmúlt 21 év. A következő az, amikor lementünk Santiago de Compostellába, két szamár húzta szekérrel és lóháton. A harmadik könyv, amikor Kazahsztánba kirepültünk, és onnan hazalovagoltunk, a negyedik pedig, amikor szintén innen indulva fölmentünk Skandináviába, és úgy tértünk haza. Tehát ez 10 év munkásságát öleli föl. Ugye az első könyv az 2003-ról szól, a harmadik 2012-ről. Elég aktív 10 éven volt nyerekben. Aztán utána, ahogy a gyerekek elkezdtek születni, akkor egy picit visszafogtam magamat, majd az egyetem, és most lesz majd az az idő, amikor újra lóra kell szállnom, mert Szardínia szigete nagyon-nagyon érdekel.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bakonyi Poroszkálók kapitányával, Csepin Péterrel.
1: Minek alapján választott ki az utakat?
2: Hát azért ezek az útvonalak azok, ahol magyar lovas katona, vagy hírnök, hírvívő, felderítő bármikor járt. Ez alapján választottam ezeket. Tehát ezek azok az útvonalak, amire a kalandozásokat mondjuk, vagy ahogy tehát nálunk mondják, amikor megérkezünk a Kárpát-medencébe, újra megérkezünk a Kárpát-medencébe, és megnézzük, hogy Attila öröksége merre van el szóra itt Európában, és nagyrészt ezeket az útvonalakat jártuk be. Amúgy egyre nehezebb dolgunk van. Tehát Európa az abban tekintetben, hogy biciklivel lehet, hogy pár éve jobban járható volt, mint lóval, hát egy 10 év múlva lehet, hogy lóval jobban járható lesz, mint autóval. Amilyen irányba haladunk. Tehát nekem most a kedvencem a Balkán. Tehát a tavalyi útunk, hogy mentünk lefelé Szinybe, tehát az még teljesen emberi volt, hogy mindenhol megkérdezték, hogy honnan jössz, hova mész, gyere, egyél egy picikét, vagy itt van egy darab szalonna, itt van egy hideg sör. Volt, hogy rendőrjárőr hozott nekünk hideg sört. Tehát az a civilizáció. Nem az, amikor Németországban is zsebből fotóznak le, hogy ne kelljen megkérdezni, hogy ki vagy, hol vagy. Vagy például tehát Lengyelországban, amikor nap mint nap megállítottak, és a lengyelek úgy gondolták, hogyha nem biztosítanak számunkra aznap valahol szállást egy ismerősnél, hát akkor megette a fene a lengyel-magyar barátságot. De Horvátországban, tehát ami nagyon tetszik nekem, és Vióval ma reggel beszélgettünk erről, hogy az önazonosság. Tehát ha Magyarországon önazonos próbálsz lenni, akkor nem tudod, hogy mihez tarts önazonosnak. Tehát nemzeti vagy, akkor már fideszes vagy. Ha keresztény vagy, akkor egy inkvizítor vagy. Ha liberális vagy, akkor egy átműtött kvárbaba vagy. Ha elfogadó vagy, akkor pedig annyira toleráns vagy, hogy a lovaidat szabadon engeded, szarvassá változol, és úgy járod be a környéket. A horvátoknál úgy van önazonosság, hogy mi ott nem találtunk egy ilyen 20 000-es városkába, 200 000 ember között nem volt agresszió. És egy olyan hangulatba, ahol tehát zene, étel, ital, sütemény, és a süteményt utána fölváltja az italt, tehát ital, de ott aztán semmi olyat nem látta, hogy valaki rosszul néz a másikra, tehát ott egy 309 éves hagyományt tartanak, és dög mindegy, hogy ki van kormányon. Tehát nálunk 4 évente kidobálnák őket a temetőből. Angliában az összes király ugyanabban a templomban van eltemetve. Nálunk ilyen nincsen. Hát nálunk fél évente istent kell váltani. Tehát fél évente változik a hajó iránya.
1: Ez az önazonosság vágya, ez azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb vágy, ami a mi életünket is megtarthatná, nem? Ott nem mondja senki, hogy horvát kocmán megint?
2: Abszolút nem mondják. De azért nálunk ez, tehát annyira túl tudjuk tolni, és a hagyományőrzők is túl szokták tolni, tehát hogy itt, ahogy a Tóth Zoli mondta, hogy nincs az a kakaspörkölt, a legjobb kakaspörkölt, amit egy maréknyi rókaszarral el ne lehetne cseszni. Tehát valakinek a zsebében mindig van egy kis rókaszar. Tehát, hogy ez honnan jött ez a fűszerhez való ragaszkodás. De ha ezt el tudnánk hagyni, akkor azért én tudnék olyan kakaspörköltet főzni, hogy mindenki megnyalná a 10 ujjat. Tök mindegy, balkezes, jobbkezes, csak a lábával eszik, szürcsöli, nem szürcsöli, csak nem lehet ezt megtalálni, hogy csak legyen végre egy ilyen kakaspörkölt. Felőre meheti kanállal, nem zavar. Sőt, magam is azzal lenném, hogyha nökedlivel van. Hol, mi kéne még, hogy ide föl tudjunk nőni? Hogy ezt a magasságot végre elérjük. Tehát ahhoz katasztrófa kell, mert ha megnézed, igen, akkor nálunk, tehát hogyha bárhol a világon cunami volt, vagy gyerekek leragadtak barlangba, hogyha katasztrófa helyzetben, az elsők között érnek oda magyarok. Tehát ez hihetetlen jó lelkű nép. Ha bárhol mész és jól köszönsz be, akkor már tehát azt mondják, hogy ja, szevasz, gyere, üljél be. Nálunk nincsen olyan, hogy valamit kérsz és elutasítanak. Tehát Magyarországon, amilyen a fén az adjon Isten, olyan fogadj is, teljességgel működik. De amikor nem is látják egymást, de acsarognak, tehát ez förtelem. Tehát azért, hogy itt mindenki acsarkodik a másikra. Tehát ezért a hangulatért, ezért a közhangulatért felelős mindenki, aki ott van. Tehát aki ezt kiszolgálja, az mind bűnös ebben, az mind vétkes. Tehát hogyha valaki nem azt mondja, hogy várj, álljunk már meg, lehetnénk emberiek is. Miért nem úgy oldjuk meg? Mert hangzatos szavak itt aztán vannak, cselekedetek. Tehát én nem azt nézem, amit mondanak, amit tesznek. Tehát nem bocsóválja a kutya a farkát, hogyha közbe harap. Igen. Az a kutya harap.
1: Igen, az a tapasztalatom, hogy hihetetlenül kiéhezett mindenki a jó szóra, a kedvességre, tehát olyan gesztusokra, amelyek tulajdonképpen természetesek, de nincs. Igen. És ha van, akkor megnyílik a világ előtt. Aha. Tehát eléd teszik mindenüket, szívüket, lelküket, és minden jó lesz, és tulajdonképpen így lenne érdemes, igen, csak élni végül is.
2: Tehát teljességgel egyetértek. Hogyha itt bárki egy olyan dolgot hozna a felszínre, tehát az emberekből kihozná a jót, tehát az tarolna. De politikai választásokon is tarolna. Tehát olyan húrokat pengetne meg, és már én is gondolkodom rajta, hogy ha ezen nem lehet változtatni, akkor bejegyeztetünk egy pártot, és azt mondjuk, hogy akkor tessék. És megígérem azt, hogy 6 év múlva ott hagyjuk az egészet, és visszamegyünk az eke szarva mellé. Tehát nem a meggazdagodás lenne a lényege, hanem az, hogy adjunk már az embereknek legalább reményt. Tehát Pandora szerencéjéből is, tehát amikor fölnyitott, és mindenki szaladt belőle, rácsapta a fedelét, a remény maradt meg egyedül benne. Legalább azt ne vegyék el tőlünk, mert az elmúlt pár évben az még a reményt is eltüntették. Tehát 5 évvel ezelőtt igen, azt hittem, hogy itt minden normális, ha rend működik. De aztán látom, hogy megy tönkre ez is, az is megy tönkre. Azt megbüntették, ő elvált, ő elhagyta. Hullik szét minden. Hát nem vesszük észre az apró jeleket. Hát,
1: mi az, ami a leginkább összetarthatna minket? Ahol nincs mese, ahol biztos, hogy összetartozunk.
2: Tartsuk távol a róka fenekét az asztaltól. Fel kell tudni ismerni a rókát. A róka hiába mondja, hogy ő drogkereső kutya, vagy vakvezető kutya. Ha nem ismerjük föl, hogy róka, akkor azért a hiba bennünk is benne van. És nem a kis herceg rókája.
1: Meg hogyha gesztust teszünk valaki felé. Ez a magyar lélekben benne van ez. Olvastam az Urambátyám országa című könyvben, Makai írta, hogy volt a magyaroknak egy régi szokás, amitől a vendégszeretet hírünk úgy elterjedt, hogy elfogták a vendéget. Tehát ment az úton egy hintó, és kinéztek, elfogták, behurcolták, és egy hétig traktálták, etették, itatták, és valami teljesen abszurd történet, de ez így működött, és boldogan távozott, és vitte a hírét. Tehát van bennünk valami olyan varázserő, amit hogyha hagyunk kifutni a kezünkből, vagy nem tudom, tehát hogyha nem ebbe az irányba megyünk el, akkor vége mindennek.
2: Mi, ahova külföldre megyünk, általában imádnak minket egy fél órán belül. Mert az, tehát, hogy micsoda vidám brigád, milyen magával ragadó, meg, tehát ilyeneket hallunk állandóan vissza, és ahol jártunk már oda, visszahívnak minket. És nem kényszerből, hanem azért, mert azt mondják, hogy tehát a rendezvénynek a színfoltjai vagyunk mi is. Tehát teljesen más ruházat, teljesen más nyelv, valami azonosság azért van. Tehát a rezgés szám az ugyanaz, és ugyanígy Szardínián szeretnek bennünket lenni, a horvátoknál szeretnek, a szerbek szerettek bennünket, a törökök. Tehát nem volt olyan hely, ahol megfordultunk, és ne fordultak volna felénk azzal, hogy mikor jöttek már legközelebb, mert olyan hangulatot csináltatok, és ez nem kell. Ital, nem kell hozzá hangos zene, hanem egyszerűen csak ott vagy, és adod magadat. Idehaza meg egyből megkapod a negatív kritikát rá, hogy ójjaj, tehát fél hagyomány. Na, az a dolmán se úgy lett varva, hogy hol töltekor nyálazott lencérnával, tehát mert van ez a változat is. Aztán van az a fele, aki még 2022-24 nyarán még úgy néz ki, mint ahogy már 2003-ban nem szerettünk volna kinézni. Tehát ugyanúgy végigmennek ezek a stációkon, tehát hogy ez a két véglet, hogy ez nem lehetne valahol középen ebből valamit csinálni, tehát förtelem.
1: Lehet, hogy ezzel a huszár szellemiséggel kellene valamit kezdeni, hogy ez egy olyan mindenkiben, hol látensen, hol fölbugyogva létező valami. A találékonyság, a humor, a lendület.
2: Hát ha pártot alapítok, annak az lesz a neve, hogy minden hatalmat a könnyű lovasságnak. És a jelmondatunk az, hogy dögött a kútba, csóvált a tetőre. Ebben minden benne van lendület, ha magyarnak katasztrófa kell, akkor tessék itt egy kis katasztrófa, utána lehet segíteni. Tehát Tomba Balázs mesélt, hogy múltkor elvitte a pajtájuknak, az édesapja pajtájának a tetejét a szél, és mire kiérkeztek volna a segítség, mármint ő feltette, hogy barátok tudnak-e jönni segíteni, visszapakolni a pajta tetejét, a falu maga megoldotta, mert erre volt szükség. Tehát nem ott ájvékoltak, vagy óbégattak a nagy halom szemét kupac tetejé, hogy jaj, hát mikor küld ide majd valaki segíteni. Önerőből megoldották. Nálunk a legnagyobb gond az, hogy tehát az önerős segítséget így megpróbálják lefékezni, hogy na, hát majd, várjuk meg. Hát ugyanez, amikor azt mondják, hogy tehát minek termelnék bármit? Hát bemész a boltba, azt megveszed, és ott nem kell görnyedne, nem kell fölkelne, nem kell locsolni, nem kell etetni. Persze, ez tény, csak nem is ugyanaz a minőség. Se a tojás, se a paradicsom, semmi. És megéri néha az a pici befektetett munka. Biztos, hogy nem leszel belőle gazdag, csak amit keresel, azt nem is gyógyszerre kell majd költeni a végén. Lehet, hogy egy hosszú életű leszel, és majd ilyen saját kérése 110 évesen szívlapáttal vernek agyon a rokonaid, mert te mondod, hogy most ez így, tehát így elég, egy ilyen másik inkarnációt kipróbálni.
1: Csepin Péter, doktor Csepin Péter, van remény?
2: Hát Pandora szerencéjében is az maradt meg utoljára. De remény mindig van, persze. Hát ha az se lenne, hát na az az önfeladás. Remény van.
1: Megpróbáljuk.
2: Kénytelenek vagyunk.
0: Vendége voltam dr. Csepin Péternek, sok kalandos végúti könyv szerzőjének, a Bakonyi Poroszkáló kapitányának, most pedig mi láttuk őt vendégül. Nevében is elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa. Viszonthallásra!

0: Beethoven No. 4-es B-dur szimfóniájának harmadik tétele hangzott el a Bajor Állami Operaház zenekarának felvételéről, vezényelt Carlos Kleiber.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban szólunk rádiónk legújabb hangjátékáról, a csütörtöki varázsdoboz két Jezsó Ákos meséjéről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatával adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Padányi Bíró Márton, veszprémi püspök és egyben főispán életművének eredünk nyomába. Sümegre invitáljuk Önöket, tartsanak velünk!

0: Mennyei ügyek címmel tárja elénk a Sümegi Püspöki Palota állandó kiállítása a rokokó épület létrehívójának. A török hódoltság utáni magyar újjászületés legnagyobb hatású veszprémi püspökének, Padányi Bíró Mártonnak az életművét. A helyszínen a szerkesztőt Sümegi Kata tárlatvezető fogadta.
1: Itt a Püspöki Palotában jelenleg ugye egy állandó kiállítás keretében a püspöknek és az